0: szenvedésteli esemény kísérte. Miután családját kulákká nyilvánították, el kellett hagynia a főiskolát, miközben édesapját és öccsét is bebörtönözték. Ez a fájdalom visszatérően megjelenik alkotásaiban. Bazsonyi Arany munkáiból számos kiállítás nyílt hazánkban és külföldön is. Műveinek nagyobb részét még életében Tolna megyének ajándékozta. Képzőművészeti munkássága mellett figyelemre méltó költői tevékenysége is. Versei egy most nyíló időszaki kiállításban szintén helyet kaptak. A Török-bálinti Falu Múzeumban látható tárlaton Hubert Ildikó irodalomtörténésszel és a kurátor Tüskés Anna művészettörténésszel Tóth Zsófia beszélgetett.
1: Nagyon régóta személyesen ismerem Aranyt. Nagyon sok kiállítását nyitottam én meg. Azt gondolom, hogy feloldódás az nem volt olyan egyszerű, nem könnyen oldódó valaki volt. Mindenki, aki eljárt a kiállítására, tudta, hogy ő valamikor apácának készült. De jött a rendszerváltás, és utána meg hát nagy nehezen ugye bekerült a képzőművészeti egyetemre. A nagy nehézség az nem a tehetségéről mondom, hanem hogy kulákká nyilvánították. Harmadéves volt, amikor elbocsájtották az egyetemről, és ott állt állás nélkül.
2: Politikai okok miatt?
1: Politikai okok. Még ami érdekesség az, hogy az édesapját, aki egy nagyon okos parasztember volt, Gyulajon, a falu bírójává választották meg akkor, amikor a kisgazdapárt elkezdett működni. Őt is, és a testvére a Csillagbörtönbe került Szegeden, ő meg egy másik börtönbe. Tehát ezzel a háttérrel nagyon nehéz indulás volt, és nem is lehet csodálkozni, hogy egész életében nagyon nehezen nyílt meg. Egyedül a festészet, költészet volt számára a beszéd. A kritikák, pártállami kritikák, azok nem bántak vele szépen. Hát nehéz volt neki elviselni az életet magát.
2: Ugye őt talán elsőrendűen festőművészként tartjuk számon, és csak mások sorban szoktunk a verseiről beszélni. Hogyan egészíti ki Bazsonyi Arany munkásságát az, versekben is ki tudta fejezni a gondolatait.
1: Nagyon nagy lehetőség, hogy Pap Nikolett, aki a Falu Múzeumnak a vezetője, nagyon megszerette a verseit. Különben nehéz versei vannak, nehéz megérteni a verseit első olvasatra. Én arra emlékszem, hogy Aranynak erről a tevékenységéről körülbelül, hogy 15 év után tudtam meg férjét. Csessi Sándor festőművésztől, hogy egy verseket is írt. Nem így szépen kötetecskébe, hanem kis cetlikre, akármire is, nagy zsákokba, a szeméttel együtt az utolsó pillanatban lettek ezek megmentve, ezek a versek, és így került kiadásra Balatoni Teréz által, aki szintén a baráti körnek egy fontos tagja volt. Ha a verseit olvassuk, akkor mindig valami lelki mély szenvedést és az Isten hit, Isten felé törekvés útját akarta úgy megírni, ahogy megfestette. Tehát ezért érdekes az, hogy Arany látomásos, de nem nonfiguratív festő volt, és ahogy a szavakkal küzdött, hogy kifejezzék azokat a bánatokat, amik egész életébe kínoszták, azok a szavak szintjéből a képírásba is átmenjenek. Ő használta mindig ezt a szót, hogy ő képíró. Aki megáll a festményei vagy a verseit forgatja, az biztos, hogy meg tud rendülni.
2: Hogyan állt össze ennek a kiállításnak a tartalma? Milyen szempontok alapján válogatott a művekből Tüskés Anna?
3: Három különböző technikával készültek a művek. Láthatunk a kiállításon olajfestményeket, láthatunk torrajzokat, tuspácrajzokat, illetve két sokszorosított grafikát. Az volt a kiállítás célja, hogy a versek mellett a képzőművészeti munkásságának is minden ágát megmutassa ebben a térben. Körülbelül olyan 20 művet lehet itt most megtekinteni a kiállításon.
2: Mi volt az a vezérlő elv, ami mentén eldőlt, hogy mely alkotások kerüljenek a kiállításba?
3: Szerettük volna minden tematikai rétegét megmutatni a munkásságnak. Bazsony Arany munkásságában nagyon fontos téma például a női lét, a női sorsnak a bemutatása. Nagyon gyakran szerepel nála a szülőfaluja Gyulaj, illetve a választott új megteremtett otthon Dömsödnek a képei. Ezen kívül még az út, a vándorlás, illetve a Bibliával, illetve szentekkel kapcsolatos tematikájú műveket láthatnak még itt. A grafikai munkássága az 1980 körül lett nagyon intenzív, és egészen a haláláig, tehát hogy kb. Egy 30 éven keresztül önálló művészeti ágról beszélhetünk, tehát ezek a grafikák már ekkoriban nem előkészítő vázlatok voltak a festményekhez, hanem önálló művek, és sorozatokat is készített. Az egyik ilyen a naptársorozat, amiből itt látunk képeket az egyházi évnek, illetve a szentekhez kapcsolódó ünnepeknek a saját magán átszűrt ábrázolásai, tehát ezek nem Bibliához vagy szentek életéhez készült illusztrációk, hanem a saját életén átszűrt ábrázolások. És ugye a 80-as években már elkezdte elveszteni a szüleit, tanárait, ezeket is mind megörökítette, de ugyanúgy a születésnapokat, névnapokat, ezeket is megörökítette a művein. Tehát a női létnek a gyermekkor, ifjúkor, házasság és a különböző veszteségek azok, amik itt megjelennek. Amit még érdemes kiemelni, itt elég sok tájképet látunk, dömsödi tájképeket, gyulai tájképeket. Ezek egyrészt évszakhoz kapcsolódnak, másrészt pedig a tájban megjelenő emlékeket láthatjuk, ragadhatjuk meg, és nagyon élénk, gyönyörű színvilága van, tehát hogy ezek így izzanak a falakon ezek a képek.
2: Valahol nagyon személyes az ő művészete, akkor is, amikor látszólag egy tájkép az, amit megmutat. Nem tudom, hogy mennyire ért egyet ezzel.
3: Nagyon egyetértek, ugye itt olyan képeket látunk, mint virágzás, egy fiatal nő ül az ablak mellett, és az ablakon kívül látszanak a gyönyörű fehér virágok, ugye az ifjúkor, ifjú hölgynek a képe. Aztán van itt olyan, hogy holdfogyatkozás. Képen a dombos táj húzódik előttünk, bal oldalon két ablak áll egymás mellett, és jobb oldalt fönt pedig maga a holdfogyatkozás látszik. De hogy itt mindig azért van valamilyen emberi, figurális motívum. Aztán van olyan kép itt, hogy a vándor, maga az út, a vándorlás, a ciklikusság nagyon fontos Bazsony Arany munkásságában. Itt a vándoron az emberi figura, igaz, hogy kitölti a kép bal felé, de hogy a tájnak szerves részévé válik. Hogy a maga a néző is, ugye az életünk során vándorlunk, utat járunk be, és aztán van még a Búcsújárok című kép, amin ugyancsak ez a tájban való mozgás jelenik meg, de a figurák azért nem olyan nagyon részletezettek, hogy konkrét embereket kellene ott felfedeznünk, hanem maga ez a cselekmény, a valahová tartás, a valahonnan elbúcsúzásnak a mozgása látható ezeken a képeken.
2: Mennyire tekinthető szakrálisnak az ő művészete?
1: Nagyon érdekes, mert van egy állandó jelzője sok-sok képének, akár grafika, akár festmény, az utolsó ölelés, utolsó búcsú. Az úton, amikor megyünk, haladunk tudatosan Isten felé, akkor végig gondolta minden, ahogy Anna mondta, a saját élettörténetét szőtte bele. És nagyon erősek ezek a képek, pontosan azért, mert nem szokványosak. Bibliai témája van rengeteg. Néha nagyon sűrítve vannak maguk az események egy képmezőn, grafikáiba különösen gyönyörűek a könycseppek, vagy a vízcseppek, gyönyörűek.
2: Hogyha a szakralitás szót használjuk, akkor nagyon sokszor az a bennünk élő kép, hogy az egy szentet kell, hogy ábrázoljon, vagy valamilyen kimondottan az egyházhoz kapcsolódó tárgyat, amiben egyértelműen tükröződik a szakralitás. De hogyan jelenik meg ez Bazsonyi Aranynál?
3: Való az, hogy Bazsonyi Arany művészetének egyik legnehezebben megközelíthető rétege a vallásos tematika. A bibliai témáknál a tulajdonképpen lelki állapot rajzok, A Biblia hősei sokszor olyan emberek, akik döntés, vesztesség, bűn, remény, várakozás vagy feloldozás helyzetében állnak, és ezeket a helyzeteket jeleníti meg Bazsonyi Arany. Keresztény történeteket saját korára, saját tapasztalataira és saját erkölcsi világára vonatkoztatja. Ezért olyan kevéssé bibliai képeskönyvszerűek ezek a grafikák. Nincsenek gondosan rekonstruált ruhák, épületek, tájak, tehát ne várjuk azt, hogy antik görög-római ruhákat lássunk ezeken a képeken. Bazsonyit nem az érdekli, hogyan nézhetett ki egy történet 2000 évvel ezelőtt, az érdekli, hogy mit jelent most.
2: Egyébként, amikor elkezdett foglalkozni Bazsonyi Arany munkásságával, mert ugye elég komoly kutató munka áll Tüskés Anna mögött ezen a téren, akkor mi volt az, ami megfogta?
3: Körülbelül 1600 grafika került különböző közgyűjteményekbe, ezeket én mind áttekintettem, katalógust készítettem. 2022-ben megjelent könyvben azt hiszem egy talán 600 darabos válogatást közöltem, és főként az Esztergomi Keresztény Múzeum, illetve a Szekszárdi Fosinszki Mór Múzeum anyagából válogattam nagyméretű reprodukciókat. Nagyon sokrétű az ő grafikai munkássága, tehát itt csak egy-egy tematikát emeltem ki, de ugyanakkor beszélhetünk az irodalmi vonatkozású illusztrációiról. A 80-as, 90-es években elég sok költőíró barátja könyvéhez készített illusztrációkat.
2: Talán Tamás Menyhért az, akinek a legtöbb illusztráció készítette.
3: És nem csak kortárs költőkírók műveihez készített illusztrációkat, hanem Dömsöthöz kötődő Petőfi Sándor három verséhez is készített illusztrációkat, illetve az utolsó évtizedben Vörös Marti Sándor verseihez. Dömsödön telepedtek le az 50-es évek végén, a Ráckevei Dunaág mellett ti Dömsödön vásároltak meg egy telket, és a nyaranta tavasztól őszig ott éltek. És ugye Dömsödön Petőfi Sándor hosszabb ideig élt, ugye a szülei ott laktak 1846 május elejétől augusztus közepéig, és a költő nagyon gyakran meglátogatta őket, és három verset írt Dömsödön, és ezeket mind illusztrálta Bazsonyi Arany, tehát ilyen helyi vonatkozású műveket is készített. Ha még a szakrális műveihez visszatérhetünk, több templomban láthatjuk keresztútját, illetve pusztahencsei templomba készített az apszisba freskókat, a pünk Közsdöt ábrázolta, és itt látható keresztútja is. Úgyhogy ezek nagyon fontos vallásos munkái.
0: Őrizni a fényt. Ezzel a címmel nyílt kiállítás Bazsonyi Arany képeiből és verseiből a Török Bálinti Falu Múzeumban szeptember 12-én. A tárlat október 9-ig várja az érdeklődőket, péntek, szombat és vasárnap délutánonként 14 órától. Hubert Ildikó irodalomtörténésszel és Tüskés Anna művészettörténésszel Tóth Zsófia beszélgetett.

0: A középkor világát kevés dolog idézi fel olyan kézzel foghatóan, mint az egykor élt emberek által hátrahagyott épített és tárgyi örökség. Az Eltűnt épületek hírmondói című állandó kiállítás, illetve az ehhez kapcsolódó időszaki tárlat ezek segítségével idézi fel Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját. A bemutatott leleteken keresztül olyan templomok, kolostorok és más egyházi épületek története rajzolódik ki, amelyeknek ma már gyakran csak régészeti nyomai maradtak fenn. Takács Ágoston régész, muzeológus, a középkori kőtár gyűjteményvezetője és Terei György régész, muzeológus, a középkori főosztály vezetője mesélt a középkori Buda, Pest és Óbuda nyomairól Fazekas Gyöngyvérnek.
1: Kiállítás nyílik meg a Budapesti Történeti Múzeumnak itt a budavári gótikus szobrok melletti folyosó szakaszán, amelynek a nagyobb és fajsúlyosabb tömegében, legalábbis mindenképpen fajsúlyosabb tárgyai nem is fognak majd innen elmozdulni. Ezek ismét a helyükre kerülő tárgyak, épületmaradványok. Méghozzá olyan épületmaradványok, amelyek a középkori Magyarországból maradtak meg nekünk itt Budapestnek a területén, és nem is gondolnánk egyrészt azt, hogy mennyi minden megmaradt, de közben nem is gondolnánk azt, hogy mennyi minden, természetesen, ha ránézünk ezekre a kőfaragványokra, mennyi minden, egy kicsit megsajgul az ember szíve, hogy de kár, hogy csak ennyi maradt meg. Így van ez, gondolom azért, hogy lehetett ezeket a darabokat felelni, feltalálni, honnan származnak, és mi volt tulajdonképpen az elgondolás abban, hogy hát akkor ismét hívjuk fel egy kicsit a figyelmet arra, hogy hé-ha-hó, Buda és Pest környéke tele van középkori maradványokkal.
2: A kiállításban lévő faragványok azok gyakorlatilag nem is a múzeum történetével egyidősek, már mint így a megtalálásuk.
1: Takács Ágoston.
2: Hanem valami még jóval a múzeum alapítása előttről származik, mert például itt van mellettünk egy olyan faragvány, amit például Schmidt Miksa, ugye, aki a Kiscelli Múzeum, hogy úgy mondjam, alapítójaként is felfogható, tehát akinek a hagyatékából jött létre a Kiscelli Múzeum gyűjteménye, az ő gyűjteményéből került aztán ide a Vármúzeumba. Egy-két középkori faragvány, többek között ez a vörösmárvány dombormű. Ez mondjuk így a legkorábbiak között van, amiket így megtalálták, de gyakorlatilag az elmúlt 100-150 évből rengeteg lelet van, tehát amiket megtaláltak. Ugye itt a 19. század végén, 20. század elején, ahogy itt elkezdtek a budai várban intenzívebben építkezni, folyamatosan kerültek elő mindenféle faragványok, épületbontásokból, átalakításokból, és aztán a II. Világháború után kezdődtek aztán ugye szisztematikusabb ásatások, és akkor kezdtek aztán igen nagy mennyiségben előkerülni különböző faragványok, és aztán ezek közül igazából mi megpróbáltuk így a legreprezentatívabb darabokat bemutatni itt ezen a tárlaton. Az elgondolás az az volt, hogy Budapest középkori történetét itt teljesen átfogja, tehát ez azt jelenti, hogy a legkorábbi tárgyak azok a 11. századból származnak, a legkésőbbiek pedig a 16. század első feléből, tehát még itt a Mohácsi vész előtti utolsó évtizedekből kerültek elő, és hát a két időpont között pedig itt megtalálhatóak románkori, gótikus, késő gótikus és reneszánsz művek is.
1: Azért mondtam azt, hogy ugye az embernek egy kicsit fáj is a szíve, mert hogyha megpillantjuk, legalábbis nekem kedves korszakom a történelemben a középkor, ha rápillant az ember ezekre a tárgyakra, vagy ezekre a faragványokra, akkor mindig az az érzése, hogy ebbe valahogy nagyon beleadták minden tudásukat a mesteremberek, akik készítették, és nagyon izgalmas megfigyelni azt, hogy mennyire univerzális, vagy legalábbis az európai szinten nagyon korszerű és nagyon sok szempontból egy nyelvet beszélő volt a korabeli magyar kőfaragás is.
2: Igen, hát azt mondhatjuk, hogyha itt Budapesten nem is maradtak meg azok a középkori templomok vagy épületek, amelyeknek itt a faragványait láthatjuk, de hogyha elmegyünk Ausztriába, Németországba, vagy Olaszországba, vagy Franciaországba, akkor azért nagyon hasonló épületeket láthatunk, mint amelyek egykor itt Budán voltak. Nyilván kisebb-nagyobb különbségek lehettek, de azért elég hasonlóak voltak, tehát abszolút, ha így mondhatjuk, az európai élvonalhoz tartoztak itt a középkori budai kőfaragók is.
1: És önnek, hogyha mondjuk szeme elé kerül egy-egy ilyen tárgy, egy-egy ilyen faragvány, akkor szinte látja az egész épületet?
2: Hát jó volna, igen, de mondjuk egy-egy szerencsésebb szerkezetnél azért nyilván könnyebb elképzelni, hogy akkor ez mi volt mondjuk egy zárókőnél ott a boltozatot, vagy mondjuk egy ilyen oszloptartó kis figuránál, mint ami itt van a terem közepén is, ez egy ilyen kis fejetlen oroszlán, ugye ott is volt rajta egy oszlop, és akkor ez egy kapunak lehetett egy ilyen őrző oroszlánja, tehát ezekre vannak elég jó analógiák is, meg úgy könnyű elképzelni. De azért vannak olyan faragványok, amiknél az ugye az ember úgy csak vakarja a fejét, hogy ez mi lehetett, vagy hol lehetett. Nyilván ezeknél az a szerencsés, hogyha nem egy-egy töredéket nézünk, hanem mondjuk több összefüggő, vagy egy szerkezethez tartozó töredék is van, és akkor azért azokból nagyobb eséllyel meg lehet látni ugye az egészet, vagy az összefüggéseket. De természetesen mind a kettő fajtából azért vannak itt kiragadott darabok.
1: Én nekem talán az egyik kedvenc ilyen helyszínem a középkori megmaradt, vagy valamennyire látható emlékekből, az Óbuda, amit egyébként az emberek el is szoktak felejteni, hogyha Óbudán bemegy az ember egy-két, még akár panelházak közé is, akkor bizony egész felismerhető, nagyobb épület részek is megmaradtak. Olyan katedrálisaink sajnos Budapesten valóban, ahogy ön is mondta, nincsenek, mint mondjuk tőlünk nyugatabbra, ahol a történelemnek ilyen-olyan fordulatai talán jobban megkíméltek egyes épületeket, bár ott is vannak azért olyan épületek, amelyek csak romjaikban állnak, és még így is impozánsak. És azt hiszem, hogy talán a középkori épületeknél ez az egyik, ami sokszor meglepi az embereket, mert valahogy még mindig az a propaganda, hogy a középkor sötét volt, és akkor ott a középkorban aztán mindenki maximum ilyen kis kunyhóban húzta meg magát, és ennek megfelelően még az impozánsabbnak számító épületek sem voltak annyira szép, nagyok, meg annyira kidolgozottak, meg annyira díszítettek, meg annyira mesterségbeli tudással, ahogy már ezt is úgy mondtuk és beszéltük, minden szempontból a maximumon.
2: Igen, egy kicsit mi törekedtünk is erre itt a kiállításon, hogy ezt a szürke, vagy fehér, vagy ilyen szintelen középkort egy kicsit felül tudjuk írni. Ugye nagyon sok olyan töredék van, amin az eredeti festés is látható. Vannak egy ilyen kis kedves töredékek, amin egy ilyen égbolt látszik, egy mosolygó napocskával, tehát hogy még erre is volt érkezésük, hogy akkor a napnak még arcot is festettek, vagy vannak olyan falképek, amik mondjuk egy reneszánsz főúri palotából kerültek elő, amik szintén mindenféle ábrázolások, mitológiai alakok, vagy éppen dekoratív festések látszanak, tehát hogy ezek nagyon színesek, és hát hogyha mondhatjuk ezt, vidámak voltak néha számunkra, néha így akik így hozzászoktunk ehhez a kő esztétikájához, szinte már túl színesek, vagy ilyen csicsásnak tűnőek, de valójában a középkorban ezeknek ez volt a természetes színük, tehát ők nem ismerték ezt az egyszerű kőszínű szobrokat, ők szépen kifestették ezeket.
1: Ami egyébként nem is csak a középkorra egyedül jellemző, hiszen az ókorban is festették az épületeket meg a szobrokat, de ha már az apró részletek kerültek sorba, akkor most beszéljünk egy kicsit a pop-up kiállításról, hiszen két tárló is ide került a faragványok közé, és ezekben viszont már apróbb tárgyakat figyelhetünk meg, amelyek azért is érdekesek, mert egyrészt nagyon személyesnek tűnnek, tehát nem ugye feltétlenül közösségi használatúak, bár lehet sok mindent közösen használni, még egy kisebb tárgyat is. Viszont mégiscsak valahol még egy közösségi mondjuk épületet azért tudjuk, hogy ki mindenki használhatott, ezeknél a tárgyaknál nem ismerjük feltétlenül a tulajdonosokat, és mégis van benne valami olyan érzésünk, hogy minthogyha a nagymamánk, vagy a dédmamánk, vagy az ük szüleink örökségét, ha nem is vesszük kézbe, de láthatjuk a tárlókban.
3: Igen, ez így is van.
1: Terei György.
3: Az volt a cél, hogy itt a nagyméretű köveknél, ahol ugye mindegyiknél, vagy legtöbbnél tudjuk pontosan, hogy melyik épülethez tartoztak, itt ezek egy kis személyes tárgyak, ahol ugye a személyt nem tudjuk megnevezni, de látszik az, hogy tulajdonképpen mindig az élet minden területét áthatja a vallásosság. Ebben a vitrínben több dolog is látható, tehát például látható egy kályhacsempe. A kályhacsempe mindig egy nagyon fontos a régész számára, mert túlmutat a tárgyon. Tehát mindig a kályhacsempe el akar mondani valamit, tehát akár csak egy ábrázolással, akár csak egy díszítéssel, de nagyon sok esetben egy történet szerepel rajta, vagy valamilyen címer. Ebben az esetben Szent György és a sárkány harcát látjuk. Nagyon sok kályhacsempén van szent ábrázolás. Itt évekkel ezelőtt volt egy szívmelengető középkor című kiállítás, azon több, a Kárpát-medencében több ilyen látható volt. Fontos ez, ebből egy példát hoztunk. De megint egy egyszerűbbnek tűnő tárgy, azok a rózsafűzérek. Itt már egy picit feszegetjük a régészet határát, ugye el kell azt mondani, hogy a régészet 1711-ig tart a Magyarországon, de mi azért a 18. század sírokat is feltárjuk, és hát most itt nagyon szépen ott van egy olyan személyes tárgy, ami tulajdonképpen a mai napig is használatos, de ennek azért a régészeti feltárása nem egyszerű. Tehát az, amikor a kéztáján a csontok között a 60-70 darab gyöngyöt egyesével kell megtisztítani, ledokumentálni és utána felszedni, ezt most így a látogató azt nem látja.
1: Az ilyen tárgyaknak az elkészítése is kézügyességet igényel sokszor, és hát ezek szerint a feltárása is apró, nagyon finom motorikus készségeket is igényel. A régészetben az én számomra mindig az volt a lenyűgöző, hogy milyen különös az, hogy ahogy az ember talál meg dolgokat, úgy lesz egyre iciri-picirib az az eszköz, amit a kezében tart, amivel megpróbálja feltárni ezeket a dolgokat, és azt hiszem, hogy talán a múlthoz való hozzáállásunk is kezd egyre inkább ilyen lenni, hogy legalábbis a 20. század első felében még mindenképpen arra fókuszáltak, hogy mik voltak a nagy események, és mik voltak a nagy szereplők a történelemben. Addigra most már elkezdődött egy olyan narratíva, hogy azt akarjuk megtudni, hogy jó, de milyen volt az egyszerű kicsi embernek az élete, és egyre inkább menjünk a pici részletek felé, bár még mindig lehet nagy dolgokat találni, és nagy dolgokkal foglalkozni, és azt hiszem, hogy itt is izgalmas az, hogy míg a tárolókban is van egészen iciri-piciri tárgy is, ami tényleg alig nagyobb, mint az ujja az embernek, és mondjuk egy kályhacsempe, ami azért viszonylag nagyobb, és könnyebben elkapja az ember tekintetét, sőt, ha jól tudom, még akár az idő meghatározásban is sokszor tud segíteni. Szóval, hogy ezek a tárgyak is mennyire sokrétűek, mennyire szérteágazóak, és mégis közel hozzák a számunkra azt, hogy milyen volt egy ködösked délután.
3: A tárgyaknak egy része, ahogy az előbb is mondtam, sírokból kerülnek elő. Ezek így közelebb hozzák a tárgyat, az embert, ugye kereszt használata mai napig is van. Tehát mindig elmond valami pluszat. Van itt kiállítva olyan agancsból készült kereszt, ami ilyen kis poncolással, ilyen pont díszítéssel van ábrázolva, és egy árpádkori temetőben egy 6 éves kisgyereknek a nyaktájákon került elő, nagy valószínűséggel így temették el. De van olyan kereszt is, ezek már nagyobbak, meg körmeneti kereszt, ahol látszott a tárgy fontossága, van amelyik egész korán 12. századi lehetett, tehát Buda alapítása előtti, és egy késő középkori gödörből került elő, tehát sokáig használták. De ugyanezt mondható el egy ereklye tartó keresztnek a hátoldaláról, ami a 22. kerületből Csútról került elő, ott is egy ház betöltéséből, egy késő középkori ház betöltéséből került elő, de maga a kereszt az a 13. századi, tehát valamikor az 1230-as évekből Kijevből érkezhetett, és megtartották, fontosnak tartották, használták, nem dobták ki, tehát ez mind jelent. De van olyan tárgy is, itt is, ami megint túlmutat a tárgyasságán, ez például a zarándok jelvény. Ugye a zarándok jelvényt azt, miután elzarándokoltak például Rómába, vagy Santiago de Compostelába, akkor ott a zarándok jelvényt megkapva azt a kalapjukra vagy a ruhájukra varták, és ezzel bizonyították, hogy ők ott voltak. Na most mit csinálunk egy 12-13. Századi falusi környezetben, az árpádkori Kána faluban, ahol egy gödörben előkerül egy a római Szentpéter és Pál bazilikából származó zarándok jelvény. Hát az egyik elgondolás az az, hogy egy zarándok, aki pont itt vándorolt, vagy ment át a falun, elvesztette. Ugye ennek ilyen 4 kis füle van, ma már csak egy volt, valószínűleg letörött és elvesztette, vagy pedig egy kánai lakos mehetett ki, jöhetett vissza, és utána elvesztette. Egyébként ennek a zarándok jelvény kutatásnak is nagyon-nagyon érdekes a menete, hiszen ez egy apró tárgy, ha töredékesen kerül elő, sok esetben nagyon nehéz felismerni. Tehát ha felkutatjuk az ország régészeti raktárait, tehát sokkal többet találhatunk.
0: Takács Ágoston és Terei György régész múzeológusokkal Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. A szakrális épületek mellett az egykori Óbudai királyi vár, a Nyéki vadászkastély és más jelentős reneszánsz épületek maradványait is bemutató Eltűnt épületek hírmondói című állandó kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában kapott helyet. Ezt egészíti ki az Arsz Szakra Fesztiválhoz kapcsolódó kamaratárlat, amely október végéig látogatható.

0: Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat figyelmükbe.
1: Három zenei eseményt ajánlunk a figyelmükbe. Szeptember 24-e és 26-a között rendezik meg az A38-as hajó és a Fonó Budai Zeneház közös szervezésében az Új Buda Jazz Fesztivált. A háromnapos eseményen az újító, kísérletező jazz kerül fókuszba Újbudán. A fesztivál az A38-as hajón 3, míg a Fonó Budai Zeneházban 1 sűrű estén át mutatja meg, milyen sok felé tart ez a különleges műfaj. Lesz itt kérem kortárs improvizáció, pszichedélia, elektronika, minimalizmus, neoklasszikus és rock. Mindez találkozik a jazzzel a program koncertjein. Az Új Buda Jazz Fesztivál sosem arról szólt, hogy a jazz kényelmesen hátradőljön a fotelben. Sokkal inkább a folyamatos útkeresésről, a kísérletezésről, és arról, mi történik, amikor a zenészek átlépik a műfaji határokat. A 2026-os program is ugyanezt a nyitottságot viszi tovább. Az A38-as hajón szeptember 24-én Eric Truffaz és Barabás Lőrinc John Coltrane születésének 100. évfordulójához kapcsolódóan közös koncerttel nyitják meg a fesztivált. És közben a tetőteraszon a Fusion Maze Lukács Petával és a Lounge Dogs a jazz, a rock, a funk, az ambient és az elektronika határvidékén fog mozogni. Másnap 25-én a Sick Picnic és a Négyesi Barnabás Kvartett a komponált zene és a szabad improvizáció közötti átjárásokat keresi. Este pedig a Qualitans pszichedéliából, garázs rockból és kísérletező soulból építkező őszi nagy koncertje következik az Eskimo Lunettes felvezetésével. Végül 26-án a Decolonize Your Mind Society és az osztrák Synthetic Music Trio zárja az A38-as fesztivál programot. Ugyancsak szeptember 26-án mindeközben a Fonó Budai Zeneházban a zongorista szólisták és az új hullámos jazz kerülnek fókuszba. Két izgalmas kísérletező produkció, Őri Kis Botond és a Novan tér vissza a Fonóba. A Bala Marea pedig most először lép itt színpadra. Magával hozva a Zeneakadémián végzett fiatal jazzisták friss zenei gondolkodását. Három napon tehát és két helyszínen egymástól radikálisan eltérő zenei világok szólalnak majd meg. Az Új Buda Jazz Fesztivál idén is a jazzt keresi, amely nem feltétlenül marad ott, ahol a műfaji határokat meghúzták. Az A38-as hajón és a Fonó Budai Zeneházban az Új Buda Jazz Fesztivál szeptember 24-én és 26-án esténként várja a jazzrajongókat, a koncertek legtöbbször 7:30 vagy 8 órás időpontban kezdődnek. Szeptember 27-én vasárnap 11 órakor a Szent Anna templomban a Batthyány téren évközi 26. vasárnapon különleges zenei szolgálatot hallgathatnak meg. Wolfgang Amadeus Mozart B-dur missa brevisét és Ave Verum korpuszát hallgathatják meg a Szent Anna templom énekeseinek zenei szolgálatában, akiket a művészeti vezető és orgonista Balasi Barnabás vezet. A mise szólistái között hallhatják Debreszilágyi Júliát, Buda Sárát, Katona Tamást és Cser Ágostont. Wolfgang Amadeus Mozart B-dur missa brevise a zeneszerző salzburgi éveinek egyik legkülönlegesebb és legbájosabb egyházi műve, amely meghitt, lírai és kifejezetten derűs hangulatával tűnik ki. Különlegessége a korabeli misékhez képest vett rendkívüli tömörségében és dallamos, szinte operai vagy népdalszerű egyszerűségében rejlik. A mű legvitatottabb, egyben leginkább magával ragadó része a záró Dona Nobis Pacem, amely egy könnyed, táncos gavott ritmussal búcsúzik, ami miatt a szigorúbb egyházi bírálók a maguk korában ezt a művet túlviláginak találták. A zenemű eredetileg szerény, kamarazenei apparátusra tervezték. Szólisták, négyszólamú kórus, két hegedű és basso continuo amely hűen tükrözi a salzburgi dom akkori takarékos és puritán előírásait. Napjainkban leggyakrabban historikus hangszereken kis létszámú kamarakórusokkal adják elő, hogy megőrizzék az intibebb, áttetsző hatást. Ugyanakkor bensőséges jellege és viszonylag könnyen énekelhető szólamai miatt a darab a mai napig a liturgikus templomi kórusok és a kisebb koncertkórusok egyik legkedveltebb és leggyakrabban műsorra tűzött Mozart miséje. Az alkalom tehát egyben szent mise is, annak minden méltóságával együtt. De szeptember 27-én 11 órakor a Batthyány téren Budapesten a Szent Anna templomban mégiscsak felcsendül Mozart, B-dur missa brevise és Ave Verum korpusza. És végül szeptember 27-én 19 órakor a Magyar Zeneházában Veni Heim Boglárka a Jelenlét összhangja címmel ugyancsak egy különleges koncertet hallgathatnak meg. Ezen az estén atmoszférikus elektronikus hangrétegek, Szász Veronika énekhangja, Cseh Péter gitárjátéka és Heim Boglárka kortárs tánca találkozik egy közös, egymásra hangolt térben. A különböző művészeti rétegek nem egymás mellé kerülnek, hanem egymásba folytatódnak. A hang mozdulatot hív, a mozdulat hangot formál, és egymásra reagálva alakítják a teret. Ez a kölcsönös alakulás a szervező elve az eseménynek, amely a jelenlétet nem történetként, hanem változó arányok rendszerében szemléli, és intenzitásában csend, sűrűségében tágasság, kötődésében feloldódás jelenik meg, amelyek egymásba fordulnak. A zene, a test és a figyelem újra rendeződő egyensúlya olyan tapasztalati mezőt hoz létre, ahol a belső állapot és a közös tér nem válik el egymástól, és ahol az identitás inkább alakuló minőség, mint rögzített forma. A nép és világzene, a klasszikus és szakrális zenei hagyomány, valamint az improvizatív jazz élő rétegként épül be ebbe a hangszövetbe. Ez az összművészeti program tehát nem nagy gesztusokkal dolgozik, hanem finom jelenléttel. Az énekhang, az élő gitár és a mozdulat közös íve nem bezár, hanem megtart. A végén megmaradó csend, a közösen átélt jelenlét beteljesedő tapasztalata. Ez a különleges este a Magyar Zeneházában szeptember 27-én 19 órakor kezdődik a Jelenlét összhangja címmel a Veni és Heim Boglárka közös produkciójában.

0: Kedves hallgatóink, az Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a technikai munkatárs Viksa Levente, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Fülöp Tamás volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Most Elza Vájé felvételeiből válogatunk.

0: Elza Vájé felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. A művész bejáró következik.
3: Kedves hallgatóink, sok rétegű, igazi remek mű Németh László regénye az Iszony, amelynek első nagyszínházi feldolgozását mutatta be a Szatmár Németi Színház Harag György társulata 2026. augusztus 8-án a Gyulai Várszínház programjában. A Szabó K. István rendezésében és adaptációjában megvalósult produkcióról beszélgetünk Olá Zsolt színházi elemző szakíró kollégámmal a művész bejáró mai adásában. A beszélgetés első részét hallhatják most, 2 hét múlva pedig a második résszel jelentkezünk. Műsorunkban az előadásból részleteket is hallhatnak a Szatmár Németi Színház színészeinek tolmácsolásában. Köszönti önöket a szerkesztő, Ungvári Judit. Tartsanak velünk!

Az előző előadásban az elnyomott nőkről, a perifériára került nőkről, az erkölcsi normákon kívül élő és tevékenykedő nőkről beszélgettünk, például Violettáról, Verdi Traviata című operájából, és akkor abban maradtunk Judittal, hogy folytatjuk ezt a témát, tehát hogy az elnyomott nő hogyan kerül be a világirodalomba és a magyar irodalomba. Azért említsünk meg néhány példát, például Flaubert Bovary-né című művében a főhős Emma Bovary a romantikus regények illúzióit keresi a valóságban, de a vidéki élet unalma, meg hát a házasság folytogató légköre végül a pusztulásba kergeti. De ugyanígy említhetnénk Tolstoj Anna Karenináját is, amikor a címszereplő gyakorlatilag fellázad a képmutató rideg társadalmi konvenciók ellen, és hát hogyha már a magyar irodalmat említjük, akkor egy női szerző, Kafka Margit Színek és évek című művében Porteleki Magda sorsán keresztül láthatjuk a századforduló gentry világát, és Móri Zsigmond Úri Múria sem maradhat ki a sorból. Ennek a történetét azt hiszem, hogy talán felesleges is bemutatnunk. És a legutóbbi adásban szót ejtettünk a Szatmárnémeti Társulat

0: Németh László regényéből készült az Iszony című előadásáról, ezt fogjuk most körüljárni. Picit beszéljünk Németh László munkásságáról. Judit, szerinted miért fontos manapság Németh László?
1: Most profán módon mondhatom azt is, hogy 125 éve született, tehát hogy az évforduló miatt is tekinthetjük fontosnak. Ugye nyilván ezt az előadást is, illetve a műnek az elővételét is az indokolta, hogy Németh László évforduló van, egy picit talán így rá irányul a figyelem, de természetesen tartalmi szempontból nem csak ez az indoka, hogy fontos Németh László. Egy kitűnő és sajnos méltatlanul mellőzött íróról beszélünk. Főleg a regényeit illetően érzem azt, hogy méltatlanul van mellőzve, hiszen amit talán már a múltkor is említettem, hogy nálunk még a középiskolában én nekem úgy rémlik, hogy a kötelező olvasmányok között volt az Iszony, és hát manapság már ezt nem lehet tapasztalni, tehát egyrészt kikerült a kötelező körből, másrészt nem is nagyon foglalkoznak vele, én azt tapasztalom, legalábbis ismerőség körben, ahol fiatalabbak vannak, nem nagyon foglalkoznak vele a magyar órákon, holott hát egy igen gazdag és nagyon sokrétű életműről, és hát tulajdonképpen egy, nyilván én nem vagyok szellemtörténész, vagy eszmetörténész, de hát azt lehet mondani, hogy eszmetörténeti szempontból is egy kitűnő és jelentős író ról van szó, aki hát ugye, ha más nem, ugye a harmadik utat talán ezt többen hallották már,
0: persze,
1: akik nem is foglalkoztak annyira az életművel, tehát hogy olyan dolgokat vet fel a műveiben, amelyek hát egészen elképesztő távlatokat nyitnak meg, tehát ő neki nagyon gazdag műveltsége, nagyon gazdag gondolkodásmódja volt, és hát ezek tükröződnek a műveiben is. Sajnos egyébként ennek egy picit áldozatául is estek a drámái, tehát maguk a színdarabjai, hiszen azokat olyan tézis drámaként szokták ugye elkönyvelni, és ráadásul nagyon ritkán is játsszák. Nem véletlenül, például az Iszonynak most, amiről beszélgetünk, a rendezője a szó szerint azt mondta, hogy nem jók a drámák. Tehát rendezői szemmel, és hát nyilván nem csak ő gondolja így, rendezői szemmel nagyon szövegdrámák, nagyon filozófikusak, és nagyon nehezen, mondjuk a Széchenyi is, vagy a Galileiről. Tehát, hogy olyan drámái vannak, amik tényleg ilyen eszmei áramlatokat járnak körül, még talán a Villámfénynél az, amit szoktak játszani a színházak, bár mostában én nem hallottam róla, hogy bárhol bemutatták volna, de ugye mivel ott azért mégis egy kicsit ilyen emberi konfliktus kerül a középpontba, tehát ott is egy ilyen családi közegben játszódik a dolog, talán azt egy picit könnyebben tudják megközelíteni, illetve színpadra tenni, de az úgynevezett tézis drámái azokat nagyon-nagyon nem veszik most már elő, és hát ugye különösen ebben a kontextusban érdekes, hogy a regényből született egy színpadi adaptáció.
0: Egyébként érdekes, amit mondasz, még egyet megemlítenék, a Bodnárnét. Néhány napja éppen Dörner Györgyel beszélgettem, az Új Színház igazgatójával, és Németh László is szóba került. És az Új Színházban néhány éve bemutatták a Bodnárnét. És hasonló volt a prekoncepció, mint amit te említesz, tehát, hogy féltek egy picit, talán a nézők jobban féltek Németh László nevétől, ha meglátják a plakáton, vagy meglátták a plakáton, mint a társulat, és mint egy színháznak a vezetése, de azt mondta igazgató úr, hogy óriási siker volt. Én ugyan nem láttam, de azt mondják, hogy nagyon nagyívű előadás született belőle, tehát, hogy tényleg a Villámfénynél és a Bodnárné ez a két dráma talán, amit napjainkban elővesz. Talán játszanak, de hogy vajon miért, tehát mi lehet Németh Lászlónak ennek a talán a népi írókhoz is besorolható szerzőnek az eszenciája? Mitől olyan érdekesek az ő művei? Miért olyan fontosak számunkra?
1: Hát ugye általában az előző évtizedekben, főleg a lélektani realizmusa miatt tartották számon, és hát ha valami miatt elővették, akkor, és a színházi viszonylatban nagyon érdekes, mert ugye a lélektani realizmusnak, erről már érintőleg ejtettünk szót korábbi beszélgetéseinkben is, hogy annak nagy keletje volt azért, ha megnézzük a rendszerváltást megelőző évtizedekben, tehát akkor nyilvánvalóan, hogy azért szedték elő a Németh László darabokat adott esetben, ugye hát regény adaptáció is voltak elvétve, mondjuk az Iszonyból pont nem, bárhogy színpadi regény adaptáció nem készült. Tehát, hogy inkább ebbe láttak, gondolom, valamiféle fantáziát, akik elővették ezeket, és hát azért azóta, a rendszerváltás óta ugye sok minden változott, és például azért egy kicsit jobban bejöttek a másféle színházi trendek is, és azért ezt lehet látni, lehet érzékelni, hogy az úgynevezett szövegdrámák azok nehezebben kerülnek most már a rendezőknek az asztalára. Tehát ezért mondtam, hogy nem véletlen, hogy Szabó K. István is egy regényhez nyúlt. De ez biztos, hogy ez a lélektaniság, a lélektani precizitása a Németh László műveknek, ez biztos, hogy komoly szempont volt abban a történetben, hogy őt elővegyék.
0: És hát említsük meg egyébként a társadalmi kérdéseket is, hiszen ha már a korábbi adásban egy társadalom perifériájára került nőről volt szó, akkor nagyon érdekes, hogy ugye a magyar irodalomban is megjelenik a bukott nő, az elnyomott nő. Vajon miért lehet ez, hogy Németh László is érdeklődik a különböző már-már szociológiai mélységű társadalmi helyzetek feltérképezése iránt? Miért lehet az, hogy az ő művében is középpontba került az elnyomott nő?
1: Nyilván, hogy ennek van egy társadalmi háttere, és amiket itt emlegettünk példákat, azért ez elkezdődött már korábban is, tehát tényleg Kosztolányi, Móricz, stb. Tehát, hogy elkezdődött a nőnek, mint szereplőnek a felfedezése ezekben a regényekben, és valahogy ezen keresztül tudták megmutatni ezek a szerzők. Érdekes, hogy nőkhöz kötik, ugye, de hogy nem csak a nőkről van szó, hanem egyáltalán a társadalomnak az elnyomottjairól van szó. Ugye mondjuk a Kosztolányi édesanyját alapul véve, az édesanyában is tulajdonképpen nem feltétlenül az a lényeg, hogy ő most nő vagy férfi, hanem egyszerűen annak a társadalmi rétegnek a problémáiról szól, a cselédeknek, ugye a cselédsorban lévőknek, a kiszolgáltatottaknak a sorsáról szól, ugye Kosztolányi. Hát ugye azért nő, mert hogy akkoriban a nők halmozottan hátrányosan voltak elnyomva, tehát hogy azért a női szerep az ugye ebben az időszakban igencsak az elnyomott réteghez tartozott, vagy azért, mert nem tudott ugye kiteljesedni, mondjuk még ha olyan helyzetben volt is, tételezzük föl, hogy akár pénze is lett volna, vagy tehát olyan társadalmi helyzetben volt, hogy mondjuk tanulmányokat végezhetett volna, de mondjuk nem tudott kiteljesedni, mert ugye férhez ment, az volt a dolgok rendje, hogy egy házasságban
0: élje
1: mindennapjait, és ott álljon helyt, tehát ugye nagyon kevesen tanulnak a 20. század elején még a nők közül, pláne mondjuk egyetemeken, tehát felsőbb tanulmányokban, addigra már ugye azért az ilyen tanítói, meg egyéb hivatások már nyitva vannak az a 19. század végétől nyitva vannak a nők előtt is, de azért még mindig nem annyira jellemző. Tehát nyilván, hogy azért választanak a regényírók is, gondolom, nőket ennek a kifejezésére, mert ott eleve adott egy kiszolgáltatottság a női szerepben. Ráadásul ugye, hát mondjuk maradva még mindig az édesanyánál, ugye ott a női kiszolgáltatottság tulajdonképpen nem csak a társadalmi értelemben jelentkezik, hanem hát mondjuk így a női mi voltában is, mert ugye ott történik egy szerelmi aktus is, aminek ő ugyanúgy kiszolgáltatódik annak a helyzetnek.
0: Magyarán tehát elszenvedője.
1: Kicsit elszenvedője. Igen. Ha nem is erőszakról beszélünk, mert ez nem egy erőszak történet, de akkor is egy kiszolgáltatott helyzetben lévő nő kihasználásáról beszélhetünk, és aztán ugye ez vezet a csúnya végkifejletig. Azért mondom mindig az édesanyát, mert sok tekintetben hasonló maga a történet az Iszonyéhoz, hiszen azért az Iszonyban is végül egy gyilkosság történik, egy ilyen elnyomott helyzetből és annak a mindenféle felhalmozódásából, lélektani felhalmozódásából következően, tehát ott is egy gyilkosságba torkollik az a fajta elnyomás, amit ugye a főhős elszenved. De még egyébként visszatérve ezekre az elnyomott nőkre, nagyon sokféle módon ábrázolják, mert ugye Móriczot emlegettük, azért ott is egy házasságban, ott szintén egy házasságban élő nőnek a kiszolgáltatottsága jelenik meg az Úrimuriban, például a feleség tekintetében, és azért bármennyire is, ugye most, hogyha csak női szempontból mondjuk egy kicsit nevezzük feminista nézőpontnak, amit most mondok, de hogyha csak női szempontból nézzük azt a regényt is, azért ugye ott is egy olyan férfi figura jelenik meg, aki szeretőt tart, tehát nem egy olyan férfi figurával találkozunk, aki erkölcsileg mondjuk így, hogy fedhetetlen, és akkor az ellen lázad a nő, hanem ugye egy olyan beidegződött társadalmi szisztéma jelenik meg ezekben a kapcsolatokban, hogy az teljesen elfogadott, hogy a feleség az otthon csinálja a dolgát.
0: Főz most takarít.
1: Így van, egyébként a szerelmi életet pedig a férje az úgy éli, ahogy gondolja. Tehát, hogy azért ezek a viszonyok, ezek így megvoltak ebben az időben. Igaz, hogy Németh László, amikor megírja ugye ezt a regényt, 42-be írja, és 47-ben jelenik majd meg, tehát hogy az már kicsit arrébb van ehhez képest, mondjuk amit a Móricz világ ábrázol, vagy az Édes Anna, ugye a 20-as évek meg ilyenek, tehát hogy az azért kicsit arrébb van, de még mindig ezek a trendek vannak nyilván a 20. század első felében, és hát különböző történelmi összefüggések miatt igazából a II. Világháború utáni időkben fognak majd a nők, hát kvázi egyenjogúvá, bár mondjuk ott se teljesen, de ezzel is lehet vitatkozni, de hogy ott válnak legalább a munka szempontjából egyenjogúvá ugye a szocialista időszakban, mert ott ugye azért az ott feloldódik ez a történet, tehát ott a nőknek is ugye munkát kell, hát nem kell, de hogy de többségében kell, vállalnak munkát.
0: Ott közveszélyes munkakerülők voltak, azt hiszem, azok, akik
1: még létezett a háztartásbeli azért ott egy darabig, úgy rémlik, hogy volt ilyen kategória, hogy háztartásbeli, tehát létezett ez a fajta szerepkör, de azért tömegével az biztos, hogy a háború utáni időkben vállalnak a nők munkát. Meg hát nyilván maga a háború is átrendezi ezt, hiszen ott is kénytelenek már munkát vállalni a nők, mert a férfiak a fronton vannak, tehát innentől kezdve azért ott az nagyfokú ilyen átrendeződést eredményez, de a 20. század elején még biztos, hogy élnek ezek a teljesen betokosodott rendszerek, meg társadalmi elfogadottságok a női szerepről és a női helyzetekről.
0: Azért is érdekes, hogy említetted az Édes Annát, mert hogyha jól tudom, akkor Szabó K. István rendezései között ez a mű ugyanúgy megtalálható, mint az Iszony. Igen. Szabó K. István előszeretettel nyúl regény feldolgozásukhoz. Vajon miért teszi ezt? Mi lehet izgalmas számára abban, hogy nem egy alapvetően színpadra szánt művet rendez meg, hanem elővesz egy regényt, és tulajdonképpen azt dramatizálja, vagy annak alapján készít egy színpadi művet.
1: Sajnos az Édes Annát egyébként pont nem sikerült még megnéznem, ez Kolozsváron játsszák, tehát mai napig nagy sikerrel fut ráadásul, Román Eszterrel a főszerepben, ő játssza az Édes Annát, őt viszont már láttuk más darabban.
0: Így van, díjat is kapott Kisvárdán.
1: Így van, úgyhogy el tudom képzelni, hogy jó kis előadás lehet ez, tehát ha valaki szerét ejtheti, és éppen Kolozsváron jár, érdemes megnézni a színháznak a műsorán, hogy nem játsszák-e éppen. De hogy miért nyúl hozzá, azért nyúl hozzá, egyébként most hosszan beszélgettünk a témáról, és ő azt mondta egyértelműen, hogy nagyobb szabadság lehetőséget, vagy szabadságfokot ad a színpadi adaptáció, tehát a regényből készülő színpadi adaptáció neki, mint rendezőnek, mint a kész darab. Tehát ott nincsenek annyira, tehát ott ő válogat nyilván a regényből azokat a vonalakat, rétegeket, részleteket, amiket ő szeretne látni.
0: De milyen érdekes, hogy Németh László drámájára azt mondja, hogy azok annyira nem jók, de Németh László regényére igen, viszont azt mondja, hogy az alapanyagként igen, használható, igen, egy színpadi előadás létrejöttéhez.
1: Sőt, számára izgalmasabb volt, ezt kimondta, hogy számára sokkal izgalmasabb volt, mint mondjuk egy Németh László drámát színpadra vinni. Szóval nagyon érdekes ez. Egyébként tényleg valóban Szabó K. István több regény adaptációt készített már. Most így fejből mondom gyorsan általam ismert példákat. Ugye két verzióban készített Szabó Magda az Ajtó című regényéből színpadi adaptációt. Egyet a Nemzeti Színházban láthattunk egy pár évvel ezelőtt. Ott Udvaros Dorottyával és Söttei Andreával a két főszerepben. És most még fut, ha jól emlékszem, Nyíregyházán egy teljesen másik. Tehát ott megcsinálta, nem ugyanazt vitte el Nyíregyházára, tehát nem ugyanazt a feldolgozást.
0: Mint ahogy szokás egyébként.
1: Mint ahogy egyébként nyilván, hogyha már valaki elkészít egy adaptációt, akkor miért ne vinné tovább. De nem, ő úgy döntött, hogy megpróbál egy másik verziót csinálni belőle, és Nyíregyházán készített egy másik féle adaptációt. Ott Nyíregyházán Emerenc szerepét Pregicer Fruzsina játsza. Azt hiszem, hogy az ő nevét se kell különösebben megmagyarázni, hiszen ő évtizedek óta Nyíregyházán vezető színész, és nagyon sokan ismerik a nevét is, meg hát az alakításait is, és az írónő szerepét pedig Szabó Márta játsza ebben a feldolgozásban, és ott is nagy sikerrel elfut ugye ez az ajtóadaptáció. Aztán szintén Nemzeti Színházba készített egy verziót Márai Sándornak a Kassai polgárokból, amit viszont már láttam, és hát az is egy nagyon izgalmas feldolgozás volt. Ráadásul hát egy egészen érdekes játék, tehát kicsit ilyen jelzésszerű játék stílusban, nagyon érdekes jelzésekkel, utalásokkal, a különböző társadalmi rendszerekre, tehát nagyon izgalmasan volt megközelítve az a feldolgozás, nem annyira a lélektani realista színjátszást képviselte ugye az adaptációja, és ugye említetted az Édesannát, Kolozsvárot, aztán, hát az mondjuk nem regény, nem de regény, volt, egy, az, volt egy debreceni Dorottya feldolgozása is, ott egy kortárs drámaváltozatot csináltak a Dorottyából.
0: Trójai nők is volt, ráadásul szerintem kétszer is megrendezte
1: az, a színpadi, igen, a színpadi mű, és akkor hát ugye most pedig az Iszony, amit ugye Németh Lászlónak a regényéből ültetett át színpadra.
0: Mi jellemző Szabó K. István rendezői látásmódjára, művészi koncepcióira?
1: Ahogy az előbb már mondtam, hogy nem feltétlenül a megszokott lélektani realista színházi aspektusból közelít egyébként az előadásokhoz. Egy kicsit ő ezt is így fogalmazta meg, hogy olyan, mintha ilyen fúziós színházat csinálna, tehát többféle stílust, illetve stíluselemet ötvöz az ő világa. Egyébként nagyon sokszor használ szimbólumokat például, és egyébként ez az Iszonyban is megfigyelhető, hogy szimbolikus teret, vagy szimbolikus tárgyakat, egyáltalán szimbolikus cselekvés sorokat használ. Szóval nagyon-nagyon-nagyon izgalmas színházat művel egyébként. Ez persze, amikor ilyenekről beszélünk, azért az fontos leszögezni, hogy az, hogy valaki nem a lélektani realizmusból közelít, az nem azt jelenti, hogy soha nem azt jelenti, hogy a figuráknak nem kell pontosaknak lenniük, tehát azért ezt mindenképpen leszeretném szögezni, hiszen egyébként ebben az Iszony feldolgozásban is a figuráknak a lélektani pontossága megvan, mert máshogy nem lehet ábrázolni egy jellemfejlődést, vagy egy figurának a fejlődését, a megnyilvánulásait, a szituációkat, az egymás közti interakciókat. Nagyon nehéz lenne máshogy ábrázolni, mint az, hogy a mélyre ásnak, hogy az ember miért cselekszik úgy, mit csinál úgy, hogyan gondolkozik, vagy hogyan viselkedik egy adott helyzetben. Tehát nyilván nem ezt jelenti, hogy elvetjük a lélektani realizmust, de mondjuk a színpadon nem feltétlenül lineáris a történet, amit látunk, hanem esetleg időbeli ugrások vannak, vagy ilyen flashbackek vannak.
0: Tehát, vagy szimultán történnek a dolgok.
1: Vagy akár szimultán történnek a dolgok. Nem realisztikus általában a tér, tehát hogy jelzésszerűek ezek a terek, tehát nem feltétlenül egy olyan szoba belsőt látunk, ahol ki van dolgozva minden, és akkor itt mennek ki, ott mennek be. Persze nyilván ezt is jelezni kell, vagy tudni kell, de hogy nem feltétlenül olyanok a körülmények, amik, hát hogy úgy mondjam, ilyen filmszerű realitást, vagy dokumentumfilmszerű realitást mutatnának, és hát nyilván a játék módban is lehetnek egyébként kicsit eltolt, kicsit groteszk megnyilvánulások, egyébként a groteszket nagyon szereti alkalmazni. A már előbb említett Márai feldolgozásban, tehát a Kassai polgárokban például, hogy csak egyet mondjak, úgy volt ábrázolva a hatalmi rendszereknek a viaskodása, hogy két bohóc volt, az egyik kvázi ilyen fasiszta jelképekkel ellátott bohóc, a másik pedig a kommunizmus jelképeivel ellátott bohóc, és akkor azok között hányódott ugye ott a szereplő, tehát hogy a hatalmi játékot kvázi így jelenítette meg, hogy hogyan van kiszolgáltatva a kisember a hatalomnak, vagy a mindenkori hatalmaknak. Tehát nagyon érdekes megoldásokat tud azért ez eredményezni. Mondjuk az Iszonyban nem volt ennyire stilizált dolog, de azért itt is voltak olyan fajta szimbolikák, vagy olyan fajta stilizáció azért itt is megjelent, hogy mondjak egy konkrét példát. Szerintem az egyik legszebb jelenete egyébként az volt az előadásnak, hogy ugye, ha már az elnyomott nő és a bezártságnak a szerepe, ez egy nagyon szép kép volt az első felvonás végén, amikor ugye összeházasodik a takaró Sándorral, és ugye nem történik meg a nász éjszaka, mert a nő kibújik alóla, ez alól a helyzet alól, és akkor csinál egy olyat, hogy az ágy, tehát van egy ágy az előtérben, hogy az ágynak az ágyrácsát így fölgörgeti, tehát föl, mint egy ilyen szivacsot, így fölgörgeti, és alá rábújik, és magára húzza az ágyrácsot. Hm. Na most ez azért érdekes, mert ugye ez most egyszerre fejezi ki ugye a börtön mi voltát ennek a szituációnak, meg az ő hozzáállását ehhez az egész helyzethez. Tehát egy olyan kulcsjelenet, hogyha az ember megnézi ezt a cselekvéssort, amikor még szöveg se hangzik el, mert semmi nem történik már szövegben, de megnézi az ember ezt a cselekvéssort, ez ilyen emblémája lehet az egész előadásnak. Ilyen volt már nála több ízben, hogy egy-egy ilyen kis apró cselekvéssorral fölépíti azt a világot, amiről maga az előadás, tehát ilyen csebben a tenger jelleggel maga az előadás is szól. Ez például nagyon szép megoldás volt.
2: A Szatmár Németi Színház Harag György társulata 2026. augusztus 8-án a Gyulai Várszínház programjában mutatta be Németh László regénye az Iszony első nagyszínházi feldolgozását Szabó K. István rendezésében. Erről beszélgettünk Oláh Zsolt színházi szakíró kollégámmal. A zene után részleteket hallhatnak a műből a Szatmár Németi Színház színészeinek tolmácsolásában.

0: Kedves hallgatóink, Németh László regénye az Iszony első nagyszínházi feldolgozásából hallhatnak részleteket a Szatmár Németi Színház színészeinek előadásában. A Szabó K. István rendezte produkcióban Kárász Nellit, Sosovica Anna, Takarósanyit, Rappert Vencz Gábor, idősebb Kárásznét pedig Kovács Éva alakítja. A felvétel a Tokaji írótáborban készült, ahol a társulat művészei szemelvényeket mutattak meg az előadás szövegkönyvéből.
1: Egy darab vászon, s hogy elzokog rajta az ember azért, akinek rajt van az illata? Nem érti? Látom, nem érti.
2: Nem értem.
1: Nem érti.
2: Csak ugyan nem értem. Szeretik a krumplis palacsintát?
1: Jaj, hát csak nem akar, ami begyulladt szilveszteri gyomrunkra még főzni is. Na, én látni akarom, hogy mit kever abba a palacsintába. Jó, nem veszem rossz néven, mások is így vannak vele. Meg kell szokni a stílusomat. Kezdetben fejnek vagy bokának szaladt tőle a vér. Különösen az ilyen dámvadvér. Jaj, na ez, ez külön inger. Jaj, amikor az ember fejében még fölle jár a csárdás, és az orrában érzi a táncos nő izzadságát, egy ilyen friss, koránkelt könyököt nézni krumpli törés közben. Elhiszi, hogy én még csárdás közben is megérzem, hogy az a könyök, amit tartok, szeretem mondjuk szitálni. Hát magáról már az olvasóbáron megéreztem, hogy elsőrangú háziasszony.
2: Gondolja?
1: Föltétlen. Hát a gyúrom nyújtom ott, ismerje. Pedig az még gyorsabb étel, mint a krumplis palacsinta. A lényeg az, hogy belever a tojás, belevele a lisztbe egy tojást. Aztán elkezdi gyúrni. Szépen gyúr, aztán kiteríti a vasra. Majd megkeni zsírral. Aztán megint gyúrja. Megint kiteríti, megint megkeni zsírral. Aztán megint összegyúrja.
2: Na,
1: így egy néhányszor, amíg kisül.
2: De megtanultam.
1: Ja, hogy ne tanultam volna. Erdélyben tanultam. Egy műértő fér még mindig jobb, mint egy fapofájú kérőcő, aki mindent fűnek eszik. Jaj, maga különben is főző tehetség. Hát én látom, hogy azt a palacsinta sütőt fogja. Maga engem egyik elragadtatásból a másikba ejt majd. Hoppá, hát ezt akár vallomásnak is vehetné. Jaj, remélem nem sértettem meg a dámvad érzéseimet.
2: Maga egy óra alatt elhasználta a dámvad érzéseimet. Most már csak nevetni tudok.
1: Én tőlem nem olyan könnyű ám megszabadulni. Tessék úgy venni, hogy egy külön kosárban hozom a pirulásaimat. Köszönöm. Amit én az új év óta az első vizitünk miatt összeszégyenkeztem. Na, de tetszik tudni, ilyenkor, szilveszterkor az idővel valami baj van. Az ember elveszíti az időérzékét. Az előírt 10 perc órákig elnyúlhat.
3: De maguk legalább szilvesztereztek. Nellikém azonban még a szilveszterrel sem mentheti magát. Gondolhatja, hogy megdorgáltam. Ahelyett, hogy amint illik, egy kis likőrrel, egy kis pogácsával kínálta volna magukat. Kivinni a hideg konyhába, krumplis palacsintát sütni.
1: Ó, krumplis palacsinta. Azt ne tessék bántani. Az a krumplis palacsinta végzetes fordulatot jelent bizonyos bűnözők életében.
3: Meddig marad itt pont a karó?
1: Hajnalig. Hát, tulajdonképpen maradhatnék egy hétig is. Na de, elmaradtam egy kollokviummal, és kiszabtam magamnak, hogy azt mindenképpen le fogom tenni. Nem kis áldozat. Éppen most, amikor annyi okom volna itthon maradni. Na de ezzel akarom bebizonyítani magamnak, hogy végképp a komoly útra tértem.
3: Szükség volt rá?
1: Mi tagadás? Na de megkomolyodni azt tud csak, aki a léhaságot már megpróbálta. Én van legalábbis ezt tartom. Nos, nézze csak, Nellike, én tudom, hogy maga nem hihet nekem. Én éppen ezt szeretem magában, tudja, hogy maga tele van ellenállással. Nem csak velem szemben, hanem az egész világgal szemben. Na de én meg fogom lágyítani ezt az ellenállást. Azzal, hogy más ember leszek. Magához talán túlzottan a rossz hírem jutott el. Ez a terus jó lány, csak aki már ilyen régóta lány, és túl sokat gondolkozott azon, amit még nem tapasztalt. Szóval egy lopótököt lát, már is tivornyáról beszél.
2: Egyáltalán nem mondott semmit, és én egyáltalában nem hallottam rossz hírét magának.
1: Hát akkor én nekem kell bevádolnom magamat. Én csak azóta tudom, hogy milyen léha alak voltam, amióta magát megismertem.
2: Nem értem, mit akar tőlem?
1: Egyelőre csak azt, hogy tanulja legyen annak, amit végbe visz bennem. Én holnap hajnalban elutazom.
2: Jó. Azt akarja, hogy tartóztassam?
1: Nem. Csak azt, hogy néha gondoljon rá.
2: Jó, majd meggondolom. Pest felé megy?
1: Igen, Pesten át.
2: És gondolom, az öccse már elment.
1: Imre? Nem, ő még marad egy hétig. Miért kérdi?
2: Na, csak úgy, most, hogy egyedül jött ki. Mondja, tulajdonképpen miből kell kolokválni?
1: Ja, mezőgazdasági géptanból. Látom, azért csak érdekli a sorsom egy kicsit.
2: Na, ezen a pusztán igazán nem tolongnak annyira a sorsok.
1: Milyen tüskés. Látod már szelíd gesztenyét? Maga éppen olyan. Tüskés a tokja, de belül épp olyan szelíd.
2: Gondolja? Na, most el kell mennie.
1: Jól van, legalább úgy válunk el, hogy van velem egy titka. Akármilyen pici.
2: Édesanyja azon a télen különösen sok levelet írt nővéreinek. Szeréna néninek Cencre, és Teréz néninek Fehérvárra. Az ájtatos olvasmányok és a templomozás mellett ez a levelezés volt az ő szellemi mulatsága. Nem tudnám bizonyítani, de egy cseppet sem kétséges, hogy Sanyi neve azon a télen minden más névnél többet utazott Fehérvár, Cenc és a mi pusztánk közt. Amit Sanyiról írtak a nővérek, édesanyja nem olvasta sohasem föl. Én ebből a hallgatásból is arra következtettem, hogy Sanyi az, aki miatt édesanyja a feltört levelet egy-két eljegy megjegyzés után azonnal eldugja. És később is csak boddogat belőle, ahelyett, hogy felolvasná. Egyszer azonban elárulta magát. Teréz néni a befőttjeim elállásához gratulált, és édesanyja furcsa tagoló hangsúlyával a kívánatos mondatokon is túllökte magát.
3: Nagyon örvendek, hogy Nellikének ilyen komoly
2: ismerettsége akadt.
1: Nem haragusznak, hogy az ünnepeket egy kicsit előrébb toltam. Én ugyanis virágvasárnapra ígérkeztem. Nekem ez a gyengém. Szeretem a rajtaütéseket. Nem valami magát dicsérő tulajdonság, ugye?
2: Én rajtam nem lehet rajtam ütni. Annyira már ismer.
3: Nellikének igaza van. Ez a puszta úgy megőriz minket, hogy a jó Istenen kívül senkinek sincs rajtunk ütni valója. Ne haragudj, Sándor. Bőjt nap van. Nem készültünk vendégre, de valamit csak találok. Te maradj csak.
1: Úgy látom, nem sikerült meglepnem magát.
2: De, sőt, fejés közben mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy magát itt találom.
1: Hát akkor a meglepetés nem olyan, mint vártam. Mintha nem is örülne.
2: Tudtam, maga éppen azt szereti bennem, hogy ura vagyok az érzéseimnek.
1: Maga kinevet engem?
2: Még ne. De ha így folytatja...
1: Maga meg tudna őríteni egy férfit.
2: Én pedig éppen kiózanítani szeretném.
1: Miért most még maga haragszik? Miért olyan nagy jutalom lett volna egy puszi? Azért, amit magáért 3 hónapja teszek?
2: Megírtam már, hogy tőlem sem törlesztés, sem jutalmazást nem lehet várni. Én senkiért sem csinálok semmit, és másnak az érdemeit sem hagyom magamon behajtani. Főleg nem erőszakkal.
1: Hát ha nem ellenkezik, nem lett volna erőszak. Tulajdonképpen hogy gondolja ezt? Hogy én várjam meg, amíg maga magához vonz egy csókra?
2: Hát én pedig nála meg kell várni bizonyos dolgokat. Egyszerűen. Magam rendelkezem magammal.
1: Nagyon helyes. És én még csak azt sem mondhatom, hogy kérem, csak rendelkezzék. Mert én szeretem magát.
2: Ne legyen, csacsi. Édesanyáik mikor beszélték ezt meg Sanyival?
3: Mit?
2: Hogy a nyára már megesküszünk.
3: Én nem beszéltem meg semmit. A ti dolgotok.
2: De én láttam, hogy meg voltak egyezve. Ha meg nincsenek megegyezve, ő nem merte volna előhozni.
3: Én pedig nem egyeztem meg, elhidd. Én neki is azt mondom, amit neked. Ha nektek így jó, nekem is jó. Én már csak az én kis lelki békémet keresem köztetek.
2: De mégiscsak beszélniük kellett róla.
3: Ő mondta, hogy nincs értelme a várásnak. Folyton ezt mondja, megvan rá az oka. Az nem bűn, ha egy vőlegény siet. Az a hiba, ha oldozkodik.
2: De én nem akarok a gyász évemben megesküdni.
3: Akkor miért nem mondtad ezt előttük? Te csak hallgattál.
2: Mert én azt hittem, hogy édesanyja megegyezett, és azért nem tudtam hirtelen...
3: De hogy avatkozom én a ti dolgotokba? Nekem nem mond soha, hogy erőszakot tettem a lelkeden. Szegény édesapád, őnek ki volt ez a reménysége. Én már a vallása miatt sem voltam annyira mellette. Tehát miért sértsem meg? Tisztességes, iparkodó fiatalember. És hozzád szeretettel van.
2: Az még nem sértés, hogy nem akarok 2 hónappal a temetés után megesküdni.
3: De ha egyszer rászántad magadat, az a hosszú mátkaság sohasem visz jóra. Apád ennen nem vétesz vele, hiszen nem a paráznaság hajt rá.
2: Az nem.
3: Hanem, hogy védelmet szerez magadnak s anyádnak. Most mit nevetsz ezen? Vagy olyan embert vártál, akiért kiugrasz éjjel az ablakon?
2: Hát a kettő közt még sok van. Kiugrani az ablakon is. Nem szívlelni.
3: Ha nem kedves neked, mire volt jó az eljegyzés? Akkor nem lett volna szabad a gyűrűjét felhúznod.
2: Igaza van édesanyának. Ha meg kell lennie, legyen meg minél hamarabb. Ha megvan az ítélet, hajtsák végre. A halogatás voltak éppen kínzás. Az állatokat már láttam, de azt elgondolni is szörnyű, hogy én egy férfival olyasmit. Nem a mozdulat, az a néhány lökés bikáknál, méneknél. A lélekben is meg kell repednie olyankor valaminek. Amíg szűz az ember, a maga burkában él. A levegő külön hűs réteggel veszi körül s abba, senkinek sem szabad beletörnie. De akkor egyszerre fölreped a burok, az ember lelke is sebet kap, és azon mocskos, idegen, erőszakos indulatok nyomulnak bele. Történhetik leányal iszonyúbb? De úgy látszik, ezek épp erre vágynak. És ennek kell a normálisnak is lennie, hisz minden asszonnyal megtörténik. Mint készül rá, úgy tesz, mintha boldog lenne tőle. Nem vagyok én normális, azt már tudom. Reszketek a gondolattól is, hogy egy reggel a falu arra ébredjen. No, ma a kárász Nellit is.
1: Nem vagy éhes? Nem éhesek. Nem éhes az én kis madarom. Na, én szeretem, ha az asszonykának van étvágya.
2: Azt hiszem, hogy kopogtattak.
1: Ugyan már kikopogtatna. Édesanyád elutazott. Mi vagyunk csak itt, édes ketten.
2: Jaj, de szomjas vagyok.
1: Azt hiszem, furmint. De nem, nem. Szomorodni.
4: Annak van ilyen füstös, leverő íze.
5: Akkor most együnk.
4: Úgy van, együnk.
5: Kérhetek még abból a borból?
4: Ó, egy kis bort, hogyne. Hogyne. Úgy látom, jó kedve van az én kis madaramnak. Boldog vagy egy kicsit? Tudod, mit fogunk csinálni? Megfürdünk.
5: Fürödni ugyancsak te fogsz.
4: Miért? Hát igazi kánikulai nap van.
5: De én nem fürödhetek.
4: Hogyan?
5: Úgyhogy nekem most nem lehet fürödnöm.
4: Ezt nem értem. Édesanyád tudta ezt?
5: Elszámoltuk magunkat.
4: Na jó van, kisanyám. Ha jó van. Azért nem kell úgy elkeseredni. Azért vagyunk emberek, hogy egy kicsit várni tudjunk. Hát pedig milyen szépen kihörpintetted azt a kis bort. Ha jó van. Hát én jól vagyok így is, hát itt fürdök melletted.
5: Csak fürödj meg! Én lefekszem aludni.
4: Ja, te igaz, amit mondtál?
5: Mi?
4: Hát, hogy nem tudsz fürdeni.
5: Ha mondom?
4: Jó van, kisanyám, jó van. Én nem ellenkezem. Pedig milyen jó lett volna, ha... Hát nem baj, majd csak elalszunk így is valahogy.
0: Kedves hallgatóink, Németh László regénye az Iszony első nagyszínházi feldolgozásából hallhattak részleteket a Szatmár Németi Színház színészeinek előadásában. A Szabó K. István rendezte produkcióban Kárász Nellit Sosovica Anna, Takarós Anyit Rappert Vencz Gábor, idősebb Kárásznét Kovács Éva alakítja. A Gyulai Várszínház programjában bemutatott produkciót októbertől játssza majd a Párciumi Teátrum. Folytatjuk még az erről szóló beszélgetést a következő, két hét múlva jelentkező adásunkban is. Addig a zenei szerkesztő Peresztegi Attila és Olázs Zsolt színházi szakíró nevében is köszönöm figyelmüket, Ungvári Juditot hallották.

A művészbejárót hallották. Kedves hallgatóink, adásunkat zenével folytatjuk. Hallgassák meg Pjotr Iljics Csajkovszkij opusz 35-ös D-dur hegedű versenyének első tételét, Yehudi Menuhin, valamint a Nyugat-Berlini Rádió szimfonikus zenekarának előadásában. A karmester Fricsai Ferenc.

0: Elhangzott Piotr Iljics Csajkovszkij opusz 35-ös D-dur hegedű versenyének első tétele. Előadta Yehudi Menuhin, valamint a Nyugat-Berlini Rádió szimfonikus zenekara. A karmester Fricsai Ferenc volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében. Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jóvételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdi és Kisgyőri események kapcsán készített riportjainkat hallják. A 27. gépész találkozón Mezőkövesden a Hajdú Rápis János mezőgazdasági gépmúzeum udvarán találkoztam egy működő gőzgép makettel, illetve hát a gazdájával, Török Gyulával beszélgetünk. Elég gyakran szokta úgy motorogtatni?
1: Igen, hát van egy másik lehetőség bemutatásra. Vásárján van egy Ötlet 13 nevű klub, ötletklub, és velük nagyon sok helyen már megfordultunk. Magyarországon, Vásárhelyen, külföldön is, Románia, Szerbia, Horvátország.
0: Ez beindult, de nem pöfög.
1: De pöfög?
0: Kellene?
1: Nem olyan hangot ad, mint egy gőzmozdony, mert itt...
0: Ez egy elektromos motor, zajosabb most.
1: Ez levegővel megy, de az alap működése ugyanaz, mint egy nagy gőzgépnek.
0: Sűrít?
1: Van a munkaütem ugyanúgy van, mint a gőzgép, mint a valódinál, hogy van kipufogás, sűrítés, munkaütem, még előgyújtás is van, hogyha azt nézzük a
0: benzinmotornál.
1: Nem. Csak ugyanúgy a felső oldpont előtt kapja a gőzt.
0: Ugye technikailag kevésbé vagyok képzett, én történelem földrajzszakos tanár vagyok, meg népművelő, de hát ugye a történetét azt tudom, de működési elvét az már kevésbé. Az unokám már jobban tudja mindegyiknek, még ezeknek.
1: Hogyha itt a működés elve az ugyanaz.
0: Egyébként úgy gyakran megnézik ezeket ott
1: gyakran.
0: Vásárhelyen?
1: Hát mert... ott nem, csak ilyen kiállítás alkalmában. Csak? Példa volt, egyszer Szabadkán voltunk egy olyan iskolában, hogy 800 gyerek volt. Hát szünetbe körbe lep

0: Bennünket úgy a gyerekek érdekölte őket.
1: Elfelejtettek bemenni még órára is.
2: Hát mondjuk, hogy nem is nagy baj az, hogyha nem megy be órára, legalább nagyobb a csend.
0: Hogy volt a legnagyobb érdeklődés?
2: Hát gondolom, ez a technikát, az érdekli. Hát most is jöttem keresztül a utcán, már ott ültek az emberek, várták
0: a
2: gépeket, a felvonulókat. Hát nem tudom, hogy miért szeretik ennyire a technikát az emberek, mert azt nyomogatni a kis kütyüt, az szerintem nem olyan jó.
0: De azért nem jellemző mindenhová ez a nagy érdeklődés. Hát voltunk olyan iskolában, Makon például, hogy ott voltak a fiatalok, középiskolások, nem vették a fáradtságot, hogy szétnézzenek, hogy miket állítottak ki, miket hoztak az emberek.
2: Kötelezőnek tekintették, igen. És a kötelező a sose jó, ugye? Azt mondják legalábbis.
0: De a kisebbek, azok érdeklődőbbek.
2: Hát ott kell technikát kezdeni.
1: Hát mert mi hajtjanak, hogy hajtja azt, akkor csillog a szemük. Ez a póló, ez volt egy...
2: Jó, látom azért csak, mert egy kicsit másabbnak tűnik a mostani. Elfáradt.
0: Nem, leállítottam.
2: Kapja az elektromosságot és a meghajtást.
0: Hűtőgép kompresszor adja neki a hajtást, a levegőt, gőzt helyett.
2: Ezeket úgy, hogy sikerül megalkotni? Itt vagy azért nézegeti a könyveket, mert nem a számítógépről kell, kevésbé van azok valamennyire benne felvíve, de könyvekből, vagy könyvből. Amúgy is a szakmája is hasonló.
0: Nem, a szakmám a műszerész, de
2: hát először
0: csináltam a saját elgondolásból csináltam először, de nem volt tökéletes, hanem kaptam a sógorom az a vasútnál dolgozott, középiskolai tankönyvet kaptam a gőzgép működéséről, na az alap, az volt az alap, az igazi. Ott van a működése a gőzgépnek, hogy milyennek is kell lenni.
2: Az rendben és van, de ahhoz, hogy ilyen legyen, ahhoz meg kell munkálni azt a fémet valamilyen szinten, nem?
0: Hát igen, hát akkor még a szocializmus volt, mikor dolgoztam, most nyugdíjas vagyok, és volt hulladékidő, amikor nem volt munka, akkor nem játszottam, viccelődtem, mint a többiek, hanem...
2: Vagy cigizni, vagy iszogatni.
0: Hanem...
2: Hát mert akkor még az is benne volt a pakliba.
0: Mögé építettem. Esztergapadom nincsen, de mögesztergáltattam, ami olyan munkazalag, vagy alkatrész.
2: Akkor ezt hogy hívják? Van neve ennek?
0: Gőzgép.
2: Ja, de úgy nincs. Hát, mert van, aki akármilyen tárgyat készít, akár ad neki női nevet.
0: Tessék.
1: Ott a verseny.
0: El lehet olvasni a nevét.
1: Kocincson.
2: Akkor ma csak van neve.
1: Csak van.
0: Kocincson 2, mert ez a kettes számú verzió.
2: Kocincson, vagy inkább kocincson.
0: Fölhívás a kocintásra. Pánikás pohárral mondjuk.
2: Ja, hát
0: vagy
2: igen.
0: Boros pohárral.
2: Amikor lehet.
0: Amikor lehet.
2: Máskor fölösleges. Hát elbeszélgethetnénk, de azért nem. Jönnek érdeklődők, és jobb is, hogyha velük is foglalkozik.
0: Jó, ez a...
2: És saját kis üzemecskéjük van akkor, vagy...
0: Hát van ott olyan kis műhely.
2: Műhely.
0: Ott nem kell nagy lelki buzdulás, hogy ilyen alkosan az ember, csak akarat kell meg elképzelés.
2: Hát sok idő kell ezre.
0: Hát sok idő. Nem egy folytában készült ez, csak akkor épp ráértem.
2: Hát köszönöm szépen, jó egészséget, és talán még lesz, gyárt még egy kis gépet valamikor, nincs terve.
0: De van.
2: Akkor jó.
0: Kaptam egy romos gőzmozdonyt, és azt akarom talpra állítani.
2: Kicsit?
0: Kicsit. Az régen gyerekjáték volt.
2: Elhangzott riportunkban a Hódmezővásárhelyi Török Gyulát hallott.

0: Ha gépész találkozó van, akkor a kovácsok is megjelennek, hiszen régebben óriási szükség volt munkájukra a mezőgazdaságban. A sok érdeklődőhöz én is csatlakoztam, és újra beszélgettem a fiatal mesterrel.
1: Iván Zoltán Dávid, tiszműkovács.
0: Láttad, hogy meleg a vasad, ez azt jelenti, hogy te nem csak hanggal, hanem szemmel is dolgozol.
1: Persze, hát most figyelni kell, ott szép legyen, mert ugye ez is mindig más, rózsa, de két egyformát nem lehet. Ja, most kihajtogatom a szirmokat, mutasson is.
0: Hoppá, hát ez még langyos egy kicsit.
1: Ez még meleg. Ez még forró, már most fekete meleg. Ilyenkor a legrosszabb, mert ilyenkor ragad. Azzal ragad az ember kezére.
0: Felforralná a vizet, hogyha
1: beletett. Hát ez fel, hát ez most olyan 4-500 fokos. Még amikor.
0: De beszéltünk épp róla, hogy oda kell figyelni, balesetmentesen kell dolgozni. Mondtad, hogy még neked nagyon nagy nem volt, de azért ez a veszélyes üzemem.
1: Hát most ilyen megégés, meg ilyenek az ugye előfordul, mert oda pattan a leve, vagy véletlenül, én is rányúlok, ha olyan van, de azért oda kell figyelni, mert azért ez veszélyes.
0: Én nem is nagyon sokat dumálok, mert itt a végén még én is kapok egy rózsa szírmot.
1: Azért arra odafigyelek.
0: Hány szírom van ebbe benne?
1: Szerintem ezen most 7.
0: Jó, ja, mert mondtad, hogy egyforma nem lesz egyik se.
1: Hát nem, de általában azért ez ugye ennyi szírmot szoktam, úgyhogy ez azért általában ez annyi. Hát már nagyjából itt szembe látom, ugye.
0: Tehát előkészíted, és akkor
1: ki? Hát először ugye kinyújtom. Először meg van nyújtva, és ugye úgy van ez feltekerve, ez a rózsa. És akkor úgy igazából ez ugye egy anyagból készül, mert saját anyagában van visszatekerve.
0: Ugye már ez. Láttam már egyszer-kétszer, de...
1: Már csináltam itt.
0: Patkót készíteni is láttalak már, most nem lesz szerencse patkó akkor.
1: De, aztam az is anyagot. Ja, az is már csináltam kettőt, csak...
0: Hát mikor kezdted? Hát... Hajnal?
1: Fél 10 fele.
0: Ja, hát az nem hajnal.
1: Fél 10 fele.
0: Én velem ment el az idő.
1: Hát a 10 óra biztos elmúlt.
0: Hát 10:45 lesz, úgyhogy akkor...
1: Azért mondom, ezt, a patkót azt ütni kell, az hangos. Ha most van a műsor, akkor most hajtogatok.
0: Jaj, értem, akkor hallgatok.
1: Most csendes művelet van.
0: Így lehet beszélni néhány szót.
1: Igen.
0: És vissza kell tenni, mert csak akkor lehet hajtogatni, hogyha az az 5-600 fok megvan?
1: Ne, hát az több attól, már a vörös melegen. Az ugye vékony is az anyag, akkor ha úgy hajtogatnám, akkor el is törhet. Ugye ez ki van nyújtva az egész, mert ugye sok meleget kapott, nagyon könnyen törik. Nagyon oda kell figyelni a rózsánál. Mindig meleg legyen, csak ugye ez meg vékony, könnyen melegszik, könnyen el is ég.
0: Mert mondtad, hogy Laci is volt itt, vagy már egy 10 éve ide jársz, hát akkor már lassan-lassan a szakmának a elejét megismered, mert hogy mindent meg lehet tanulni, azt nem lehet, azt mondtad.
1: Hát nem lehet, egyébként mindig van valami újdonság, meg valaki másod csinálja.
0: De gyakorlatban tanulod meg, nem elméletben.
1: Ja, hát ezt elméletben nem lehet, meg ilyen YouTube videókból, meg ilyenekről ezt nem lehet megtanulni. Ezt csinálni kell, ugye? Csak megtanulni a kovácsolást.
0: Na most mi lesz, tovább hajtogatod?
1: Nem, felpróbálom feljebb. Ezt nem lehet megtanulni ilyen videókból, meg ilyenekből. De ez nem az a szakma. Csak hogyha csinálja az ember. Csak úgy lehet.
0: De úgy látom, azért szeretem.
1: Persze, hát akkor nem is csinálnám. Jó, hát ez csak úgy lehet. Meleg van ugye, kosz van, nem szereti az ember, akkor minden csúgy lehet, hogy szereti az ember.
0: Van olyan, amit úgy szeretné megtanulni, amit itt be lehet mutatni, vagy ezek azok, amelyek gyorsak.
1: Jó, ezek azok, amik gyorsak, eladhatók. Ugye most itt nagyrészt az a cél. Ezek, amik így gyorsan elkészülnek és látványosak. Kapunak nem fog neki kezdeni azért egy bemutatón, de...
0: De most alig-alig használ szerszámot, ugye ilyenkor.
1: Igazából itt nekem kell 4 kalapács, meg 2 fogó amúgy ezekhez. Kispatkóhoz kell egy nyeresvágó, egy nagyobb kalapács, egy másfél kilós kell, ez a 3 deká, hogyha vizés, meg egy fogó, meg viasz. Igazából annyi kell. De a rózsához az egy kicsivel több, mert ahhoz azért az hajtogatni kell.
0: Kézzel dolgozol, de egész nap állni kell.
1: Hát, igen.
0: Melyik a nehezebb? Melyik fárad el jobban?
1: Egyik sem, hozzászoktam.
0: Derekad se?
1: Nem, még. Majd egyszer elfárad nagyon, szóval akkor el lesz fáradva. De még idáig még nem volt hálásának probléma.
0: Na jó, köszi, én
1: ilyenekkel
0: hagyok már a látogatóknak is egy kis érdeklődési időt. Akkor jó munkát.
1: Köszönöm szépen.
0: Meg hát
1: az lesz mi? Egész nap.
0: Oktatást is bizonyos szinten, mert aki ide jön, azért bizonyos dolgot tanul, megkérdeznek.
1: Persze, kérdeznek, hát amire tudok, válaszolok, de én is tudok mindent. Néha kérdeznek olyanokat.
0: Na akkor én már bele se fogok. Köszi még egyszer, szia, legjobbakat.
1: Tisztelt.
0: Iván Zoltán Dávid diszműkovácsot hallották, most éppen a mezőkövesdi kovácsműhelyben.

0: Műsorunk folytatásában már Kisgyőrbe megyünk, ahol először a Barkó alkotók tanyáját nézzük meg.
1: Olácsi Pálmai Ilka vagyok, a Barkó Kézműves Egyesületnek az elnöke.
0: Tanyán vagyunk. Egyesület akkor nem egyedül vannak már, hát egyesülethez minimum 10 ember kell.
1: Így van, kb. 16-an vagyunk, akik dolgozunk, és ebben vannak hímzők, van egy csodálatos varrónőnk, vannak bútorfestőink, szövőink, így dolgozunk mi együtt.
0: Hát akkor ez egy társaság, egy olyan társaság van, ki felvállalja a hagyományokat és felkutatja, mert az előbb beszéltük, mielőtt el nem tűnt erről a kiskötyűről. Hány éve kezdték akkor? 1-2?
1: 2013. február, nem, akkor az tavaszán volt az, hogy Veszprémi Katával találkoztunk, és nyáron kezdtünk el dolgozni. Egy tábor keretében néztük meg, hogy mik azok a mesterségek, amikben szeretnénk együtt dolgozni a Hagyományok Háza mestereivel, és 2014. február 1-én indult el a képzésünk. Hímzés, szövés, viseletvarrás és bútorfestés. Ez a 4 mesterség indult el nálunk.
0: Ugye a barkóság, hát nem is népművészeti tájegység volt igazából, nem is tudom, az a hadi, vagy valami, de tehát az ottani katonákat kihívták igazán Barkóról. De végül is mégiscsak egy olyan része ott a vidéknek, ami egy kicsit épp, mint hogyha zártabb is lenne. Tehát a népművészetének meg kellett volna maradni, hogyha igazából nem jönnek ezek az idők, amit ugye a szocializmus korának nevezünk, mert akkor tűnhetett el igazából az, meg beszivárgott más a barkóságra.
1: Hát igen, meg ugye nálunk a bányászat kohászat hatására is nagyon hamar kivetköztek a viseletükből a barkók, úgyhogy amiatt is. De tényleg a mi térségünk, tehát hogyha így az Ózd térségi részt nézem, ott szinte teljesen feledésbe merült a barkóság. A felvidéki részen ők még azért sokkal inkább tisztában vannak a barkó mi voltukkal, bár ott ugye csúfnévnek számít a barkóság, úgyhogy...
0: Mint általában minden megkülönböztetés ott is, igen. De azért akkor kutatni még ott Istenmezelje környékén lehet, hogy helyebb egy kicsikét még
1: mi mindenfelé, minden településen, és igazániból felvidéken, 2017 óta dolgozunk felvidéken, de 2020-ban Benkó Tündéken megalakult a felvidéki hímzőkör, akik egyébként nem hívják magukat Barkó felvidéki hímzőkörnek pont emiatt a gondolat miatt, de ők is nagyon sokat kutatnak a térségükben, úgyhogy nem csak határon innen, hanem határon túli minták is láthatók nálunk.
0: Egy jó ismerősömmel, Csente Hubával elég sokat jártunk azon a vidéken, és ő büszke volt arra, hogy a barkóságban lakik, illetve hát Barkónak is mondta magát. Mikor fog ez átmenni a köztudatba? Egy riport kevés lesz hozzá, hogy a barkóságot keressék meg, mert azért egy gyönyörű táj ott a várvidék, ugye?
1: Szerintem a világ legszebb része. Én azt gondolom, hogy ez nálunk van. Ha csak mondjuk akár a bútorokat nézzük, ugye bútorokat nem találtunk a térségben, úgyhogy a Szent Csomani templomnak a fakazetei alapján dolgozunk. És csupa ilyen nagyon-nagyon izgalmas templom van nálunk. Ugye a Szent Csomani templomot az 1654 körüli években festették ki. Ott van az Urai templom, aminek ugye a fakazetteit elrejtették egy padláson, nemrég találták meg, újították fel. Én amikor ott a környéken laktam, és gyerekként még ott fehér volt a mennyezet, és nekem például egy ilyen nagy csoda, hogy most már ott is fakazetták vannak. Szóval tele van a térségünk csupa csodával, csak el kell jönni, egyszer kell eljönni, ezt szoktuk mondani, és akkor az ember rájön, hogy miért nem erről híres a térségünk.
0: Hát igen, aki hallja, menjen el. De nem csak ilyen kis hímzett eszközök vannak, használati eszközök, ami fontos. Ugye, hogy a népművészet átmenjen mai élő népművészetbe, és tartó tokok, nem is tudom, tűpárnák, de ruhák is. Tehát már ezeken is rajta van a barkó jellegzetes hímzés?
1: Igen, abszolút. Csupa barkó mintával dolgozunk. Mi körülbelül olyan, ugye a Néprajzi Múzeumban 7 darab tárgyemlék található barkósággal kapcsolatban, mi körülbelül olyan 2500 mintát gyűjtöttünk össze határon innen és túl. Úgyhogy elég szép munkát végeztünk. Még mindig vannak települések, ahol kell kutassunk, és biztos, hogy nem találtunk meg mindent. De igyekszünk a barkó jellegzetességeket, itt például ezt a piességet felhasználni. Ugye viseleteket nem nagyon találtunk a térségünkben. Régi fotók alapján szoktunk egy kicsit újra gondolni ruhákat, hogy egy kicsit modern legyen, meg igen, amit mondott is, hogy használható legyen. Tehát nálunk csupa használati tárgy készül, ami így élővé teszi a népművészetet.
0: Mikor Matyót valamennyire jobban ismerem, hiszen ezen ott lakom Mezőkövesden, azt mondtam, voltam Buzsákon, az ottaniakat is megismertem. De ennek mi a különlegessége? Mert ott a tulipános mintáktól kezdve, a keresztszemes, a Szent Istváni tardi, ennek mi az, ami jellegzetesen Barkó?
1: Amivel kimondottan egyediek vagyunk, az az, hogy a kendercsíkos szőttesek közé tesszük a hímzéseket. Hoppá. Ilyet nem látni máshol. Ezt még valóban, mi magunk szőjük ezt az anyagot kenderel és pamuttal, nem tudom mondjuk, meddig lesz még kenderünk, amivel dolgozhatunk. Bízunk benne, hogy még sikerül szerezni, de ezzel nagyon egyediek vagyunk. Felvidéken nagyon érdekes, hogy ott végig csíkozzák, ugye nálunk van egy rész, amit kihagynak a pamut szőttesben, és akkor oda kerül a hímzés, de ilyet máshol nem nagyon lehet találni.
0: Tehát kender feldolgozás.
1: Igen.
0: De akkor ezt önök meg kell megkeresni, hogy hol van kender, vagy pedig még van kenderből szövet.
1: Ezeket ugye mi készítjük, igen, és kendert veszünk. Hát azt már azok készkenderek.
0: Készkendereket, mert ott én elgondoltam, hát volna kivinni, beáztatni, utána törni, tirolni, új. Sok munkája van a kendernek, de tartós. Nem hiszem, hogy 2 évre készülnek ezek a tárgyak.
1: Abszolút nem. Van, aki mondjuk még a kezdetek kezdetén vett tőlünk egy tárgyat, és aztán jön és mutatja, hogy ezt bizony tőlünk vett, amikor elindultunk. Ezek nagy büszkeségek nekünk.
0: Zsűriztetik a termékeket, vagy még nem?
1: Igyekszünk, igen. Sok termékünk zsűrizett.
0: Ja, mert egy nagyobb társaság, hát 16-an vannak, hogyha jól hallottam.
1: Igen.
0: Akkor ott bőven van termés is akkor.
1: Igen. Egyrészt igyekszünk a zsűrizésre is odafigyelni, pályázatokra is odafigyelni. Igyekszünk átadni a tudást, amit megszereztünk, és fiatalokat bevonni minél inkább a munkánkba. Úgyhogy sok mindenre kell odafigyelni egy egyesületnek, hogyha ilyesmire adja a fejét őszintén.
0: Fiatalok, gondolom zömében még, mert azért az idősebbek már nem szoktak bemenni egyesületekbe, mert hát nehezebb már megérteni a szót is, meg hát az unokákkal kell foglalkozni sokszor, meg nem tudom, de nem nagyon látok én nagyon időseket alkotni egyesületben.
1: Tényleg? Pedig én azt gondolom, hogy nagyon előregedő a népművészeti társadalom, és erre mindannyian sokszor beszélgetünk arról, hogy mennyire oda kell figyeljünk, hogy az utánpótlást megoldjuk. Mi fiatalokkal is dolgozunk együtt, de őszintén azért ez egy kiegészítő jövedelmet adó ágazata, azt hiszem, így lehet szépen megfogalmazni. Úgyhogy azért a mai karrierista világban hivatástudattal élni, az egy komoly kihívás, tehát hogy ez is egy komoly kihívás lesz szerintem a népművészetnek, hogy ezt hogyan tudjuk jól megmutatni, hogy ez egy nagyon fontos része a kultúránknak, és ezt sokkal-sokkal jobban meg kell becsülni, mint amennyire szerintem most megbecsüljük.
0: Azon mosolygok magamban, közben összeszedtem, hogy kikkel beszélni, akár mostanában idősebbek voltak. Csak hát úgy látszik, hogy már nekem mindenki fiatalnak tűnik valószínű, de tényleg azért, ahhoz, hogy valaki olyan szinten alkosson, ahhoz kell idő. Hát nem elég, hogy a varró szakkörbe, hímző szakkörbe ott megjelenek óvodáskortól, hanem bizony az önálló alkotáshoz már utatni is kell. Hát segíteni egymáson. Akkor önök átadják azokat a tapasztalatokat, amikkel találkoznak. Mert egyébként úgy könnyebb, mint saját magamnak megszerezni, ugye?
1: Szerintem nagyon nagy erőnk az, hogy mi egy közösség vagyunk. Mi ugye külön egy népművészeti egyesületként dolgozunk, de mi egy közösségként dolgozunk. Nem külön-külön alkotók, hanem egy a cél. És ez azért nagyon sokat erősít rajtunk. Ez egy nagyon nagy ajándék, őszintén.
0: Köszönöm szépen, még talán annyit, hogy sokszor megmutatják magukat, mert azért kis győrbe itt lenni azért ide már kell valamit letenni az asztalra. Nem ezeket az alkalmazottságokat, hanem bizony tehát hogy már tudják, hogy vannak övek, és meghívják, mert nem magától jön ide az ember, hívják, ugye?
1: Igen, és egyébként nekünk most pont márciusban volt Kisgyőrben kiállításunk, meg divat bemutatóval is bemutatkoztunk, úgyhogy az egy nagyon-nagyon nagy ajándék volt, hogy itt lehettünk, de mi igyekszünk minél inkább járni az országot, határon innen is, határon túl is.
0: Még egyszer köszönöm és gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Olácsi Pálmai Ildikót hallották a Barkó tanyáról, most Kisgyőrből.

0: A következőkben egy fafaragóval beszélgetünk.
1: Kós Krisztián.
0: Hú, hát akkor már találkozhattunk volna az idén a fafaragó táborba, csak éppen akkor gondolom, hogy más dolga is volt, nem csak ott figyelgetni, hogy ki szaladgálott. És most látom, hogy itt van, és harag, és mondta, hogy igen, ez egy sóvidéki minta.
1: Így van, egy erdélyi sóvidéki környéki kapu minta.
0: Tehát akkor ez tulajdonképpen egy kapura is jó, de... akár székely kapura is.
1: Igen. Igen, ez a igazság szerint ez úgy van, hogy maga a motivumok az onnan jön, de maga a forma, ami már így egybeépíti az ember a motivumot, az már nem...
0: Értem.
1: Azt már én tervezem meg.
0: De úgy látom, nem papírról készíti. Itt, hogy van a kalap alatt, ott fent a helyre.
1: Így van.
0: Hát ahhoz már... tudás is kell, hogy megmaradjon olyan szinten.
1: Gyakorlás. Én 40 éve faragok, 10 évesen kezdtem.
0: Hát azért, mert 40 éve.
1: Hát 10 évesen kezdtem, 50 éves vagyok most. És ez mind tapasztalás. Minden egyes alkotás az minél jobb és jobb, és minél tanul az ember minden egyes alkotásban.
0: Mikor kellett úgy rá döbbennie, hogy már én már faragó vagyok, nem csak ilyen faragocska?
1: Még mai napig nem döbben rá sokszor az ember szerintem, mert ez egy örök tanulás, ez egy mindig tanul jobbat és szebbet az ember, mindig lát valami újat, úgyhogy szerintem nem lehet soha azt mondani valakire, hogy na én most egy jó fafaragó vagyok.
0: Jó, hát ugye vannak nagyobb képűek is, akinek hamarabb nagy az arca, mint mondjuk a tudása, de nem azokkal kell foglalkoznunk, hanem tulajdonképpen azzal, hogy amikor ön ezt úgy elvállalja, felvállalja, akkor meg is mondja, hogy mi lesz belőle, vagy pedig...
1: Hát ez mindig úgy, személyre szabott. Ilyen képeket azért, nem nagyon szoktam csinálni.
0: Azért kérdezem, hogy megismeri azt, aki...
1: Igen.
0: Ki rendeli?
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Beszélni kell.
1: Beszélni kell, így van. Így van.
0: De nem olyan egyszerű, hogy fogom magad, amelyek azt, na, most már megcsinálom az 1002-et is,
1: Nem, ez mindig el kell ismerni az adott szemét, akinek csináljuk. Attól lesz személyre szabott, attól lesz az övé.
0: De hát akkor önnek jó papis volt itt tanul, azt mondják, hogy akkor ön világ életében mindig tanulni fog.
1: Hát ez a cél. Ez a cél. Tanulni soha nem szégyen. Tanulni lehet egy fiatalabbtól, egy öregebbtől, most igazság szerint. Épp az a szégyen, aki nem akar tanulni, és úgy okos.
0: Azért itt paradni, Kisgyőrbe, a paparagás hazájában, azért mondjuk úgy, hogy nem semmi, ugye? Jó
1: hát,
0: érzés.
1: Megbecsülés szerintem, hogy Laci engem is hív. Ez egy elismerés szerintem minden fafaragónak a munkájának, ha itt faraghat Kisgyőrbe. És nem csak azért, mert hogy most Kisgyőrre faragott falu, hanem itt a... Amikor itt összegyűlünk fafaragók 30-an, 40-en, ugye itt a... Most nem mondom azt, hogy az ország krémje van itt, de nagy tudású fafaragókkal vagyunk együtt, akiktől csak tanulni lehet. És szerintem az ember mindenki büszke arra, hogy itt van egy alkotása. Nekem is van több alkotásom. Én csináltam a református templom elé azt a hatalmas padot, Dévai Bíró Mátyás padját. Én csináltam a játszótérre egy pásztorszobor padot. Én csináltam most a kávézó elé a kávézó feliratút. Mocsolyásra egy angyalos padot.
0: Akkor évek alatt jártam volna, ön csak elfelejtettem. Hát öregszik az ember. Most már emlékszem az alkotásra, mert ott nagyon nem az alkotót néztem, hanem az alkotást.
1: Hogy az, a jó. Az a jó, nem az alkotót kell nézni, hanem az alkotást.
0: Jó, van, de hát azért az sem rossz, hogyha az ember megismer ilyen művész embereket. Sokan nem is tartják magukat művésznek, paparagónak mondják, és annak ellenére, hogyha valaki ilyet ki tud adni a kezéből, az már valami, az már érték.
1: Hát az ember azért ér a földön, hogy értéket teremtsen.
0: Húha, nagy szót mondott, de hát ha mindenkire igaz lenne, akkor a világ teljesen tökéletes lenne.
1: De ezért nem vagyunk egyformák, és az a szerencse, hogy nagyon sok olyan művész, és népművész, belkéből élő ember van, akinek ez a felfogása.
0: És mi ebben az igazából tehát erdélyi és sóvidéki a motivum. Mi az, ami hát megkülön...
1: Maga a tulipánformák, a levélmintázatok, akkor maga ez a, hogy fut a levélzet felfelé, ez arra a vidékre jellemző. Az ez most ugye egy anyai szívet mutatna, ahogy, amiből két gyermek jön ki, és ahol kinyílik az anya a teljes kiteljesedésével.
0: Gondolatnak is szép, nem csak kiparagni.
1: Hát ez rá van arra a hölgyre, mert így már akkor látszik, hogy hölgy, aki élesz ez.
0: Hát gondolom, hogy örök élmény, és örökké meg fogja tartani magának is. Egyébként a fa az mindig ugyanolyan típusú fával?
1: Nem, ez most ölgyfa. Nem, úgy cseresznye fából is lehet, gyümölcsfákból. De általában olyan fából érdemes csinálni, mint
0: kemény fa, nem megy tönkre. De hát ez egészen biztos, hogy nem kapura lesz téve, szobába lesz.
1: Ez szobába, falra lesz téve, igen.
0: Ez már akkor örök éve.
1: Így van.
0: Hát le vagy legalábbis százan felül bírják
1: ezeket. Így, ez emberöltőket bír.
0: Olyan sok ideje van, hogy már körbe faragta a falut, illetve más helyeket, vagy pedig hát gyorsan dolgozik.
1: Gyorsan dolgozok. Gyorsan. Hát ez most igazság szerint ez több év termés. Hát én mindig eljövök egy hétre a táborba, és akkor egy szobot kifarog.
0: Na de az itteni faragásokat is, amit látom, amik frissek, tehát az, ami ott van, mert akkor még nem volt kitéve. Meg a mocsoljási sem láttam még, az is azóta lett odállítva.
1: Nem, ez az tavaly faragtam. Az idén faragtam ezt a kávézó feliratus, tavaly faragtam a mocsajácsit, tavaly előtt faragtam a Dévai Bíró Mátyás szobrot, azelőtt faragtam a pásztor szobrot. Azért mondom, hogy minden évben egy szobrot kifarag az ember. Egy hét alatt. Hát addig tart a tábla.
0: Pós Krisztián Muhiban élő fafaragót hallották.

0: Műsorunk folytatásában az Internetes Alkotók Egyesületének vezetőivel beszélgetünk.
1: Szabó Sándor vagyok, Kisgyőri. 25 évvel ezelőtt alapítottuk ezt az Egyesület, Magyar Alkotók Internetes Társulása. Akkoriban még az internetes szó az még elég új volt 25 évvel ezelőtt, és úgy gondoltuk, hogy összefogjuk így az országon belüli és kívüli magyar alkotókat. Ez volt a fő cél. Közben annyira túlhaladtuk már ezt a történetet, hogy inkább jobban szeretjük, hogyha összejövünk minden hónapban, esetleg minden héten, és akkor együtt alkotunk itt a Faluházban, Miskolcon, Barcikán, ahova hívnak minket, mi mindenhol.
0: Gárdonyba is?
1: Akár Gárdonyba is, meg Székesfehérváron is, Siófokon.
0: Tehát mindenhol. Mindenhol
1: van tagunk.
0: Ugye az ember úgy gondol, hogy internetes, az fogja magát otthon, megcsinálja a dolgait, aztán a többi meg nem is nagyon érdekes, mert hát képen is láthatom, tehát beszélhetek akárhogy is, de azért mégis a személyes kapcsolatok fontosak lehetnek, ugye? Tehát úgy mondom, az a személyes, amikor kézzel fogható a közelség. Mert a mimikát nem lehet látni ott az interneten, meg a sóhajt nem lehet. Tehát a közelség is tulajdonképpen milyen eredményeket tudnak elérni, ami eredmény önöknél, mert hát alkotó eredményeket paragni interneten nehéz, de végül is azt is lehetne megbeszélni, ugye?
2: Megbeszélni, igen. Rengeteg alkotónk van, én Deák László Sándor vagyok, Kazincbarcikán élek, onnan jöttem a csapatba, én íróköltő vagyok, de van nem csak íróköltő köztünk, hanem festő, fafaragó, meg mint itt a hölgy mellettünk is, PowerPoint szobrász, úgyhogy van nagyon sok tagunk, nagyon sokféle irányban megyünk, és nagyon sok helyen megjelenünk.
1: Minden évben kiadunk egy antológiát, így nyomtatott formában, minden évben van táborunk, először festőtábornak indul, de már írótábor is egyúttal, Simon M. Veronika székesfehérvári festőművész nekünk a művészeti vezetőnk.
0: És akkor Székesfehérvár vagy?
1: Onnan indultunk ki, Székesfehérvár.
0: De Kisgyőr.
1: Kisgyőr a központ, igen.
0: Központ azért.
1: Igen. Mert... jönnek onnan messziről, Veronikáik is minden évben.
0: Hát mondjuk így érdemes eljönni, a levegő az harapni lehet, meg hát látom a haragott dolgokat.
1: Itt ugye? Minden évben újabb és újabb látni valóban.
0: Persze, eljövök, nem lakom messze, Mezőkövesről 20 perc alatt ideérek, de tulajdonképpen mindig új és új van, és mellette pedig hát az emberek is azért. Nem ismerek mindenkit, de azért elég sok mindenkit sikerült megismerni. Tulajdonképpen akkor az alkotásaikat interneten mutatják be egymásnak többször, legtöbbször.
1: Az alapvető kapcsolat interneten van, de minden hónapban találkozunk irodalmi alkotóműhelyben Miskolcon. Festő műhelyünk az kétszer van Miskolcon, a József Attila és a Petőfi könyvtárban, és itt a Faluházban. Vagyis egy hónapban háromszor festünk, egyszer meg irodalmi műhelyünk van.
0: A festészethez sem értek, meg sok minden máshoz, de azt tudom, hogy az irodalmat azt otthon is lehet egyénileg művelni, a festészetet is, de az hosszabbnak tűnik, mire születik egy mű, vagy nem igaz?
2: Hát igen, valószínűleg egy kép azért több időbe kerül, mire elkészül, mint egy költészeti téma, de hogyha belegondolunk, és csináljuk ezeket az alkotótáborokat, mi egymás inspirálva járunk egymásnak a szakköreire, tanulunk egymástól, ugyanúgy festészetet, mint költészetet, megvan a lehetőség arra, hogy kipróbáljuk, hogy milyen ügyesek vagyunk az ecsettel, milyen ügyesek vagyunk a tollal, és ha mindenki el tudja képzelni magában egy történetnek a színképeit, akkor azt akár ecsettel, akár tollal meg tudja nálunk tenni, hogy a papírra vetik, vagy éppen vászonra.
1: Vászon is lehet történetet, vagy verset megfesteni. Az igazi festmény részemről, én ezt utat viszem magammal, hogy egy festményen egy történetet is el kell mesélni, nem pedig, mit tudom, hogy festek egy csendületet, hanem egy történetet próbálok belevinni a képbe.
2: Sokszor fordítva csinálom, egy festményről, vagy egy képről írok verset.
0: Ugye sokféle az ember, sokféle lék a művészek is, egyet azért tapasztaltam, hogy sok esetben azért kicsikét nem akarok csúnya szavakat mondani, maguk felé fordul úgy a kezük, meg a gondolkodásuk is, és hogy lehet társaságba menni annak, aki nem egoista, hanem egy művész lélek, aki úgy magával el van legtöbb esetben. Én így gondolom, mert én nem fogtam, mondtam semmibe, ecsethez sem, meg más fához sem, amivel alkottam volna, de végül is azért a közösség az mit ad, szemléletet, vagy inspirál másra is?
2: A mi közösségünk is ilyen hasonló, tehát van nálunk is festő, aki bejár az irodalmi körre, és szépen mellénkül, végig hallgatja a versek születését, mert van úgy, hogy ott itt írunk irodalmi körbe, vagy van, amikor nem írunk, hanem csak megbeszéljük egymásnak, átgondoljuk, átbeszéljük, esetlegesen, hogyha kér tanácsot tudunk adni, hogy hol esetleg egy kicsit javíthatna, vagy gondolját, és akkor így egymást inspirálva, egymást segítve haladunk előre.
1: Ami nem egyszerű feladat.
0: Feltétlenül alkotó kell, hogy legyen, aki belép a társulatukba, vagy pártoló?
2: Pártoló tagunk is van. És a pártoló tagok is van, amikor úgy gondolják, hogy elég érdekes, amit csinálunk, és próbálkoznak. Tehát akár festészettel, akár költészettel.
0: De nem könnyű elműen, ugye?
2: Szintén Erzsikénél ugye a PowerPoint szobrászat.
0: Hát végül is akkor, ha én szeretnék belépni, most nem fogok, akkor megkeresem önöket az interneten.
1: Vagy Miskolcon.
0: Vagy meg a Gárdon, Székesfehérváron.
1: Mindenki szerette várni.
0: Leferik az országot lassan, tényleg. Akkor megtehetem. Bizonyos szabályokat azért csak be kell tartani egy társulásnak, egy társulatnak, egy egyesületnek. El kell fogadni az alapszabályt, ugye?
1: Így van, hát mindenhol van alapszabály. Hiszen alapvető dolgokat le kell tettetni, hogy...
0: Csak úgy lehetett.
1: Hát persze, hiszen politikai megnyilvánulásokat nem fogadunk, ebben tiszteletben adjuk egymás véleményét, de nem fogunk politizálni egy egyesületben, nem fogunk szélsőségeket megjeleníteni ugye az írásainkban, a festményeinkben. Ilyen alapvető dolgokat be kell tartani. A kölcsönös tisztelet az első, a szeretet. És akkor tisztelni kell egymás esetleg vallását, politikai nézetét, stb. Nyitottnak kell lenni.
0: Nem megértem, szabad. Nem vita helye a társulat, hanem az, hogy
1: közös alkotás,
0: segítsenek egymásnak.
1: Igen, hogy másik is örüljön annak, hogy alkot, meg tud jelenni esetleg kiállításon, könyvekben, egymást segítjük, hiszen úgy jutunk előre. Egyedül nehezebb.
0: Ugye nagyon fontos az, hogy alkotó legyen az ember azon a szinten, amit tud. Hát akár ezzel alkotók, akár teljesen mással, akkor is az fontos ahhoz, hogy a társadalomban a megfelelő helyét foglalja el. Ugye a művészetek nem arra való, hogy pénzt keressenek, bár van arra is példa, hanem arra, hogy gyönyörködtessenek, gondolkodtassanak az érzéseket itt, igen, valahol a szívünk környékén megpiszkálja. Tehát ez az önök feladata akkor. Tehát én is így látom, nem is tudom, hogy érdemes-e beszélgetni, vagy azért érdemes.
2: Mindenféleképpen érdemes beszélgetni, mert így kapunk pozitív visszajelzést, így kapunk tanácsokat, így kapunk olyan dolgokat, amit esetleg mi átsiklunk felette. Tehát én nekem is volt több mentor az életemben, sajnos mindig újabbakat kell keresnem, mert az idősebb korosztály sajnos elmegyen, és rettenetesen jó volt velük, és nagyon sokat tanultam tőlük. Szóval ez hiányzik. Tehát ha az ember magában ül otthon az irodájában, vagy a kis zugjában, ahol ír, vagy fest, ott nem kapja ezeket a pozitív dolgokat, ezeket a visszajelzéseket, ezeket a tanításokat. Ezek nagyon fontosak az ember életében, egy alkotó életében, a fejlődés továbbvitelében fontos.
1: Hát főleg mi érezzük ezt jobban, mert 25 évesek vagyunk. A tagságunknak a fele sajnos már nincs köztünk az alapítók közül, úgyhogy mi voltunk annak idején a szemtelenül fiatal alkotók, most meg lassan mi leszünk azok, akik átadják azt, amit átvettünk őtőlük. De ez a normális, ez a körforgás.
0: De azért gondolom, hogy lassan sikerül becsábítani a fiatalokat, és a Tokai írótábor azt mutatta, hogy vannak ott bizony tehetségek.
1: Igen,
0: a fiatalok
1: van
0: között, úgyhogy hát csak ki kell bontani, ugye?
1: Hát mi azért vagyunk ott gyereknapokon, meg könyvtári napokon, mindig ott vagyunk, ha kell, akkor kavicsokat festünk velük, ha kell, akkor micimaszkót festünk, bármit festünk, csak jól érzik magukat, és akkor általánosleg indítatást éreznek valamikor arra, hogy festenek, vagy írjanak. vagy bármilyen más művészi tevékenységet folytassanak. Ebbe beletazulja a népművészet meg pláne. Annak külön örülünk, hogyha valaki esetleg népművész lesz.
0: A kitelepülés, már hogy ide települtek, oka az, hogy bemutassák magukat, akik itt érdeklődnek, vagy pedig hát meg kell mutatni, mert azt hiszik, hogy Kisgyőrben nincs ilyen. Mert máskor nem találkoztam.
1: Erről van szó.
0: Szabó Sándort és Deák László Sándort hallották a kisgyőri forgatagban.

0: Végezetül Túri Attila, Kossuth és Ibl díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke beszél.
1: Az akadémián mindig van, de hát egy ilyen közösségben, ez egy élő közösség, olyan, mint itt, ahol vagyunk, az élő népművészet, éltetni kell, és figyelni kell egymásra, mert ahhoz, hogy eljussunk valahová, figyelemmel kell lenni, hogy akik nehezebben mozultnak, akik nehezebben reagálnak erre a furcsa és rohanó világra, ne maradjanak le.
0: Az igazság, hogy arról beszélünk, hogy élő népművészet. A népművészet az nem múzeumban való, hanem alkotók ide, Kisgyőrbe is, meg hát akármerre van, ugye, akár Budapesten is, akár a várba, bárhol is, ott is fontos, hogy megmutassák magukat, mert úgy nem minden esetben fogadják el őket, azt mondják, hát ezek művészkednek, nem pedig művészek.
1: Ez egy mindig egy nehéz kérdés, ez a felvilágosodás óta létezik, ez a magas művészet, népművészet, különböző ki itt a Frankó Jankó, vagy hogy egy nagy írót, Rejtő Jenőt idézem, ki az igazi Trebics. Ezen lehet vitatkozni, de nem nagyon van értelme szerintem. A népművészetnek van egy sajátossága, hogy nagyon összeír a mesterségbeli tudással, ugye? Tehát van benne egy formateremtőkészség, vagy egy hangzás, vagy bármi, de tulajdonképpen mesterség a hétköznapoknak is a művészete egyben. Ennek az én a legfontosabb dolgát abban látom, hogy míg az úgynevezett magas művészetnél, ha valaki elrajzol mondjuk egy arcot, az ciki, az kellemetlen, az nem az. A népművészetnél még a kudarc is, ha elrontok valamit, az is tanulság. Hogyan csináljam jobban? Hogyan csináljam máshogy a dolgot? Tehát maga a tevékenység akár ilyen, akár olyan, akkor is pozitív a kicsengése.
0: Itt az alkotások használati eszközök, tárgyak, vagy bármi más, nem a falon lóg, mert ott is láttam
1: jó,
0: már,
1: igen,
0: oda, is,
1: igen, persze,
0: oda sem rossz,
1: persze.
0: Hanem a mindennapokban.
1: Így van.
0: És a mindennapokban hozzám nő. Hogyha én egy olyan alkotást veszek, ami tetszik, lehet, hogy leszeveszem addig, ami el nem kopik, vagy legalábbis rosszabb esetben másat veszek helyette, de ezek az emberhez, ugye a szívéhez, a mindennapjaihoz hozzá
1: ez
0: nőnek.
1: Ez
0: és ezt
1: van.
0: Kellene nekünk egy kicsit jobban becsülni? Lehet ezt? Akár anyagilag is, akár más módon.
1: Mindenképpen én így gondolom, hogy jobban kellene becsülni, és hogyha abból a tételből indulunk ki, amit mesterem Makovec Imre mondott, hogy a tárgyak az ember halott képei. A tárgyakban, hogy mi tetszik nekünk, abban ott van a mi lelkületünk is, ugye? Kihelyezzük ezt a dolgot egy-egy tárgyba, vagy egy-egy dalba, vagy egy-egy táncmozdulatba, ott vagyunk mi is, és ez az a közösség alakító erő, ami összetartja ezt a sokadalmat.
0: Mennyire lehet megőrizni ezt a az élő népművészetet a 21. században, mert ugye régebben azt mondták, hogy igen, 19. 20. század eleje az a népművészet, a többi az csak utánzás. Egyesek azt mondták régebben, ma meg azt mondjuk, hogy az az igazi, amit felveszünk, amit hordunk magunkkal. Meddig lehet úgy megőrizni ezt a szintet? Mert ugye a műanyag az talán-talán már kiszorul örömünkre, vagy nem örömünkre.
1: Ez azért a népművészetnek a keletkezése és a mai értetése is nem kifejezetten egy fogyasztói társadalomnak a világa. A fogyasztói társadalomnak a jelszava a vedd meg dobd el világa. A népművészet nem erről szól, állandó értékekről szól. Az, hogy mennyire lehet megőrizni, ezt ebben én nem akarok jósolni, hanem meg kell őrizni. Ez nem lamentálás, hanem kötelesség.
0: Ugye a falvak, nem mondok rosszat, de jót se tudok mondani, Erdély, Felvidék, vajdasági részeket mind úgy polgárosodtak, világpolgárosodtak, nem úgy mondom polgárosodtak, már mindent utánoznak, és tulajdonképpen a merítési bázisunk megszűnhet.
1: Én azt gondolom, hogy ahonnan táplálkozik ez az igény, az valójában kimeríthetetlen és olyan mély, amely ősképekre támaszkodik, amely sokkal, de sokkal erősebb annál, mint amit elfed ez a mai fogyasztói kultúra. Meg fogjuk tanulni azt, hogy ténylegesen egy-egy tárgyat megbecsüljünk, hogy a történeteit megbecsüljük, hogy az alkotóit megbecsüljük, hogy egy ilyenfajta szellemi kapcsolatba tekintsük őket, és akkor ez át fog alakulni, de megmarad.
0: Nagyon köszönöm, azt hiszem, hogy optimistának kell lenni, illetve tenni érte, hát önöknek az a dolguk most.
1: Természetesen ez a dolgunk, és szeretettel kell tudni fordulni a világ felé. 2000 éve egy fiatalember ezt tanította, ezt kell nekünk megtartani.
0: Túri Attila Kossuth és Ybl Díjas építészt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta, zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

0: 2026. szeptember 23-a, szerda van. 13 óra 4 perc. Körkép.
1: Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Az orosházi helyi autóbuszjáratok már elérhetők a Google térképen. Az utasok egyszerűen megtervezhetik utazásukat, megtekinthetik az útvonalat, a megállókat és az érkezési információkat. Ez a lehetőség pontosabb tájékoztatást nyújt. Ezáltal kiszámíthatóbb lehet az utazás, továbbá utazás tervezéskor hasznos lehet, hogy a helyi buszok menetrendjei közvetlenül összekapcsolódnak a MÁV csoport járataival. A rendszer minden járatindulás másodpercre pontosan rögzít a GPS adatok alapján. Raffai János polgármester kiemelte, hogy az okosváros koncepcióba illeszkedik a most bevezetett infokommunikációs eszközökön keresztül elérhető kényelmi szolgáltatás. A fejlesztés nagy előnyt jelenthet az orosházi utasoknak, valamint a városban érkező turisták számára is. A közlekedés ezáltal kiszámíthatóbbá és tervezhetőbbé válik. Valós időben követhető az egyes járatok közlekedése, a váratlanul kialakult helyzetek pedig azonnal láthatóvá válnak a térképes felületen. Horváth Zoltán, a Flexcom kommunikációs Kft. Ügyvezeti igazgatója elmondta, a rendszerüket összekötötték a Google Transit szolgáltatással. Az általuk kifejlesztett okosjárat funkció egyik legfontosabb előnye, hogy az utasok a telefonjukon, a Google Map alkalmazáson keresztül egyszerűen kiválaszthatják az adott buszmegállót, és azonnal láthatják, mely járatok közlekednek onnan, éppen hol tartózkodik egy-egy járat, illetve mikorra várható a következő indulás. Az utazás során a rendszer azt is jelzi a felhasználónak, hogy az úti cél eléréséhez melyik megállónál érdemes leszállni. Kiemelt figyelmet fordítottak a buszmegállók helyének rendkívül pontos meghatározására. A szolgáltatás a vakok és gyengénlátók számára is megbízható navigációt biztosít. A szolgáltatás már elindult, a tesztelés eredményesen zárult. Az utasok visszajelzései alapján a fejlesztők folyamatosan figyelemmel kísérik a működést, és szükség esetén rugalmasan korrigálnak. A technológiát nagyvárosokban már sikerrel alkalmazzák, és ez most Orosházán is elérhetővé vált. Az okosjárat bevezetése új szintre emelte a helyi tömegközlekedést. Egy mezőgazdasági vontató rongált meg egy altalai tűzcsapot Szabadkígyóson a Nefelejts utca és a Zrínyi utca kereszteződésében. Amíg a szakemberek a hiba elhárításán dolgoztak, addig több környékbeli utcában is vízhiány lépett fel. A károkozó bejelentette az esetet az Alföldvíz ZRT felé, a szolgáltató pedig azonnal megkezdte a hiba elhárítását. Kosztánné dr. Pule Ilona polgármester a Facebook oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a javítási munkálatok ideje alatt a Nefelejts utca, a Zrínyi Miklós utca és a Tulipán utca környékén részleges vagy teljes vízhiány van. A szolgáltatás kiesést az Alföldvíz is megerősítette, az érintett területeken az ivóvízhiány 3 óránál rövidebb ideig tartott. A szolgáltató tájékoztatása szerint a szakemberek a hibát elhárították, a megrongálódott tűzcsapot pedig rövid idő

belül ki is cserélik. Békés Csaba ismét a vizuális kultúra és a fotóművészet központjává vált. A Békés Csabai Fotófesztiválon egy teljes hónapon át több mint egy tucat kiállítás és több száz alkotás várja az érdeklődőket a város kulturális intézményeiben. A rendezvénysorozat egyik leglátványosabb és leginkább várt eleme a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, melyet kedden nyitottak meg. A fesztivál különlegessége, hogy nem szorul egyetlen épület falai közé. Az egész város egyetlen nagy galériává alakult. A látogatók a klasszikus fotóművészettől a kortárs, absztrakt és dokumentarista törekvéseken át, a fiatal tehetségek és a nagymúltú fotóklubok munkájáig rendkívül sokszínű képanyaggal találkozhatnak. A rendezvénysorozat közelebb hozza a fotográfiát a mindennapokhoz, összekötve a múltat a jelennel, valamint a professzionális és amatőr alkotók világát. A rendezvénysorozat egyik leglátványosabb és leginkább várt eleme a 44. Magyar Sajtófotókiállítás, amelynek ismét a Szent István tér adott otthont. A megrázó történetek, emberi sorsok, sportesemények és a jelenkor legfontosabb társadalmi mozzanatai kelnek életre a kiállított képeken. Nem minden nap gördül be egy igazi kukásautó egy óvoda udvarára. Ráadásul úgy, hogy a gyerekek a volán mögé is beülhettek, persze csak egy fotó erejéig. Az Eötvös József katolikus óvoda gyermekei a takarítás világnap alkalmából nem csak ezzel a különleges járművel ismerkedhettek meg, de játékos feladatokon keresztül azt is megtanulták, miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés, a környezetünk tisztán tartása. A gyerekek megismerkedhettek a gépjármű működésével, beülhettek a sofőrülésbe a volán mögé egy-egy fotóra, majd a hulladékgyűjtés, a környezetvédelem fontosságáról tanultak. Az óvoda közleményben hangsúlyozta, nem ez volt az egyetlen meglepetés. Éppen ezt a napot választotta a csintalan Huncut Manó is, hogy látogatást tegyen az óvodába. Azonban ő még nem tanulta meg, hogy a szemétnek hol a helye, így az egész udvaron különböző hulladékokat szórt szét. Szerencsére az óvodások segítettek neki, és megmutatták, miként is kell megfelelően tárolni a szemetet. A szegedi Dómban Kundé Lajos pasztorális helynök kórházlelkész szentmisét mutatott be az önkéntes beteg látogatókért. Az alkalomra szeretettel hívták a hozzátartozókat, támogatókat is, hogy együtt örülhessenek ennek a szép, sok-sok meglepetést tartogató, szíveket melengető és próbáló vállalkozásnak a kezdetén. A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepéhez kapcsolódva indította útnak a szolgálat vezetője, Kondé Lajos a beteg látogatókat. Jézus kitárt karjai a kereszten Krisztus szeretetét jelentik. Az önkéntesek ezt a szeretetet teszik megtapasztalhatóvá a beteg ágy mellett figyelmükkel, türelmükkel, hitükkel, mosolyukkal. A civil munkatársaik a könyörgésekben hálát adtak az önkéntes beteglátogatókért. Kérték az Istent, hogy mutatkozza meg szolgálatuk során a csendben, a bátorító igében, a megértő szóban, a mosolyban, segítse szentségei által mindazokat, akik tőle várják a gyógyulást. Az önkéntesek számára kitartásért, elköteleződésért imádkoztak, és azért, hogy mindig belőle gyűjtsenek erőt, így lépve a betegek mellé. A szentáldozás utáni csendben hangzott el a szolgálat Szent Dömötör imája és az önkéntesek fogadalomtétele. Útra valóul megkapták a névjegykártyájukat, melyet a kórházi klinikai osztályon viselnek. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte a debreceni nagyállomás felújításának megvalósíthatósági tanulmányát, írta Vitézy Dávid tárca vezető a Facebook bejegyzésében, erről pedig az MTI számolt be. Vitézy Dávid közölte, hogy a most készülő tanulmány nem egyszerűen az állomás épület felújítását vizsgálja, hanem a nagyállomás és környezetének teljes újragondolását az utasok igényei alapján. Megvizsgálják a többi között, hogyan lehet valódi, modern közlekedési csomópontot kialakítani, ahol a vasút, a villamos és a buszközlekedés, valamint a P+R és B+R parkolók egységes rendszert alkotnak, hogyan kapcsolódhat ehhez majd esetlegesen a tramtrain, a repülőtér és a város új gazdasági övezeteinek kiszolgálása. A tájékoztatása szerint a megvalósíthatósági tanulmány egy hosszú folyamat első lépése. Ennek elkészülte után kezdődhet meg a tervezés, majd a végleges tervek elkészülte után írhatják ki a megvalósításra vonatkozó közbeszerzést, ezt követően pedig elindulhat az építkezés. Hátrányos helyzetű gyerekeket látnak vendégül Erdős pusztán, olvasható a Dehíren. Az országos programban 8 hátrányos helyzetű hajdúbihari település, Bökönny, Hencida, Pocsaj, Penészlek, Újléta, Encs-Encs, Bagamér, Hajdúszovát, alsó tagozatos tanulóit fogadják az Erdőspusztai Bemutatóház és Arborétum területén a Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola szervezésében. A gyerekek a program során a bemutatóház kiállításainak megtekintése közben ismerkednek az erdész munkájával és az erdészeti hagyományokkal, de a preparátumok és trófeák segítségével betekintést nyerhetnek az erdőspuszták különleges élővilágába is. Ezt követően egy arborétumi sétára indulnak, ahol számos madárfajról tanulhatnak, megtekinthetik az egykor itt élő vákáncsosok kunyhóját, továbbá a kilátóból megcsodálhatják a lombkoronaszint élővilágát, és akár a távolban húzódó Bihari hegységet is megfigyelhetik. Azután interaktív játékokon, sorversenyeken, illetve a játszótéri eszközökön is tesztelhetik ügyességüket, tájékoztatott Huszti Anett, a Nyírerdő ZRT által fenntartott Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola vezetője. Megjelent az első magyar nyelvű tankönyv a gyermekkori elhízásról. A hiánypótlók kötet szerzője Rösszer Tamás, orvosbiológus, a Debreceni Egyetem tudományos tanácsadója, aki a gyermekkori elhízás kialakulásának biológiai hátterét, következményeit, megelőzését és kezelését foglalja össze a legfrissebb tudományos eredmények alapján. A könyv elsősorban orvostanhallgatóknak és gyakorló orvosoknak szól, de a téma iránt érdeklődő szülők számára is hasznos ismereteket nyújthat, adta hírül az egyetem. A kötet hiánypótló, hiszen a témában magyar nyelven eddig nem jelent meg átfogó tankönyv. Egyetemi jegyzetek és ismeretterjesztő munkák korábban is elérhetők voltak, ezek azonban elsősorban a serdülőkorban kialakuló elhízással foglalkoztak. Az elmúlt években a szakterület rendkívül gyorsan fejlődött, miközben a gyermekkori elhízás gyakorisága rohamosan nő, és a betegség egyre fiatalabbaknál jelenik meg. Mindez indokolttá tette, hogy a gyermekkori elhízás korszerű szemléletű oktatása hangsúlyosabban jelenje meg az orvosképzésben, ez pedig szükség volt egy átfogó magyar nyelvű tankönyvre. A precíziós mezőgazdaságról, a vízgazdálkodás és a nemzetközi kutatási együttműködésekről tájékozódott Caroline Savage, a Budapesti Amerikai Nagykövetség ideiglenes ügyvivője és Gólya Gellért mezőgazdasági szakdiplomata a Debreceni Egyetem látóképi növénytermesztési kísérleti telepén tett látogatása során. Az amerikai delegációt Bágy Zoltán rektor és Harsányi Endre ágazati fejlesztésekért felelős rektorhelyettes fogadta, írja az egyetem honlapja. Az amerikai nagykövetség ügyvivője az egyetem precíziós mezőgazdaság területén végzett oktatási és kutatási eredményeit, gyakorlati tevékenységét ismerte meg. A delegáció tagjai megismerhették a látóképi kísérleti telepen folyó kutatásokat, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a klímaváltozás mezőgazdasági hatásaira, a talajhasználatra és a vízgazdálkodásra. Ünnepi szentmisével és templom megáldással adtak hálát szeptember 12-én Tiszavasváriban a Szent Kereszt felmagasztalása Szent Eleonóra templom megújulásáért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett Kalocsa kecskeméti érsek, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Az ünnepre a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye és a Nyíregyházi Egyházmegye területéről is érkeztek zarándokok.
Az ünnepi program a megújult templom előtti köszöntésekkel és a beruházás bemutatásával kezdődött. A fejlesztés az Interreg Románia-Magyarország program keretében megvalósuló ROHU 00474 azonosítószámú Catholic Event Tourism in Szabolcs-Szatmár-Bereg and Satumare Counties projekt része. A programot a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, a Nyíregyházi Egyházmegye és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye együttműködésében valósítják meg. A projekt célja a térség vallási és kulturális örökségének megújítása, valamint a vallási turizmus és a határon átnyúló közösségi kapcsolatok erősítése. A program keretében a Tiszavasvári templom mellett a krasznabélteki Szent László templom is megújul, Nyíregyházán pedig vallásturisztikai központ kialakítása valósul meg. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A regionális válogatókat november közepétől december 4-ig 7 helyszínen rendezik meg, mondta el Birkner Zoltán, a szervezőbizottság elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség társelnöke, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendezett megnyitón. Budapest mellett 6 nagyvárosban, Debrecenben, Győrött, Kaposváron, Miskolcon, Szegeden és Veszprémben rendeznek területi válogatókat. A jelentkezési határidők a válogatók helyszínétől függően változnak. Ha valaki lemaradna a területi válogatókról, akkor a jelentkezését közvetlenül is beadhatja december 7-e éjfélig. Szeptember 25-én pénteken 14 és 20 óra között újra szervez színes programokat az Agora Tudományos Élményközpont a kutatók éjszakájához kapcsolódóan, olvasható a De Híren. Az Agora közlése szerint ezen a napon a látogatók megismerkedhetnek az Agora és az Emerson NI közös pályaorientációs programjában készült interaktív eszközökkel és találkozhatnak a vocsos középiskolásokkal. Az érdeklődők kipróbálhatják a többi között a fiatalok közreműködésével készített reflexfalat, reakcióidőasztalt, lézerspirográfot, plazmatányért, teremint, LED-kockát és az akusztikus levitátort. A Watch zónában a Deal Aviation Hungary Kft. Munkatársai bemutatnak egy repülőgép szimulátort is, a kisebbek pedig papírrepülőt hajtogathatnak origami technikával. Emellett számos izgalmas program várja még az érdeklődőket a kutatók éjszakáján az Agórában. Lesz naptávcsövezés, az Emerson NI munkatársai robotprogramozás workshopot tartanak alsósoknak és felsősöknek, és a Projected a jövőt 2026 elnevezésű innovatív diákutató pályázat záró eseményének is otthont ad az élményközpont. Nemzetközi sikerek után újra turnéra indul, és november 15-én érkezik Debrecenbe a Queen Symphonic Live produkció. Ezen a különleges családi koncerten a legendás rockzenekar legnépszerűbb slágerei és ritkán hallott remek művei csendülnek fel, Wolf Kati, Kocsis Tibor, Király Viktor és egy 30 fős díjnyertes orkesztra előadásában, adta hírül a dehír.hu. A Queen a zenei sokszínűség mintapéldája, dalaikban a rock, a pop, a jazz és a klasszikus zene elemei fonódnak össze nagyévű kompozíciókká. Ezt a műfaji átjárhatóságot és gazdag hangzásvilágot kelti életre a színpadon a 30 fős Prima díjas Budapest Jazz Symphonic Orchestra. Freddie Mercury és a Queen zenei zsenialitását, valamint felülmúlhatatlan színpadi energiáját három kiváló énekes szólista idézi meg, írják a szervezők. Wolf Kati, Kocsis Tibor és Király Viktor sajátos stílusukkal és tehetségükkel garantálják, hogy az este felejthetetlen élmény nyújtson minden generáció számára. A koncert egyedülálló zenei főhajtás az együttes életműve előtt, amely új minőségben mutatja be a rock történelem legfontosabb dalait. A Debreceni Egyetem is csatlakozott az év legaktívabb heteként beharangozott, szeptember végén zajló Be Active Európai Sporthéthez, az országot és egész Európát átszövő mozgásprogram sorozathoz. Az Európai Sporthét az Európai Bizottság kezdeményezése, amellyel az egész kontinensen népszerűsíteni kívánja a sportot és a testmozgást. A kampány fő célja, hogy egy héten keresztül minél többen és többet mozogjanak, ennek hatására az év további részében is minél aktívabb életet éljenek. A programban szerepel ma tenisz, pickleball bemutató, holnap pedig kispályás labdarúgás. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: ünnepi szentmisével és templom megáldással adtak hálát szeptember 12-én Tiszavasváriban a Szent Kereszt felmagasztalása Szent Eleonóra templom megújulásáért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Az ünnepre a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye és a Nyíregyházi Egyházmegye területéről is érkeztek zarándokok. A fejlesztés az Interreg 6 a Románia-Magyarország program keretében valósult meg, egy ROHU projekt keretében. A több mint 100 éves tiszavasvári templom 1912-ben épült Balogh János kassai építőmester tervei alapján, késő romantikus stílusban, erőteljes, neogótikus részletekkel. A beruházás bemutatását követően Palánki Ferenc kinevezett érsek megáldotta a megújult templomot, majd kezdetét vette az ünnepi szentmise. A főpásztor homiliájában arról beszélt, hogy a templom nem egyszerűen egy felújított épület, hanem Isten háza, a közösség és az imádság helye.
1: Körülnézünk a világban, mennyi elveszett embert látunk. Sokszor mi magunk is úgy érezzük, hogy elvesztünk. Elveszünk a hétköznapi nehézségekben, gondokban, fáradtságban, küzdelmekben. Elfeledkezünk arról, hogy Isten itt van. Sőt, arról is elfeledkezünk, hogy Istentől küldetést kaptunk, hogy mutassuk meg életünkkel, hogy Isten itt van. Igen, a szeretetre kaptunk meghívást, a kereszthordozásra. Nem ítélt bennünket Jézus a keresztre, hanem meghívott. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét nap mint nap, és úgy kövessen engem. Ezért a templom erőforrás mindannyiunk számára. És a keresztény templom, a katolikus templom úgy van fölépítve, mint az embernek az életútja. Belépünk a templomba, keresztet vetünk, magunkra hintjük a szentelt vizet, vagyis a keresztségünk emlékét, a megtisztulás helye, a templom ajtaja. Eljövünk, beülünk a templomba, halljuk az Isten igéjét, halljuk a tanítást, és megvilágosodik a lelkünk. És aztán eljövünk ide az oltárhoz, a szent áldozáshoz járulva egyesülünk az Istennel. A keresztény ember életútja ilyen. Benne kell, hogy legyen a megtérés, benne kell, hogy legyen, hogy egyre jobban, egyre inkább megismerjük Isten kinyilatkoztatását, Isten szeretetét, és aztán életünk végén egyesülhetünk vele. Ott lehetünk, ahol ő van. Megtapasztalhatjuk, hogy az földi élet, a földi életünk véget ér, de nem kell elvesznünk. Nem fogunk elveszni. Nem vagyunk elveszett emberek, nem vagyunk semmire kellők, hanem igenis kellünk Istennek. A templom ennek a helye, hogy ezt átélhetjük. És a templom feladatot is ad. Éppen ezt a feladatot adja, hogy mutassuk meg az életünkkel, hogy Isten itt van. Mutassuk meg, és segítsük embertársainkat, a ránk bízottakat, családtagjainkat, szeretteinket, hogy bennük is épüljön egyre inkább az Isten országa. Hogy növekedjenek ők is hitben, reményben, szeretetben. Hogy rádöbbenjenek arra, hogy érdemes vállalni a nehézségeket, a küzdelmeket, a küszködést, a hétköznapi kereszthordozást, mert mindezzel meg tudjuk mutatni Isten jóságát és szeretetét. Isten rajtunk keresztül akarja szeretni a világot. Rajtunk keresztül akarja megmenteni, megváltani, segíteni az ő országának kibontakozását. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. És ezt szeretem gyakran megemlíteni, lefordítani a saját életünkre, hogy Isten úgy szerette a rám bízottakat, Isten úgy szerette a te családodat, a munkatársaidat, a szeretteidet, a közösségedet, hogy most téged akar odaadni érte. A te áldozatodat, a te szeretetből meghozott áldozatodat, küszködésedet, hogy el ne vesszen ez a világ. Jézus Krisztus az ő áldozatával elkezdte a világ újra felszentelését. Ehhez munkatársakat választott, a keresztény embereket, akik összejönnek ide a templomba, erőt merítenek, és mint a templom tornya az ég felé mutatnak az életükkel.
0: A program keretében a tiszavasvári templom mellett a krasznabélteki Szent László templom is megújul, Nyíregyházán pedig vallásturisztikai központ kialakítása valósul meg. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra!

0: A Benkó Dixieland Band muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, dönthetnek a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután ezt a legfőbb ügyészség kedden kezdeményezte. Magyar Péter szerdai Facebook bejegyzésében közölte, indítványozza az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Az Index szerint ez nem példanélküli. Közvádas bűncselekményeknél a holland, brit, ausztrál, kanadai és amerikai politikusoknak sincs mentelmi joguk. 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság, közölte a brüsszeli testület szerdán. A testület azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárásban elrendelt intézkedéseket. Ennek eredményeként 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de kiválóan tanuló gyermeknek a helyzete, akik ösztöndíj támogatását augusztusban felmondta az MBH Bank. Közölte a programért felelős nemzetközi gyermekmentő szolgálat szerdán az MTI-vel. Azt írták, az MBH Bank helyett több vállalat és magánember vállalta az ösztöndíjprogram támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően a korábbi ösztöndíjasok mellett újabb gyermekeket is be tudtak vonni a programba. A Tiszapárt három országgyűlési képviselője benyújtotta az országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amellyel munkaszüneti nappán nyilváníthatnák december 24-ét. A javaslat az üzletek zárva tartására is kitér, azt indítványozva, hogy december 24-e a kereskedelemben dolgozóknak is legyen munkaszünet. Az előterjesztés indoklásából az is kiderült, hogy Szenteste akár már 2026-ban munkaszüneti nap lehet. A Jobbik egyébként korábban többször előállt már hasonló kezdeményezéssel, sikertelenül. Az ENSZ hét első napjaiban Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, mit szeretnének közösen elérni. Részletezte, hogy tárgyalt a kapcsolatok fejlesztéséről többek között Chilével, Indiával és Kazaksztánnal. Továbbá együttműködést terveznek Algériával, Azerbajdzsánnal és a Fülöp-szigetekkel is. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön változóan felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor nyugaton. Az ország nagy részén viszont nem lehet számottevő csapadékra számítani, sőt maradnak száraz területek is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium.

0: Szamosi Szabolcs orgonált. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Leó pápa a Clarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 8 magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona, a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója.
1: Leó pápa katekézise. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Az ember tevékenysége a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Tanította Leó pápa a szerdai katekézisében, a Szent Péter téren 22 ezer zarándok jelenlétében. A II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója első részének harmadik fejezete az embernek a világegyetemben folytatott tevékenységét tárgyalja és a mögöttes kérdésre figyel.
2: Qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico?
1: Mi az emberi tevékenység értéke, és így a technikai, társadalmi és tudományos haladás értéke a világban? Kezdte katekézisét a Szentatya. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a haladás alanya. Szabadság és értelem által gyarapodik a tudása, és ez mozgatja a társadalmi haladást. Voltak azonban, akik ezt a technikai tudományos haladást úgy értelmezték, mint ami gyengíti az Istennel való kapcsolatot, odáig menően, hogy azt feleslegesnek, sőt, a keresztény hittel ellentétesnek tartották. Ez az értelmezés pedig a kortárs ember világképének változását idézte elő a megelőző korokhoz képest. Ez az előítélet különösen a nyugati kultúra azon részén uralkodik, amely elvesztette a keresztény kinyilatkoztatásra való hivatkozását. A posztkeresztény humanizmusban az embert és Istent tévesen riválisként mutatják be. Tudása, szabadsága és haladása érvényesítéséhez az embernek el kellene szakadnia Istentől. Végső soron azonban az Istennel való kapcsolat tagadásával az ember elveszíti saját transzcendens értékét, ez pedig az ateista humanizmus drámája, fogalmazott a zsinat kiemelkedő teológusa Henri de Lubac. A zsinat erre a kételyre világos választ adott. Az ember egyéni és kollektív tevékenysége és hatalmas erőfeszítése, amellyel évszázadok óta igyekezett javítani életkörülményein, megfelel Isten szándékának. Valójában a keresztények egyáltalán nem gondoltak arra, hogy az emberi találékonyság és bátorság eredményeit szembeállítsák Isten hatalmával, mintha az értelmes teremtmény a teremtő riválisa lenne.
2: Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno.
1: Ellenkezőleg. A hívő ember meggyőződése, hogy az emberiség elért győzelmes eredményei, Isten nagyságának jele és kimondhatatlan tervének gyümölcse. Lényegében Isten az ember kezébe adta a még mindig in statu vie, azaz úton lévő, növekvő teremtett világot, hogy bölcs tevékenységével beteljesítse azt, ahogy azt a katolikus egyház katekizmusa összefoglalja. Itt fontos utalás rejlik a megtestesülés misztériumára. Az emberiség és vele együtt a teremtett dolgok munkáját, fejlődését és autonómiáját nem nyeli el és nem semmisíti meg az Istennel való találkozás, hanem abba teljes egészében bevonódik, és így a tevékeny ember Krisztusban továbbra is szabad és cselekvő marad, sőt, ő benne találja meg a maga teljes igazságát és szabadságát. Az eukarisztia ünneplésében, a szentmisében az emberi munka gyümölcse, amelyet a kenyér és a bor jelképez, naponta az oltárra helyezve Krisztus testévé és vérévé változik. Ebből a perspektívából egy igen fontos igazság bontakozik ki, hangsúlyozta Leó pápa. Ahhoz, hogy találkozzon az Istennel, az embernek nem kell feladnia e világi elfoglaltságait, hanem teljes mértékben megélheti hivatását azzal, hogy jól végzi mindennapi munkáját és megszenteli azt, ahogy azt II. János Pál pápa tanította. A keresztények, mint mindenki más, részt vesznek az emberi város építésében, a dolgok céljára és az Istennel való találkozásra törekszenek, és miközben osztoznak mindenkivel a haladás, a tudás és az élet kalandjában, emlékeztetik őket erre a végső célra. Az evilági haladás minden bizonnyal világosan meg kell különböztetni Krisztus országának fejlődésétől, ezért a zsinat megerősíti, hogy az ilyen haladás, amennyiben hozzájárulhat az emberi társadalom jobb eredményéhez, nagy jelentőségű Isten országa számára.
2: Il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità.
1: Leo pápa végül katekézisében arra emlékeztetett, hogy az ember tevékenysége a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Csak így védheti meg emberi méltóságát, és segítheti elő mindenki, különösen a leghátrányosabb helyzetben lévők élet körülményeit. A II. Vatikáni zsinat tehát arra hív minket, hogy osszuk meg a tudás és a szakértelem kenyerét, hogy minden egyes ember és minden nép kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket, és együtt, Isten segítségével egy jobb jövőt építhessünk. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a klarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 14. Leó pápa fogadta az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőit. A hivatások nem stratégiákból, hanem az imádságból születnek, hangsúlyozta. A hivatások számának csökkenése miatt kisebbé váló szerzetesi közösségeknek nem szabad elveszteniük reményüket.
2: Ma piuttosto spingere a un rinnovamento del proprio vissuto.
0: A jelenlegi helyzetnek inkább arra kell ösztönöznie őket, hogy megújítsák életüket, és még nagyobb erőfeszítést tegyenek azok lelki kísérésére, akik bekopogtatnak a kolostorok ajtaján, valamint örömteli és élettel teli közösségeket építsenek, amelyekben megtapasztalható az Istennel való bensőséges kapcsolat, a szívélyesség, a szeretet közösség és az emberi kapcsolatok hitelessége. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal fordult az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőihez, akiket szeptember 21-én hétfőn délelőtt fogadott a vatikáni apostoli palotában. A hivatások alacsony számával kapcsolatos nehézségek Leó pápa szerint segíthetnek abban, hogy a közösségek váratlan lehetőségeket fedezzenek fel, vagy fedezzenek fel újra, nem annyira a létszám, hanem sokkal inkább a felkínált életforma minősége szempontjából. A hivatások ugyanis nem szervezési stratégiák alkalmazásából és nem íróasztal mellett kidolgozott kampányokból születnek, hanem az imádságból, az evangéliummal való bensőséges kapcsolatból, a csendből, abból, hogy képesek vagyunk elfogadni egymást tökéletlenségeinkkel együtt, és abból a tudatból, hogy egy olyan egészhez tartozunk, amely egységet teremt, hangsúlyozta 14. Leó. A Szent Atya a kezdeti és a folyamatos képzés fontosságára is felhívta a figyelmet. Képezzétek magatokat, és neveljetek arra, hogy a klauzúrát az egymással és az egyházzal való mély szeretet közösség szellemében éljétek. Neveljetek olyan csendre, amely a sietség és a zaj uralt a társadalomban, felébreszti az igényt azokra az időkre és terekre, amelyekben meg lehet állni, és megkülönböztetést lehet végezni, anélkül, hogy attól félnénk, elszalasztjuk a pillanatot. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy éppen ebben áll a szemlélődő hivatás sajátos missziós küldetése. Az evangélium iskolájában formálódva, az Úr arra hív benneteket, hogy a csendben és a szemlélődésben legyetek tanúi, és úgy legyetek jelen a történelemben, mint az örömhír élő és prófétai emlékezete. Szent Klára nővéreiként a regula és a konstitúció megtartásához hozzátartozik küldetésük alapvető vonása, az evangéliumot élni, elhagyva mindazt, ami a világhoz tartozik, teljesen és állandóan életetek első és egyetlen szeretete felé fordulva, hangsúlyozta 14. Leó. Ez józanságot és a dolgoktól való elszakadást, az engedelmességben való önátadást és átláthatóságot jelent. Egyszerű, ugyanakkor radikális és igényes életforma, amely a hűség értékes jele lehet különösen egy globalizált és nyugtalan világban, amelyben mintha elveszett volna a gyökéreresztés ízlése és képessége. A Szent Klára és Szent Ferenc karizmájához való hűség jegyében, a szemlélődő imádságban, a szegénységben és az evangéliumhoz való teljes ragaszkodásban a pápa elismeréssel szólt a szövetség konstitúcióinak átdolgozásáról és korszerűsítéséről. A dokumentumok ismételten leszögezik, hogy minden szerzetes első és legfontosabb feladata az isteni valóságok szemlélése és az Istennel való állandó egység az imádságban. 14. Leó felidézte Szent Klára prágai Szent Ágneshez intézett buzdítását is. Szegezd elmédet az örökké valóság tükrére. Éppen az örökké valóság tükrére szegezett elmével hívlak benneteket arra, hogy tekintsetek a jelenre, annak drámáival és bizonytalanságaival együtt, valamint saját kis világotok kihívásaira is, amely gazdag a múltjában, és arra kapott meghívást, hogy reménnyel tekintsen a jövő felé, mutatott rá Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó ahhoz a kérdéshez tért vissza, amelyet a szövetség asszisztense fogalmazott meg. Vajon a női szemlélődő kolostorok képesek-e válaszokat kínálni a mai ember életének értelmével kapcsolatos kérdésekre? A pápa 4 fontos utat jelölt meg.
2: L'ascolto reciproco, la koinonia, come comunione d'intenti.
0: Az egymás meghallgatását, a koinóniát, vagyis a szándékok szeretett közösségét, amely segít elkerülni az elszigetelődést, a diakóniát, vagyis a közös szolgálatot és munkát, valamint a mártíriát, az evangéliumról való tanúságtételt. Ezeket hagyom rátok, mint biztos ösvényeket utatokhoz, mondta 14. Leó. A Szentatya végül köszönetet mondott a kapucinus Clarissa nővéreknek, azért, hogy Ferenc pápa szavaival legyenek fáklyák és őrszemek az egyház és a világ számára, és Isten országa földi jelenlétének jelei. Nyolc magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona, a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója. Szeptember 18-a és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az Echo One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők. A találkozó egy az Echo One által szervezett nemzetközi találkozó, amely teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott, akit érdekel ez az út. Fiatalok, kutatók, tanárok, szakemberek, szociális és kulturális területen dolgozók, valamint olyan polgárok számára, akik szeretnék felfedezni és megtapasztalni az átfogó ökológiát, mint a gondoskodás, a felelősség és a remény gyakorlatát. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Takács Ilona beszámolóját. Kedves Ilona, kérem számoljon be a 3 napos tanácskozásról.
3: Az Echo One kongresszus Castel Gandolfóban volt, Róma külvárosában, a Focolare lelkiség egyik központjában, a Centro Mariapoliban. Erre a konferenciára szeptember 18 és 20 között kb. 80-an érkeztünk, és Magyarországot 80-an képviseltük. Mit is takar az Echo One? Természetvédelem, ökológia, klímaváltozás, a Laudato Si keretében, hogy elgondolkodjunk az ember és a természet kapcsolatáról Isten jelenlétével. Konferencia mottója: az identitás hálózat és a jövő. Az Echo One-t Chiara Lubich alapította 1999. május 27-én. Az élet törvénye a szeretet törvénye, fogalmazta meg Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítója, akinek egész lelkiségét és elmélkedéseit az a felismerés hatja át, hogy a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység. Chiara látásmódjában a természet körforgása és az emberi kapcsolatok egyaránt Isten szeretetének ezt az örök belső ritmusát tükrözik vissza. Hogy konkrétan ki is fejezzem Chiara Lubich gondolatait. A nappal átadja a helyét az éjszakának, a tengerből a víz a felhőkbe száll, majd esőként visszatér. A földbe hulló mag elhal, hogy új élet sarjadjon belőle. Ez a látszólagos halál vagy veszteség valójában az élet megújulásának feltétele. A hétköznapokban ez azt jelenti, hogy saját elképzeléseink, önzésünk háttérbe szorításával, a szeretet művészetével adunk teret a másik embernek és a közösségnek. Beszéltünk arról a konferencián, hogy napjainkban nagy szükségünk van ennek megélésére párbeszédben. Nem mindegy, hogy egy nagy pohár félig van, vagy kis pohár van tele vízzel. Milyen fenntarthatóságot szeretnénk? Hogyan éljük a kapcsolati fenntarthatóságot? Az erdőben élő fák története segíthet. Két fa, amely egymás mellett él, nem konkurencia egymásnak. A gombákon keresztül a talajban kapcsolatban vannak, juttatnak önerőt az időjárás viszontagságaiban élőknek és a betegségben élőknek. Ferenc pápát idézem, ha az ember nem őrzője a kertnek, akkor annak pusztítójává válik. Most mindannyiunkon múlik, hogy mindaz, amit együtt átéltünk a konferencián, új találkozásokhoz, új együttműködésekhez és új gyümölcsökhöz vezessen országainkban és a saját valóságunkban, miközben elhatároztuk, hogy továbbra is egységben maradunk.
4: Ilona a Mária Rádiónál dolgozik. Van egy örömhíre, amit kérem osszon meg a vatikáni rádió hallgatóival.
3: A Mária Rádió új frekvenciát kap 60 és körzetében. A média tanácshoz a pályázat januárban beadásra került, és nagy örömünkre a frekvenciát áprilisban megkaptuk. A Mária Rádió

0: Tért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus. 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, dönthetnek a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután ezt a legfőbb ügyészség kedden kezdeményezte. Magyar Péter szerdai Facebook bejegyzésében közölte, indítványozza az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Az Index szerint ez nem példanélküli. Közvádas bűncselekményeknél a holland, brit, ausztrál, kanadai és amerikai politikusoknak sincs mentelmi joguk. 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság, közölte a brüsszeli testület szerdán. A testület azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárásban elrendelt intézkedéseket. Ennek eredményeként 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de kiválóan tanuló gyermeknek a helyzete, akik ösztöndíj támogatását augusztusban felmondta az MBH Bank. Közölte a programért felelős nemzetközi gyermekmentő szolgálat szerdán az MTI-vel. Azt írták, az MBH Bank helyett több vállalat és magánember vállalta az ösztöndíjprogram támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően a korábbi ösztöndíjasok mellett újabb gyermekeket is be tudtak vonni a programba. A Tisza párt három országgyűlési képviselője benyújtotta az országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amellyel munkaszüneti nappá nyilváníthatnák december 24-ét. A javaslat az üzletek zárva tartására is kitér, azt indítványozva, hogy december 24-e a kereskedelemben dolgozóknak is legyen munkaszünet. Az előterjesztés indoklásából az is kiderült, hogy szenteste akár már 2026-ban munkaszüneti nap lehet. A Jobbik egyébként korábban többször előállt már hasonló kezdeményezéssel, sikertelenül. Az ENSZ hét első napjaiban Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, mit szeretnének közösen elérni. Részletezte, hogy tárgyalt a kapcsolatok fejlesztéséről többek között Chilével, Indiával és Kazaksztánnal. Továbbá együttműködést terveznek Algériával, Azerbajdzsánnal és a Fülöp-szigetekkel is. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön változóan felhős lesz az

Ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor nyugaton. Az ország nagy részén viszont nem lehet számottevő csapadékra számítani, sőt maradnak száraz területek is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket!

0: Joseph Haydn numero 1-es C-dur cselló versenyének második tételét hallották. Jacqueline Dupré és az angol kamara zenekar előadásában. Vezényelt Daniel Barenboim.
1: 6 óra 15 perc.
0: Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Ienikő olvas fel.

Ha el akarunk jutni az igazsághoz, nem csak észszerű eljárásra, következetes gondolkodásra van szükségünk, hanem bizonyos erkölcsi feltételekre, készségekre is, mint amilyen az önuralom, belső békesség, de legfőképpen az igazságnak való teljes alárendeltség, más szóval a részrehajlás teljes hiánya. Ezek a megállapítások, amelyek minden bölcseleti tankönyvben megtalálhatók, nem éppen újak. Régóta tudják már, hogy a bölcsesség nem hatol be a rosszindulatú lélekbe. Az evangélium azt mondja, hogy akik gonoszul cselekszenek, gyűlölik a világosságot. A gonoszok jobban szeretik a hamisságot, mint az igazságot, azon egyszerű oknál fogva, mert az igazság elítéli őket. Boldogok a tiszta szívűek, mondja Jézus, mert ők meglátják Istent. Tisztának kell lennünk, hogy lássunk. A bűnös lélek olyan, mint a homályossá vált tükör, amelyen semmi sem tükröződik vissza tisztán. Ha magát Jézust, a világ világosságát meg akarjuk ismerni, akkor elsősorban akaratát kell teljesítenünk, melyet világosan minden kétséget kizáróan tanít nekünk. Ha valaki Isten akaratát akarja cselekedni, az megismeri tanításomról, vajon Istentől van-e, vagy pedig, hogy én magamtól szólok-e. Másutt, aki parancsaimat ismeri és azokat megtartja, ő az, aki engem szeret. Aki pedig engem szeret, azt Atyám is szeretni fogja, és én is szeretem őt, s kijelentem magamat neki. Tehát a gyakorlati szeretet, vagyis az isteni törvény iránti engedelmesség nyilatkoztatja ki Jézus Krisztust az embereknek. Egy egyszerű, írástudatlan falusi asszony, aki teljes szívvel szereti Jézust és hűségesen szolgál neki, jobban ismeri őt, mint a racionalista szentírás magyarázó, tele tudománnyal, de ugyancsak tele kevésségekkel és vallástalansággal. Atyám, mondja maga az üdvözítő, hálát adok neked, hogy elrejtetted ezeket a bölcsektől és okosaktól, és kijelentetted a kisdedeknek. Hányan mennek el a templom előtt úgy, hogy nem látnak egyebet az üvegablakban, mint pusztán vakablakot, melyre határozatlan árnyékképeket rajzoltak. A napfény visszatükröződik rajtuk minden színezés nélkül, de belülről nézve ugyanazok az ablaküvegek gyönyörű színárnyalatokban ragyognak, és festői látványt nyújtanak, vagy éppenséggel elragadó paradicsomi látomásban részesítik a szemlélőt. Így vannak a hitetlenek, a vallástalanok is, akik Krisztust csak kívülről szemlélik, s benne csupán egy kiváló történelmi személyt, nagy vallásalapítót látnak, amilyen Mohamed vagy Konfúciusz volt. Az egyház élő tagjai azonban, akik tehetségük szerint igyekeznek isteni mesterüket, vezetőjüket, példáit és érzületét követni, mindinkább behatolnak belső világába. Megismerik őt aszerint, amint törekszenek hasonlóvá válni hozzá, s megértik tanítását aszerint, amint élik azt. Mindenki, mondják, látta a falat, amely körülveszi Jézus szellemét. Ez a fal, amely értelmi kilátásunkat korlátozza, elsősorban a lélek láthatatlansága. Úgy gondoljuk, hogy a lelket közvetlenül megközelíthetjük, és mint nyitott könyvből olvasunk belőle, pedig alig észlelünk mást, mint gyakran a csalóka, megtévesztő jeleket. Szavak, taglejtések, mozdulatok, arckifejezések megengedik, hogy feltevéseket kockáztassunk meg, de ezek a sejtelmek elégtelenek és bizonytalanok. Minden életnek megvan a maga titka, minden léleknek a maga titokzatossága, rejtelmessége, és mi anélkül halunk meg, hogy egymást megismernénk. Aztán még a jövő és a távolság is olyan fal, amely korlátozza szellemünket. Mi lesz holnap? Milyen eseményeknek vagy milyen átalakulásoknak leszünk tanúi néhány év múlva? A korlátolt látóhatáron túl szemünk már semmit sem lát. Mi megy végbe a föld méhében, az óceán feneketlen mélyében, vagy azokban az összesűrűsödött aranyragyogású világokban, melyeket csillagoknak nevezünk?
Mindezeket a határokat, amelyek minden pillanatban megállásra kényszerítenek bennünket, Jézus emberi értelme nyilvánvalóan nem ismerte. A lelkek azonban áttetszőek előtte. A legbensőbb, a legtitkosabb gondolatokat is úgy tárja föl, amint létrejönnek. Nincs szüksége fölvilágosításokra, útbaigazításokra, azokra vonatkozóan, akik hozzá mennek, mert tudja, mi van az emberben.

Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 246-os köhüljegyzékszámú, numero 8-as C-dur zongora versenyének, a Lützow versenynek az első tétele. A budapesti vonósok kamarazenekar játszott. Vezényelt és szólót játszott Stefan Vladár.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. Uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára. Visszaesett a Tisza támogatottsága, a Fidesz profitált belőle. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy oldják fel a Magyarországgal szemben 2022-ben bevezetett uniós költségvetési védintézkedéseket. Ha a tanács elfogadja a javaslatot, mintegy 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét hozzáférhetővé, és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott magyar egyetemek előtt is megnyílhat az út az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, írja a HVG. Bartók Szilvia összefoglalóját hallják.
3: Az Európai Bizottság szerint Magyarország az elmúlt időszakban teljesítette azokat a feltételeket, amelyek miatt 2022-ben korlátozásokat vezettek be az uniós pénzekhez való hozzáférésre. A testület szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése érdekében. A kormány legfontosabb intézkedései között szerepelt többek között az integritás hatóság megerősítése, a szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszer bevezetése, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésére vonatkozó szabályok szigorítása és a csatlakozás az Európai Ügyészséghez. A 2021-27-es időszakban Magyarország számára összesen 23,7 milliárd euró kohéziós forrás áll rendelkezésre. Ebből most mintegy 4,2 milliárd euró válhat ismét hozzáférhetővé. Ez azért is fontos, mert 2022. decemberében az uniós tagállamok a kohéziós programokban szereplő kötelezettségvállalások 55%-át felfüggesztették. A korlátozások egyik leglátványosabb következménye a magyar alapítványi fenntartású egyetemek kizárása lett az Erasmus Plus diákcsereprogramból és a Horizont Európa kutatási programból. A magyar egyetemek és kutatóintézetek emiatt 2023 óta nem tudtak az uniós programokból megfelelő támogatásokhoz jutni. Az uniós pénzekről a végső döntést az Európai Unió tanácsa hozza meg. Ha a tanács jóváhagyja a bizottság javaslatát a szankciók feloldására, akkor a modellváltó magyar egyetemek ismét teljes jogú résztvevői lehetnek az uniós kutatási és mobilitási programoknak. Bár a 4,2 milliárd euró felszabadítása óriási siker, a halogatásnak komoly ára volt. Mivel a korábbi kormány nem lépett időben, a források felhasználhatóságának szigorú időbeli korlátai miatt 2 milliárd euró végérvényesen elveszett Magyarország számára a 2024-es és 2025-ös év végén. A mostani bizottsági javaslat viszont megakadályozza, hogy 2026 végén egy újabb 1 milliárd eurós keret menjen a süllyesztőbe.
2: A HVG számára készített legfrissebb medián felmérésből az derül ki, hogy a Tisza párt széleskörű támogatottsága szeptember közepére néhány százalékpontot visszaesett, míg a Fideszé nagyjából ugyanennyit nőtt. A reprezentatív felmérés szerint, ha most lennének a választások, a Tisza pártra a teljes népesség 54%-a szavazna, míg a Fideszt a teljes népesség 22%-a támogatná. A Mi Hazánk pedig a szavazatok 7-8%-át tudná megszerezni. A felmérés elemzése rámutat arra, hogy a júliusi méréstől eltérően most nem a kisebb pártok vagy a bizonytalanok tábora gyarapodott a Tisza párt kisfokú gyengüléséből, hanem a Fidesz közvetlenül profitált a Tisza néhány pontos veszteségéből. Olvasható a HVG-n. Az ENSZ hét első napjaiban Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be szerdai Facebook bejegyzésében. A tárca vezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, mit szeretnének közösen elérni. Részletezte, hogy tárgyalt a kapcsolatok fejlesztéséről többek között Chilével, Indiával és Kazaksztánnal. Továbbá együttműködést terveznek Algériával, Azerbajdzsánnal és a Fülöp-szigetekkel is. Év végére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de kiválóan tanuló gyermeknek a helyzete, akiknek ösztöndíj támogatását augusztusban felmondta az MBH Bank. Közölte a programért felelős Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szerdán az MTI-vel. Azt írták, az MBH Bank helyett több vállalat és magánember vállalta az ösztöndíj program támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően a korábbi ösztöndíjasok mellett új gyerekeket is be tudtak vonni a programba, így az idei tanévben 229 gyermek részesülhet támogatásban. Szeptember 21-én hétfőn volt az Alzheimer-kór nemzetközi napja. Ezen a napon világszerte olyan eseményeket szerveznek, amelyek felhívják a figyelmet a demenciával élőkre és a gondozó családtagokra. Hazánkban mintegy 250 ezer ember él demenciával, de a hozzátartozókkal együtt a magyar lakosság 10%-a érintett. Székesfehérváron 12. alkalommal rendeztek szűrőnapot, amelynek házigazdái a Katolikus Szeretetszolgálat, a Székesfehérvári Egyházmegye, valamint Székesfehérvár önkormányzata volt. A Föld sója szerdai műsorában Cserpalkovics András polgármestert és Vajda Norbertet, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatóját is kérdezte Berta Kata.
4: Általában is úgy gondolom, hogy bármely betegségről beszélünk, a szűrés, a megelőzés, a prevenció az nagyon-nagyon fontos. Egyrészt, hogy felhívjuk a figyelmét az embereknek, hogy milyen betegségeket, milyen életvitellel, életmóddal lehet elkerülni, lelki és fizikai, szellemi értelemben egyaránt. Másodszorban pedig, hogy ha nem lehet elkerülni, akkor időben felfedezzék azt a szakemberek, hiszen nyilván a gyógyítás esélye teljesen más, ha ez így történik, és megérkezünk a szűrés fontosságához. Az pedig csak egy összefogással megvalósítható tevékenység. A városnak is létezik egy egészségfejlesztési terve, a város részekbe visszük el a különböző szűrő programokat, és nagyon fontos, amikor ez kiegészíti egy olyan általános, sok lehetőséggel bíró szűrési program, mint aminek a kamionja megint csak begurult Fehérvárra, ugye most már sokat jár az elmúlt években, és hát érdemes megnézni azt is, hogy fejlődik maga ez a technológia is, hiszen most már 50 féle szűrést tudnak ebben a kamionban elvégezni egy adott nap, ez sok száz embernek több ezer szűrést jelent, és persze az a legjobb és legfontosabb pozitív hír, hogyha valaki úgy jön le erről a kamionról, minden a legnagyobb rendben van, de ha véletlenül nincs, akkor nagyon nem mindegy, hogy ezt időben találják-e meg a szakemberek, és időben tudják-e felhívni a figyelmét az embernek arra, hogy menjen el a szakorvoshoz, és adott esetben szakvizsgálatokkal vigye tovább az ügyet. Ez a prevenció és a szűrésnek a fontossága.
5: A Katolikus Szeretetszolgálat 2015-ben indította el az interprofessziális demencia alapprogramját, aminek az a lényege, hogy ez csak szakmák közti együttműködéssel segíthet, vagy lehet segíteni azoknak, akik ebben a helyzetben, élethelyzetben vannak. Kell hozzá az egészségügy, mint itt a példa mutatja, a szűrőkamion, kell beszélni a megelőzésről, de kell beszélni a szociális gondoskodásról is, arról, hogy hogyan tudunk beszélni egy beteggel.
2: A gazdaságról, a társadalmi igazságosságról és a nemzetek közötti szolidaritás témájáról gondolkodnak együtt a Katolikus Egyház társadalmi tanításának fényében az Európai Püspöki Konferenciák küldöttjei Rómában. Olvasható a Magyar Katolikus Egyház Facebook oldalán. Az Európai Püspöki Konferenciák Szociális Pasztorációs Bizottságának szervezésében zajló találkozó szeptember 22-én Szent Misével kezdődött, amit a szociális ügyekért felelős szekció vezetője Székely János püspök mutatott be. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben, írta a Magyar Kurír. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek kettős jubileuma Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához és a Kozár Mislenyi szerzetes közösség alapítása 30. évfordulójához kapcsolódott. A hálaadó Szentmise főcelebránsa Felföldi László püspök méltatta a nővérek áldozatos szolgálatát. A jelenleg 7 fős nővéri közösség tagjai az idősek gondozását, ápolását ellátó Kozár Mistanyi Dorotea otthonban, valamint a Pécsi Egyházmegye kórház lelkészsége kötelékében nyújtanak támaszt a beteg rászorulóknak. Több ezer résztvevővel ünnepelték hétvégén a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállását, írta a Magyar Kurír. A jubileumi napon Marton Zsolt püspök hálaadó szentmisét mutatott be, ahol homíliájában hangsúlyozta, szeretnék Istennel és egymással együtt építeni az egyházmegyét, azért, hogy utódaik értékes örökséget vehessenek át, amit majd tovább gazdagítanak. A Konstantin téren bemutatott Együtt építjük című misztériumi játékban mintegy 500 szereplő idézte fel az egyházmegye 1000 éves történetét. A programokat családi és kulturális események, kiállítások és közösségi találkozások is színesítették. Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát, Kijevben és Odessa térségében is vannak áldozatok. Közben diplomáciai egyeztetések zajlanak az ENSZ-ben. Nyíri Kata jelenti.
6: 161 drónt vetett be Oroszország Ukrajna ellen az éjszaka folyamán, közölte az ukrán légierő. A támadó eszközök között 82 sugárhajtású drón is volt. A légvédelem 122 drónt semmisített meg vagy hatástalanított, ugyanakkor 18 helyszínen becsapódásokat, 8 helyen pedig lelőtt drónok roncsainak lezuhanását rögzítették. A támadás a reggeli órákban még nem ért véget. Kijevben egy ember életét vesztette, heten pedig megsérültek. A város több pontján is károk keletkeztek. Egy drón benzinkutat rongált meg, máshol közlekedési infrastruktúrát ért találat. Egy 4 emeletes üzleti központnál is károkat jelentettek. A sérültek közül 2 súlyos állapotban vannak. Az Odessa megyei támadásoknak szintén volt halálos áldozata. Egy Antigua és Barbuda zászlaja alatt közlekedő kereskedelmi teherhajót ért találat, a fedélzeten tűz keletkezett. A hajó ukrán állampolgárságú kapitánya meghalt, a legénység többi tagját kimenekítették. A támadás során raktárépületek is megsérültek, amelyekben gyógyszereket, élelmiszereket és egyéb árukat tároltak. A fronton az ukrán vezérkar 247 harci érintkezést jelentett az előző 24 órában. A legsűrűbb összecsapásokat a Konstantinivka és Pokrovszk környéki szakaszon regisztrálták. Közben New Yorkban az ENSZ közgyűlésén folytatódtak a diplomáciai egyeztetések. Volodymyr Zelenszkij arról beszélt, hogy Donald Trump-al folytatott megbeszélésén Xi Jinping kínai elnök bevonását is felvetette a béketárgyalásokba, mivel szerinte Pekingnek lehet befolyása Moszkvára. Zelenszkij emellett jelezte, az Egyesült Államok továbbítja Oroszországnak az ukrán energiaügyi tűzszünetre vonatkozó javaslatot. A térség biztonsági helyzetére Lengyelországban is reagáltak. A szeptember 23-ai orosz támadások idején a lengyel katonai repülőgépeket a levegőbe emelték, miközben a Rzesovi és a Lublini repülőtér ideiglenesen felfüggesztette működését. A lengyel hatóságok szerint erre a katonai légierő szabad mozgásának biztosítása miatt volt szükség.
2: Magyar újságíró szervezet is kéri a közéleti részvételt akadályozó törvény kihirdetését Romániában. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete szerdán jelentette be, hogy csatlakozott azokhoz a sajtó és civil szervezetekhez, amelyek beadványban arra kérik Nikus Ordán román államfőt, hogy mielőbb hirdesse ki a közéletben résztvevő személyekkel szembeni megalapozatlan keresetek és bírósági eljárások elleni védelemről szóló jogszabályt. Az aláírók között van számos korrupciós ügyet feltáró oknyomozó portál, mint a recorder.ro vagy a snoop.ro. Az erdélyi magyar sajtóból az átlátszó erdélyi tényfertáló portál és a transtelex.ro csatlakozott a kezdeményezéshez. Restauráltak 3 székelykaput Orbán Balázs sírjánál, aki 1829 és 1890 között élt, és aki a legnagyobb székely író, történész, etnográfus, publicista és közéleti személyiség. Szejkefürdőn temették el, és sírja elé székelykapu sort állítottak, amelyekből az utolsó kapu az övé volt. Gáspár Sándor tudósít.
7: Szejkefürdő legfontosabb turisztikai látványossága Orbán Balázs sírja, amelyhez 16 székelykapun átvezet az út. A legrégebbi kapu több mint 200 éves, de mind a 16 jelentős múzeumi értéket képvisel. A kapukat egyébként a Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum gondozza. Miklós Zoltán múzeumigazgató a 27. Szejkefürdői unitárius találkozó alkalmából ismertette, hogy évről évre javítgatnak, a nyáron három székelykaput restauráltak a Hargita megyei önkormányzat támogatása révén. A szükséges faanyag beszerzésében pedig egy helyi magánvállalkozó segített. A sírhoz vezető úton a legidősebb székelykapu 1818-ból származik, a leghíresebb pedig az, amelyet maga Orbán Balázs állított Lengyelfalván. Onnan költöztették a kaput Szejkefürdőre. Ez van legközelebb a sírhoz. Domokos Levente restaurátor és György Pál Faragó mester közreműködésével a hármas számú, viszonylag új, alig 53 éves kapu galambduc szerkezetét kellett javítani, cserélni a léceket, és olajjal átitatott varsági zsendellyel újra fették. 1835-ben állították, Kükülőkemény falváról került Szejkefürdőre a 8-as kapu, amelynek megkorhadt ráklábait kellett cserélni. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy jobb, ha a betontömböktől visszatérnek a hagyományos eljáráshoz, nagy kőtömbök közé, földdel döngölve rögzítik a kapulábakat, akár csak az 1853-ból Kadis falváról származó 9-es kapunál, megelőzve, hogy bárkire is rádőlhessenek a több mázsás kapuk, például a múlt heti unitárius találkozó több mint 1200 résztvevője közül, akik mind fölvonultak fejet hajtani a legnagyobb székely sírja előtt. A székely népi építészeti örökség értékes darabjai a felújításnak köszönhetően továbbra is méltó bejáratot biztosítanak Orbán Balázs sírjához.
2: Közlekedési hírek következnek.
8: Jó reggelt kívánok! Szolnok és Szajol között éjjel leszakadt a felső vezeték. Nemrég hajnalban egy vágányon villamos vontatással megindult a vonatforgalom. Az éjszakai vonatok jelentős késéssel közlekednek tovább. A debreceni, békéscsabai távolsági vonatok jellemzően teljes útvonalokon, de késéssel közlekednek. A másik vágányon várton délelőtt állítják helyre a felső vezetéket Szolnoknál. A Szegléd és az újszászi vonali elővárosi vonatok menetrend szerint járnak, máshol nincsenek forgalmi fennakadások. A pécsi fővonalon pályakarbantartás miatt módosult a menetrend október 2-áig, Pécs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek, Pécstől 20-30 perccel korábban indulnak. Buszok helyettesítik a vonatokat Pécs és Balcs közötti személyvonatok esetében, a Pannonia interrégiók helyett pedig Pécs és Szentlőrinc között módosult néhány sejjei és villányi vonat menetrendje is. Éjszakánként pótlóbuszok járnak október 8-áig a pécsi fővonal eltérő szakaszain is. Ugyancsak pótlóbuszok közlekednek 26-án reggelig Mátészalka és Nyírbátor között, 29-ig éjszakánként Püspökladány és Biharkeresztes, 7-ig éjszakánként Székesfehérvár Veszprém Ajka között, ezen kívül december közepéig minden vonat helyett Kiskunfélegyháza és Szentes között. A keleti pályaudvar utascentruma korlátozottan üzemel péntekig karbantartás miatt. Jegyet váltani, utazással kapcsolatos ügyeket intézni a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti trolibusz végállomásnál lévő mobilpénztárnál is lehet. Ezen kívül a jegyautomaták is üzemelnek folyamatosan. Pejper Károly, Mávinform, viszont hallásra!
9: A fővárosban lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után szombatig naponta reggel 8 és délután 2:30 között csatornakarbantartása miatt. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakport felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a Pasaréti úton az Itró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Hazánk időjárásáról. Csütörtökön változóan felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor nyugaton. Az ország nagy részén viszont nem lehet számottevő mennyiségre számítani, sőt, maradnak száraz területek is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára. Visszaesett a Tisza támogatottsága, a Fidesz profitált belőle. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Biksa Levente volt. Köszönjük figyelmüket!
10: Múlt idéző, Szikora Józsefet hallják.
11: 2026. szeptember 24-e csütörtök van, Szent Gellért püspök ünnepe. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Gellért, Mercedes és Gerda nevű hallgatóinkat. Szent Gellért velencei bencés apátként a Szentföldre indult, de egy vihar miatt az isztriai partvidékre vetődött, s onnan hívták Magyarországra 1020 táján. Szent István király kérésére a trónörökös Imre herceg nevelője lett. 1030-ban a király csanádi püspökké nevezte ki, Gellért pedig magyarul tudó papokat állított a főesperességek élére, káptalani iskolákat alapított, templomokat épített. Mindvégig a Szent Istváni életmű megszilárdítására és tovább vitelére törekedett. 1046-ban több püspöktársával az akkori Kelenhegynél szenvedett vértanú halált. Szent Gellért bronzból készült szobra, kezében a kereszttel, vértanúsága helyéről tekint a magyar fővárosra. 1261. szeptember 24-én emelkedett városi rangra Sátoraja újhely, az akkori Zemplén vármegye székhelye, 5. István királytól kapott kiváltságok alapján. Sátoralja újhely Trianon következtében határvárossá vált, s kisebbik Ronyván túli részét Csehszlovákiához csatolták. A település a Csonka-Zemplén vármegye székhelye maradt, de elveszítette vasúti gócpont szerepét. Gazdasági élete visszaesett. Sátoralja újhelynek jelenleg 15 ezer lakosa van és járási székhely. 2016. szeptember 24-én késő este házi készítésű pokolgép robbant a budapesti Terész körút 2-4 számú ház előtti járdaszakaszon, az ott járőröző két rendőr mellett. Egyikük életveszélyes, másikuk súlyos sérülést szenvedett. 1801-ben e napon született Mihail Osztrográckij orosz matematikus, a Pétervári Matematikai Iskola egyik alapítója, akadémikus. Felfedezte a szilárd testekben és a folyadékokban való hőterjedés differenciál egyenletét. A matematikában ismert a Gauss-Osztrográckij tétel, amely segítségével az integrál egyenletek differenciális alakra hozhatók. 1866. szeptember 24-én született ifjabb Kerpeli Antal, kohómérnök, feltaláló, iparszervező. Az Osztrák Alpine Társaság igazgatójaként a vállalatot az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb acélgyártó társaságává fejlesztette. A Donavici gyárban Európa akkori legnagyobb Martin acélművét építette fel, bevezette a nyers vas folyékony átadását. Celt végben korszerű durvalemezes hengerművet állított fel, gépesítette az erzbergi vaskőbányát. Kerpeli Antal találmányai közül kiemelkedik a róla elnevezett forgórostélyos gázfejlesztő készülék, amely az egész világon elterjedt. Végrendeletében 2 millió koronát hagyott jótékony célra. 1896. szeptember 24-én született Francis Scott Fitzgerald, amerikai regényíró, novellista, a Nagy Gatsby írója. 85 éves lenne Linda McCartney, Grammy-díjas amerikai fotóművész, zenész, Paul McCartney felesége. Paul McCartneyval 1967. májusában Londonban találkozott a Beatles Bors együttes album kiadásának idején. A Beatles felbomlása után Linda is tagja lett Paul 1972-ben alakult együttesének, a Wings-nek, ahol énekelt és billentyűs hangszereken játszott. 1541. szeptember 24-én halt meg Paracelsus, német orvos és természettudós. A betegségek okát a szervezet kémiai folyamatainak zavarában kereste. Ma 85 éve távozott e világból Zimányi Károly, geofizikus, mineralógus, akadémikus, a pirit magyarországi előfordulásainak kutatója. 1971. szeptember 24-én halt meg Förster Kálmán, jogász, köztisztviselő. 1910-ben, 23 évesen az akkori Magyarország legfiatalabb tisztségviselőjeként Poprád polgármestere lett. Az első világháború befejezéséig látta el hivatali munkáját. Akkor a csehszlovák államiság eszméjével nem tudott megbarátkozni, az elvárt hivatali esküt nem tette le a csehszlovák kormányra, ezért távoznia kellett szülőföldjéről. Budapestre költözött. 1922-ben Forster Kálmán lett Salgótarján első polgármestere. 40 éve nincs köztünk Kellér Dezső, író, konferencié, kiváló művész, a Vidám Színpad örökös tagja. Mintegy 200 kabaré jelenetet, több egyfelvonásost és egy operettet írt. Békefi Istvánnal együtt átdolgozta a Csárdás királynő és a Luxemburg grófja című operettet. 1848. szeptember 24-én kezdődött Kossuth Lajos alföldi toborzó útja. 1949. szeptember 24-én a Népbíróság halálra ítélte Rajk Lászlót, Pálfi Györgyöt, Szőnyi Tibort és Szalai Andrást népellenes bűntett és kémkedés vádjával.
10: A múltidézőt Szikora József készítette.
12: Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bűntől, kísértésben el ne hagy. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órától Szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja Forgács Alajos plébános. Orgonán kísér Csáki Semsei András kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bonum Katolikus Televízió nézőit és természetesen itt jelenlévő kedves testvéreket is, Szent Gellért püspök és vértanú ünnepén. Mai reggeli szentmisénket elhunyt Irénért és elhunyt Aladárért ajánljuk fel. Jóisten adjon testvéreinknek örök nyugodalmat. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
1: És adj nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, Te a vértanúság győzelmével koronáztad, és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököd. Engedj jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepel,

0: Eljük itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Így szól az örök bölcsesség. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak. A világból való távozásukat balsorsnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak, mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jó téteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket. Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégű áldozatul. Az utolsó ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tova harapózik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak, és az Úr lesz a királyuk mindörökre. Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztály része. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hálája.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatok számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt mennyei atyám előtt. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéim. Amen. 977 Velence, 1046. szeptember 24. Buda. Krisztusban, kedves testvéreim, e két dátum között feszül egy nagyon-nagyon tartalmas élet, Szent Gellért püspök és vértanú életem. Varga Gyulam Szent Gellért vértanúsága című verse így fejeződik be: de a kereszt fénylik újra. Vele együtt többi társa vérbe fagyva hull rakásra, mind a Krisztus vértanúja, de a kereszt fénylik újra. Magyar földünk, ezer évi reménysége Krisztus, ez volt, és ez ma is. A valamikori Kelenhegy, ma Gellérthegy oldalán Szent Gellért kezében a kereszttel fölfelé mutat. Körülbelül 1015 tájékánban Velencéből az addig még beteges gyermek, majd felnőtt elhatározza, hogy Szentföldre utazik. Útközben hajótörést szenved. Ekkor találkozik Pannonhalma apátjával, Razinával, aki azt mondja, hogy ne menjen Szentföldre, hanem keresse fel a magyarok királyát, Istvánt. És a találkozás nyomán Szent István királyunk rábízza Gellértre Szent Imre nevelését. És amikor befejezte Szent Imre nevelését, akkor a magányba vonult, a bakonybéli völgykatlanban lelt otthont 1030-ig. Zárt világ volt ez a bakonybéli völgykatlan, és mégis ebben a zárt világban megtalálta Gellért lelke nyugalmát. Az alatt, a 7 év alatt, amit a remetességben töltött, közelebb került Istenhez, mélyen Isten szeretetében élt. 1030, a király kiszólítja őt a remetei magányából, és Csanád püspökévé nevezte ki. És elindult Gellért aktív élete, templomokat épített, kolostorokat. És amikor Szent István halála után 1046-ban a nyugati határra indult, hogy társaival üdvözölje a visszatérő András herceget, küldöttségét a Dunai révnél, a vataféle lázadók a Kelenhegyen, a Kelenhegy tetejéről a mélybe taszították. Erekélyét Velencében, Murano szigetén őrzik, 2002-ben pedig egy részüket az elfogatása helyére hozták a ma is ott álló belvárosi plébánia templomban helyezték el. Krisztusban, kedves testvéreim, nagyon röviden fölvázoltam Szent Gellér püspök életét, de számunkra a kérdés, mint ahogy az Gellért számára is az volt, hogy a mindennapoknak a sűrűjében, küzdelmeiben, feszültségében hogyan találom meg lelkem békéjét, mert ma meg kell találnunk a városban, itt Budapesten is, és szerte, ahol egyáltalán élünk, a remetei magányunkat. Miért? Hát mert csak néhányat a veszélyek és a kísértésekből. Egyrészt egyre inkább valahol az aktivitást helyezzük előtérbe, teljesítménycentrikusak vagyunk. Tehát a közösségi média részéről ránk zúduló információ özön nem enged teret az elcsendesülésnek. És nagyon gyakran mondjuk, nem tudom utolérni magamat, rohanunk. Úgy gondoljuk, hogy az imával, az Istennel töltött idő elrabolja az időt máshol, amit esetleg fontosabbnak, vagy legalábbis annak véljük, ítélünk. Mindezek nagy kísértések, és csak nagyon tudatos odafigyeléssel lehet ellene küzdeni. Meg kell találnunk életünkben a remetei magányt. Ugye az Bakonybél, Budapest, Magyarország, bármely pontja, de meg kell találnunk a templomot, egy csendes sarkot, meg kell találnunk a Szentírást, a Bibliát, az elmélyedést, de legfőképpen meg kell találnunk az időt, amit Istenre fordítunk. Ezt kívánom a mai napon, Szent Gellért ünnepén a kedves testvéreknek, hogy találjuk meg az időt, az Istenre fordított időt. Amen. Testvéreim, Szent Gellért püspök az életét áldozta magyar népünk üdvösségéért. Kérjük Istent, hogy első szent vértanunk érdemeiért fogadja kegyesen könyörgő szavunkon.
1: Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Leó pápa, megyés főpásztorunk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek áldozatosan munkálkodjanak az evangélium terjesztésén. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy a népek vezetői önfeláldozóan szolgálják az emberiség jólétét és békéjét. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy Szent Gellért püspök vértanúságának példája erősítse hitünket. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy Szent Gellért püspök közbenjárására egyházközségünkben mindig meglegyen a békesség és az egyetértés. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: És végül add meg a haldoklóknak Szent Gellért beléd vetett bizalmát és lelki erejét. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Szent misénk szándékára imádkozzunk elhunyt Irénért és Aladárért. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
0: Mindenható Atyánk, te Szent Gellért püspököt messze földről hazánkba küldted apostoli munkára. Add, hogy az általa elvetett evangéliumi mag százszoros termést hozzon Krisztus, a mi Urunk által.

vagyonod mindenség, Istenem, mert a te bűnfedőségedből kaptok abból. Felajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsén. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Istenünk. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mondd le, Uram, bűnömet, s védkéntől kicsit. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek. Kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk, szenteld meg felajánlott adományainkat, Szent Gellért püspök és vértanú közbeni járására, vígy meg minket minden veszedelemtől, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten. Mert Szent Gellért hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett és kegyelme csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatén.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és a vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Gellért püspökkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökkén. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének együttítése.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond és meggyógyul. Krisztus teste és vére, őrizze meg engem az örök életre.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, betöltötted családodat fia drága testének és vérének lakomájával. Add kérünk, hogy Szent Gellért püspök és vértanú közben járására, lelkünk és testünk javára és üdvösségére váljék. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: Csetelelkedjen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán kísért Csáki Szemsei András kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését. Dönthetnek a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután ezt a legfőbb ügyészség kedden kezdeményezte. Magyar Péter szerdai Facebook bejegyzésében közölte, indítványozza az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Az Index szerint ez nem példanélküli. Közvádas bűncselekményeknél a holland, brit, ausztrál, kanadai és amerikai politikusoknak sincs mentelmi joguk. 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság, közölte a brüsszeli testület szerdán. A testület azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárásban elrendelt intézkedéseket. Ennek eredményeként 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de kiválóan tanuló gyereknek a helyzete, akik ösztöndíj támogatását augusztusban felmondta az MBH Bank, közölte a programért felelős nemzetközi gyermekmentő szolgálat szerdán az MTI-vel. Azt írták, az MBH Bank helyett több vállalat és magánember vállalta az ösztöndíj program támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően a korábbi ösztöndíjasok mellett újabb gyerekeket is be tudtak vonni a programba. A Tiszapárt három országgyűlési képviselője benyújtotta az országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amellyel munkaszüneti nappá nyilváníthatnák december 24-ét. A javaslat az üzletek zárvatartására is kitér, azt indítványozva, hogy december 24-e a kereskedelemben dolgozóknak is legyen munkaszünet. Az előterjesztés indoklásából az is kiderült, hogy Szenteste akár már 2026-ban is munkaszüneti nap lehet. A Jobbik egyébként korábban többször előállt már hasonló kezdeményezéssel, eredménytelenül. Az ENSZ hét első napjaiban Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig, erről a külügyminiszter számolt be szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, mit szeretnének közösen elérni. Részletezte, hogy tárgyalt a kapcsolatok fejlesztéséről többek között Chilével, Indiával és Kazahsztánnal. Továbbá együttműködést terveznek Algériával, Azerbajdzsánnal és a Fülöp-szigetekkel is. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölt az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nyugaton. Az ország nagy részén viszont nem lehet számottevő csapadékra számítani, sőt maradnak száraz területek is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Hét óra 38 perc, közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! Szolnok és Szajol között éjjel leszakadt a felső vezeték. Nemrég hajnalban egy vágányon villamos vontatással megindult a vonatforgalom. Az éjszakai vonatok jelentős késéssel közlekednek tovább. A debreceni, békéscsabai távolsági vonatok jellemzően teljes útvonalukon, de késéssel közlekednek. A másik vágányon várton délelőtt állítják helyre a felső vezetéket Szolnoknál. A Szegléd és az újszászi vonali elővárosi vonatok menetrend szerint járnak, máshol nincsenek forgalmi fennakadások. A pécsi fővonalon pályakarbantartás miatt módosult a menetrend október 2-áig. Pécs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek, Pécstől 20-30 perccel korábban indulnak. Buszok helyettesítik a vonatokat Pécs és Balcs közötti személyvonatok esetében, a Pannonia interrégiók helyett pedig Pécs és Szentlőrinc között módosult néhány sejjei és villányi vonat menetrendje is. Éjszakánként pótlóbuszok járnak október 8-áig a pécsi fővonal eltérő szakaszain is. Ugyancsak pótlóbuszok közlekednek 26-án reggelig Mátészalka és Nyírbátor között, 29-ig éjszakánként Püspökladány és Biharkeresztes, 7-ig éjszakánként Székesfehérvár, Veszprém, Ajka között, ezen kívül december közepéig minden vonat helyett Kiskunfélegyháza és Szentes között. A keleti pályaudvar utascentruma korlátozottan üzemel péntekig karbantartás miatt. Jegyet váltani, utazással kapcsolatos ügyeket intézni a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti trolibusz végállomásnál lévő mobilpénztárnál is lehet. Ezen kívül a jegyautomaták is üzemelnek folyamatosan. Péter Károly, Mávinform, viszont hallásra!
5: A fővárosban lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, a Szélkámán tér környékén, az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, valamint az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Lezárták a 10. kerületben a Pongrác úton a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt vízvezeték építése miatt. A 15. kerületben a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltkozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Lapszemle következik. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai adlimina látogatást tesznek Rómában november 3-a és 7-e között, adta hírül a Magyar Kurír. Ennek emlékére a magyarok nagyasszonyát ábrázoló mozaikot helyeznek el a vatikáni kertekben. Az alkotás a magyar püspökök ajándéka, felállítását a magyar kormány is támogatja. A mozaik a vatikáni kertekben már elhelyezett, a különböző nemzetek, például a lengyelek és a szlovákok Mária tiszteletét megörökítő alkotások sorát gazdagítja. Magyarország ajándéka a magyarok nagyasszonyát, a kis Jézus tartó boldogasszonyt ábrázolja, és az alkotáson megjelennek a magyar államiság jelképei is, a Szent Korona, a Jogar és az Országalma. A látogatás keretében november 5-én csütörtökön 14. Leó pápa audiencián fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait. A látogatás hetében magyar nyelvű szentmise is lesz a Szent Péter Bazilikában, a Santa Maria Maggiore Bazilikában, a Szent Pál Bazilikában és a Lateráni Szent János Bazilikában. Gazda szövetkezetek felmérése szerint tragikus helyzetben van a magyar mezőgazdaság, adta hírül az infostart.hu a Magosz főtitkárával készült interjú alapján. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a magyar gazdák legnagyobb érdekvédelmi szervezete. Cseh Tibor főtitkár azt mondta, az elmaradó vetések, a visszafogott műtrágyázás és a leállított öntözés jelzi a magyar gazdák pénzügyi válságát. Az aszályveszteségek mellett a magas energiaköltségek már a következő szezon finanszírozását is veszélyeztetik. Mint mondta, a szántóföldi ágazatot jelenleg a területalapú támogatások tartják életben, és a gazdáknak nagyon nehéz körülmények között kell dönteniük a jövőről. Az eddigi kárenyhítési bejelentések alapján tudni lehet, hogy az 5 millió hektár mezőgazdasági művelésben lévő föld esetében közel 1,5 millió hektárnyi területet ért kár, és a kárbejelentések jelentős része még csak ezután várható, mondta el a Magosz főtitkára. Ez azt jelenti, hogy kukoricából, amiből a korábbi években exportra termeltünk, importra szorul majd az ország, a búza pedig, aminek eddig több mint az 50%-át exportra termeltük, idén a hazai ellátást még biztosítja ugyan, de az export drámaian visszaesik majd. A lapszemlét Bartók Szilvia állította össze.

0: Kedves hallgatóink, ma 2026. szeptember 24-e csütörtök van. A zenés napköszöntőt Varga Ramon, a zenei szerkesztő, Fülöp Csaba hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból 8 óra 8 perctől arról szólunk, hogy vajon tényleg nehezebb dolga van ma egy gyereknek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Az ELTE kutatása erre is kereste a választ. Vekegy Boglárkával, az ELTE egyetemi adjunktusával a témáról Balázs Zsanett beszélget. Ebből a beszélgetésből hallanak most egy részletet.
1: Talán a legmeglepőbb eredmény az volt, hogy nem találtunk változást, hogy egészen hasonlítanak az érzelmi és viselkedési problémáikban a korábbi generációk, a mostani generációkhoz. Még a szakemberek is hajlamosak azt feltételezni, hogy ezek a mai gyerekek problémásabbak, mint régen, ezért ez tényleg egy ilyen társadalmi szinten is meglepő eredménynek számít. Miben mások a régebbi generációk? Például abban azt találtuk, hogy az agresszív viselkedés az egy jellemzőbb probléma volt a régebbi generációknál, míg ez mostanára csökkent, viszont a mai generációk pedig úgy tűnik, hogy szorongóbbak a korábbiakhoz képest.
0: 8 óra 22 perckor a házunk táján, 8 óra 37 perckor az akvarelt ajánljuk, 8 óra 45 perckor Venite című összeállításunkban pedig a közeljövő egyházi programjait ajánljuk figyelmükbe. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
3: 8 óra.

0: menekültek világnapját. Az egyház él, lélekben gazdag és van üzenete a társadalom számára, hangsúlyozta Varga László kaposvári megyéspüspök abban az interjúban, amit Hámori Kinga és Posgai Nóra, a Magyar Katolikus Rádió két munkatársa, a szeptember 18-a és 20-a között Kaposváron megrendezett katolikus társadalmi napok alkalmából készített a főpásztorral. A beszélgetésből szemelvényeket közölt a Magyar Kurír. Varga László ebben hangsúlyozza, a jelenlegi egyházellenes közegben nagy kihívás kereszténynek, katolikusnak lenni és evangelizálni. Az egyháznak ezért ki kell lépni a templom falai közül. A teljes interjú szeptember 26-án szombaton 11 órától hangzik el rádiónkban. Az 1956-os forradalom egyházi emlékeit ajándékozza a pápának, Magyar Péter miniszterelnök írta az MTI. A miniszterelnök, 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából 14. Leó pápának. Az egyházfő csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magán audiencián fogadja Magyar Pétert. 87,6 millió svájci frankkal, vagyis több mint 34 milliárd forinttal járul hozzá 10 magyarországi intézkedés megvalósulásához 8 területen a svájci államszövetség, közölte a Sándor Palota szerdán az MTI-vel, miután Baka András magyar köztársasági elnök és Guy Parmelin svájci államfő megbeszélést folytatott az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Azt írták, a svájci támogatási programban olyan területeken történhetnek intézkedések, mint az emberkereskedelem elleni küzdelem, az energiahatékonyság vagy a szakképzés. Egészen 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szerdán. Vitézi Dávid szerint ebből a pénzből lehet elindítani többek között a H5-ös Szentendrei, valamint a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli hévvonalak felújítását, az M3-as metró meghosszabbítását Újpest központtól Rákospalota Újpest vasútállomásig, a budapesti elővárosi vasút fejlesztését, valamint számos vidéki vasútvonal korszerűsítését. Végül az időjárásról. Délelőtt változóan felhős idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel, csapadék nélkül. Délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati-nyugati szelet többfelé élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Tényleg nehezebb dolga van ma egy gyereknek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Az ELTE kutatása erre is kereste a választ. Vekegy Boglárkával, az ELTE egyetemi agyunktusával Balázs Zsanett beszélget.
1: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy ezek a mai gyerekek tényleg mások. Ebben a kutatásban ezt vizsgálták, hogy vajon a mai gyerekek, ha mások, akkor vajon miben mások? Mi volt a legmeglepőbb eredmény, ami a mai generációt, illetve a korábbi generációt megkülönbözteti?
2: Talán a legmeglepőbb eredmény az volt, hogy nem találtunk változást, hogy egészen hasonlítanak az érzelmi és viselkedési problémáikban a korábbi generációk a mostani generációkhoz. Még a szakemberek is hajlamosak azt feltételezni, hogy ezek a mai gyerekek problémásabbak, mint régen, ezért ez tényleg egy ilyen társadalmi szinten is meglepő eredménynek számít. Miben mások a régebbi generációk? Például abban azt találtuk, hogy az agresszív viselkedés az egy jellemzőbb probléma volt a régebbi generációknál, míg ez mostanára csökkent, viszont a mai generációk pedig úgy tűnik, hogy szorongóbbak a korábbiakhoz képest.
1: A szorongást kiválthatja a sok kütyüzés?
2: Igen, természetesen lehet a szorongás az egyik hozadéka. Ugye az információtól túl tudunk telítődni. Számos információ, ami például a hírportálokon van, vagy a közösségi médiában sokkoló abból a szempontból, hogy magára akarja hívni a figyelmünket, és ezek a sokkoló hírek, tartalmak, ezek jelentős mértékben tudják növelni a szorongást.
1: Mit tehet akkor a szülő, hogyha azt látja a gyerekén, hogy szorong? Milyen jelek kísérik?
2: Az egyik ilyen például, hogy mondjuk izzadékonyság lehet, hevesebb szívdobogás, esetleg felületes légzés. Elképzelhető, hogy van benne egy ilyen mozgásos nyugtalanság is, hogy dobol a lábával, vagy tördeli a kezét, csavargatja a haját. Van, akinél a szorongás pedig úgy jön ki, hogy ilyen megmagyarázhatatlan testi tünetei vannak, hogy mondjuk megfájdul a feje, vagy megfájdul a hasa, ezek a fő tünetek.
1: Visszakanyarodva a kutatáshoz, mettől meddig vizsgálták? Van-e időintervalluma a kutatásnak? Hiszen talán ez is fontos a kutatás szempontjából.
2: Nagyon, igen. 1980-tól vizsgáltuk, 2021-ig. Tehát a COVID időszak az már nincsen benne ebben a felmérésben. Elképzelhető, hogy a COVID alatt például a szorongásos tünetek azok még markánsabban megjelentek így a fiataloknak a populációjában. 40 évvel ezelőtt jellemzőbb viselkedéses probléma volt az agresszió, mint a mai generációknál. Az agresszió és a szabályszegő viselkedés az úgy tűnik, hogy csökkent az elmúlt 40 évben a gyerekek körében.
1: Ez minek tudható be?
2: A mi feltételezésünk az volt, hogy a gyerekeknek a közvetlen környezetében történő változások közül például a szülőknek és a tanároknak körében kevesebbet alkalmaznak fizikai büntetést a nevelésben, és jellemzőbb ez a sokkal ilyen melegebb, válaszkészebb, kommunikációra alapuló szülői nevelés. Így mi azt gondoltuk, hogy valószínű, hogy kevesebb példát láttak az agresszióra a szülőktől vagy a tanároktól, és ez lehetett az, ami csökkentette ezt az agressziót.
1: Van-e összefüggés a szorongás és a digitalizáció között?
2: Van. A kutatások azt mutatják, hogy nagyjából ilyen 30 percet úgymond egészséges kütyüzni egy nap, még növeli is a jóllétét a fiataloknak, de 30 perc után ez teljesen átváltozik, és elkezdődik a negatív hatás a szorongásra nézve. A lányoknál hamarabb, mint a fiúknál.
1: Érdekes a nemi különbségek, a szemrevételezése. Nemrég beszélgettem egy szülővel, és ő arról panaszkodott, hogy nagyon nehezen tudja a gyerekét figyelemre bírni, tehát folyamatosan küzdenek azzal, hogy a gyerek 2 percig is figyeljen. Önök vizsgálták ennek az okát?
2: Igen, például a figyelmi problémákat pont vizsgáltuk a kutatásban, hogy változtak-e az elmúlt 40 évben a gyerekek körében, és ott azt találtuk, hogy igen, növekedést tapasztalhattunk, viszont ezeket az eredményeket óvatosabban kommunikáljuk, mivel itt az alskálának a megbízhatósága romlott a 40 év alatt. Itt ezt értsék úgy, hogy nem biztos, hogy ugyanazt gondoljuk már most figyelmi problémáknak, vagy az erre jellemző viselkedésnek, mint korábban. És ezért ezt az eredményt óvatosan kezeljük, de fontos figyelemfelhívó, hogy ez lehet, hogy szintén egy ilyen generációs probléma lesz, és lehet, hogy köze van egyébként a technológiai eszközökhöz.
1: Milyen generációs problémák jelenhetnek még meg?
2: Tehát az összes korosztálynál azt gondolnám, hogy már egészen másfél éves kortól 18 éves korig a figyelmi problémákra kell figyelni, illetve a kamasz korosztálynál a szorongásra és ezekre a pszichoszomatikus tünetekre, mint a megmagyarázhatatlan hasfájás és fejfájás, és hát bizony a fiúkra is figyelmet kell fordítanunk így külön, mert néha a lányok hamarabb szem elé kerülnek a szorongással, mint a fiúk, és a fiúknál jellemzőbb, hogy ilyen megmagyarázhatatlan testi tünetek formájában jön ki.
1: Ez már az eredményekben is megmutatkozik?
2: Igen, igen, ezt láttuk, hogy a fiúknál ez a pszichoszomatikus tüneteknek a növekedése volt jellemzőbb, és ez csak az önbevallásos kitöltések alapján mutatkozott meg.
1: Nyilvánosak a kutatás eredményei. Mit tud kezdeni egy szülő ezekkel az eredményekkel? Hogyan lehet ezeket az eredményeket a gyakorlatba átültetni?
2: Azt gondolnám, hogy a bölcsődés, óvodás korosztálynál a figyelmi problémákra kellene több figyelmet fordítani a szülőknek, tényleg az okos eszközöknek a korlátozására, mert a koragyermekkori túlzott használat az már bizonyítottan káros hatással van a figyelemre, illetve a kamaszoknak pedig a szülei, azt gondolom, hogy jó, ha minél többet kommunikálnak a gyermekükkel, és egy ilyen bizalmi kapcsolatot építenek ki, és tudnak arról, hogyha mondjuk szorong a gyerekük, és esetleg segítenek neki ezt kezelni, olyan módokat találni, amikkel ezt lehet kezelni.
1: Tehát például itt arra kell gondolni, hogy ha egyáltalán van a családban közös étkezés, akkor beszélgessenek a gyerekkel? Kérdezzék meg, hogy mi van vele?
2: Így van, ez nagyon-nagyon jó példa, és mondjuk az lehet egy teljesen telefon és kütyümentes vacsorázás, ahol beszélgetnek, kérdezgetik egymást, és igen, és elmondja mindenki, hogy milyen napja volt.
1: A kutatásban önök kiket kérdeztek?
2: Mi korábbi kutatásoknak az adatait gyűjtöttük össze, amik nagy mintás kutatások voltak, és reprezentatívak voltak az országoknak a populációjára nézve, és ezekben a kutatásokban a szülőket, a tanárokat és magukat a gyerekeket kérdezték. Egyébként egy angol nyelvű folyóiratban jelent meg, a Journal of Child and Family Studies című folyóiratban.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is nagyon köszönöm.
0: Vekegy Boglárkával, az ELTE egyetemi adjunktusával Balázs Zsanett beszélgetett.

0: 8 óra 22 perc. Műsorajánlónk következik. A 9 óra 4 perckor kezdődő házunk táján műsorát ajánljuk most, amelynek szerkesztője Csúth Judit itt ül mellettem a stúdióban. Szervusz, mivel várod a hallgatókat?
1: Így van, élőben jelentkezünk majd a 9 órás hírek után, és kettő nagyobb témánk lesz. Egyfelől a hétvégén zajlik a Vecsési Káposzta Fest, amely rengeteg programot kínál, és hát természetesen a Vecsési Káposzta köré épülnek ezek a programok, ami egyébként idén lett Hungarikum, és a 100. lett a Hungarikumok sorába, úgyhogy biztos, hogy erről is rengeteget meg lehet tudni, ugyanúgy, ahogy azokról a sváb családokról is, akik a 18. század végétől, ha jól emlékszem, ezen a környéken megjelentek, és a káposztának ugye a hagyományát is elhozták, és hát ezen belül Császár Réka lesz a vendégünk, a Bálint Ágnes Emlékház munkatársaként, hiszen ez az emlékház is ott található, és egy külső helyszíne lesz ennek az egész hétvégén át zajló fesztiválnak, és egy nagyon érdekes ugrással a Vecsési Káposztától egészen Sziszijig, Erzsébet királynéig fogunk eljutni, ugyanis ez az emlékház egykor Sziszinek is szállást biztosított, aki szeretett a környéken vadászni, és ennek kapcsán lesz majd egy kiállítás, ami ővele foglalkozik, de egyébként a Bálint Ágnes Emlékház további őszi programjaira is kitérünk majd Rékával, úgyhogy Káposzta, Sziszi, olvasás és Futrinka utca nagyjából ezek lehetnek a hívószavaink, hogyha az első témánkat nézzük. Utána pedig a magyar zené lesz a főszerep, hiszen idén is megrendezik az Él a zene napot, 5. alkalommal lesz ez a nap, és annak idején ez a kezdeményezés a Covid alatt végén azért jött létre, hogy ráirányítsa a figyelmet a hazai dalszerzőkre, hazai előadókra. Abszolút benne van a nevében minden, hogy a magyar zene igenis él, és az adta hozzá az alap ötletet Nagy Szabolcsnak, a Füles Bagoly Alapítvány megálmodójának, aki egyébként már többször vendége volt a rádiónknak, hiszen ez az alapítvány ugye egy tehetségkutató sorozatot is ápol, amiről szintén évek óta beszámolunk. Szóval, hogy az adta az ötletet, hogy egy bevásárlóközpontban kóborolva azon gondolkodott, hogy miért van az, hogy amerikai zenéket hallgatunk, miközben annyi jó zenénk van itthon nekünk is. Az Él a zene szeptember 26-án, vagyis szombaton lesz, és ezúttal is több mint 2000 üzlet, szálloda, vendéglátóhely, és hát természetesen különböző médiumok, zenetévék, iskolarádiók is csatlakoztak ehhez, ahogyan a Magyar Katolikus Rádió is, úgyhogy szombaton majd igyekszünk mi is, ahol csak tudunk magyar zenét adni, és hát sporteseményeken is szólni fog a hazai muzsika, és a koncepcióhoz illeszkedve idén sportoló nagykövetei vannak ennek a kezdeményezésnek, és Pekler Zalán, Európa-bajnok sportlövő az egyik képviselője, népszerűsítője ennek a programnak, ő is a vendégünk lesz majd a házunk tájánban, természetesen Nagy Szabolcs kíséretében, úgyhogy ezekkel várjuk majd a hallgatókat a 9 órás hírek után.
0: És akkor most pedig hallgassunk stílusosan egy magyar zenét, hiszen a Lokomotív GT felvétele van bekészítve.

0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Sürgető felhívással fordult mindenkihez az elvándorlók és menekültek világnapja előtt 14. Leó pápa, olvasható a Magyar Kurírban. Az egyházfő szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén azt kérte, hogy mindenki vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. A gyermekek és a serdülők a legkiszolgáltatottabbak, hangsúlyozta a pápa, aki emlékeztetett arra, hogy most vasárnap, szeptember 27-én tartjuk az elvándorlók és menekültek világnapját. Az egyház él, lélekben gazdag és van üzenete a társadalom számára, hangsúlyozta Varga László kaposvári megyés püspök abban az interjúban, amit Hámori Kinga és Posgai Nóra, a Magyar Katolikus Rádió két munkatársa, a szeptember 18-a és 20-a között Kaposváron megrendezett katolikus társadalmi napok alkalmából készített a főpásztorral. A beszélgetésből szemelvényeket közölt a Magyar Kurír. Varga László ebben hangsúlyozza, a jelenlegi egyház ellenes közegben nagy kihívás kereszténynek, katolikusnak lenni és evangelizálni. Az egyháznak ezért ki kell lépni a templom falai közül. A teljes interjú szeptember 26-án szombaton 11 órától hangzik el rádiónkban. Az 1956-os forradalom egyházi emlékeit ajándékozza a pápának Magyar Péter miniszterelnök, írta az MTI. A miniszterelnök 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfos által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából 14. Leó pápának. Az egyház főcsütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudiencián fogadja Magyar Pétert. Végül az időjárásról. Délelőtt változóan felhős idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel, csapadék nélkül. Délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati-nyugati szelet több felé élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Nyolc óra 33 perc, közlekedési hírek következnek.
2: A fővárosban a Nagykörösi úti lehajtón a határútnál egy műszaki hibás jármű nehezíti a haladást, torlódásra kell készülni. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Váci úton befelé a Fóti úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttal a Szerencs utcáig, valamint az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit-híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. Lezárták a félútpályát a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Lapszemle következik. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ad limina látogatást tesznek Rómában november 3-a és 7-e között, adta hírül a Magyar Kurír. Ennek emlékére a magyarok nagyasszonyát ábrázoló mozaikot helyeznek el a vatikáni kertekben. Az alkotás a magyar püspökök ajándéka, felállítását a magyar kormány is támogatja. A mozaik a vatikáni kertekben már elhelyezett, a különböző nemzetek, például a lengyelek és a szlovákok Mária tiszteletét megörökítő alkotások sorát gazdagítja. Magyarország ajándéka a magyarok nagyasszonyát, a kis Jézus tartó boldogasszonyt ábrázolja, és az alkotáson megjelennek a magyar államiság jelképei is, a Szent Korona, a Jogar és az Országalma. A látogatás keretében november 5-én csütörtökön 14. Leó pápa audiencián fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait. A látogatás hetében magyar nyelvű szentmise is lesz a Szent Péter Bazilikában, a Santa Maria Maggiore Bazilikában, a Szent Pál Bazilikában és a Lateráni Szent János Bazilikában. Gazda szövetkezetek felmérése szerint tragikus helyzetben van a magyar mezőgazdaság, adta hírül az infostart.hu a Magosz főtitkárával készült interjú alapján. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a magyar gazdák legnagyobb érdekvédelmi szervezete. Cseh Tibor főtitkár azt mondta, az elmaradó vetések, a visszafogott műtrágyázás és a leállított öntözés jelzi a magyar gazdák pénzügyi válságát. Az aszályveszteségek mellett a magas energiaköltségek már a következő szezon finanszírozását is veszélyeztetik. Mint mondta, a szántóföldi ágazatot jelenleg a területalapú támogatások tartják életben, és a gazdáknak nagyon nehéz körülmények között kell dönteniük a jövőről. Az eddigi kárenyhítési bejelentések alapján tudni lehet, hogy az 5 millió hektár mezőgazdasági művelésben lévő föld esetében közel 1,5 millió hektárnyi területet ért kár, és a kárbejelentések jelentős része még csak ezután várható, mondta el a Magosz főtitkára. Ez azt jelenti, hogy kukoricából, amiből a korábbi években exportra termeltünk, importra szorul majd az ország, a búza pedig, aminek eddig több mint az 50%-át exportra termeltük, idén a hazai ellátást még biztosítja ugyan, de az export drámaian visszaesik majd. A lapszemlét Bartók Szilvia állította össze.
0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 8 óra 37 perc. Műsorajánlónk következik. A délutáni akvarelt ajánljuk most figyelmükbe, amelynek szerkesztője Nagy György András itt ül a stúdióban, és rövidesen beszámol arról, hogy milyen három témával várja ezúttal önöket 15 óra után.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek és neked is, és hát először csak a főcímeket mondom el abban a sorrendben, ahogy majd a műsorban is elhangzik, hogy Ripple Rónai, mármint hogy a múzeum, orgonaművész templomi szolgálatban, és Ulászló szerepében a zeneszerző, de ez utóbbiról szerintem te többet tudsz, hiszen te beszélgettél Szomor Györggyel, aki nem csak zeneszerző, hanem szövegíró is, méghozzá nem is akárminek, hanem a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült musicalnek.
1: Igen, az Operett Színház művészeivel mutatták be éppen az évfordulón, tehát augusztus 29-én volt a premierje ennek az új műnek Mohácson, és hát Szomor György valóban, ahogy mondtad is, hogy ő a zeneszerzője is ennek a, hát tulajdonképpen rock musicalnek nevezik, azt hiszem, illetve hát ő írta a librettóját is, ezt Homonnai Zsolt rendezésében láthatták ott a nézők, és hát nyilván ez bekerült az Operett Színháznak a repertoáriába is, itt több szereposztás miatt ugye több premier tartottak szeptember 10-11-e környékén, de hát most egy pici szünet van, hiszen az Operett Színház művészei egyébként egy nagyszabású németországi turnéra indult most az ősszel, és ezért most ezt a darabot egy kicsit pihentetik. Aki látni akarja, annak majd tavasszal lesz rá lehetősége.
3: Ezt elmondom én is majd a műsorban.
1: De óriási sikere volt, tehát hogy nagyon nagy érdeklődés övezte, azonnal elfogytak a jegyek arra a néhány előadásra, amit most így le tudtak szériába nyomni, és hát úgy tűnik a visszajelzésekből, erről beszélgetünk ugye Szomor Györggyel, hogy nagyon pozitív volt a fogadtatása ennek a történetnek.
3: És hát ugye célja is ennek a darabnak, de nem akar nagyon didaktikus lenni, hogy azért némi nemű történelmi ismereteket is átadjon, illetve hogyha valaki indítatást érez a darab megtekintése után, hogy utána nézem bizonyos alakoknak, és hát például a második Ulászló, akit csak ugye Dobzsa néven, tehát jól van, belehagyom, néven ismerünk, és egy nagyon érdekes figura, akit ugye maga a zeneszerző is alakít a darabban, ugye mondtad, hogy többes szereposztás van, és hát őt is rehabilitálni kellett, tehát számos ebben a korban működő szereplőtről megváltozott a történészek véleménye, miután azért ez több forrás.
1: És ezt be is építették az előadásban, erről is beszélgettek.
3: Erről is beszélgettek, igen. Tehát miután több forrást megismertek, és hát korán sem arról van szó, tehát második Ulászló ugye azért a lengyel király és Habsburg Erzsébet fiaként, tehát azért nem akárhonnan indulva lett Magyarország, illetve némileg, legalábbis névileg Csehország királya is, és azért ő elég kemény kézzel belevágott ebbe, tehát komoly rendeleteket hozott a földbirtoklásról, hogy például csak magyarok kaphatnak a királytól birtokot, idegenek nem, ez azért szerintem elég jelentős húzás, és ugye hát neki feleségül kellett vennie Mátyás özvegyét ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen pályázni a trónra, ezáltal kizárva Mátyás nem törvényes fiát, Korvin Jánost is a lehetséges örökösök közül, tehát itt egy nagyon korabeli nagy házasság, hát család és korszak. Egyebek, tehát ott ebben a korszakban ez nagyon nagy szerepet játszott. És hát ugye a második házasságából született utána Lajos, aki aztán életét veszti a Mohácsi csatában, tehát az ő fia. Így aztán egy nagyon-nagyon érdekes karakter, és ez a karakter is megjelenik, tehát ahogy mondtuk a műben, sőt egy dal is kötődik le, egy emblematikus dal is kötődik hozzá. Ha minden igaz, ha jól tudom, akkor ez hangzik majd el a délutáni műsorban is, úgyhogy tényleg sok mindent megtudhatnak majd a nézők, hallgatók, akár ha meghallgatják ezt a beszélgetést, illetve ha majd hát tavasszal megtekintik, aki eddig elmulasztotta az előadást a Budapesti Operett Színházban. Reméljük, hogy addigra az összes többi körülmény is tisztázódik. Hát a következő, a Ripple-Trónai a múzeum, hát ez természetesen Kaposváron van, és hát a KAT társadalmi, a Katolikus Társadalmi Napoknak is Kaposvár adott helyszínt, és nem véletlenül készült interjú erről az intézményről, de hát ugye Ripple-Trónai Józsefről kell tudni azt, hogy hát ugye ő Ripple Józsefként született, édesapját ugyanígy hívták, aki sváb származású volt, tanító és igazgató egy iskolában, ahol természetesen a kis Ripple is járt, és hát később a gimnáziumban lépve, hogyha megnézzük az osztályzatait, nagyon-nagyon elmosolyodhatunk, hiszen szinte mindenből 4-es volt, csak hát akkoriban az a 2-esnek felelt meg. Tehát ugye más volt az osztályzási rendszer. Tehát fordítva volt az osztályzási rendszer, és igazából csak rajzból jeleskedett, és valószínűleg ő már ifjabb korában szeretett volna erre a pályára lépni, de azért a szülei, hát gondolom különösen az igazgató apuka ragaszkodott ahhoz, hogy valami rendes pályát válasszon magának, és elkezdett gyógyszerészként tanulni, egyébként Budapesten egy hotelben lakott, tehát azért annyira nem volt rossz a családnak az anyagi állapota, viszont ennek a gyógyszerészi pályafutásnak hát következménye volt az, hogy szenvedett egy balesetet, kénsavval leöntötte magát, és ez maradandó sérülést okozott szerencsére a bal kezén. Tehát ez már a festői pályafutását így nem befolyásolta. Viszonylag korán került Münchenbe, ott a Festői Akadémiára járt, és találtam egy érdekes adatot, hogy a Trefort Ágostonnál az akkori közművelődési miniszternél járt egy kaposvári delegáció, megköszönvén azt, hogy 8 osztályossá bővülhetett a helyi gimnázium, és egyben kérték azt, hogy a Ripple József müncheni tanulmányait legyenek szívesek valami központi ösztöndíjjal jól megtámogatni. Ezt a kérés természetesen meghallgatásra talált. De és akkor
1: hát innentől, nagy szerencsénkre.
3: Nagy szerencsénkre, és aztán utána ő Párizsba szegődött Munkácsi Mihály segédeként, és utána a szokásos karrierjét befutottá, tehát ugye a szezesszió korszaka, amikor tulajdonképpen szerencsésen találkozott az ő kísérleteivel ez a dolog. És hát a következő dolog, egy orgona művész, aki a Budapesten a Szent Anna templomban működik, és hát ő arról beszél, hogy hát azért ugye most már picikét ez a templomi zene, hogy milyen szerepe van, hogyan alakult át a kántoroknak, ugye idézőjelbe téve, azért sokkal több feladatot látnak el adott esetben, mint amit az ember erre a szóra asszociál, a szerepköre, a szerepe, és hát ő maga is, hát ő szerényen nem nagyon beszél erről az interjúban, de én utána jártam, hogy ez a Balassi Barnabás nevű úriember azért ajándékozott egy orgonát ennek a templomnak, méghozzá nem is akármilyet, egy Jamlich orgonát, amiről azt kell tudni, hogy a Johann Sebastian Bach keze alá is dolgozó Silberban műhelynek a szellemi utóda, tehát azért nagyon jó minőségű.
1: Jó nevűnek mondható.
3: Jó nevű és jó minőségű hangszereket készítenek, és hát nem fogom lelőni a poént, de aki akar, azt is megtudhatja, hogy nagyjából mennyibe kerül egy ilyen orgona, tehát hogy azért ez nem egy kisértékű ajándék. Tehát valaki, aki a hivatásánál többre is értékeli a pozícióját, ez már elhivatottságnak fogható föl. Tehát ez egy ilyen dolog.
1: És aki kíváncsi az összegre, meg a részletekre, az hallgassa délután az akvarell műsorát.
3: Az összeget ott sáruljuk el.
1: 15 óra, 4 perckor.

0: Verite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámari Kinga és Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! A Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola is bekapcsolódik a holnap esti országos rendezvénybe, a kutatók éjszakájába. Idén is fontos témákban mélyednek el, este a főiskola könyvtárában. Palkvóné dr. Tabi Katalin Párbeszédben más kultúrákkal, dr. Juhász Pál Balázs Szülők Márk evangéliumában, valamint Homokiné Hollósi M. Cecília Tényleg csak egy papír, a házasság és a válás pszichológiája című előadásait hallgathatják meg. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.
2: Asszisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmára szombat estétől október 4-éig 9 napon át tartó imaesttel, filmvetítéssel és előadásokkal lehet bekapcsolódni a készületbe a budapesti Avilai Nagyszentterész templomban. Szeptember 26-án este 7:30-tól Kuzmányi István diakónus főszerkesztő vetített képes bemutatóját láthatják Assisiről és azokról a helyekről, melyek Szent Ferenc életében jelentős szerepet játszottak. Vasárnap az esti 6:30-es misében dr. Tóth Damján, ferences történész, középkor Umbriában történelmi háttér Szent Ferenc koráról című előadását hallhatják. Hétfőn este 7 órakor az alaksori hittanteremben Horváth Zoltán plébános bevezetője után vetítik Franco Zeffirelli Napfivér Holdnővér című filmjét. Kedden az este 6:30-kor kezdődő szentmisén Kálmán Peregrin, ferences templom igazgató, Szent Ferenc atyánk találkozásai, Szent Mihály arkangyal kegyhelye című elmélkedése hallható. A 9. programjai megtalálhatók az avilaiterészplébánia.hu oldalon.
1: Felnőtt alfakurzust indítanak az óbudai szaléziak, melynek első alkalma 2026. szeptember 28-án jövő hétfőn lesz. Az alfa egy 12 alkalmas sorozat, ahol vacsora mellett kötetlen és barátságos légkörben lehet kérdezni, gondolkodni és beszélgetni. Semmilyen előzetes ismeretre nincs szükség. Az alfakurzus azoknak szól, akik többet szeretnének tudni az életről, a keresztény hitről, Jézusról, de nem tudnak kit megkérdezni, vagy nincs, aki meghallgatná őket. De szól azokhoz is, akik hitüket szeretnék felfrissíteni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információ és jelentkezési lehetőség az obudaiszaleziak.hu/alfa oldalon található. Szeretettel várják az érdeklődőket.
2: Lucsok Miklós, domonkos szerzetes, Munkács püspöke, Életem kalandja című könyvének bemutatója lesz a Párbeszéd házában jövő kedden, szeptember 29-én este 6 órakor. A szerző könyvében őszintén mesél életének fontos fordulópontjairól, a hitre találásról és arról az útról, amely a szerzetesi hivatástól a püspöki szolgálatig vezette. Története egyben bepillantást enged abba is, milyen püspökként szolgálni a háború sújtotta Ukrajnában, és hogyan lehet a nehézségek közepette is a rábízott közösség mellett maradni, reményt és békét közvetíteni. A munkácsi püspökkel Tornya Erika nővér, a szív főszerkesztője, és András Attila, jezsuita tartomány főnök beszélget. Az esemény végén dedikálásra is lesz lehetőség.
1: Rózselső imást a 8 Boldogság közösség szervezésében Budapesten a jövő hét végén 2 alkalommal is. Október 3-án szombaton este 7, október 4-én vasárnap délután 4 órától az Üllői úton található Örökimádás templomban. A Liziói Szent Teréz ünnepéhez kapcsolódó imaest előadója Gájár László atya lesz. Mindkét napon este 6 órakor lesz szentmise.
2: 4 éve rendezik meg az Úton a Szalézi családdal hivatás hétvégét Péliföldszentkereszten, melynek fő célja, hogy egy egész hétvégén keresztül beszélgessenek és foglalkozzanak a fiatalokkal, felmutatva nekik a szalézi lelkiséget. A legközelebbi ilyen alkalom október 2-a és 4-e között lesz, ahol mélyebben foglalkozhatnak a fiatalok a hivatásuk keresésével, legyen akár papi, szerzetesi, családos vagy világi hivatás. A szervezőcsapat a szalézi férfi szerzetesek, a szalézi nővérek és a szalézi munkatársak ágaiból tevődik össze, így mutatva meg a fiataloknak a szalézi család fő lényegét, a szeretett kapcsolatot és a közös küldetés örömét, lelkesítő erejét. Sok szeretettel várják a 18 és 35 év közötti fiúk, lányok, sőt párok jelentkezését is a Péli Földszentkereszti hétvégére, melyről további részleteket az Úton a szalézi családdal hivatás hétvége Facebook oldalon találnak. Jelen, lét, jelen vagy címmel rendezik meg jövő szombaton, október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is várnak fiatalokat és minden régebb óta fiatalt, családokat, közösségeket. A Gyerekmaros a 3 és 16 év közöttieknek kínál életkorhoz igazított foglalkozást. A program jövő szombaton reggel 9 órakor kezdődik a plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő fő előadást Ferenczi István és a Koret Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségimádás, gyónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisa főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja a napot. Az eseményről további részleteket a nagymaros.katolikus.hu oldalon olvashatnak.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
0: Egyházi programajánlónkat Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna és a technikus Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Bemutatták a székesfehérvári püspöki palota megújult magánkápolnáját, írta a Magyar Kurír. A kulturális örökség napjai országos programjában szeptember 21-én első alkalommal láthatta a nagy közönség a székesfehérvári püspöki palota nemrégiben megújult püspöki magánkápolnáját. Mintegy 200-an vehettek részt a különleges vezetésen, amely a palota udvarán kezdődött. Itt Spányi Antal megyés püspök az egyházmegye nagy püspök egyéniségeire emlékezett vissza, akik a kápolnában erőt merítettek küldetésükhöz, külön kiemelve Prohászka Hottokár püspök imádságos lelkületét. Szeptember 30-án éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat,

iskola épületének falán szerdán. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke azt mondta, a nyomda és az egyház Debrecenben szövetséges társ lett. Isten igéje, a nyomdászat és az iskoláztatás hármasa egybefonódott Debrecenben, és közkincsé lett a Szentírásból megszerzett tudás. Utalt rá, hogy a debreceni nyomdából látták el a Tiszántúlon és a református kollégium partikulájában működő iskolákat, tankönyvekkel, mint teszik azt ma is országosan az Alföldi nyomdából, amelyben egy-egy arany részvénnyel jelképesen most is tulajdonos a város és az egyházkerület. Kétségbeejtő a Balaton vízmérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. A napokban is óriási építkezés kezdődik az egyik befolyónál. Hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója szerdán egy sajtóbeszélgetésen. Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy a napokban óriási építkezés kezdődött a Pogányvölgyi víz torkolatánál, Fonyód és Fonyódliget között. Amint egy 42 kilométer hosszú vízfolyása a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A mostani extrém alacsony vízállásnál is 21,7 méterre a vízoszlop magassága a Tisza teljes magyarországi szakaszának legmélyebb pontján, írta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján szerdán. Azt írták, a Tisza legmélyebb pontja a Törökszent Miklóshoz tartozó Óballa mellett, a 358-as folyamkilométernél alakult ki, ahol a mederfenék a Balti-tenger szintjétől mért magassága 54,14 méter. Végül az időjárásról. Délelőtt változóan felhős idő, valószínű több-kevesebb napsütéssel, csapadék nélkül, délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati nyugati szelet többfelé élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. A házunk táján következik. A mikrofonnál a szerkesztő Csúth Judit.

Élőben jelentkezünk a Magyar Katolikus Rádió 2-es stúdiójából. Két témánk lesz ezen a csütörtök délelőtt. Az egyik az, hogyha hétvégén lesz a Vecsési Káposzta Fest, és ennek részeként a vendégünk Császár Réka itt a stúdióban a Bálint Ágnes Emlékház munkatársaként, hiszen a Bálint Ágnes Emlékház egy fontos külső helyszíne lesz majd ennek az egyébként nagyon színes fesztivál. Majd pedig ezután az Él a Zene kezdeményezésről beszélgetünk, amelyik idén már 5. alkalommal zajlik. Ez is egy hétvégi program. Szombaton egész nap több üzletben, több ezer üzletben, szállodában, vendéglátóhelyen, benzinkúton, és hát természetesen rádiókban, zenetévéken magyar zene szól, hiszen az Él a Zene kezdeményezés célja az az, hogy ráirányítsa a figyelmet a hazai dalszerzőkre, hazai előadókra, és ehhez a kezdeményezéshez rádiónk is csatlakozott, úgyhogy szombaton, ahol műsorstruktúránk engedi, mi is hazai zenét adunk majd. De hát akkor először Vecsésre kalandozunk, erre a Káposzta Fesztiválra, ami ugye nyilván a vecsési káposzta körül forog majd egész hétvégén több helyszínen, ami idén lett Hungarikum, egyébként a 100. Hungarikum. Februárban kapta meg ezt a besorolást, elismerést, ezért ez egy nagyon fontos fesztivál idén, de a koncertek, gasztronómiai élmények mellett azért a kultúra is fontos szerepet kap ezen a hétvégén, sok mindent meg lehet tudni Vecsésről, és a Bálint Ágnes Emlékháznak köszönhetően egészen Erzsébet

0: királynéi kalandozhat az érdeklődő, de hogy hol is van itt az összefüggés, azt már Réka meséli el nekünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy most itt beszélgethetünk. Bizony, mikor én a Bálint Ágnes Emlékházba elkezdtem dolgozni, és megtudtam, hogy Sisi bizony nagyon sokat járt Vecsésen, hiszen ő nagyon-nagyon szeretett vadászni, és önmagában az emlékház épülete is nagyon izgalmas történettel bír, ugyanis még régen a 60-as években Sina Simon görög származású báró mecénás építette, és utána gróf Andrássy Aladár vette meg, aki nagyon szeretett vadászni, és bizony ilyen különleges vendégei voltak, mint például Sisi, meg hát ott a királyi pár, úgyhogy egy külön lakosztályt is építettek, a felső szintet, és egy gyönyörű, egy ilyen világos zöldes csigalépcsőt, ahol bizony Sisi is járt kelt, és ennek okán már nagyon régóta gondolkozott a család, hogy hogyan lehetne erről valami hát emléket állítani, egy kiállítást szervezni erről a kapcsolatról, mert erről bizony nagyon, nagyon kevesen tudnak. Úgyhogy végre lehetőségünk nyílt, mikor a Káposzta Fesztivál megkért minket, hogy most ne egy külön standdal legyünk a fesztivál helyszínén, hanem mint külső helyszín nyissunk ki. Úgy gondoltuk, hogy most a kicsit a felnőttek felé fogunk nyitni, és egy különleges Sisi kiállítással és hozzá kapcsolódó programokkal készülünk ezen a hétvégén.
0: Úgy vágtunk bele ebbe a beszélgetésbe, hogy feltételeztük, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mi is az a Bálint Ágnes Emlékház, és egyébként ez nem is lehetetlen, hiszen pont az évkezdés napján, szeptember 1-én az Akvarelben már esett szó az emlékházról, de szerintem ott leginkább gyerekszemmel nézve közelítettünk ehhez a helyszínhez. Ugye Bálint Ágnes nevéhez számtalan mesefigura kötődik, szerintem a mostani gyerekek is jól ismerik, a mi gyerekkorunkban szinte kikerülhetetlenek voltak, ugye itt olyan figurákról beszélünk, mint Mazsola és Tádé, Frak, Kukori és Kotkoda, vagy hát ugye a Futrinka utca is ide kötődik, szóval, hogy hogyan keveredünk majd Sisitől a Futrinka utcáig?
1: A kiállítás mellett, amiről most ejtek is egy szót, vannak Ágnesnek, Bálint Ágnes lányának, Német Ágnesnek is olyan tárgyai, ami ehhez a korhoz köthetőek, és ezen kívül L. Péter Fi Csaba és Német Andrásné Farkas Gabriella gyűjteményéből is jó pár gyönyörű tárgyat, könyveket, képeslapokat kapunk kölcsön. Ezt most egy időszaki kiállításban lehet megtekinteni, és Cérdi Mónika pedig egy divattervező, pedig elképesztő Sisi ruhák másolatát hozza el hozzánk, tehát hogy szerintem ez önmagában egy nagyon különleges élmény. És Kis Gábor az, a honismereti kör elnökének elnöke az, aki felkutatta ezt a Sisi szálat, ami ide Vecséshez köthető, és ő tart majd például mind a két nap 3 órától előadást, és bizony ő fogja megmondani, hogy Erzsébet királyné és a Futrinka utca hogyan tud pontosan kötődni, neki elképesztő tudása van erről a korszakról, és konkrétan Vecsésről. Úgyhogy mi is nagyon izgatottan várjuk, hogy Kis Gábor miket is fog mesélni, de az biztosan állíthatjuk, hogy járt itt nálunk Sisi többször is, sőt Vecsésen nagyon sok ilyen kis legenda van, hogy ki hol találkozott Sisivel, de régi újságcikkek is őrzik ennek a nyomát.
0: Bálint Ágnes író ugye leginkább a gyerekeknek írt, így az emlékház is a gyerekekre van méretezve. Ez most milyen kihívás elé állította az emlékházat, hogy a felnőtteket is bevonzák, nem csak mint szülő, nem csak mint kísérő, hanem akár mint aktív résztvevő, hiszen itt lesznek olyan programok, amik minden korosztály számára érdekesek lehetnek.
1: Igen, szerintem nagyon régóta kacérkodott ezzel már a család, hogy a felnőttek felé is nyissunk, már hozzáteszem, hogy pont a Bálint Ágnes Emlékház az a hely, ahol a totyogótól a nagymamáig mindenki megtalálja magát, mert önmagában, ha bemegyünk a kapun, ott van egy gyönyörűséges kert. Ott van a Futrinka utca kicsinyített másra, tehát kis házikók, ahova be lehet menni, minden házikóban van kis játék, amivel lehet játszani, mondjuk a tökházban van egy kis sütő, ahol Mazsolával, Manucskával lehet sütni, És tudom azt is, hogyha egy idősebb generáció eljön, akkor az emlékház kiállítása, ahol Bálint Ágnes életéről, munkásságáról lehet sok mindent megtudni, hát bizony könnyeket csal a szemekbe, és vannak olyan idős nénik, bácsik, akik csak azért jönnek el, mert hogy a gyerekkoruknak annyira meghatározó szereplője volt, hogy ők ezt most látni akarják, és látom, hogy teljesen elvarázsolja őket, és tényleg valahogy a helynek van egy olyan szelleme, egy olyan izgalmas kisugárzása, hogy tényleg mindenki megtalálja a helyét, és most különlegesen a felnőttekre fogunk koncentrálni. Vannak kiegészítő programjaink, mint például Kis Gábornak az előadása mindkét nap 3 órától, de emellett vannak regisztrációhoz kötött programjaink, Sziszi kapcsán, mert nem tudom, hogy tudtad-e, de például Sziszinek, amellett, hogy ugye folyton diétázott, meg a külseje milyen fontos volt, volt egy szenvedélye, a csokoládé. És bizony alig tudott ennek ellenállni, ezt olvastuk, és ezért úgy gondoltuk, hogy csináljunk egy ilyen játékos dolgot, hogy csokoládé workshop, előadás lesz, ahol sok mindent megtudunk a csokoládékról, díszíthetünk is őket, ez úgymond a Sziszi szenvedélye, a bűnözés, és a másik oldalon pedig ott lesznek a natur kozmetikumok, mert hogy Sziszi ugye nagyon sok mindent használt a bőrére is, a hajára is, és nagyon szerette az illóolajokat, úgyhogy jön majd egy aromaterapeuta hölgy, aki krémeket fog készíteni a regisztráltakkal. Úgyhogy tényleg most a felnőtteket is, meg hát a fiatalokat is várjuk, mert 7 éves kortól már igazából várjuk ezekre a programokra a vendégeket. De ezek, hát most azt kell, hogy mondjam, hogy hála az égnek, a regisztráció az betelt, de érdemes figyelni a Facebook oldalunkat, mert hogyha valaki visszamondaná és felszabadulj hely, akkor azt ott fogjuk rögtön jelezni. Ezek a programok ingyenesek, mint hogy az egész Káposzta Fesztiválon a programok ingyenesek, és annyi, hogy most ezt mi regisztrációhoz kötöttük, hogy tudjunk az alapanyagokkal bánni.
0: A Mecsési Káposzta Fest tehát ezen a hétvégén várja az érdeklődőket, elhangzott, hogy ez egy ingyenesen látogatható rendezvény. A fesztivál középpontjában természetesen a világhírű becsési savanyúságok, káposztás ételek, a sváb hagyományok és a közösségi élmény lesz. Lesznek koncertek is, ezt a fesztivál honlapján lehet megnézni, hogy melyek azok a fellépők, akik várják majd ezen a hétvégén a közönséget. És hát a Bálint Ágnes Emlékház, ahogy elhangzott, külső helyszínként csatlakozik ehhez a fesztiválhoz, ahogy egyébként egy nagyon fontos másik külső helyszín a Vecsési Tájház, ahol erről a bizonyos fáb hagyományokról lehet többek között sok mindent megtudni. Az emlékházba pedig könnyű lesz majd az eljutás is a rendezvény központjából egy kis vonattal, hogyha jól mondom.
1: Igen, van egy városnéző kis vonat, és olyan szerencsések vagyunk, hogy a fesztiválok alkalmával külön el lehet hozzánk jutni, fél óránként indul a rendezvény helyszínéről, és nálunk van úgymond egy végállomása, utána persze fordul is, úgyhogy mi is könnyen megközelíthetőek vagyunk, és amit még szeretnék elmondani, hogy természetesen külön a gyerekekre is számítunk majd a fesztivál alatt, legyezőket lehet majd díszíteni nálunk, és szerintem ez nagyon passzol Sziszi korához, és emellett sajnos jelenleg a kerti kisvasútunk nem üzemel, viszont megnyitottuk nagyon sok gyerek örömére Sompolyogi Mosolyogi Rókának a föld alatti csúszdáját. És ez egy nagyon-nagyon nagyon szerették a gyerekek, amikor nyitva volt, sajnos renoválni kellett, de most újra kinyit, úgyhogy a kisvonat helyett bizony rókajukba lehet bújni, és ott játszani majd a gyermekeknek.
0: Hogyha valaki ezen a hétvégén nem jut el Vecsésre, a következő hétvégén is várja őket program, hiszen október 4-én lesz majd egy látogatói nap az emlékházban. Ekkor még például ez a Sziszi kiállítás látható lesz?
1: Sajnálatos módon ez most tényleg nagyon időszaki kiállítás, ez ebben a formában, ebben a két napban látogatható, de bízunk benne, hogyha ha sikeres lesz, és az a visszajelzés, hogy erre igény van, akkor jövő évben is a fesztivál alatt lehet, hogy egy ilyen Sziszi kiállításba fogunk majd gondolkodni, mert azért még nagyon sok témát ad, sok lehetőséget, úgyhogy következő vasárnap, októberben már nem lesz kint a Sziszi kiállítás, de akkor is nagyon várjuk a családokat, mert mi minden hónap első vasárnapján nyitva vagyunk bárkinek. Egyébként pedig osztályok és kisiskolás, óvodás csoportok jelentkezését várjuk egész évben, tárlatvezetésre, akik megismerkedhetnek Bálint Ágnes életével, játékos keretek között a meséivel, úgyhogy márciustól novemberig nyitva van az emlékház az osztályok, csoportok részére, és emellett pedig minden hónap első vasárnapján, szintén márciustól novemberig pedig a családokat is fogadjuk.
0: Van még egy dolog, amiről beszélhetünk az emlékház kapcsán, ez pedig a Bálint Ágnes olvasási verseny, amely 2026 október és 2027 május között zajlik majd, és akinek ez felkelti az érdeklődését, még pont tud jelentkezni.
1: Hát olyannyira pont, hogy most meghosszabbítottuk a jelentkezést vasárnapig, de elképesztő sokan jelentkeztek. Az idei témánk a Mi újság a Futrinka utcában, főleg azért is, mert ebben az évben jubilál egyébként a könyv. Másodikos, harmadikos, negyedikes korosztály jelentkezéseit várjuk. Ez azt jelenti, hogy osztályonként négy fős csapatok jelentkezhetnek. Van egy regisztrációs felületünk, ezt is a Facebook oldalunkon megtalálják, tehát vasárnapig még lehet jelentkezni, és csak két szót róla, hogy nagyjából olyan havonta kapnak e-mailben egy kis feladatot a csapatok, amiket szeretnénk, hogy beszkennelve vagy e-mail formájában küldjék nekünk vissza, tehát így hónapról hónapra együtt feldolgozzuk a Futrinka utca történetét, és az a célunk, hogy a legvégére 10 döntős csapatunk legyen, és közöttük pedig hát elképesztően nagyon szuper ajándékokat fogunk majd kiosztani, és a döntő az nálunk Vecséssel lesz egyébként. És hát a tavalyi év az nagyon-nagyon jól sikerült, de most ilyen hát szinte dupla jelentett. Tegnap megnéztem, azt hiszem 114 csapat jelentkezett eddig az ország összes pontjáról, tehát tényleg nagyon nem csak a pestiek, hanem tényleg mindenhonnan, úgyhogy egy nagyon izgalmas olvasási verseny előtt állunk. Egyébként ez a program ez ingyenes, és nagyon-nagyon jó móka szokott lenni, és ezzel is szeretnénk ösztönözni a gyermekeket az olvasásra, meg hát ugye a szövegértés játékos formában elősegítjük ennek a fejlesztését is. Nagyon izgalmas szokott lenni, és a gyerekek nagyon-nagyon szokták élvezni, állíthatom.
0: A Bálint Ágnes Emlékház tehát ezen a hétvégén a Vecsési Káposztafest külső helyszíneként várja az érdeklődőket, és Sziszitől egészen a Futrinka utcáig lehet majd kalandozni. Azt talán még nem mondtuk el, hogy az Emlékház programjai azok a délután folyamán elérhetőek. Tehát
1: fél kettőtől hatig vagyunk nyitva mind a két napon. A programok ingyenesek, van egy-két regisztrációhoz kötött, de például Kis Gábornak az előadása az ingyenes, és nem, tehát, hogy nem kell rá regisztrálni, de a kiállítás is egész délután megtekinthető.
0: Utána pedig október 4-én látogatói nap lesz, ahogy minden hónap első vasárnapján, a Bálint Ágnes olvasási versenyre pedig vasárnapig lehet még jelentkezni, de természetesen, akinek felkeltette mindez az érdeklődését, minden információt megtalál az Emlékház weboldalán, Facebook oldalán, és a Vecsési Káposztafestnek a teljes egész hétvégés forgatagáról pedig a fesztivál honlapján lehet részletesen olvasni majd. Vendégünk pedig Császár Réka, a Bálint Ágnes Emlékház munkatársa volt, aki igyekezett kedvet csinálni a hallgatóknak ehhez a hétvégéhez és a továbbiakhoz. Nagyon köszönöm, hogy mindenről beszélgethettünk.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: A zene után pedig, ahogy már említettük is, ráfordulunk az Él a zene kezdeményezésre, amely szeptember 26-án, vagyis szombaton minden figyelmet a hazai előadókra, dalszerzőkre irányít majd. Ezzel folytatjuk, maradjanak velünk.

0: Folytatódik a házunk táján, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Csút Judit. Idén is több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben és benzinkúton kizárólag magyar zene szól szeptember 26-án, vagyis szombaton, az Él a Zene kezdeményezésnek köszönhetően, a tavalyi évhez hasonlóan, de jóval nagyobb számban sporteseményeken, köztük például kézilabda, vízilabda és jégkorong mérkőzéseken is hazai zenészek szerzeményei hangzanak el. Az Él a Zene nagykövetei pedig a koncepcióhoz igazodva zeneszerető sportolók, Szemerei Zsófia magyar kézilabda válogatott és a Győri Audiato KC kapusa, Pignicki Fanni VB bronzérmes ritmikus gimnasztikázó, Takács Boglárka atléta olimpikon, és Pekler Zalán Európa bajnok sportlövő, akit itt köszönthetek a stúdióban, Nagy Szabolcs kíséretében, aki az Él a Zene megálmodója, a Füles Bagoly Alapítvány szintén megálmodója, és ugye a Füles Bagoly Alapítvány gondozza ezt a kezdeményezést is. Rádiónk is már többször csatlakozott ehhez a naphoz. Idén is így lesz, a szombati napon, ahol csak megengedi a műsorstruktúránk, nálunk is magyar zenék fognak szólni, legyen szó komoly zenéről, népzenéről, és természetesen könnyű zenéről. De mi az, ami életre hívta ezt a kezdeményezést, amihez több másik médium is csatlakozik, iskolarádiók is például, és különböző nagyobb üzletek, áruházláncok is?
1: Üdvözlök mindenkit! Most már 5. éve hívtuk életre a Füles Bagoly Alapítvánnyal az Él a Zene kezdeményezést. Alapvetően egy hétköznapi helyzet szülte ezt az ötletet. Talán már itt a Katolikus Rádióban is meséltem róla, de nem biztos, hogy mindenki hallotta az ötletnek a létrejöttét. Egy zuglói bevásárlóközpontban, illetve pontosan egy hipermarketben vásároltam, és arra lettem figyelmes, hogy a hangszórókból kizárólag korunk amerikai zenéje, könnyű zenéje szól, és akkor ott fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jó lenne, hogyha itt magyar zenék is szólnának, és ezzel az ötlettel kerestem meg háttérzene szolgáltatókat. Ők azok, ahogy a nevükből is kiderül, a háttérzenét adják, dalokat javasolnak különböző üzleteknek, éttermeknek, és alapvetően hát egy olyan 6-7 háttérzene szolgáltató van Magyarországon, és ezeknek a nagy része azt mondta, hogy vágjunk bele. És így indult, tehát a rákövetkezendő évben már megszületett az Él a Zene kezdeményezés. Nagyon sok boltban, fodrászat, plázában, liftben, fogászaton, meg ilyen elképesztő helyeken is magyar zenék szóltak egy napig, és alapvetően ez történik idén, szeptember 26-án is. És korábban is már volt kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy sportterületen is minél több magyar zene szólhasson sporteseményeken, és akkor Magyar Kajakkenu Szövetséggel, illetve a Tour d'Hongrie szervezőivel született egy megállapodás, és akkor a kerékpárversenynek egy állomásán, illetve a Szegedi Világkupának egy napján magyar zene szólt, és ez lényegében így elkezdett kibővülni, csatlakoztak további sportesemények, sportklubok, lényegében így jutottunk el idáig.
0: Ahogy olvasgattam az Él a Zene kapcsán elérhető információkat, ugye itt mindegyik sportoló, aki idén nagykövete az Él a Zenének, kapcsolódik a zenéhez. Zalán, neked mi a kapcsolódásod? Ami szöget ütött a fejemben, hogy a sportlövészet, bár nem vagyok egyáltalán szakértő, de hogy azért ugye ez egy nagyon nagy koncentrációt igénylő feladat, de hogy azt nyilatkoztad, hogy edzés közben inkább nyugodt zenéket hallgatok. Tehát, hogy a zene úgy általában a sporttevékenységgel, nyilván a te személyes élményeid a legmeghatározóbbak itt, de akár is sportásokkal beszélgetve, szóval hogyan kapcsolódik az élsport, akár a hétköznapi sport és a zene?
2: Ezt is üdvözlök mindenkit. Hát ezt nyugodtan elmondhatom, hogy nekem a zene az teljes mértékben átszövi a mindennapjaimat, és mind a sportterületén, mind pedig a magánéletemben is a zene mindig engem elkísér, és sokakat egyébként nagyon meg szokott lepni az, amikor el szoktam azt mondani, hogy sportlövészet közben is igenis hallgatunk zenéket, mert az ember általában úgy képzeli el, hogy síri csöndben, egy csöndes szobában végezzük az edzés tevékenységünket, de hát a sportlövészetről azt tudni kell, hogy egy nagyon monoton sportág, nagyon nagy monotonitás, tűrést kíván, és hát sokszor, amikor hosszú órákat edzünk, akkor hát valahogy fel kell dobni a hangulatunkat, és valahogy még motiválni kell magunkat, hogy az utolsó egy-két órát is a 100%-os odaadással tudjuk elvégezni, és ilyenkor nekem például a zenehallgatás nagyon tudott segíteni, meg tud is segíteni, de egyébként nagyon sok sportársam van ezzel így, hogy akkor szépen bedugjuk a fülünkbe a zenét, és akkor még azt az utolsó egy-két órát is megcsináljuk, úgyhogy nagyon örültem egyébként annak, amikor Szabolcs megkeresett ezzel a kezdeményezéssel, hogy legyek az egyik nagykövete, mert tényleg nekem a zene szeretete az már gyerekkoromig nyúl vissza. Én a családomtól is azt hoztam, hogy a zene az a mindennapok része, és még akár egy jó ebédhez is szól, ugye, a jó zene. Úgyhogy nagyon örültem, és hát teljes mértékben kiállok emellett a kezdeményezés mellett, és mindenkit nagy szeretettel buzdítok arra, hogy akár sporttevékenység közben, vagy akár a mindennapokban hallgassam minél több zenét, és minél több magyar zenét hallgassam, mert egyébként én is azt vettem észre az elmúlt egy-két évben, vagy akár kicsit több évben, hogy a magyar zenék népszerűsége kezd kicsit visszaszorulni, de tényleg én támogatok mindenkit arra, hogy inkább magyar zenéket hallgassam, mert olyan széles körű az itthoni választék is, hogy mindenki meg fogja találni a magának tetsző zenéket.
0: És akkor itt mondanám el, hogy a délutáni hangáriumban is az él a zenéhez kapcsolódva olyan magyar előadóknak a felvételeiből válogatunk többségében, amelyeket egyébként épp az itt ülő Nagy Szabolcsnak is köszönhetünk többek között, hiszen a hallgatók talán erre is emlékeznek, hogy a Füles-Bagoly Alapítvány egy tehetségkutatót is gondoz, amely több helyszínen zajlik az országban, és minden évben ennek köszönhetően újabb és újabb, akár induló, akár már befutott előadók útját kísérhetjük tovább, úgyhogy érdemes lesz a ma délutáni hangáriumot is hallgatni, és egy nagyon picit kihasználva azt, hogy Pekler Zalán személyében egy Európa-bajnok sportlövő ül itt a stúdióban, hogy ezt az edzést, és akár ahogyan ebbe a zenebe tud kapcsolódni, szóval, hogy ezt hogyan képzeljük el, mi a legfontosabb ebben a sportágban?
2: Hát nálunk egyébként a 100 milliméterek is nagyon fontos szerepet vállalnak, úgyhogy egyébként a zenéket is úgy kell megválasztani, akár egy edzés közben, hogy tényleg inkább nyugtató, nyugodt zenéket hallgassunk, mert hogyha mondjuk egy pörgősebb zenét berakunk, azért általában a szívverésünket az, ha nem is nagyon, de azért kicsit meg tudja dobni, és nálunk már egy-egy szívverés növekedés is már ugye okozhat akár hibákat, ezek tényleg nagyon nagy műanszok, de igenis számítanak. És egyébként versenykörnyezetben is kell alkalmazkodnunk a zenéhez, hiszen akkor nem a fülünkben szól a zene, viszont a sportlétesítményben, ahol a versenyt szervezik, ott előírás egyébként, hogy zenének kell szólnia. Ez nagy valószínűséggel egyébként a közönség kiszolgálására van. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan ember betéved a lőtér, aki mondjuk még nem látott egy ilyen versenyt, akkor azt érezze, hogy milyen jó hangulat van, szól a zene, közben egy nagyon izgalmas versenyt láthat, és hát nekünk pedig akkor ugye adaptálódni kell, hogy nem feltétlenül olyan zenék szólnak akkor, amiket mi annyira kedvelünk, de a Nemzetközi Szövetségünknek egyébként már egy jól bevett playlistje van, amihez már hát nagyon hozzászoktunk, szinte kívülről tudjuk, hogy melyik zene követi melyiket. Úgyhogy akkor is nagyon fontos, de hát a mindennapokban, meg ahogy mondtam, hosszú edzésnapjaink vannak, hosszú edzések, akkor pedig egy zene tud még tovább vinni minket. A lőállásba pedig, hogy a púzusomat levigyem, mindig ezt meg szoktam említeni Korda Gyuri bácsinek a Nem vagyok ideges című számát, 1960-ig visszanyúlik az én zeneimádatom. Apukám egyébként 60-as években született, úgyhogy tőle vettem át ezt, meg ő mutatta meg például azt a számot is.
0: Tehát akkor széles az a paletta, amin mozog a zenei ízlésed a magyar, és hát nyilván nem csak a hazai zenéket illetően.
2: Nagyon-nagyon széles a paletta, ezt elmondhatom. Szerintem a sporttársaim is ezt meg tudják erősíteni, mert általában én szoktam szolgáltatni az edzés napokon és a versenynapok előtt is a zenéket. Általában nem szokta panaszérni az ízlésemet, de nem nagyon tudnak nekem olyan számot mutatni, amit mondjuk esetleg nem ismernék. Van is egyébként egy ilyen zenefelismerő társas játék, amit szoktunk vinni versenyekre, és hát nem titok, elmondhatom, hogy nem nagyon szoktak megverni abba a társasjátékba, ez nagy büszkeségem a sport mellett, úgyhogy széles a repertoár, igen.
0: Él a zene, tehát szeptember 26-án ezen a napon több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben kizárólag magyar zene szól. Ehhez a kezdeményezéshez több médium is csatlakozott, köztük a Magyar Katolikus Rádió is. Erről beszélgetünk a házunk tájánban. Visszakanyarodva ezekhez a sporteseményekhez, ugye most is lesz több olyan sportesemény, ami csatlakozik ehhez a naphoz. Például az Európai Sporthét fénypontján a Be Active Night eseményen Veszprémben szintén magyar zenék hangzanak el. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mi az, amit egy ilyen nap tud generálni, főleg, hogyha fölhívjuk rá a figyelmet? Mennyire tudja ez a közönség figyelmét valóban a magyar zenék felé fordítani? Van-e tapasztalat a korosztályokat illetően? Ugye egy ilyen sportesemény azért is lehet érdekes, mert rendkívül sokféle korosztályból megfordulnak ott.
1: Lányom, a Szonya nemrég volt gimnazista, most kezdte az egyetemet, és ő azt mesélte, hogy az ő barátnői, osztálytársainak a nagy része egyáltalán nem hallgat magyar zenét. Tehát én azt gondolom, hogy lehet létjogosultsága annak, hogy magyar zenével ismertessük meg az embereket, és egy sportesemény például erre nagyon jó helyszín lehet, tehát egy kézilabda csarnokban, vagy egy futballstadionban több ezeren, több tízezeren is összegyűlnek, és hallgathatnak, megismerhetnek magyar zenéket. Ugye most már egy applikáció segítségével bárki aztán meg is tudja, hogy ami elhangzik, az éppen micsoda. Nyilván van egy olyan aspektusa is, hogy elhangoznak ezek a zenék ilyen események, meg mondjuk háttérzeneként, annak van egy jogdíjfizetési kötelezettsége, és így a zenészeknek, illetve az alkotóknak bevétele származik belőle, de a legfontosabb, és ugye ezzel indult az egész kezdeményezés, amikor még Covid volt, hogy nem voltak koncertek, nem voltak események, és azért mégis demonstrálni, hogy a zene, a magyar zene él és élni fog. Igaz, hogy a Covid-nak szerencsére már vége, de az üzenet az ugyanaz, hogy köszönet azoknak az alkotóknak, előadóknak, együtteseknek, produkcióknak, akik magyar zenéket alkotnak és adnak elő. Tehát alapvetően az él a zene elsősorban egy köszönetnyilvánítás ezeknek az embereknek.
0: Zalán, ezek közül, az események közül esetleg ott leszel valamelyiken, ahol az él a zene is főszereplővé válik? Ugye itt most én egyet emeltem ki, hiszen ugye ez egy nemzetközi jelentőségű esemény, ez a Veszprémi, de hát ezen kívül még több sportesemény van, ami csatlakozott az él a zenéhez.
2: Nagyon szeretnék igen részt venni, viszont sajnos idén nem tudok majd, mert egyébként egy másik sporteseményen fogok részt venni, országos bajnokságunk lesz ezen a hétvégén, és hát az nyilván 110%-os figyelmet és fókuszt igényel részemről, úgyhogy az ott reggeltől estig le fog foglalni, de az biztos, hogy majd a social médiában azért nyomon fogom követni ezeket az eseményeket, meg egyébként a kedves feleségemet majd ráállítom, hogy esetleg menjen el egy ilyen eseményre, és nézze meg, hogy milyen is volt, élje át, és mesélje el nekem. Mert igenis nagyon fontos, hogy minél több emberhez eljusson szerintem ez a kezdeményezés, mert nagyon jó mondani valója van, és nagyon jó célt képvisel.
0: Amikor kiderült, hogy nagykövetként csatlakozol az él a zenéhez, akkor milyen kérdéseket kaptál, akár így a családon belül, barátoktól, sporttársaktól? Mi az, ami a leginkább érdekelte őket az él a zene kapcsán?
2: Hát először is ők is nagyon örültek ennek, meg nagyon jól tudják rólam, hogy mennyire szeretem a zenéket, úgyhogy igazából szerintem nem lepődtek meg, hogy egy ilyesfajta felkérést kaptam. Nagyon jól el tudják képzelni a személyemet egy ilyen nagykövetként, de egyébként nyilván sokat kérdeztek, meg ahogy mondtam egyébként az én közeli ismerősi körömben is azt vettem észre, hogy nagyon kevesen hallgatnak magyar zenét, és hát nyilván kérdezgettek, hogy mi ez, hol tudunk ezzel találkozni, akkor én is felsoroltam nekik azokat a létesítményeket, meg sporteseményeket, ahol találkozhatnak ezzel a kezdeményezéssel, hallgathatják a magyar zenéket, és egyébként nagyon jól fogadták, örültek neki, és a legtöbbik egyébként nem hallott még erről a kezdeményezésről, de biztos vagyok benne, hogy ők is tovább viszik ennek a kezdeményezésnek a lényegét, és egyre több ember fogja majd meghallani, hogy miről is szól ez.
0: Szeptember 26-án szombaton lesz tehát az Él a zene, amikor üzletekben, szállodákban, éttermekben, különböző médiumokban, köztük itt nálunk is magyar zenék szólnak. Ez egyetlen nap az évben. De hogyan lehet még a magyar zenére, a hazai előadókra ráirányítani a figyelmet évközben? Milyen muníciót adhat ehhez ez a szombati nap?
1: Én azt gondolom, hogy a mai fiatalabb korosztálynak elsősorban a Spotify, a YouTube és a hasonló csatornák, amik segíthetnek a zene felismerésében. Az idősebbeknél nyilvánvalóan már megvannak a régebbi kedvencek, azok, akiket otthon is hallgatnak, illetve a koncertjeikre is elmennek. Én azt gondolom, hogy fiatalabb és idősebb korosztálynak is érdekes lehet olyan szempontból az Él a zene, ahogy említettem is, tehát ezen az egy napon, ebben a 24 órában nagyon töményen kapják meg a magyar dalokat, és vagy az történik, hogy felfedez magának egy új zenét, vagy az történik mondjuk egy idősebbnél, hogy ez a dal, derék hallottam már, ezt az előadót derék hallottam, hazamegyek, és akkor berakom ezt a lemezt, vagy a kocsiban hazafele meghallgatom az előadótól a kedvenc dalaimat, tehát mindenképpen tud lenni, és lesz is egy ilyen hatása, egy ilyen pozitív hatása.
0: És hát amiben még nagyon reménykedhetünk, hogy ezek után pedig a következő lépés az lesz, hogy egy-egy zenekar, amelyet a közönség megkedvelt, vagy egy-egy hallgató megkedvelt, akkor a koncertjét is felkeresi. És ehhez egy nagyon apró, rövid személyes élményemet hadd osszam meg. Ezen a nyáron több fesztiválon, koncerten megfordultam, és hatalmas örömmel láttam, hazai előadók koncertjeire gondolok, és nagyon nagy örömmel láttam, hogy egészen elképesztő, hogy mennyire vegyes a korosztály, és hogy nem csak fiatalok vannak, hanem tényleg voltak olyan koncertek, ahol a teljes paletta felelhető volt, tehát hogy a zenehallgatáson túl a következő nagy lépcső, és a legjobb talán benne az, amikor koncerten együtt átélhetjük az élményt.
1: Abszolút. Idén voltam több fesztiválon is, többek között a Fishing on Orfűn, és azt láttam, hogy a 90-es évek szigetes korosztálya, és az ő gyerekeik, akik már olyan 20 év körüliek, együtt szórakoztak, buliztak rengeteg koncerten, tehát hogy így mindenféle korosztály szerencsére megmozdul a fesztiválokra.
0: Él a zene tehát szeptember 26-án, erről beszélgettünk Pekler Zalán Európa-bajnok sportlövővel, aki a nagykövete ennek a kezdeményezésnek, és Nagy Szabolcs, aki évekkel ezelőtt ezt a kezdeményezést megálmodta, kitalálta. Reméljük, hogy idén is sikeres lesz ez a nap, és sokak figyelmét ráirányítja a magyar zenére, a hazai előadókra, és ahogy említettem, délután a Hangáriumban mi is erre teszünk kísérletet, ahol olyan előadók felvételeiből válogatunk, akik fantasztikusak, de lehet, hogy nem annyira ismertek. A délutáni Hangáriumban is lehet már magyar zenét hallgatni, szombaton pedig, ahogy a műsor struktúránk engedi, nálunk is éljen a hazai zene. Zalán, Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
0: És természetesen a házunk táján hátra lévő részében is magyar zene szól. Maradjanak velünk.

ott maradt, cirógattam, elszaladt. Ha elszaladt, hadd szaladjon, csak szeretőm megmaradjon. Szeretőm a titok, ő sem tudja, ki vagyok.

0: Elhangzott a házunk táján. A szerkesztő műsorvezető Csúcs Judit volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Elhelyezték Krisztán Rafael ferences vértanú földi maradványait Budapesten, írta meg a Magyar Kurír. Szeptember 20-án ünnepi szentmisével emlékeztek meg az országúti ferences templomban Krisztán Rafael ferences mártírról, a templom egykori plébánosáról és házfőnökéről, aki vértanúság hírében halt meg. A szentmise után helyezték el a II. Világháború éveiben az üldözötteket segítő, majd a kommunista rezsim idején bebörtönzött 1952-ben elhunyt ferences pap földi maradványait a Szűz Mária kápolnában. Rafael atya a hitben teremtett otthont, Isten jóságát megérezve az ő jóságát akarta továbbadni mindenkinek, hangsúlyozta Kálmán Peregrin a pesti ferencesek templomigazgatója prédikációjában. Az egykori püspökök több száz éves bútorait, használati tárgyait ismerhetik meg a veszprémi érseki palota látogatói a Szent Mihály napi rendezvény sorozat részeként a hétvégén. A veszprémi várnegyed felújítását végző cég szerdai közleménye szerint a várnegyed megújításával a 17., 18. és 19. századi bútorokat is restaurálták az elmúlt években. Azokat most vezetett sétákon ismerhetik meg a

0: A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak. Például a vendéglátóüzletek, az üzemanyagtöltő állomások, a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de kiválóan tanuló gyereknek a helyzete, akik ösztöndíj támogatását augusztusban felmondta az MBH Bank, közölte a programért felelős nemzetközi gyermekmentő szolgálat szerdán az MTI-vel. Azt írták, az MBH Bank helyett több vállalat és magánember vállalta az ösztöndíj program támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően a korábbi ösztöndíjasok mellett új gyerekeket is be tudtak vonni a programba, így az idei tanévben 229 gyerek részesülhet támogatásban. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóőrstől Zsámbékig több mint 57 helyen, közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 21-e és 30-a között a Visit Hungary felhívására. A Visit Hungary MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében emlékeztet az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére. 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját. Végül az időjárásról. Délelőtt változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, csapadék nélkül. Délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati-nyugati szelet több felé élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: Kamarai percek. Elutazott a magyar csapat a World Skills Shanghai 2026 világbajnokságra. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében összesen 105 fős küldöttség utazott a világ egyik legjelentősebb szakmai megmérettetésére, a 48. World Skills világbajnokságra. Hazánkat 25 versenyszámban képviseli a 29.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Szeptember 26-án első alkalommal rendezik meg a Szent Jeromos nyílt napot Budapesten, a 6. kerületi Avilai Nagyszenterész plébánián. A Szent Jeromos katolikus bibliatek...

0: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
1: Kamarai percek. Elutazott a magyar csapat a WorldSkills Shanghai 2026 világbajnokságra. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében összesen 105 fős küldöttség utazott a világ egyik legjelentősebb szakmai megmérettetésére, a 48. WorldSkills világbajnokságra. Hazánkat 25 versenyszámban képviseli a 29 fiatal szakember a szeptember 22-e és 27-e közötti eseményen. A szakmák világbajnokságán 68 ország, 1385 fiatalja 64 versenyszámban méri össze tudását. A versenyzőknek nem csak magas szintű szakmai ismereteikről, hanem kreativitásukról, probléma megoldó

0: képességükről, precizitásukról, kitartásukról és a folyamatosan változó szakmai környezethez való alkalmazkodási képességükről is számot kell adniuk a távol-keleti metropoliszban. A kamara kulcs szerepet játszik a fiatal tehetségek támogatásában és a szakmai utánpótlás nevelésében. A szervezet a gazdaság és a szakképzés összekapcsolásával, valamint a hazai versenyrendszer működtetésével biztosítja a magyar fiatalok sikeres részvételét a nemzetközi World Skills mozgalomban. A világbajnokságon ács, ápolás és gondozás, autószerelő, bútorasztalos, épületasztalos, felhőtechnológia, festő és díszítőfestő, fodrász, grafikus, hűtő és klímatechnikai szerelő, informatikai rendszerüzemeltető, ipar 4.0, ipari robotika, kertépítő, mehatronika, pék, pincér, szakács, szépségápoló, szoftverfejlesztő, villanyszerelő, virágkötő, vízgáz és fűtésszerelő, vízipari technológiák és webfejlesztő szakmákban indulnak magyar versenyzők. A World Skills célja, hogy a szakmai kiválóságot, a fiatalok tehetségét, a korszerű szakképzést és a gazdaság igényeihez igazodó szakmai tudást nemzetközi szinten is bemutassa és elismerje. A magyar fiatalok sanghaji szereplése egyben a magyar szakképzés teljesítményének bemutatása is. A versenyzők eredményei mögött ugyanis nem csak egyéni tehetség és teljesítmény áll, hanem oktatók, szakértők, felkészítők, iskolák, szakképzési centrumok, vállalkozások, szakmai szervezetek és számos támogató összehangolt munkája. A verseny mellett a World Skills Shanghai 2026 kiemelt programja a Nemzetközi Szakképzési Konferencia, amelyen a résztvevő országok képviselői a szakképzés jövőjéről, a szakmai készségek fejlesztéséről, a technológiai változásokról és a munkaerőpiac új kihívásairól folytatnak szakmai párbeszédet. A konferencia lehetőséget teremt a jó gyakorlatok és tapasztalatok megosztására, valamint arra, hogy Magyarország és a kamara nemzetközi környezetben is bemutassa a szakképzés fejlesztésével kapcsolatos eredményeit és tapasztalatait. A kamara koordinálásával felkészült magyar csapat tavaly a negyedik legsikeresebb nemzet lett a szakmák Európa-bajnokságán, a Euroskills Herning 2025 versenyen Svájc, Németország és Franciaország mögött. Egy szoftverfejlesztő, egy webfejlesztő, egy informatikai rendszerüzemeltető dúó és egy ipar 4.0 páros nyert aranyérmet. A magyar csapat további 2 ezüst és 5 bronzérmet gyűjtött be, emellett 5 versenyző nyert kiválósági érmet. Elhangzott a kamarai percek.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Szeptember 26-án első alkalommal rendezik meg a Szent Jeromos nyílt napot Budapesten, a 6. kerületi Avilai Nagyszent Teréz plébánián. A Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat szervezésében hirdetett nyílt napon az Isten igéjének mélyebb megismerése kerül középpontba. A találkozó célja, hogy minél több helyen, plébánián, családi kisközösségekben alakuljanak Szent Jeromos Biblia körök. A szombati programról Madaseri Benvim Sebastian Verbita szerzetestől, a Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat elnökétől Kékes Jenikő érdeklődött.
5: Szent Jeromos, ő volt az előfutár, az egyik, aki nagyon-nagyon sokat foglalkozott az Isten igével, és szentelte az életét. Azt gondolom, mai keresztény embernek nagyon komolyan kell venni az Isten igéjét, az ő tanítását. Talán egy kicsit több időt kell szánni. És ezekre szeretnénk egy kicsit fényteríteni, és azért lesznek ilyen elmélkedések. Mi szeretnénk kezdeni az egész nap 11 órakor, egy köszöntő bevezető gondolatokat megosztom. Azután 4:12-kor kezdődik az első elmélkedés, az maga a plébános atya, Horváth Zoltán atya fogja a gondolatokat osztani, és olyan címet adtam, hogy hogyan készüljünk az ige liturgiára a Szent Misében. Ez azért fontosnak tartom, mert van egy ilyen gondolat a hívek körében, hogy csak a papnak kell készülni, és azt kell hallani. Szerintem ez nem így van, hanem a híveknek is kell készülnie, olvasni, mielőtt megy Szent Misére, különösen vasárnaponként, de előtti estén leül, egy kicsit olvas, kicsit elmélkedik, talán sokkal jobban tudja felfogni bizonyos dolgokat a pap segítségével, ha így készülünk együtt. Ezt követően lesz egy alkalom, hogy mi tudjuk fölteni atyának kérdések. Utána a kis ebéd, mi készítjük az ebédet. Azért is fontos, hogy hányan tudnak jönni, ezt a jelentkezés azért fontos.
6: Hogyan folytatódik tovább a nap?
5: Hát ebéd után 13-kor szeretném a második elmélkedést, ez pedig Vágbölgyi Iva, aki biblikus is, már sokan ismernek, és ő fogja tartani. Kértem, hogy arról beszéljen, korszerű módszerek a Biblia megértésében és befogadásában. És ugyancsak azután lesz ilyen kérdés-felelet. Néhány perc erre szánjuk, azután 1 óra 45 perckor kezdjük a harmadik elmélkedés, az pedig magam fogok tartani. Ige apostolok. Én itt szeretném egy kicsit, hogy én, mint keresztény ember, mennyire tudok apostolkodni, mennyire tudok az igét elvinni egy másik embernek az életébe, környezetbe. Erről fogok beszélni, és ez miért fontos. Mi katolikusok sokszor egyfajta visszafogottan foglalkozunk ezzel. És szerintem ezen kell szintén változtatni, hogy nekünk vannak alkalmak, amikor mi találkozunk emberekkel, leülünk beszélgetni, vajon miért nem tudunk beszélgetni az Isten igével kapcsán. És az mennyire tud segíteni, útmutatást adni egy másik ember életében, de ebben magunknak először kell tudatába lenni, én az igének a hírbűvője vagyok, vagy én hordozom az Isten igéjét. Szóval Ige apostolok címmel fogok tartani egy elmélkedést. Azután lesz csoportos beszélgetés, ami nagyon fontosnak tartom. A három elmélkedés alapján talán egy kérdés vagy kettőt fogom fogalmazni, és ezzel egy kicsit így csoportokban beszélgetni. Azután 3 órakor szeretnénk tartani egy hálaadó szentmisét, és ebbe valószínűleg fogjuk az első szentjáromos Biblia kör vagy közösséget beiktatni hivatalosan. Ők is ott jelen lesznek. Tehát a cél az egész napnak, ha azt tudom mondani, hogy több helyen induljon komoly szentjáromos Biblia kör itt Magyarországon. És mi ebben támogatjuk, mi rendszeresen próbáljuk látogatni, irányítani és segíteni, hogy az ige az ember életében, minden keresztény ember életének a középpontjába kerüljön, mert az ő tanítását, ha ismerjük, akkor mi ismerjük Krisztust, és ezáltal nagyon sok kegyelemben részesül az ember. Az nagyon sok embernek a tapasztalata. Minél távol van tőlünk az isteni ige, az ő tanítása, annál eltávolodik a kegyelmek, meg áldások. Szóval minél több ember áldásban, kegyelmekben részesüljön az Isten ige által, ahogy mi közelebbről ismerjük, tapasztaljuk annak az erejét, meg a rejtett értelmeit. Ez lenne a célja ennek az egész napnak.
6: A Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat egyik missziója, hogy terjeszti a Szentírást, a Bibliát, nem csak Magyarországon, hanem határon túli magyar lakta településekre is eljuttatja ott az írást. Itt viszont ebben a misszióban a szó lesz a lényeg azzal, hogy a bibliatársulati körök megalakulnak, tehát szóban tudnak beszélni Isten igéjéről?
5: Ez két különböző dolog, mindkettő nagyon-nagyon fontos. Az egyik pedig, ami nagyon komoly, amit említettél, ez pedig a Biblia, mint könyv, szent könyvnek eljutatása az emberek kezébe, vagy éppen házába. Ezt mi most csináljuk, most is vittük közel 600-700 Bibliát Kárpátaljára. Most is nyomtatjuk, az új kiadás van, ami teljesen más is, szép is, könnyebb, az most fognak jönni. De igen, egy Biblia kerül egy ember házába. De azt olvasni kell, ezt sajátítani kell. Tehát az kevés, hogy az ember házában, mint épült házban van az a Biblia, hanem ebbe a házban.
6: Mutatsz a testre.
5: Igen, ez az igazi ház. Ide be kell kerülni. Ahhoz azonban azt kezünkbe kell venni. Ugye, ami ott írva van, az ide kell bemenni ebbe a házba, akkor jönnek a változások. A saját kezembe kell venni, értelemmel kell ezt olvasni, és szívünkből kell fogadni, és akkor az megtestesül én bennem is. És ez az a küldetés, és ez a második része ennek, ezért a Biblia körök. Tehát ott közelebb kerül az ember, olvassa, átelmélkedik ezen, és mik vannak ott nekem, mint ember írva, szólva, mi az az üzenet az én életemben. Ezeket talán a lélek elmondja nekünk, ha foglalkozunk az Isten igével, hiszen a lélek által írodott az Isten igéje.
6: Ahogy a Biblia terjesztése határokon átívelő, a Biblia körök is valójában nem lesznek kötve egy plébániához, hanem Magyarország egész területében gondolkodtok.
5: Bizony, bizony, az egész magyar egyházra gondolunk, sőt azok, akik magyar ajkúak, meg ahol mi visszük a Bibliát, akárki és határon túl, ahol magyarok élnek, magyar ajkú emberek, testvérek, keresztények, azoknak szeretnénk segíteni ezzel, hogy mindenhol alakuljon szent gyeremos Biblia körük, hivatalosra tesszük, és ennek lesz egy módszere, és ezt komolyan veszük. Nekünk most szerintem Európában ébrednünk kell, nagyon is ébrednünk kell nekünk, és komolyan kell venni a mi hitünket, és az Isten igéje nagyon nagy segítségünkre lesz ebben.
6: Mi a tapasztalatod? Mennyire vagyunk Biblia olvasó emberek?
5: Ez egy nagyon jó kérdés, mert most jelenleg itt Magyarországon zajlik az a bizonyos 365 napja alatt Biblia, Fábri Kornél püspök atyának a kezdeményezése, és ez egy nagyon jó dolog egyébként. Nagyon sok ember felébredt arra, hogy mennyire fontos, hogy ismerjük ugye a Bibliát és a bibliai történeteket, és ez mit mond nekünk. De ezt szeretnénk egy kicsit megszemélyesíteni, így is lehet mondani, hogy most a személyes találkozások fontosak ebbe, hogy amiket ott meghallottak az emberek, most személyesen tudja beszélgetni például, ha a Biblia körök alakulnak itt Magyarországon. Én erre is gondolok, amikor a nyílt napra gondoltam, hogy milyen jó lenne azok a testvérek, akik most minden nap Püspök atyának az előadásait hallják, azok jöjjenek össze, és hivatalosan egy komoly közösséget alakítanak így Magyarországon, de különböző helyen, kiskörökben. És ebbe segítséget szeretném nyújtani a Szent Jeromos Biblia Társulat hivatalosan. Ez egy jó kezdeményezés lenne, hogy mi tudjuk együtt így tovább vinni azt Isten igét, amit már be van ültetve a szívükben, az gyümölcsöszővé váljon a jövőben.
6: Biztos vannak előzetes tervek, hogy ezek a Biblia Társulatok hogyan tudnak működni rendszerességükben, de hogyan?
5: Hát most az egy kezdeményezés, ez a nap, most ott kialakul. Egyelőre most egy ilyen közösséget fogunk beiktatni azon a napon, amikor nyílt nap lesz, az már bejelentkezett Tolmásról, például ott 18-an vannak. És azokat hivatalosan fogjuk Szent Jeromos Biblia közösség, vagy Biblia körként alakítani, és beiktatni a Szentmisében. Én így gondoltam, hogy ha valahol kialakul ilyen egy közösség, akkor oda megyek is egy szentmise keretében hivatalosan beiktatni őket, igen, ők a Szent Jeromos Biblia kör. Ott azon a településen, vagy azon a plébánián vannak ilyen körük, ahol összejárnak, imádkozni meg egyebek. Ők is tudnak a Szent Jeromos Biblia Társulathoz csatlakozni, és akkor hivatalosan mi tudjuk ezt fogadni, és támpontokkal segíteni, még meglátogatni, és így együtt haladni, az Isten népével együtt így építeni Krisztus titokzatos testét itt a Földön. Különösen azokra a településekre gondolok, ahol általában nincs szentmise gyakran, mondjuk, hogy nagyon ritkán van szentmisék, és azokra a településekre gondolok, hogy legyen nekik is lelki táplálék. A papok hiánya miatt nem jutnak nekik azt a lehetőséget, hogy havonta talán jutnak egy szentmisére, de a többi napok, akkor az egy kicsit nehezen, ugye ezért ilyen helyekre inkább koncentrálni fogok, ahol közösségek vannak, de nehezen jutnak szentségekhez, mint szentmise például, akkor legalábbis az ige, a körök, ugye a találkozások, az emberek jöjjenek össze, de az ige körül, ige legyen akkor a központ, maga ige az Krisztus, hogy most már el kell kezdeni az ilyen gondolatok, szemléletváltás, hogy sok ilyen kör legyen itt Magyarországon.
0: A szombaton az avilai Nagyszent Teréz plébánián megrendezendő nyílt napról Madasseri Benvin Sebastian Verbica szerzetessel, a Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat elnökével Kékes Jenikő beszélgetett. Az ingyenes programra a jeromos@bibliakotyel.hu e-mail címen lehet jelentkezni.

0: Kriston Endre 1877-ben született, 1923-tól az Egri Egyházmegye segédpüspöke volt. 1946 májusa és novembere között internálták. A 17 órai híreket követően egyháztörténeti magazinunkban Szabó Tamás tudományos kutató beszél arról, milyen megpróbáltatásokat kellett elszenvednie Kriston Endrének.
1: Más tevékenység is volt vele szemben. Nem csak a megfigyelés, nem csak a lehallgatás, hanem az úgynevezett K ellenőrzés, a küldemény ellenőrzés is, az ő személyével kapcsolatosan, ez egészen komolyan jelen volt. Volt olyan levele, ami sosem ért célba, kézbe foghattam ezeket a leveleket, hiszen az operatív dossziéba le lettek fűzve, de olyan is van, ami csak le lett fényképezve, és továbbításra került, de a fényképek alapján most azt mondjuk, hogy szerencsére tudunk valamit abból, amit maga Kriston Endre írt le, vetett papírra, egy-egy gondolatot ismerősének, barátjának. Ebből tudom azt is például, hogy Endrédi Vendellel jó barátságban volt. Ő neki is ír egy-két dolgot, de ugyanakkor virágnyelven is próbál mesélni. Sejti, hogy vannak vele szemben más dolgok is. Nagyon-nagyon komoly az ő megfigyelése. Szerencsére nem bírják felépíteni a következő vádat, ami a gumitörvény alapján, hogy mondjam így, próbálnak vele szemben megvilágítani, ez pedig nem más, mint az izgatás.
0: Kriston Endre Egri egyházmegyés segédpüspök megpróbáltatásairól beszél Szabó Tamás tudományos kutató a 17 órai híreket követően egyháztörténeti sorozatunkban.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla. Brumi Mackóvárosban. Negyedik rész.

0: Hetedik fejezet. Amely azért hetedik, mert az előbb a hatodik volt. Ha nem hiszitek, számoljatok utána. Krémes teszem, és különös dolgok történnek. A fürdőszobában. Most ott kell folytatnom, hogy nyafogtam. Persze ez nem szép, de ha már nyafogtam, nem tagadom le. Pedig a nénikém jó uzsonnával kínált. Tejet kaptunk mézes ibrikben, és utána mindenki egy darab krémest. A krémes nagyon finom sütemény. Porcukor is van a tetején. Azt már régen tudtam, miből van a porcukor. Most arra voltam kíváncsi, miből van a krém. Meg is kérdeztem. Miből van a krém?
1: Krémből,
0: mondta Pulyka Pipi, és most ő kérdezett meg engem.
1: Szereted?
0: Nagyon, feleltem.
1: Akkor miért hagyod a szád szélén?
0: Kérdezte Pulyka Pipi.
1: Nyald le! Köszönd meg az uzsonnát,
0: figyelmeztetett aztán a papám. Köszönöm az uzsonnát és a krémet, mondtam.
2: Én meg a kedvességeteket,
0: mondta a papám. Ekkor tudtam meg, hogy elutazik. Veled megyek, álltam fel. Pulyka Pipi úgy látszik többet tudott, mint én.
1: Nem mehetsz,
0: mondta.
1: Könnyű volt neki ezt mondani, mert neki itt van Brum bácsi, vagyis az apukája, meg Brum néni, vagyis az anyukája. Az én papám viszont búcsúzkodott.
2: Szervusz, kisfiam! Légy mindig jó! Egy ideig itt maradsz Brum néniéknél, aztán érte jövünk anyácskáddal együtt mind a ketten. Légy szófogadó!
0: És megcsókolt. Mindig szófogadó voltam, de azért valamit megpróbáltam. Ha most azt mondod nekem, gyere te is velem haza, kisfiam, rögtön szót fogadok, mégpedig nagyon szívesen, mondtam én.
1: Nem akarsz nálunk maradni?
0: Kérdezte a néném. Nem szerettem volna megsérteni Brum nénit, és ezért így válaszoltam. Dehogy nem. És aztán hozzátettem, csak éppen...
1: Mi az, hogy csak éppen?
0: Kérdezte a néném. Csak éppen haza akarok menni, magyaráztam. Az én drága papám most az ölébe vett, megsimogatta a buksimat, és megmagyarázta, hogy sok szépet fogok látni a fővárosban. Ugye nem akarom, hogy itt maradjon, amikor neki otthon is sok dolga van.
2: Megértetted, kisfiam?
0: Kérdezte a papám. Megértettem, mondtam gyorsan, és elkezdtem nyafogni.
2: Megígérted, hogy nem nyafogsz,
0: figyelmeztetett a papám. Megígértem, mondtam.
2: Aki bátor, az nem nyafog,
0: folytatta a papám. Nem is nyafogok, feleltem, de mégis nyafogtam, csak kevesebbet. Aztán megint kevesebbet, végül már semmit, csak próbára annyit, nyaf, hogy el ne felejtsem, miközben bátor vagyok. És a papám elutazott. A nénikém akkor elvette tőlem a tarisznyámat, hogy kimossa és alaposan megmosdatta Lalit is. Lassan este lett. Kaptunk jó vacsorát, Lali mogyorót. Kicsit fájt a szívem, de Lalinak nem. Ő nagyon vidám volt, én meg bátor voltam.
1: Na, egy-kettő mosakodni,
0: mondta aztán a nénikém, és egy nagy törülközőt adott nekem.
1: Amott van a fürdőszoba,
0: mutatott az ajtóra.
1: Találsz ott szappant, a polcon van a krém, tubusban. Ha ágaskodsz, eléred.
0: Bementem a fürdőszobába. Itt kezdődött a baj.
1: Vesd le a ruhádat és állj be,
0: mondta Pulyka Pipi. Hová? Kérdeztem.
1: A kádba,
0: mondta ő. Nálunk az erdőn patak van. Itt kád. Beléptem a kádba. Erre Pulyka Pipi megcsavart egy csapot. Hát egyszerre csak felülről hirtelen zúgni kezdett rám az eső. Képzeljétek, milyen buta volt akkor még az én buksim. Zuhog az eső, kiáltottam ilyetten.
1: A zuhanyból,
0: mondta Pulyka Pipi, és meg se lepődött. Akkor kéne nekem egy esernyő, mondtam én.
1: Minek?
0: Kérdezte Pulyka Pipi. Hogy meg ne ázzak, feleltem. Erre Pulyka Pipi elkezdett nagyon nevetni. Ki is szaladt nyomban a fürdőszobából esernyőért. De közben rájöttem, hogy ha Pulyka Pipi hoz egy esernyőt, akkor nem tudok mosakodni. Még ha ő fogja fölöttem, akkor sem. Mert itt az esővíz. Vagyis itt esőben és kádban kell mosakodni. Jól beszappanoztam magamat. Egész fehér lettem a szappanhabtól. Ekkor eszembe jutott a tubus. Valóban a polcon volt, ahogy a nénikém mondta. Piros tubus volt. Kiszálltam a kádból. Addig megnézem, van-e benne krém, gondoltam. Kicsit megnyomtam a tubust, az elején kijött a krém. Először csak egy kicsit kóstolok, határoztam el, de azért jó nagyot kóstoltam. Egészen más ízű volt, mint amit uzsonnára ettünk. Nem volt valami jó, sőt, egészen rossz volt. Talán, ami most jön ki a tubusból, az jobb lesz, gondoltam, és megkóstoltam még egyszer. De ez is rossz volt, és nagyon nehéz volt lenyelni. Ekkor belenéztem a tükörbe. Most ijedtem csak meg. Az egész fejem fehér volt a szappanhabtól, de a szám külön habzott. Mégpedig rózsaszínűt. Jaj, gondoltam én. Aztán nem csak gondoltam, hanem mondtam is. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. És a szám, ahogy mozgattam, egyre jobban habzott. Erre beszaladt hozzám a nénikém is, összecsapta a kezét. Mi történt? Kérdezte ijedten, pedig látta, mi történt. Ki is találta mindjárt.
3: Megetted?
0: Kérdezte rémülten. Csak kóstoltam, feleltem én, és csupa hab voltam. A néném magához szorított. Mondta, aztán kikiáltott a szobába.
1: Képzeljétek, megette a fokrémet! Az egészet megette!
0: Ez nagyon rosszul esett nekem. Hiszen nem is ettem meg az egészet. Csak kóstoltam. Ekkor jött be Pulyka Pipi. Nem baj, mondta ő, ami igazán kedves volt tőle. Csak most kérlek, nyelj le egy kefét is. Minek? Kérdeztem. Annak, hogy belülről is megsikált magad, ha már benned van a krém. És Pulyka Pipi kinevetett. Nevettem most már én is. Hát, ilyen buti volt az én buksi fejem. Pulyka Pipi ekkor elővette a háta mögül egy esernyőt, és kinyitotta.
1: Ezt hoztam neked, hogy meg ne állsz mosakodás közben,
0: nyújtotta át. Elvettem tőle az ernyőt, és becsuktam.
1: Tudod mit?
0: Mondtam én.
1: Nem tudom,
0: felelte.
1: Mit tudjak?
0: Ezt, mondtam én, és ráhúztam az esernyő nyelével. Pulyka Pipi először nekem akart jönni, de aztán felém nyújtotta a mancsát.
1: Igazad van,
0: ismerte be.
1: Máskor nem nevetlek ki.
0: Én meg nem csaplak be, mint a kifolyt mézzel, mondtam én. Mancsoltunk. Így lettünk igazi barátok. Pulyka Pipi meg én, meg Lali, vagyis hárman. A kád esőjében jól megmosakodtunk, és aztán lefeküdtünk.
3: Éppen ezért ennek a fejezetnek vége. Utóirat? Szép álmokat! Nyolcadik fejezet, amelyben jön a meglepetés. Azért nem jött előbb, mert letakarták. Másnap reggel Pulyka Pipi korábban ébredt, mint én, és azonnal bement a fürdőszobába. Én is kinyújtottam a lábam a paplan alól, de aztán visszahúztam. Még aludni akartam. Egyszerre megszólalt egy furcsa hang. Brumm! Brumm! Rossz kis medve! Mondta reketten. Felültem az ágyba. Néztem jobbra, néztem balra, de nem volt sehol senki. Akkor megint megszólalt a hang. Rassz kis medve! Brumm! Újra körülnéztem. Most sem láttam senkit. Brumm! Brumm! Brumm! Brumm! Ismételte a hang. Kelj fel! Lusta! Lusta! Ki az? Kérdeztem, és kiugrottam az ágyból. Kinyitottam a szekrényt. Négy kéz láb, benéztem az ágy alá, hát ha ott van a hang. Gyere ki az ágy alól, mondtam neki. De az ágy alatt nem volt senki. A szekrény tetején sem, pedig oda is felmásztam. A kályhában sem, pedig ott is megnéztem. Csak kormos lett az orrom. Visszaültem az ágyra. Kelj fel! Siess! Lusta! Szólt rám a hang, és hozzátette, nagyon butta vagy! Én? Kérdeztem, mert gondoltam, hát ha másnak mondja. Rossz kis mackó vagy! Válaszolta. Ide hallgass te hang, mondtam én. Nem vagyok buta, és tudd meg, már felkeltem. Én nem vagyok lusta, és nem vagyok rossz kis medve, hanem jó. Erre azt felelte a hang. Ne feleselj, siess, kelj fel! A hangnak csak hangja volt, szeme nem, mert nem látta, hogy már fölkeltem. Megint benéztem az ágy alá, hát ha ott van, de nem volt ott. Akkor hát hol van? És miért szid engem? Mosd meg a mancsodat, siess, rossz kis medve! Brumm, brumm, mondta a hang. Aztán így folytatta. Szeretlek, szeretlek, kis bogaram, rossz kis medve! Eszembe jutott, hogy talán valaki bekiabál az ablakon. Kinéztem, de ott nem kiabált senki. Mondtam is a hangnak. Nem vagy te senki. Miért kiabálsz velem? Aztán megint eszembe jutott valami. Talán Pulyka Pipi beszél. Persze, a fürdőszobából csak elváltoztatja a hangját. Bementem hozzá. Tudom, hogy te vagy a hasbeszélő, mondtam.
4: Hasbeszélő? Az mi?
3: Kérdezte ő. Akinek nem mozog a szája, és a hasából beszél, feleltem.
4: Nem vagyok hasbeszélő, mondta Pulyka Pipi.
3: Ránéztem, hogy mozog-e a szája. Az mozgott, de a hasa nem. Bizonyosan különleges hasbeszélő, akinek a szája mozog, gondoltam. Vagyis az fürdőszobából beszél, és másút hallani. Ugyanakkor megint hallottam a hangot. De Pulyka Pipinek most igazán nem mozgott se a hasa, se a szája.
5: Szeretlek, Kuki, Cammagó utca 9,
3: mondta a hang. A szobában egy hang beszél, de nincs ott senki. Olyan valaki beszél, aki nincs is ott, magyaráztam. De Pulyka Pipi nem lepődött meg ezen.
4: Az Kuki,
3: felelte.
4: A Kuki?
3: Ő az, aki nincs ott? Csodálkoztam én, mert akkor még nagyon buta volt az én buksi fejem, hiszen tudjátok. Pulyka Pipi lekapta a tartóról az én törölközőmet, és bekötötte a szememet. Mind a kettőt. Aztán megfogta a mancsomat, de erősen. Bevezetett a szobába, és csak annyit mondott.
2: Kuki!
3: Valami kis zajt hallottam. Aztán éreztem valamit a buksimon. Aztán csípést az orromon. Nem nagyot, kicsit. A buksim felett pedig megszólalt a hang.
5: Szevasztok! Brum!
3: Most már megijedtem. A buksim tetején van a hang, mondtam én. A buksimon beszél, és az orromon csíp. Pulyka Pipi nagyot nevetett.
2: Vár csak,
3: mondta. Levette a törölközőt a szememről. Ekkor szárnysuhogást hallottam, aztán, mintha madár repült volna. Nini, nem is mintha, mert igazán repült. Madár! Bejött egy madár? Csodálkoztam.
2: Nem jött be, mert itt volt. Csak eddig le volt takarva, hogy aludjon,
3: mondta Pulyka Pipi.
2: Ő a Kuki!
3: És megmagyarázta.
2: Ő beszélt, mert ő papagáj.
3: Ebben a pillanatban Kuki újra rám szállt. Ismét megcsípte az orromat. Aztán ezt mondta.
5: Szeretlek, adj egy puszit!
3: És újra megcsípett. És így folytatta.
5: Puszit! Csup, csup, csup, puszikát!
2: Látod, szeret téged,
3: mondta Pulyka Pipi.
2: Akkor miért csíp?
3: Kérdeztem.
2: Szeretetből,
3: felelte Pulyka Pipi. Így ismerkedtem meg a papagájjal. De én nem csíptem meg őt, pedig én is szerettem. Egész délelőtt jól játszottunk vele.
5: Hadd tanítsam én is valamire,
3: mondtam.
2: Mire?
3: Kérdezte Pulyka Pipi.
5: Arra, hogy ne csípjen engem,
3: válaszoltam. Eltelt az idő a papagájjal. Nagyon tetszett nekem. Szép kis madár. Jó lesz ő is barátnak, mondtam. Barát is lett, de erről majd később beszélek. Most barátok vagyunk. Pulyka Pipi meg én, ez kettő. Meg Lali, ez három. És Kuki, ő később, ez már négy. Megint eszembe jutott valami. A papagáj is kicsi, mégis tanul. Nekem is sokat kell tanulnom, amíg kicsi vagyok, és aztán is, ha nagy leszek. Hogy ne legyen olyan buta az én buksi fejem, és ne történhessenek velem mindenféle kellemetlen dolgok, mint a krémmel, meg a papagájjal. Újra hallottam a hangot, de a hang most a gyomromból jött. És nagyon hangosan. Korog a gyomrom, mondtam. Pulyka Pipi az órára nézett, mert ő már ismerte a mutatókat, de nekem erről nem szólt, csak később.
2: Fogadjunk, hogy mire 3 millióig számolok, kapunk reggelit,
3: mondta Pulyka Pipi.
5: Nem is tudsz 3 millióig számolni,
3: mondtam én.
5: Csak 10-ig.
2: Fogadjunk,
3: mondta.
5: Egy mézes lepénybe,
3: ajánlottam. Megint az órára nézett.
2: Most kezdek 3 millióig számolni,
3: mondta.
2: 1 millió, 2 millió, 3 millió, kész, mézes lepény.
3: Ekkor nyílt az ajtó, és beszólt a nénikém.
2: Mackócskák, gyertek reggelizni,
3: mondta. Ezzel vége a fejezetnek, mert sietek a kávémhoz.

Budó Béla, Brumi Mackó városban, a negyedik rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila, hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendező Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

0: A Kaláka és a Hévia együttes felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó napot kívánok! A technikai és tudományos fejlődést is a szeretetnek kell irányítania, emelte ki 14. Leó pápa katekézisében szeptember 23-án szerdán a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson. A pápa folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A vatikáni média beszámolója szerint ebben az emberi tevékenység és a technikai társadalmi tudományos fejlődés értékéről elmélkedett. Az egyházfő rámutatott, hogy a technikai és tudományos fejlődést a szeretetnek kell áthatnia és irányítania, hogy az mindig az emberi méltóság védelmét és mindenki, különösen a leghátrányosabb helyzetűek életkörülményeinek javítását szolgálja. Kizárólag szakmai szempontok vezérlik majd a döntéseit, mondta Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerda délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működőképes, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. Újraindult szerdán a menetrend szerinti vonatforgalom a Miskolc Hidas-Németi vonalon az elmúlt 2 hétben végzett munkálatokat követően, írta a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt közölte, az elmúlt 2 hét munkája nem csak arról szólt, hogy rendbe tegyék a pályát, hanem arról is, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon rajta a közlekedés. A tervezett 28 kilométeren túl további 8 kilométeren végeztek nagygépes vágányszabályozást, emellett síneket is cseréltek. Történelmi csúcson van a

minden idők legmagasabb ára. Az idén jelentős mértékben ellensúlyozza a világgazdaságot érő kedvezőtlen hatásokat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termelés és kereskedelem. Az OECD szeptemberi időközi gazdasági jelentése szerint 2026 első felében a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásait részben ellensúlyozta az emihez kapcsolódó beruházások és termelés gyors bővülése. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában a GDP növekedését az adatközpontok építésébe és a technológiai berendezésekbe irányuló beruházások is támogatták. Végül az időjárásról. Délelőtt változóan felhős idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel, csapadék nélkül. Délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható, késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, 1947. szeptember 24-én született Mihály Tamás Kossuth és Liszt Ferenc díjas basszusgitáros, zeneszerző, akit az Omega együttes tagjaként ismert meg a közönség. A pályafutását a Skampoló és a Nonstop együttesekben kezdte, majd 1967-ben csatlakozott az Omegához. A zenész 2020-ban hunyt el. A hanguló első részében tehát az Omega együttes felvételeiből válogatunk. A szerkesztő Varga Ramóna.

Az Omega felvételeiből válogattunk. A hangoló folytatásában hallgassák meg Dvorák Opusz 70-es D-moll szimfóniájának első három tételét a Royal Liverpool Philharmonikus zenekar előadásában. Vezényel Libor Pesek.

Dvorzsák Opus 70-es D-moll szimfóniájának első három tételét hallották a Royal Liverpool Filharmonikus Zenekar előadásában, vezényelt Libor Pesek. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadál Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.

tárgyal, írták. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be a római Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában, Szent Gellért püspök és vértanú ünnepén szeptember 24-én írta a Magyar Kurír. A szentmisén részt vett Magyar Péter miniszterelnök és a Vatikánba látogató magyar delegáció is. A mise fő celebránsa Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegye irodaigazgató helyettese volt, a homíliát Zsódi Viktor mondta. A piarista tartományfőnök a napi evangéliumból kiindulva arról beszélt, hogy Jézus példát ad félelmeink legyőzésére és a Krisztusról tett tanúságtételre. Ebben Szent Gellért vértanú is példaként áll előttünk, nem félt megvallani a hitét, emelte ki Zsódi Viktor. Csak nem 4 hónap alatt 288 rendőr szerelt le, míg 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság csütörtökön a polisz.hu oldalon. Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem közli, hogy június 1-e óta összesen hány rendőr szerelt le. Hangsúlyozták, hogy a megkeresés és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé. Kiemelték, hogy a testülettől távozók létszámában nem mutatkozik olyan kiugró érték, ami a cikkben véleményezett leszerelési hullámra utalna. Új epizódokkal jelentkezik a Poétikon a Magyar Katolikus Rádióban, erről a Magyar Kurír is hírt adott. Viola Szandra költő, szerkesztő, műsorvezető műsora 9 éve indult. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával a műsor újult erővel tér vissza, és az MMA irodalmi tagozatának tagjait, ösztöndíjasait mutatja be. A kortárs irodalom szereplőivel készített beszélgetések keddenként hangzanak el a Poétikon című rádióműsorban, a videós podcastokat pedig a Magyar Katolikus Rádió YouTube csatornáján tekinthetik meg az érdeklődők. Ismét fagyos volt a hajnal, a csillagászati ősz második napján 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet 2 méteres magasságban, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán csütörtökön. Azt írták, a leghidegebbet csütörtök hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason regisztrálták, ahol -1,1 fokig hűlt le a levegő. Ez azonban elmarad az erre a napra vonatkozó minimum hőmérsékleti rekordtól. A várható időjárásról: délelőtt változóan felhős idő, valószínű több-kevesebb napsütéssel, csapadék nélkül, délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati-nyugati szelet többfelé élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható, késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van.

0: Szent Máté evangéliumának a 10. fejezetéből a 28-tól a 33. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Leó pápa a klarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 8 magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona, a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója.
1: Leó pápa katekézise. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Az ember tevékenysége a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Tanította Leó pápa a szerdai katekézisében, a Szent Péter téren 22 ezer zarándok jelenlétében. A II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója első részének 3. fejezete az embernek a világegyetemben folytatott tevékenységét tárgyalja és a mögöttes kérdésre figyel.
2: Qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico?
1: Mi az emberi tevékenység értéke, és így a technikai, társadalmi és tudományos haladás értéke a világban? Kezdte katekézisét a Szentatya. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a haladás alanya. Szabadság és értelem által gyarapodik a tudása, és ez mozgatja a társadalmi haladást. Voltak azonban, akik ezt a technikai tudományos haladást úgy értelmezték, mint ami gyengíti az Istennel való kapcsolatot odáig menően, hogy azt feleslegesnek, sőt a keresztény hittel ellentétesnek tartották. Ez az értelmezés pedig a kortárs ember világképének változását idézte elő a megelőző korokhoz képest. Ez az előítélet különösen a nyugati kultúra azon részén uralkodik, amely elvesztette a keresztény kinyilatkoztatása való hivatkozását. A posztkeresztény humanizmusban az embert és Istent tévesen riválisként mutatják be. Tudása, szabadsága és haladása érvényesítéséhez az embernek el kellene szakadnia Istentől. Végső soron azonban az Istennel való kapcsolat tagadásával az ember elveszíti saját transzcendens értékét, ez pedig az ateista humanizmus drámája, fogalmazott a zsinat kiemelkedő teológusa Henri de Lubac. A zsinat erre a kételyre világos választ adott. Az ember egyéni és kollektív tevékenysége és hatalmas erőfeszítése, amellyel évszázadok óta igyekezett javítani életkörülményein, megfelel Isten szándékának. Valójában a keresztények egyáltalán nem gondoltak arra, hogy az emberi találékonyság és bátorság eredményeit szembeállítsák Isten hatalmával, mintha az értelmes teremtmény a teremtő riválisa lenne.
2: Al contrario. Sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno.
1: Ellenkezőleg, a hívő ember meggyőződése, hogy az emberiség elért győzelmes eredményei, Isten nagyságának jele és kimondhatatlan tervének gyümölcse. Lényegében Isten az ember kezébe adta a még mindig in statu vie, azaz úton lévő, növekvő teremtett világot, hogy bölcs tevékenységével beteljesítse azt, ahogy azt a katolikus egyház katekizmusa összefoglalja. Itt fontos utalás rejlik a megtestesülés misztériumára. Az emberiség és vele együtt a teremtett dolgok munkáját, fejlődését és autonómiáját nem nyeli el, és nem semmisíti meg az Istennel való találkozás, hanem abba teljes egészében bevonódik, és így a tevékeny ember Krisztusban továbbra is szabad és cselekvő marad, sőt, ő benne találja meg a maga teljes igazságát és szabadságát. Az eukarisztia ünneplésében, a szentmisében az emberi munka gyümölcse, amelyet a kenyér és a bor jelképez, naponta az oltárra helyezve Krisztus testévé és vérévé változik. Ebből a perspektívából egy igen fontos igazság bontakozik ki, hangsúlyozta Leó pápa. Ahhoz, hogy találkozzon az Istennel, az embernek nem kell feladnia e világi elfoglaltságait, hanem teljes mértékben megélheti hivatását azzal, hogy jól végzi mindennapi munkáját és megszenteli azt, ahogy azt II. János Pál pápa tanította. A keresztények, mint mindenki más, részt vesznek az emberi város építésében, a dolgok céljára és az Istennel való találkozásra törekszenek, és miközben osztoznak mindenkivel a haladás, a tudás és az élet kalandjában, emlékeztetik őket erre a végső célra. Az e világi haladás minden bizonnyal világosan meg kell különböztetni Krisztus országának fejlődésétől, ezért a zsinat megerősíti, hogy az ilyen haladás, amennyiben hozzájárulhat az emberi társadalom jobb eredményéhez, nagy jelentőségű Isten országa számára.
2: Il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità.
1: Leó pápa végül katekézisében arra emlékeztetett, hogy az ember tevékenysége a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Csak így védheti meg emberi méltóságát, és segítheti elő mindenki, különösen a leghátrányosabb helyzetben lévők élet körülményeit. A II. Vatikáni zsinatteát arra hív minket, hogy osszuk meg a tudás és a szakértelem kenyerét, hogy minden egyes ember és minden nép kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket, és együtt, Isten segítségével egy jobb jövőt építhessünk. Zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a klarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 14. Leó pápa fogadta az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőit. A hivatások nem stratégiákból, hanem az imádságból születnek, hangsúlyozta. A hivatások számának csökkenése miatt kisebbé váló szerzetesi közösségeknek nem szabad elveszteniük reményüket.
2: Ma piuttosto spingere a un rinnovamento del proprio vissuto.
0: A jelenlegi helyzetnek inkább arra kell ösztönöznie őket, hogy megújítsák életüket, és még nagyobb erőfeszítést tegyenek azok lelki kísérésére, akik bekopogtatnak a kolostorok ajtaján, valamint örömteli és élettel teli közösségeket építsenek, amelyekben megtapasztalható az Istennel való bensőséges kapcsolat, a szívélyesség, a szeretet közösség és az emberi kapcsolatok hitelessége. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal fordult az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőihez, akiket szeptember 21-én hétfőn délelőtt fogadott a vatikáni apostoli palotában. A hivatások alacsony számával kapcsolatos nehézségek Leó pápa szerint segíthetnek abban, hogy a közösségek váratlan lehetőségeket fedezzenek fel, vagy fedezzenek fel újra, nem annyira a létszám, hanem sokkal inkább a felkínált életforma minősége szempontjából. A hivatások ugyanis nem szervezési stratégiák alkalmazásából és nem íróasztal mellett kidolgozott kampányokból születnek, hanem az imádságból, az evangéliummal való bensőséges kapcsolatból, a csendből, abból, hogy képesek vagyunk elfogadni egymást tökéletlenségeinkkel együtt, és abból a tudatból, hogy egy olyan egészhez tartozunk, amely egységet teremt, hangsúlyozta 14. Leó. A Szent Atya a kezdeti és a folyamatos képzés fontosságára is felhívta a figyelmet. Képezzétek magatokat, és neveljetek arra, hogy a klauzúrát az egymással és az egyházzal való mély szeretett közösség szellemében éljétek. Neveljetek olyan csendre, amely a sietség és a zaj uralt a társadalomban felébreszti az igényt azokra az időkre és terekre, amelyekben meg lehet állni és megkülönböztetést lehet végezni, anélkül, hogy attól félnénk, elszalasztjuk a pillanatot. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy éppen ebben áll a szemlélődő hivatás sajátos missziós küldetése. Az evangélium iskolájában formálódva az Úr arra hív benneteket, hogy a csendben és a szemlélődésben legyetek tanúi, és úgy legyetek jelen a történelemben, mint az örömhír élő és prófétai emlékezete. Szent Klára nővéreiként a regula és a konstitúció megtartásához hozzátartozik küldetésük alapvető vonása, az evangéliumot élni, elhagyva mindazt, ami a világhoz tartozik, teljesen és állandóan életetek első és egyetlen szeretete felé fordulva, hangsúlyozta 14. Leó. Ez józanságot és a dolgoktól való elszakadást, az engedelmességben való önátadást és átláthatóságot jelent. Egyszerű, ugyanakkor radikális és igényes életforma, amely a hűség értékes jele lehet különösen egy globalizált és nyugtalan világban, amelyben mintha elveszett volna a gyökéreresztés ízlése és képessége. A Szent Klára és Szent Ferenc karizmájához való hűség jegyében, a szemlélődő imádságban, a szegénységben és az evangéliumhoz való teljes ragaszkodásban a pápa elismeréssel szólt a szövetség konstitúcióinak átdolgozásáról és korszerűsítéséről. A dokumentumok ismételten leszögezik, hogy minden szerzetes első és legfontosabb feladata az isteni valóságok szemlélése és az Istennel való állandó egység az imádságban. 14. Leó felidézte Szent Klára prágai Szent Ágneshez intézett buzdítását is. Szegezd elmédet az örökké valóság tükrére. Éppen az örökké valóság tükrére szegezett elmével hívlak benneteket arra, hogy tekintsetek a jelenre, annak drámáival és bizonytalanságaival együtt, valamint saját kis világotok kihívásaira is, amely gazdag a múltjában, és arra kapott meghívást, hogy reménnyel tekintsen a jövő felé, mutatott rá Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó ahhoz a kérdéshez tért vissza, amelyet a szövetség asszisztense fogalmazott meg. Vajon a női szemlélődő kolostorok képesek-e válaszokat kínálni a mai ember életének értelmével kapcsolatos kérdésekre? A pápa 4 fontos utat jelölt meg.
2: L'ascolto reciproco, la koinonia, come comunione d'intenti.
0: Az egymás meghallgatását, a koinóniát, vagyis a szándékok szeretet közösségét, amely segít elkerülni az elszigetelődést, a diakóniát, vagyis a közös szolgálatot és munkát, valamint a mártíriát, az evangéliumról való tanúságtételt. Ezeket hagyom rátok, mint biztos ösvényeket utatokhoz, mondta 14. Leó. A Szentatya végül köszönetet mondott a kapucinus Clarissa nővéreknek azért, hogy Ferenc pápa szavaival legyenek fáklyák és őrszemek az egyház és a világ számára, és Isten országa földi jelenlétének jelei. Nyolc magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója. Szeptember 18-a és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az Echo One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők. A találkozó egy az Echo One által szervezett nemzetközi találkozó, amely teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott, akit érdekel ez az út. Fiatalok, kutatók, tanárok, szakemberek, szociális és kulturális területen dolgozók, valamint olyan polgárok számára, akik szeretnék felfedezni és megtapasztalni az átfogó ökológiát, mint a gondoskodás, a felelősség és a remény gyakorlatát. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Takács Ilona beszámolóját. Kedves Ilona, kérem számoljon be a 3 napos tanácskozásról.
3: Az Echo One kongresszus Castel Gandolfóban volt, Róma külvárosában, a Focolare lelkiség egyik központjában, a Centro Mariapoliban. Erre a konferenciára szeptember 18 és 20 között kb. 80-an érkeztünk, és Magyarországot 80-an képviseltük. Mit is takar az Echo One? Természetvédelem, ökológia, klímaváltozás a Laudato Si keretében, hogy elgondolkodjunk az ember és a természet kapcsolatáról Isten jelenlétével. Konferencia mottója az identitás hálózat és a jövő. Az Echo One-t Chiara Lubich alapította 1999. május 27-én. Az élet törvénye a szeretet törvénye, fogalmazta meg Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítója, akinek egész lelkiségét és elmélkedéseit az a felismerés hatja át, hogy a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység. Chiara látásmódjában a természet körforgása és az emberi kapcsolatok egyaránt Isten szeretetének ezt az örök belső ritmusát tükrözik vissza. Hogy konkrétan ki is fejezzem Chiara Lubich gondolatait. A nappal átadja a helyét az éjszakának, a tengerből a víz a felhőkbe száll, majd esőként visszatér. A földbe hulló mag elhal, hogy új élet sarjadjon belőle. Ez a látszólagos halál vagy veszteség valójában az élet megújulásának feltétele. A hétköznapokban ez azt jelenti, hogy saját elképzeléseink, önzésünk háttérbe szorításával, a szeretet művészetével adunk teret a másik embernek és a közösségnek. Beszéltünk arról a konferencián, hogy napjainkban nagy szükségünk van ennek megélésére párbeszédben. Nem mindegy, hogy egy nagy pohár félig van, vagy kis pohár van tele vízzel. Milyen fenntarthatóságot szeretnénk? Hogyan éljük a kapcsolati fenntarthatóságot? Az erdőben élő fák története segíthet. Két fa, amely egymás mellett él, nem konkurencia egymásnak. A gombákon keresztül a talajban kapcsolatban vannak, juttatnak önerőt az időjárás viszontagságaiban élőknek és a betegségben élőknek. Ferenc pápát idézem, ha az ember nem őrzője a kertnek, akkor annak pusztítójává válik. Most mindannyiunkon múlik, hogy mindaz, amit együtt átéltünk a konferencián, új találkozásokhoz, új együttműködésekhez és új gyümölcsökhöz vezessen országainkban és a saját valóságunkban, miközben elhatároztuk, hogy továbbra is egységben maradunk.
0: Ilona a Mária Rádiónál dolgozik. Van egy örömhíre, amit kérem osszon meg a Vatikáni Rádió hallgatóival.
3: A Mária Rádió új frekvenciát kap 60 és körzetében. A média tanácshoz a pályázat januárban beadásra került, és nagy örömünkre a frekvenciát áprilisban megkaptuk. A Mária Rádió október közepén fog megszólalni, amit nagyon várunk az abban a térségben élő lakosokkal. Fogunk gyűjteni októberben a Máriatonon, több napon keresztül a Mária Rádióban a 60-i frekvencia elindulásáért, mivel anyagi vonzatai is vannak. Számítunk a hallgatók adományaira.
0: Takács Ilona a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének beszámolóját hallották.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
5: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
6: A Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek!
5: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban a Vujicsics együttes muzsikál.

0: A Vujicsics együttes felvételeit hallották mai Guzsajasunkban.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Sürgető felhívással fordult mindenkihez az Elvándorlók és Menekültek Világnapja előtt 14. Leó pápa, olvasható a Magyar Kurírban. Az egyházfő szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén azt kérte, hogy mindenki vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. A gyermekek és a serdülők a legkiszolgáltatottabbak, hangsúlyozta a pápa, aki emlékeztetett arra, hogy most vasárnap, szeptember 27-én tartjuk az Elvándorlók és Menekültek Világnapját. Szombathelyen és Grácsban járt a Temesvári Egyházmegye küldöttsége, írta a Magyar Kurír. A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye 53 fős küldöttsége szeptember 15-én és 16-án tett látogatásának célja a pasztorális tapasztalatok cseréje volt. A programban a Temesvári Egyházmegye képviselői is bemutatták a fiatalok, a családok és a felnőttek pasztorációjában, valamint a kommunikáció és a sajtó területén végzett tevékenységüket. 120 pályázat érkezett a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetésére, közölte Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. A politikus augusztus 31-én jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának és tapasztalatának, valamint vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg december 24-ére. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak, például a vendéglátó üzletek, az üzemanyagtöltő állomások, a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás a MÁV országos állomás felújítási programjának keretében, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán csütörtökön. Vitézi Dávid bejegyzése szerint 1983 óta nem végeztek átfogó felújítást az állomás épületén. A most befejezett munkák eredményeként az épület kívül-belül megújult, korszerűbb, biztonságosabb és akadálymentesebb környezet várja az utasokat. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 21-e és 30-a között a Visit Hungary felhívására. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta

0: 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal elsőként a Szerzetesek fél órája című műsorunkat kísérhetik figyelemmel, utána a kapcsolatban arról hallanak, hogy immár a 10. alkalommal nyitotta meg kapuit a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár a Miskolci Szent István téren. És végül egy rövid imával búcsúzunk. Összeállításunkhoz tartalmas időtöltést kívánok!
2: Szerzetesek fél órája.
1: Most Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik tagjával Papildikó beszélget.
3: A lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, minthogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen, és egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
4: És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami, tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek. De még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni, és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
3: Igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem talán, vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
4: Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
3: Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként. Nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy oké, értem, Uram. Szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata és mi és már remedik. És arra gondoltam, hogy milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó messze van.
4: Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
3: Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon, és aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben, de hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett ott hagyni. Nem is egészen tudom, hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon, hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már

0: mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében, körbe kérdezgetve, összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és ráböktem. A szalőzi nővérekre sikerült ráböknöm, Pest Hidegkútiakra. Egy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna, és egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság, vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarat a dologban. Szóval elmentünk, és főleg kérdéseket szült bennem az a szűk hét. Nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt, de hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket, és közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni. Megint megkerestem a lelki vezetőmet. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én nyeresen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét. És hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam. Olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab. És tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel. Ebbe így nem volt több. Egy másfél-két napot még így ott voltam, és így száldostam így egyik helyről a másikra.
1: Az egy első lépcsőfok, hogy végre meghoztam egy döntést, és akkor nem a családi élet, hanem a szerzetesi hivatás. Na de hol? Hát annyi közösség van.
0: Igen, de hogy innentől kezdve az fontos volt, azt hiszem, hogy tudom, hogy az Istennek igent mondtam, és innentől kezdve igazából persze nagyon fontos a közösség, de hogy már ebből, hogy akkor az Istennek kimondtam ezt az igent, ebből már úgy lehet jobban táplálkozni, vagy hogy így, hogy érte teszem, hogy róla szól ez az egész. Igen, ez mellbevágó volt persze, hogy hogyan keres az ember közösséget, tényleg rettenetesen sok közösség van, főleg mondjuk női közösségek. Kicsit ez, hogy most akkor hogy bökök, vagy hova bökök. De aztán megbizonyosodott az is, hogy így valahogy elém kerül, elém hozza azt, amit elém kell hoznia. Szóval elkezdődött az életemnek a második éve, és akkor már lehetett menni Kolozsvárra. És én a legelső szentmisémre betévedtem a ferences templomba. Én nem ismertem előtte ferenceseket. Az így megfogott, hogy hát ők is szerzetesek, és akkor így az így jó volt így a gimnáziumban is, hogy itt sohantak a folyosón, hát akkor elmegyek ide misére, megnézem. És volt egy csoporttársam, és ő javasolt egy katekézis sorozatot, hogy így hétfőnként lehetett járni ide a testvérekhez. Mondta, hogy ő előző évben, hát amennyire így lehetett ott a mindenféle korlátozás között, akkor így járogatott, és hogy nagyon-nagyon jó, és hogy nagyon nagy szeretettel tudja egy ajánlani. Hát és akkor elmentem az elsőre, A vállamon a hegedűvel, nem tudom miért volt ott, de mindegy is, mert hogy az volt a lényeg, hogy kifelé jövet, a testvér, aki tartotta, mindenkivel kezet fogott, és mindenkitől személyesen elbúcsúzott. Szóval, hogy odaértem én, a vállamon a hegedűvel kezet fogtunk, elköszönt, majd így hátra pillantott így a hegedűre, azt mondja, hogy csütörtökön van az egyetemista csoport, nem jön ezzel élni. Hát és én ott nagy hirtelen, mit lehet erre mondani? De persze. Szóval elmentem csütörtökön, és azt hiszem, hogy ez a közösség, ez az egyetemista közösség, az életemben az a közösség, ami nagyon sokat formált, nagyon sokat tanultam az emberektől, róluk, magamról, és hát nem utolsó sorban az Istenről, és hogy nagyon-nagyon sokat tanultam, vagy sokat tapasztaltam, vagy hogy így, meg elsőre is, így az életemben, a ferences lelkiségből. Hát így kezdődött az én ferencességgel való ismerkedésem a katekézissel, aztán az egyetemista csoporttal, ahol így eleve egy nagyon vagány csapat volt, de hogy akkor még így egyre bővülő kisebb csapattal még külön elkezdtünk összejárogatni, igazából semmi különös, csak így nem tudom, együtt tölteni az időt, beszélgetni, és elkezdtünk egy sorba részt venni a ferences programokon, rengeteg programjuk van mindenféle korosztálynak, szuper, nagyon vagány programok, aminek nem mi vagyunk a célközönség egyetemistaként, abban mondjuk lehetett segítőként részt venni, mondjuk fiatalabbaknak. Be voltunk vonva tényleg így a szervezésbe, ötletelésbe, mindenfélébe, és közben pedig ott a testvérek valahogy nagyon szépen, vagyis számomra nagyon szépen élték azt, amiről egyébként úgy időnként beszéltek is persze, hogy mi is ez a ferencesség, mi is ez a ferences lelkiség. Ilyen nagyon meghatározó élményem volt egy ponton, így velük kapcsolatban, hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy úgy szeretnek bennünket, mint ahogy az Atya szeret. Szóval végül is így mégiscsak nagyon fontos volt Kolozsvárra menni. Persze közben elvégeztem az egyetemet, de hogy azt hiszem, hogy ez emiatt, hogy én találkozzam ezzel, velük, meg így egyáltalán ezzel, hogy ferencessége miatt különösen. Ahogy így teltek a hónapok, egyszer csak így nem volt az kérdés, hogy akkor a ferences családon belül keresek. Ezzel azért, hát nem is mondom, hogy egészen, de azért jócskán leszűkült a lehetőségeknek a köre. De hogy még mindig nagyon sok opció volt, akkor még azt kellett helyre tennem magamban, hogy monasztikus közösséget keresek, vagy pedig apostoli tevékenységet folytatót. Ez megint egy nem egyszerű kör volt. Próbáltam saját magamból kiindulni, hogy én mit látok magamnak, hát kvázi kényelmesnek. Vagy hogy mi az, amit így gondolok magamról, hogy látom magamat, és ez alapján mit gondolok. Hát ez megint egy zsákutca volt, viszont megtanította azt, hogy a hivatásomban tényleg nem egyedül vagyok, hanem az Istennel, és hogy ő tesz képessé, ő teszi hozzá azt, ami szükséges ahhoz, hogy meg tudjam élni. Ahogy ez az így megfogalmazódott bennem, ahogy az egész keresést, ami ott egy ponton elég erőltetett volt megint, így át tudtam adni így az ő kezébe, abban a pillanatban a csapból is folyni kezdtek a kis nővérek. De szó szerint úgy, hogy szóval Erdélyben voltam. Ott a közösségnek nincsen háza sem, meg semmi, szóval, hogy nem is nagyon ismerik őket. És valahogy mégis, mindenhonnan is nagyon durva volt. Meg is ijedtem először, hogy mi van, ha megint én csinálom. Akkor aztán, hát jött a nyár, a másodév végén, akkor már tudtam, akkor már nagyon közel volt, akkor készültem a Caminóra menni, szóval, hogy még az így kicsit késleltette a dolgot, de aztán a szeptember végén eljöttem egy napra Miskolcra. Körülbelül egy hete voltam itthon a Caminóról, testben voltam, itt lélekben még nagyon nem, vagy hogy még így kicsit olyan volt, mint hogy ott ücsörögne a szívem még ott a Santiago-ban a katedrális előtt, de hogy így eleve olyan jó volt az, hogy hát úgy kezdődött az egész nyílt nap, hogy így hogy vagyunk itt. És hogy én ezt így elmondtam, hogy én most egy kicsit úgy, hogy én nagyon régóta készültem, vagy így szerettem volna ide eljönni, de most így igazából nem teljesen vagyok itt, viszont eljöttem mégis, mert hogy utána ne legyen bennem az, hogy miért nem jöttem, mert hogy tudom, hogy mennyire készültem, hogy mennyire szerettem volna. És ki tudja, mikor lesz legközelebb. És el kellett tennie még egy jó két hónapnak, mire így sok minden egyébben így odaértem, hogy feldolgozzam ezt is így a kaminós tapasztalatokkal is, meg mindenfélével együtt. És akkor december elején tudtam visszamenni egy ilyen hosszú hétvégére, És igazából akkor így olyan volt, hogy így, mintha így hazaérkeztem volna, így Miskolcra mentem, és akkor beléptem oda az előszobába, és nem tudom, tényleg, mintha jó sokáig nem lettem volna itt, történtek volna egy persze így dolgok, és most így megérkeztem, visszaérkeztem.
1: Na de várj, végül befejezted az egyetemet?
0: Hát befejeztem, szóval, hogy ez már a harmadév volt, már szinte fél év, mire egyáltalán így eljutottam Miskolcra, és akkor onnan az, hogy az egyetemről azért viszonylag nehezebb is volt úgy elszakadni, vagy eljönni, messze is van, meg az, hogy ahogy így elkezdtünk beszélgetni arról egy következő alkalommal, már a fél éves szesszió, a vizsgaidőszak után, amikor így el tudtam jönni egy hétre, hát kb. Egy hétre így megint Miskolcra, hogy akkor így mit is szeretnék, vagy hogy így most így megint így felbukkantam, és akkor addigra már így ez bennem volt, vagy így megfogalmazódott, hogy szeretnék a közösségbe belépni, hogy igen, és akkor így megbeszéltük, hogy akkor tulajdonképpen majd mivel jár ez, és akkor például ott volt az, hogy a különböző házakba ellátogatni egy-egy hétre, és akkor ez is olyan legózás volt ott az államvizsgaírás közben, meg minden, de hogy valahogy olyan szépen működött mégis. Addigra már persze így elkezdtem az egyetemen is így kommunikálni ezt, hogy nem azért hiányzom ennyit, mert nagyon tróger vagyok, vagy nem tudom, csak hogy azt hiszem, hogy így erre megyek. És ez így olyan jó volt, mert akkor így ők is tudták, hogy mi van, tiszta volt, és amúgy így nagyon támogott, nagyon családias tanszék voltunk, meg teremtődött így rá a lehetőség, hogy így elejussak, de hogy befejeztem, igen, tavaly július elején államvizsgáztam, egyébként július végén már be lehetett volna költözni, meg hogy egyébként akkor szoktak beköltözni az emberek jellemzően, de akkor, hogy nekem hát legyen még egy kis időm így hazaérkezni, vagy hogy így minden, akkor én szeptember 1-én költöztem végül is tavaly.
1: Még nincs egy éve, hogy a Szent Ferenc kisnővéreinek a Miskolci rendházában vagy. Most te hogy érzed ott magad? Mit jelent számodra ez a jelöltség?
0: Nagyon-nagyon jól érzem magam. Áldott év volt, azt gondolom, hogy igazából nagyon nagy ajándéknak is tartom így a Jóisten részéről, vagy hogy így ilyen nagy-nagy örömben tartott meg, vagy hogy nagyon nagy örömet ajándékozott nagyon sokszor. Ez nem jelenti azt, hogy mindig minden egyszerű, vagy mindig minden könnyű, de hogy összességében egy nagyon-nagyon szép év volt így ilyen szempontból vele való kapcsolatban, a többiekkel való kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez így az ismerkedésnek az időszaka, mindenféle szempontból. Ismerkedem vele, az Istennel, kicsit így azzal, hogy én nekem így vannak elképzeléseim róla, a vele élt életről, és hogy valahogy ismerkedés azzal, hogy ezt ő hogy látja. Ismerkedés a közösséggel, olyan szempontból is, hogy mind közösséggel, egységében, meg az egyénekkel is, az egyes tagokkal is. És ismerkedés saját magammal is. Néha nagyon fájdalmas módon, mert hogy nem csak a szép dolgok kerülnek elő, hogy mi az, ami mondjuk könnyű, vagy mi az, amivel mondjuk ügyes vagyok, hanem nagy mesztelenségben előjönnek a gyengeségeim is.
1: De ugye a gyengeségeinkben meg erőt kapunk, még nagyobb erőt a Jóistentől, hogy amilyen szándék, a terve, célja van velünk, azt meg tudjuk valósítani.
0: Hát igen, és hogy ebben megint az nyilvánul meg, hogy ha minden mindig nagyon frankú és pöpec lenne egymagamban, vagy saját magamtól, akkor ott megint az jön elő, hogy akkor én egyedül akarom, vagy egyedül oldom meg ezt, de hogy a hivatás az nem ilyen. Szóval, hogy abban nagyon vastagon benne vagyunk mind a ketten, és hogy akkor működik, ha tényleg benne vagyunk mind a ketten, és ez nem azt jelenti, hogy én nekem semmit nem kell csinálni, hanem azt jelenti, hogy mindenki hozzáteszi a saját maga részét. Az Isten is, meg én is. Azt szeretné, hogyha közösen csinálnánk. Ez azért elég durva.

0: Az elmúlt percekben Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik tagjával Pap Ildikó beszélgetett.
1: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
0: Mai műsorunkban ellátogatunk a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási vásárra. 10. alkalommal nyitotta meg kapuit a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár a Miskolci Szent István téren. A jubileumi rendezvényen mintegy 60 kiállító mutatta be a vármegye településeinek saját kézzel előállított értékeit a házias ételektől a kézműves termékekig. A vásár megnyitóján Réti Pál, a Szociális és Családügyi Minisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a standokon látható termékek mögött minden esetben ott van egy ember munkája és egy település közössége. Réti Pál után pedig dr. Mennyhárt Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal főigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Grunda János műsorát hallják.
2: Ha most körbenézünk ezen a téren, talán nehéz lenne egyetlen szóval megfogalmazni, hogy mi is található itt ma. Paradicsom, paprika, lekvár és savanyúság, méz és tojás, szörpé, száraz tészta, faajándéktárgyak, veszőből fönt kosarak, varadai termékek, hímzett, nemezelt munkák, matyó népművészet, szomolyai fekete cseresznye, molnár kalács, tájjellegű ételek, kerti padok, asztalok, virágtartók, utcabútorok, térkövek és még sok minden más. Első pillantásra talán úgy tűnik, hogy ezeknek semmi közük nincs egymáshoz. Pedig van valami, mely összeköti őket. Mindegyik mögött ott van az ember munkája, mindegyik mögött ott van egy-egy település, és mindegyik mögött ott van egy-egy közösség. Ezért különleges ez a mai nap. Mert amit ma itt látunk, az nem egy egyszerű kiállítás, ez Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egy darabja. Egy olyan vármegyé, amelynek települései különbözőek, adottságaik és hagyományai sokfélék, de egy dologban is nagyon hasonlítanak egymásra, abban, hogy az ott élő emberek munkájával, összefogásával képesek értéket teremteni. A Szociális és Családügyi Minisztérium képviseletében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a 10. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási és kiállítás vásár ünnepélyes megnyitóján itt Miskolc szívében, a Szent István téren, és külön öröm számomra, hogy immár 10. alkalommal találkozhatunk ezen a rendezvényen. 10. alkalommal kapnak lehetőséget a vármegye települései arra, hogy megmutassák, mit hoztak létre, milyen tudást őriznek, milyen kezdeményezéseket valósítottak meg, és milyen eredmények születtek a közfoglalkoztatás keretében végzett munkából. És talán már éppen a 10. alkalom az, amikor különösen fontos kimondanunk, hogy ez a rendezvény már maga is hagyománnyá vált. Olyan hagyománnyá, amely évről évre összehozza a településeket, a közfoglalkoztatókat, a szakembereket, mindazokat, akik kíváncsiak arra, mi minden születhet a helyi közösségek munkájából. Érdemes végignézni a mai kiállításon, nagyon sokféle terméket láthatunk, és a sokféleség mögött sokféle történet is zajlik. És az a sokféleség mutatja meg a legjobban, hogy a közfoglalkoztatásnak nincs egyetlen arca. Ahány település, annyi lehetőség, ahány közösség, annyi ötlet, ahány ember, annyi tudás, annyi tapasztalat és tehetség. Van azonban, ami ennél is fontosabb. Amit ma itt látunk, az könnyű lenne csupán termékek soraként szemlélni, de egy kicsit mögéjük nézzünk, akkor egészen más látunk. Látjuk azt az embert, aki reggel munkába indul. Látjuk azt, aki megtanul egy új munkafolyamatot. Aki először csak segít, aztán egyre többet tud, egyre önállóbbá válik, és egyszer csak már ő maga mutatja meg másnak, mit és hogyan kell csinálni. Látjuk azt is, hogy aki mindezt megszervezi és irányítja, megteremti hozzá feltételeket. Ezért minden egyes tárgy, minden egyes üveg lekvár, minden egyes kézműves termék mögött ott van valami, amit nem lehet vitrínbe tenni, és ez a munka becsülete. És talán ez a mai nap legfontosabb üzenete. Hogy a munka nem csupán egy feladat, amelyet el kell végezni. A munka lehetőség is. Lehetőség arra, hogy az emberek hasznosnak érezzék magukat, hogy újra kapcsolatba kerüljenek a munka világával, hogy tudást szerezzenek, tapasztalatot gyűjtsenek és közösséghez tartozzanak. És az a lehetőség arra is, hogy egyszer csak azt mondhassa, én készítettem, vagy még inkább, mi készítettük. Ez a két szó, mi készítettük, talán mindennél jobban kifejező, hogy miről szól a közfoglalkoztatás valódi közösség ereje. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az idei év más szempontból is különleges. Ebben az évben ünnepeljük az egységes közfoglalkoztási rendszer fennállásának 15. évfordulóját. 15 év elegendő arra is, hogy visszatekintsük és számba vegyük ezeket az eredményeket, de elegendő idő arra is, hogy megértsük a közfoglalkoztatás jóval több foglalkoztatási programnál. A programok régén megművelt földek, előállított termékek, működő műhelyek, rendezett közterületek, elkészült beruházások, közösségi kezdeményezések születtek. De az eredmény nem csupán ezekben mérhető, hanem mérhető abban is, hogy valaki újra munkába állt, az, hogy valaki szakmai tapasztalatot szerzett. Abban, hogy egy településen létrejött egy olyan közösség, amely képes együtt gondolkodni és együtt dolgozni. Egy közfoglalkoztási kezdeményezésből maradandó értékek születnek. Olyan érték, amelyet nem csak ma lehet itt megmutatni, hanem amelyet holnap, sőt évek múlva is használhatnak, láthatnak, élvezhetnek a településen élők, illetve az odalátogatók. A közfoglalkoztatás jövőjéről gondolkodva ezt a kettős célt kell szem előtt tartanunk. Egyszerre kell értéket teremtenünk a településeken, és lehetőséget teremtenünk az emberek számára. Fontos, hogy aki részt vesz egy programba, ne csupán munkát kapjon, hanem tudást, tapasztalatot és olyan készségeket is szerezzen, amelyek segíthetik őt a tovább lépésben. És ugyanilyen fontos, hogy közben megőrizzük és megerősítsük azokat a helyi kezdeményezéseket, amelyek a települések saját adottságaira építenek. Mert Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye a mai kiállításon is azt bizonyítja, hogy a helyi értékekben hatalmas erő rejlik. Csak fel kell ismernünk, meg kell becsülnünk, lehetőséget kell adni arra, hogy kibontakozzanak. A mai nap nem csupán a múltról, hanem a jövőről is szól. Nem csupán arról, hogy mit hoztunk létre az elmúlt években. Arról, hogy mit kezdünk mindazzal a tudással és tapasztalattal és közösségi erővel, amely itt a vármegye településein rendelkezésünkre áll. A mai kiállítás és vásár kiváló alkalom arra, hogy a települések megismerjék egymás ötleteit, hogy jó kezdeményezésekből máshol is születhessen új gondolat, hogy szakmai kapcsolatok jöjjenek létre, hogy tapasztalatok cseréljenek gazdát, és hogy a mai találkozásokból holnap új együttműködések is születhessenek. De kérem önöket valamire. Amikor végigjárják a standokat, ne csak azt nézzék, hogy mit állítottak ki. Nézzék azt is, hogy mi van mögötte. Mert egy üveg lekvár mögött ott van egy megművelt kert, egy kézműves termék között ott lehet egy megtanult mesterség. Egy kertipat mögött ott lehet egy műhely, egy helyi étel mögött ott lehet generációkon át öröklő tudás. Egy turisztikai beruházás mögött pedig ott lehet egy településbe vetett pozitív jövőkép, és valamennyi mögött ott vannak az emberek, azok az emberek, akik ezért dolgoztak, akik ezt létrehozták. Ezért köszönet és elismerés illeti meg valamennyi közfoglalkoztatót, önkormányzati vezetőt, szakembert, közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalót, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt lehessünk. Köszönet azért, hogy nem csupán feladatokat végeztek el, hanem értéket hoztak létre. Köszönet azért, hogy hittek abban, hogy saját településükben, a saját közösségben és saját embereikben is ott van a lehetőség. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mai napon itt Miskolcon egyetlen téren találkozik Borsod-Abaúj-Zemplén megye számtalan arca. Találkozik a föld és a kézmunkája. Hagyomány és az újítás, a régi tudás és az új lehetőség, a település és a közösség. És mindez egyetlen közös gondolatból találkozik. Érdemes dolgozni azért, hogy értéket teremtsünk. Ezért kívánom, hogy a mai rendezvény legyen egyszerre ünnep, találkozás és inspiráció is. Legyen büszkeség azoknak, akik kiállítják munkájuk eredményét. Legyen lehetőség azoknak, akik új kapcsolatokat keresnek, legyen ötletforrás a településeknek, és legyen megerősítés mindannyiunk számára, hogy a helyben megszülető értékekre érdemes építeni. Mert egy kiállítás néhány óra múlva véget ér. A standokat lebontjuk, termékek vagy a vásárlókhoz, vagy ami megmaradt, azok hazakerülnek, és a tér ismét visszakapja régi arcát. De amit az emberek munkájukkal létrehoztak, az nem tűnik el. Ott marad a településen, ott marad a közösségekben, ott marad az emberek tudásában, és talán ez a legnagyobb érték, amit ma itt együtt ünnepelhetünk. Hogy a munka nyomot hagy, a közösség nyomot hagy, összefogás pedig jövőt teremthet és építhet. Kívánom, hogy a mai nap mindannyiunk számára erről szóljon. Arról, hogy meglássuk az értéket a munkában, meglássuk a lehetőséget az emberekben, meglássuk a jövőt azokban a közösségekben, amelyek nem várják, hogy valaki más változtassa meg a környezetüket, hanem maguk tesznek érte. A 10. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt ezennel megnyitom. Kívánok valamennyi kiállítónak eredményes bemutatkozást, sok-sok vásárlót és érdeklődőt, jó találkozásokat és valamennyi vendégünknek tartalmas, élményekben gazdag napot kívánok. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, örömre szolgál, hogy itt lehetek ismét önök között.
3: Tisztelt helyettes államtitkár úr, tisztelt polgármester úr, kedves vendégeink! A közfoglalkoztatási kiállítás és vásári már 10. alkalommal kerül megrendezésre vármegyénkbe, amely megmutatja a közfoglalkoztatás értékteremtő és közösségteremtő erejét. Ha végig sétálunk a kiállítók között, jól láthatjuk, mennyi érték születik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye településein, hiszen az elmúlt években a települések egyre inkább felismerték és kihasználták saját adottságaikat. Építettek a hagyományokra, teret adtak a helyi ötleteknek és a kreativitásnak mindenek előtt. Ennek eredményeit pedig ma itt, ezen a téren mi magunk is láthatjuk, megkóstolhatjuk, kezünkbe vehetjük. Számos üzem működik a vármegyénkben. Tésztakészítő, savanyító, varroda, térkőgyártás, amely egykor közfoglalkoztatási programban indult el, mára pedig adott esetben már munkát ad a helyieknek, és piaci viszonyok között is képesek megállni a helyüket. A mai kiállításon mintegy 60 kiállító biztosít lehetőséget arra, hogy megismerjék az általuk előállított termékeket, és bemutathassák tevékenységüket. Vármegyénk minden járása, minden nagyobb tájegysége bemutatkozik. Külön standon érhető el a kormányhivatalunk is, amelyet nagy szeretettel ajánlok mindenki figyelmében, bár mi nem hoztunk kézzel készült finomságokat, de bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, bemutatjuk azokat a támogatási formákat, amelyekkel az álláskeresők sikeresen tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Kérem Önöket, járjuk végig a standokat, ismerjük meg a kiállítókat és termékeiket, kóstolják meg a helyi ízeket, nézzék meg a helyi kézműves termékeket, amely mögött rengeteg munka és elhivatottság áll. Engedjék meg, hogy megköszönjem a résztvevő települések együttműködését, ezt az immáron 10 éves, évtizedre visszatekintő együttműködést, amellyel gyarapítjuk közös helyi értékeinket. Köszönöm a fellépők és a kiállítók munkáját, köszönöm a kollégáim szervező tevékenységét, hiszen mindannyiunk munkája benne van, amit ma itt láthatunk. Élményekben gazdag időtöltést kívánok, és vigyenek minél többet magukkal Borsodabau-Zemplén vármegye értékeiből.

0: Szilahi Zoltán, Rudolf Telep polgármestere rádiónknak bemutatta az önkormányzatuk sikeres közfoglalkoztatási programját, a településen működő saját gyártású utcabútorokat előállító üzemét.
1: Szeretettel köszöntöm, polgármester úr! Milyen portékával érkeztek most erre a kiállításra?
2: Ismételten Rudolf Telep községi önkormányzata a Rudolf Telepen készült utcabútorokkal érkeztünk. Padokkal, asztalokkal, virágtartókkal, magaságyásokkal.
1: Mióta készítik ezeket a termékeket?
2: 5. éve van folyamatos gyártás településünkön, és nagyon nagy örömöm az, hogy ez a kezdeményezés ez ilyen szinten megindult, vagy fellendült. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a közfoglalkoztatásban dolgozók nagy része ebben az üzemben dolgozik, és örömmel tudok beszámolni arról, hogy fejlesztések is történtek köszönhetően a belügyminisztériumnak. Egy új üzemrész kerül majd hamarosan átadásra. Egyszerűen nem férünk már el a régi helyen, hála jó Istennek, hozzáteszem. Tehát én az a örömteljes és boldog polgármester vagyok, aki arról tud beszámolni, hogy nálunk nagyon jól működik a közfoglalkoztatási program. Visszatérve a beruházásra, hamarosan átadjuk, ugye az egyik épületben fognak a fémrészeknek az előkészítei és a hajlítások, a heggesztések folyni, a másik épületben pedig a festés és az összeszerelés.
1: Hány ember tudnak foglalkoztatni?
2: Jelen pillanatban, most még ugye még a másik üzemrész átadásra nem kerül, most 5 ember dolgozik az üzem részben.
1: Ők közmunkások?
2: Természetesen igen.
1: A közmunkaprogram már évtizedre is visszatekint önöknél?
2: Igen.
1: Mivel kezdtek?
2: Én az én időszakomról tudok beszámolni, én nagyon őszinte leszek, én próbáltam egy olyan piaci részt találni, ami későbbiek folyamán, ami a célunk is, hogy üzleti alapra tudjuk átfordítani ezt a munkaprogramot. Figyelemmel kísértem, ugye meggyőződtem arról, hogy a tapasztaltabb, okosabb, ügyesebb polgármestertársaim mivel foglalkoznak. Aztán az egyik este kipattant az agyamból egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, ha. És ezzel kapcsolatosan elindultunk, tájékoztattam természetesen a felettes szerveket, ahol zöld utat kaptam, hála jó Istennek, és utána ez már a múlt, és remélhetőleg majd a jövő lesz, hogy hova jutottunk el ezzel az üzemmel.
1: De az ötlet az csak egy dolog, viszont itt olyan minőséget tapasztaltam, hogy itt látszik, hogy egy nagyon megtervezett profi munka áll ennek a hátterében.
2: Köszönöm, és megtisztelő, hogy észrevetted. Én a versenyszériából érkeztem, én egy nagy cégnél voltam projektmenedzser, hála jó Istennek technikából 2-es voltam, úgyhogy volt egy icipici rálátásom. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek a jelenlegi kollégáimnak és kolléganőimnek, akik ebben a munkában vesznek részt, és nagyon őszinte leszek, nagyon sokat voltam velük együtt, tehát nagyon sokat tapasztaltunk meg, hogy a csöveket hogy kell lehajtani, hogy kell. Tehát voltak kezdeti nehézségek, igenis ott kellett lenni minden egyes nap. Van, mikor még most is én megyek be hétvégén lehajtani a csöveket nekik, hogy hétfőn tudjanak kezdeni. Hála jó Istennek ennyi megrendelésünk van, úgyhogy ezt szeretnénk bővíteni, és lehetőség szerint ezt minél tovább vinni.
1: Ez nem a reklám helye, viszont ezt beszélgetésünk előtt elmondtam, hogy a gyermekeimmel voltunk egy Arnóti játszótéren, és akkor ültem le a padra, az önök padjára, ott volt egy kis címke is, ami a községüket mutatta be, vagyis reklámozta, egy telefonszáma, és annyira örültem neki, mert manapság nem lehet jó padot találni. Ilyen faros lemezből van, gyenge, nagyon hamar tönkre megy, és én pedig az a régi vágású ember vagyok, aki így a ház elé így szeretnék kiülni, és a szomszédokkal beszélgetni, mint a régi időkben, és az önök padjai ezekre alkalmasak.
2: Abszolút, köszönöm szépen, és megtisztelő, hogy ezt észrevetted, és ugye ne felejtkezzünk arról, hogy árérték arányban én azt gondolom, hogy iszonyatosan versenyképesek vagyunk. Egyrésztől köszönhetően a Start munkaprogramnak. Én megpróbáltam egyébként egy olyan árkategóriát belőni, ami jelen pillanatban a versenyen abszolút versenyképes, ezáltal tudom presszionálni magát a megrendeléseinek a számát. A tapasztalatok ezt mutatják, a megrendelések, hogy ez egy jó út, és ezt szeretnénk folytatni. Sőt, most már vannak kicsit komolyabb elképzeléseink is, tehát ahogy említetted, hogy ezeket a régi vágású padokat egy kicsit high-tech-ké tenni, tehát most tervezünk egy olyan jellegű padot, aminek a gyártása, maga a tesztelése folyamatban van, tehát egy napelem segítségével, ami árnyékot is ad a padra, este pedig egy kis hangulatvilágítással világítja meg a padot. Innentől kezdve már egyenes az út addig, hogy esetleg egy töltő is lehet. Van már ilyen a piacon, mert nem mondom, hogy nincs, de ez nekünk, a mi kis településünknek ez egy óriási fejlődés lehet, vagy lesz.
1: Ami még szépé teszi a padokat, hogy lehet bele vésetni különböző címereket, hallottam a kollégáját, hogy templom is volt, úgyhogy bármit meg tudnak csinálni, hogy szebbit varázsolják azt a padot.
2: Abszolút, azt gondolom, hogy tényleg ahol már kiszállításra kerültek a padok, ott a legnagyobb megelégedettséggel jeleztek vissza a megrendelőink, és közösen dolgozunk egyébként együtt, tehát nálunk ez a gravírozás az első években kézzel működött, tehát kézzel gravíroztunk, de nem volt annyira szép, esztétikus, viszont Sajó Galgóccal, ők is egy fantasztikus önkormányzat, egy fantasztikus polgármesterrel, gyönyörű szép kézműves termékeik vannak, és nekik van erre alkalmas CNC gépük, amik szintén a belügyminisztérium jóvoltából tudtak megvásárolni, és ez még szimpatikusabb, ugye, hogy két önkormányzat dolgozik együtt, tehát itt ezeket a fém farészek megmunkálását ezeket Rudolf telepen végezzük az összeszereléssel, és a Jó Galgóc önkormányzata pedig az általunk kért gravírozásokat gravírozza be a padokba, ami azt gondolom egy nagyon szép esztétikus látvány, sőt, amíg hozzá tudom tenni, én nagyon presszelem a megrendelőinket arra, hogy a mai fiatalságot motiválva minél többen egy költői idézetet, egy történelmi évszámot gravírozzanak a padjaikba a település nevén kívül, ami megmarad a mai fiatalokba, hogy esetlegesen mikor történt, vagy melyik költő esetlegesen milyen mondatot hagyott a jövő nemzedéke számára.
1: Ez a település, amit említett, milyen messze van önöktől?
2: 11 kilométer.
1: Ja, akkor ez így könnyen megoldható. Igen. Milyen sláger termékük van még?
2: Ebben az évben nem győzünk eleget készíteni a magaságyásokból, tehát az ülőpados magaságyásokból. Most várunk két nagyobb városnak a megrendelésére, ott több száz darab magaságyásról és padról várjuk, előzetes megbeszélések vannak, majd most az az ígéret, hogy itt az őszi csendesebb időszakban leülünk, és akkor jövő tavasz, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok itt a termékeinkkel kapcsolatosan, és meg szeretném említeni, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok a kollégáimra, a kolléganőimre, hogy meglátták ebben a potenciát, meglátták azt, hogy tényleg lehet jó termékeket is készíteni, és tényleg minden elismerésem az övéké, hogy így oda teszik magukat, és a régi dolgokkal kapcsolatosan azokat el tudták engedni, és egy új szemlélettel, egy új hozzáállással igenis piacképesek vagyunk.
1: Budapesten is volt már kiállításuk, milyen volt a fogadtatás?
2: Nagyon jó.
1: Szerintelenül.
2: Röviden, nagyon-nagyon jó volt, rengeteg megrendeléssel tértünk haza, és egy fantasztikus kiállításon vehettünk részt Budapesten. Nagyon sajnálom, hogy ebbe az évben ez elmarad.
1: Országosan akkor vannak megrendeléseik?
2: Igen, és erre felkészülvén tervezzük is, ahogy a beszélgetésünk elején említettem, hogy szeretnénk piaci alapokra helyezni ezt a utcabútorgyárt üzemet, tehát vagy egy szociális szövetkezet, vagy egy non-profit KFT keretein belül, és eddig még nem, de ősszel fogjuk indítani a Facebook oldalunkat, ahol egy kicsit nagyon marketinget szeretnénk erre helyezni, úgyhogy mi a marketinggel is foglalkozunk, vagyis próbálunk önkormányzati szinten ezzel foglalkozni, amire lehetőségünk van. Bár egyébként ez egy nagyon jó dolog, hogy ugye a belügyminisztériumnak az eljárási protokollja alapján a megtermelt nyerességet visszapörgethetjük, amit vissza is pörgetünk, mert ugye egy kezdővállalkozásnál érdemes ugye visszapörgetni a bevételeket, vagy a nyerességet. Úgyhogy próbálunk most egy kicsit marketing szempontjából is rámenni, abból azokból kifolyólag, hogy szeretnénk külsős munkatársakat is foglalkoztatni.
1: Pont erre akartam rátérni, hogy ugye, hogyha emelkednek a megrendelések, akkor több ember tudnak majd felvenni.
2: Abszolút. Ez a elképzelés egyébként településünkön, hogy olyan embereket is tudjunk esetleg, akik a versenyszérába dolgoznak, és őket visszahozni, mert ahogy említettem, minden elismerésem a kollégáimé, de ez már egy másik szint lenne, úgyhogy meglátjuk, bizakodóak vagyunk, nagyon-nagyon-nagyon.
1: Merjünk nagyot álmodni. A településük, ha jól tudom, a bányászatnak a bezárásával egy kicsit megfenek lett. Hogyan sikerült túlélnie a településnek ezt a csapást?
2: A megfeneklés az enyhe szó. Viszont, tehát 2019-ben a megválasztásomkor konkrét elképzeléseim voltak. Nem tudtam még, hogy fogja fogadni a településünk, viszont azt gondolom, hogy a fogadtatás és a jelenlegi beruházásoknak köszönhetően nagyon jó volt az elképzelés. Mi sem bizonyítja jobban, hogy településünkre rengeteg fiatal költözik. Az elvándorlást teljes mértékben meg tudtuk állítani. Azt gondolom, hogy cserélődik is a közösségnek az összetétele jó irányba. Úgyhogy nagyon-nagyon bizakodóak vagyunk. Közintézményeinket sikerült felújítani. Bölcsödét építettünk, óvodát újítottunk fel. Van egy csillagvizsgálunk, ha már marketing, akkor legyen marketing. Oda is szeretettel várjuk a kedves vendégeinket. Sőt, mi több beszámolhatok egy fantasztikus rendezvényünkről, ami nem más, mint a Asado és Barbecue Fesztivál. Ebben az évben több mint 3000-en vettek részt ezen a rendezvényen, úgyhogy azon kell elgondolkoznunk, hogy a jövőre nagyobb volumenben hogy tudjuk ezt elkészíteni, ezt a rendezvényt. Úgyhogy azt gondolom, hogy településnek a létszámához és méretéhez képest, mint ahogy említetted is, hogy merjünk nagyot álmodni. Én az az ember vagyok, aki igenis mer nagyot álmodni. Úgyhogy ennek köszönhetően azt gondolom, hogy fogunk még, vagy fogtok még hallani erről a településről. Mi sem bizonyítja jobban, az legelső idézőbe beruházásunk az egy totem oszlop volt, és ugye biztos láttad is, hogy a városok, települések azok mind vízszintes formába teszik le. Én itt kimondottan kértem, hogy én függőlegesen az ég felé törve szeretném ezt a totem oszlopot, úgyhogy ez a cél. Cél a csillagos ég.
1: A környéken hova tudnak járni dolgozni a lakosok? 800 fős településről beszélünk, ha jól tudom.
2: Igen, a munkaerő tekintetében Kazincbarcikár, ami 8 kilométerre van, a környező településeken, idősek otthonába, Rudolf telepen működik egy budapesti cég, egy varoda, ahol szűréstechnikával foglalkoznak. Meg természetesen mi is próbálunk ugye itt ezt, amit említettem, itt az utcabútor gyártót áthelyezni piaci alapra, és akkor ott is foglalkoztatni embereket.
1: Milyen felekezetnek a temploma van önöknél?
2: Ökumenikus felekezet van, sajnos nagyon-nagyon kevesen vagyunk, viszont hihetetlen, bár igaz, a önkormányzat tulajdonában van a templom. Tehát saját templomunk van. Egy gyönyörű, szép templomot, egy közös összefogással, egy Zilai Dezső nevezető volt polgármester úrnak köszönhetően hatalmasat alkotott, tehát abban az időszakban egy ilyet megépíteni, minden elismerésem, nekem egy példaképem a Dezső. Úgyhogy egy gyönyörű, szép kis településről beszélünk, egy kis Gyöngyszemről, ezen dolgozunk, és ha lehetőséget fogok kapni, akkor továbbra is ezen fog dolgozni, hogy ez egy kivételes kis gyönyörű település Gyöngyszem legyen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
1: Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájukhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő volt a beszélgetés.

Te vagy az élet és a békesség forrása, a Boldogasszony iskola nővérek imája. Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Hogy azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak. Hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak. Irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet. Megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk ezzel véget ért. Készítői voltak Pap Ildikó és Gurunda János, az imát Sinkovics Andrea mondta el, a szerkesztő Vasvári Detti volt. Mindannyiunk nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Világos és türelmes tanítással segítsék a híveket a püspökök. Írta a Szent Atya latin-amerikai és karibi főpásztorokhoz intézett levelében, amelyről a Magyar Kurír számolt be. A katolikus egyházfő személyes lelkipásztori jelenlétre, az ima és a belső élet ápolására, valamint a szentségimádás előtérbe helyezésére is buzdított. Magyarországi látogatásra hívta meg a pápát Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki vatikáni magánaudienciáján. A kormányfő újságíróknak nyíltan és barátinak nevezte a találkozót. A megbeszélésen a háborúról, az energiaválságról, a mesterséges intelligencia kihívásairól, valamint a Magyar Katolikus Egyház helyzetéről is egyeztettek. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Szent Gellért ünnepén csütörtökön a római Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában, számolt be a Magyar Kurír. A liturgián Magyar Péter miniszterelnök és a Vatikánba látogató magyar delegáció is részt vett. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök homiliájában Szent Gellért hitvalló bátorságát állította példaként a hívek elé. Szorványosan emelkedett a koronavírus fertőzések száma Magyarországon a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MTI-vel. A szennyvízvizsgálatok alapján országosan stagnált a vírus örökítő anyagának koncentrációja, ugyanakkor nőtt azoknak a településeknek a száma, ahol kimutatták annak jelenlétét. Csak nem 4 hónap alatt 288 rendőr szerelt le, miközben 434 volt rendőr kérte visszavételét az állományba, közölte csütörtökön az országos rendőrfőkapitányság. Az ORFK a Magyar Nemzet cikkére reagálva hangsúlyozta, a távozók száma nem mutat olyan kiugró értéket, amely leszerelési hullámra utalna. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, derült ki a fővárosi törvényszék csütörtöki közléséből. A törölt szervezetek között van a Matthias Corvinus Kollégium, a Kékbolygó és az Élvonal alapítványa is. Vagyonuk, jogaik és kötelezettségeik az államra szálltak, a vagyonrendezést október végéig végzik el. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat, tudatta a társaság az MT-vel. A jelenlegi engedély szeptember 30-án jár le. A NISZ szerint a hosszabbítás a pancsovai finomító működése és Szerbia zavartalan üzemanyagellátása miatt fontos. Egy pap meghalt, 4 ember pedig megsérült egy késes támadásban a kelet-lengyelországi Jaroszláv egyik bencés kolostorának templomában. Derült ki a lengyel rendőrség csütörtöki tájékoztatásából. A feltételezett elkövetőt, egy 31 éves ukrán állampolgárt a helyszínen őrizetbe vették. Az ügyben folytatódik a nyomozás. Hazánk időjárásáról. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, többfelé esőre, záporra, nyugaton néhol zivatarra is számítani lehet. A szél több helyen megerősödhet. A csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között, késő este 8 és 14 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 15 órakor lesz.
3: 14 óra 4 perc. A hangárium következik. A mikrofonnál a szerkesztő Csúth Judit.
4: Az Élazene kezdeményezés már 5. alkalommal jön létre annak érdekében, hogy a figyelem a magyar könnyű zenei előadókra hazai dal

ritmikus gimnasztikázó, Takács Boglárka atléta, olimpikon, és Pekler Zalán Európa bajnok sportlövő. A kezdeményezéshez sok rádió és zenetévé is csatlakozik, köztük rádiónk is, így szombaton, ahol műsorstruktúránk engedi, nálunk is magyar zene szól majd. Az Él a zene napjáról a délelőtti házunk tájánban beszélgettünk hosszabban, az adás visszahallgatható honlapunkon, vagy újra hallgatható éjjel egy órától. Vendégünk volt Pekler Zalán sportlövő, és a magyar könnyű zene napját megálmodó Nagy Szabolcs, aki ezer szálon kötődik a hazai zenész világhoz, többek között a szintén általa életre hívott, ma már több helyszínen zajló Füles-Bagoly tehetségkutatók miatt. Ezeknek a versenyeknek sok új előadót, dalszerzőt köszönhetünk, közülük jó néhányat a Katolikus Rádió hallgatóinak is bemutattunk az elmúlt években. Zenei félóránkban az Él a zene kezdeményezés egyfajta beharangozójaként ezeknek az előadóknak a felvételeiből válogatunk. Következik a Bianca Hajdú, a Liana, a Flirt, a Kontraszt, az Antares és a Gorgend Benzol formáció. Maradjanak velünk!

ott valaki mögöttem. Nem, azt nem hinném. Van kedved esetleg táncolni? Mondjuk előre szólok, én nem vagyok olyan jó,

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Csúcs Judit volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
6: Wittinger László. Tiszta szívűek. A kiteljesedés. Negyedik rész. Bepillantás a jövőbe.

Mihály körülnézett az istállóban, dünnyögött valamit, gyöngéden végig simította a fecske hátát, majd eloltotta a világot. Az állatok magukra maradtak. A széna illatú sötétségben talán még elmotyogták sajátos nyelvükön az esti imát, ami állatokról lévén szó, soha nem kérő, hanem hálaima. A macska imája elég sajátságos, ha szigorúbbak vagyunk, önző imának gondolnánk. Oda gömbölyödik ugyanis a már jászol alatt fekvő kutya mellé, szorosan, hiszen ott jó meleg van, amit nagyon szeret. Kicsit dorombol is, kifejezve elégedettségét. Mi más lenne ez, mint ima? Az öreg házőrző tűri, hiszen a macska melege neki is jól esik, aztán e fölötti elégedettségében halkan morrant egyet, de csak úgy megszokásból, hogy azért a kandúr ne felejtse el, ki a főnök. A lovak még talán beszélgetnek egy darabig elalvás előtt apró horkantásokkal, sörény rázással, egy-egy diszkrét dobbantással, de már az éjszakára gondolnak, az eljövendő álomképekre, ahol dús legelő várja őket, vagy szabad száguldás erdőn mezőn. Mindez attól függően, fiatalabb-e az álmodóló, vagy már korosabb. Amíg alkonyattájt bemerészkedett verebek már alszanak, álmukat nem ismeri senki, csak ők maguk. Csöpnyi teremtmények, csöpnyi álmokban élhetnek, csöpnyi mámoros életet. Az állatok úgy gondolom szeretnek álmodni. Talán azért, mert olyan világba kerülnek, ahol egyetlen gondjuk nem az élelemszerzés, hanem az életöröm, bár ez utóbbi alig ha nevezhető gondnak. Létük nem korlátozódik egy udvarra, vagy akár egy falura, hanem a végtelenség lehet osztályrészük. Az állatok persze jók, így álmaik sem lehetnek rosszak. Azt, hogy ők jók, nyilván nem tudják. Másrészt e jóság nem is érdemük, hanem tulajdonságuk. Rosszat nem tudnak tenni, hiszen az emberi lélek szabadságához mérve az övék meglehetősen korlátozott, és a mindent irányító természet igazgatása alatt élnek. Ösztönök vezérlik őket, a réges-régen génjeikbe, mint kőtáblákra vésett parancsok. Meleg csönd van tehát az istállóban, legfőjebb egy-egy egér mozog valahol mélyen a szalmában, alig hallható neszezéssel. Az öreg kandúr ugyan alszik, de erre az apró zajra füle kiegyenesedik, s lassan körbeforog, beméri az egér pontos helyét. Ugrani azonban esze ágában sincs. Majd reggel, gondolja álmában, mert ez az egér, amilyen ostoba, akkor is itt lesz.

Róza, Nátán felesége, már előbb elment. Anna, János édesanyja, és Anka csöndes beszélgetéssel múlatták az időt, hiszen alaposan át meg át kellett beszélni mindazt, amit Anka és János már elmondott Annának. A fiatalok még az esküvő előtt elhatározták, nem fogják eltitkolni János szülei elől a valót. Azt, hogy Anka várandós, azaz várandós volt már Várgedén is. A fiatal fuvaros, János, úgy vélte helyesnek, ha előbb az anyjával tudatják a gyermek érkezését és az érkezés körülményeit, Anna pedig érti a módját, miként hozzák ezt majd János apjának, Mihálynak tudomására. János pontosan tudta, hogy anyja nem fog átkokat szórni Anka fejére, nem fogja ilyen-olyan semmit érő, megesett lánynak nevezni őt. Nem is csalódott. Amikor elmesélték a leány történetét, Annának elég volt ránéznie a fiára, és mindent megértett. Hiszen ismerte Jánost, tudta, milyen lélek élteti. Hogyan is mondta annak idején az urának? Legyen büszke a fiára, Mihály, mert egy angyal lakik benne. Igen, ha János így is szereti Ankát, akkor ennek a szeretetnek aranyfedezete van. Efelől nem lehet kétsége senkinek. Apádnak pedig majd én mondom el, mosolygott a fiára Anna. Amikor a két férfi belépett a konyhába, az öreg szekeres gazda azonnal észrevette, valami történt a feleségével és a menyével. Hol az egyikre nézett, hol a másikra, de nem lett okosabb. Téblábolt egy darabig, várta, hogy megszólaljanak, de azok csak ültek csöndben, mint valami szépségesen szép templomi angyalok. Anna, mi van veletek? Valami gyanús nekem, nagyon hallgattok. Az asszony Ankához fordult. Lányom, menjetek, feküdjetek le. Majd az urára nézett. Üljön ide, Mihály. Mondanék valamit.

aki érkezik az életbe. Azt, hogy ki miért születik ebbe a világba, nem tudja senki, kivéve az örökkévalót, illetve talán az érkezőt. Ő is csak akkor, amikor élettapasztalatai már elég számosak ahhoz, hogy megközelítően pontos választ tudjon adni erre a kérdésre a maga számára. János tisztában volt azzal, milyen veszélyek leskelődnek, ha nem is ő rá, de a születendő gyermekre mindenképpen. Ezt a veszélyt már a leánykérés pillanatában is érezte, tudta ott Várgedén. Hiszen látta, hallotta Anka apjának keserű dühét, amikor leányom megesettségét szégyennek, gyalázatnak nevezte. Ugyanakkor egy halvány mosoly kíséretében nyugtázta Taller Ágoston megrökönyödését is, amikor mindennek ellenére leányát, Ankát feleségül kérte, noha pontosan tudta, nem ő a leendő apa. A gyermek nem hibáztatható semmiért, gondolta, és egyúttal azt is eldöntötte magában, hogy senkinek nem fogja elmondani az igazságot, a szüleit kivéve. Egyrészt, mert nem akarta, hogy az emberek bolondnak nézzék, másrészt azt sem szerette volna, ha szentnek. Amúgy pedig kinek lehet beleszólása abba, mit miért cselekszik? A hallgatás nem is lesz olyan nehéz, mivel ha nem kérdez senki, nem is kell válaszolni. Amikor Várgedéről hazafelé szekerezett Ankával, magában már elhatározta, hogy a hallgatással kapcsolatos döntését azért megtanácskozza Ignáccal, az akkori esperes plébánossal, és úgy fog tenni, ahogyan az öreg pap javasolja. Ignác azonban elment a ma másik világba, és József atyával még nem beszélt erről, jól lehet Anka gyónása nyomán a fiatal pap is megismerte János különös történetét. A szekeres gazda, ahogy azt pár napja jelezte Mariska néninek, egy késő délután benyitott a plébánia kapuján. Az udvaron szembe találta magát a fiatal plébánossal, aki egyik kezében egy nyírfa seprűvel elégedetten szemlélte elvégzett munkája eredményét. János mosolyogva köszöntötte. Dicsérjük az urat! Hozott Isten János! Már azt hittem, sose találsz ide, nevetett a pap. Látod, úgy szétválasztottam a havat, mint ahogyan az Úr a vörös tengert. Immár száraz lábbal mehetünk a bejárati ajtóhoz. De menjünk is be, melegedjünk, mert idekint nem túl barátságos. A paplakban valóban kellemes meleg volt. János összedörzsölte a kezét elégedettségében, szemével pedig Mariska nénit kereste, ami ugye nem elegendő, mert ahhoz, hogy megtalálja, be is kellett nyitnia a konyhába. Az öreg házvezetőnő zsörtölődni kezdett. Ha szóltál volna, hogy ma jössz, akkor nem tegnap, hanem ma reggel sütöttem volna a pogácsát. Semmi baj, Mariska néni, csak arra kérem, készítsen ebből forralt bort, akár mindhármunknak. Csitította az öreg asszonyt János, és kabátja alul kihúzott egy boros üveget. A két férfi bement a szobába. János szeme nevetett, amikor a papra nézett. Jön a gyermek, atya, közölte vidáman. Remek, mikorra ér ide? Úgy június táján, pontosan nem tudom. Viszont Anka szülein, no meg az én szüleimen kívül, senki nem tudja a valót. Azt, hogy nem én vagyok az apa, s ezt nem is szándékozom elmondani senkinek.
Mariska hamar elkészült a bor forralásával. Poharakba töltötte, és a nagy tálcára tette a pogácsák mellé. Kisvártatva már a pap és a fuvaros előtt gőzölgött a forró ital. Ő maga azonban nem maradt velük, hagyta kettesben beszélgetni őket. Mielőtt bármit mondanék, János, mosolygott József, ígyunk egy kortyot, s legyen ez a Bruder. Utálom, hogy magázol. Ha a teremtőt képesek vagyunk tegezni, akkor egymás miért ne? Na ugye? Amúgy pedig jól mondod, a szülőkön kívül senkinek sem kell tudnia, kié a gyermek. Sőt, talán az sem baj, ha a gyermeknek sem lesz fogalma arról, hogy nem te vagy az igazi apja. Ugyanis a valóság nem jelent semmit abban az esetben, ha sajátodként fogod szeretni, nevelni, az életben útba igazítani. Ama igazság pedig, hogy e gyermek nem a tiéd, amúgy is csak bajt hozna mindenkire. Igen, bajt, mert némelyek kárörvendeznének, mások ezt halva megbotránkoznának, és egyik változat sem segítené elő a lelkek üdvösségét. Valamennyire ismerem már az embereket. Igen kevesen lennének, akik elismerően nyilatkoznának rólad, az elesettek iránt könyörületet tanúsítóról. Erősen túlzol, atya. Nincs itt szó semmiféle könyörületről. Egyszerűen szeretem Ankát, minden cifraság nélkül, lelkem minden erejével. Ahogy az apjának mondtam, szeretem azzal együtt, amit, illetve akit a szíve alatt hordoz. Úgyhogy ez nem könyörület, hanem szerelem. A pap nem szólt, kivett egy pogácsát a tálból. Rendben van, János, túloztam, de nem is olyan nagyon, hiszen a könyörületesség édes testvére a szeretetnek, és persze a szerelemnek is, bár ez utóbbit nem tudhatom biztosan. Lehet, hogy most Szent Ágostont kellene citálnom, amaz fölnevetett. Ezt meg hogy értsem? Talán írt valami tanulságosat az én gondomat illetően? Úgy vélem, igen. De erről, illetve Ágostonról majd máskor. János a fejét csóválta. Ezeket én nem értem. A fejemben sosem voltak fenkölt ideák. Ezt az Ágostont sem ismerem. Az Istentől való életet egyszerűbbnek látom. Igen, nem. Szeretem, nem szeretem. Jó és rossz. Persze tudom, az életben nem könnyű megkülönböztetni ezt a kettőt. Mert honnan tudnám biztosan, mi a jó, vagy éppen mi a rossz? Ki ad biztosítékot arra, hogy mindig képes vagyok jól dönteni? Senki. Ha pedig rosszul sül el valami, annak minden következménye a nyakamba szakad. Azokról az esetekről nem is szólva, amikor két nehéz helyzet közül kell választani. A pap megértően hallgatta a gazdát, és magában egyre azt ismételgette. Milyen kár! Milyen kár! Aztán egy pillanatra összeszorította az öklét, mint aki fontos elhatározásra jut. Látod, itt szól közbe Szent Ágoston, és azt mondja, szeress, aztán tégy, amit akarsz. Annak idején Ignác sokat mesélt rólad, és amiket akkor hallottam, sorra igaznak is bizonyulnak. Nagyon sajnálta, hogy nem mentél Esztergomba, a gimnáziumba, és én is sajnálom. Persze ezen már túl vagyunk. Valamit tenni, tenned kellene azonban, hogy az a gyémánt, amelyet a lelkedben őrizgetsz, ne maradjon csiszolatlan. Tudom, most sem egészen az,
de mesterember kezében ragyogna föl igazán. Nem tudom, mit hoz a jövő, merre fordul sorsod kereke, de azt mondom, tanulj! Tanulni? Jajdult fel a gazda. Mit, hol, kinél, mikor, atya? Rövidesen megszületik a fiam vagy a lányom, s később talán több is lesz, ha megáld az Isten. Dolgozni kell, ellátni a családot. Meg Nátán is mondott olyanokat, hogy csak vakarom a fejem. Nem olyan egyszerű ez. József atyát nem lepte meg János kifakadása. Igazából számított is erre, hiszen tisztában volt a nehézségekkel. Ám tisztában volt azzal is, hogy nem lehetetlen, amit most ajánlani fog a barátjának. Kérlek, figyelj! Több tárgyban kellene pallérozni az elmédet, és azt hiszem, találtam is megfelelő atyamestereket a számodra. Laci tanító ugyan már nem fiatal, de a magyar literatúra, no és a história jó ismerője. Magántanulóként szívesen kezelésbe venne. Továbbá figyelmedbe ajánlom Nátánt, aki biztosan ért a pénzgazdálkodáshoz. Ha mégsem, biztosan tud ajánlani maga helyett valakit. A mai világban érteni kell a pénzhez, hogy talpon maradj. Ez elengedhetetlen. A birtokgazdálkodást, mezőgazdálkodást annyira nem erőltetném, azt ti is tudjátok, bár egy-két könyvet szívesen adok olvasásra. Hited elmélyítése érdekében pedig szívesen látlak itt, a paplakban, amikor ráérsz. János elmosolyodott. Talán beszéltél Nátánnal? A pap meghökkent. Ezt miért kérdezed? János elmondta. Tegnap este sok mindenről beszélgettünk hármasban. Ugyanis édesapám szintén jelen volt. Nátán azt javasolta, hozzak létre egy fuvarozó testületet, mert rövidesen kőbánya nyílik a szomszédban, s talán kis idővel később téglagyár is. Úgy vélte, ha a falubeli fuvarosok nem fognak össze, nem állnak egymás mellé, akkor alig ha terem majd babér nekünk. Vakarom is a fejem mindattól, amit hallottam tőle. József fölpattant a plébánosi bőrfotelból. Na ugye, látod, mennyire igazam van a tanulást illetően? Bizony igazam van, ha összefogtok, nem kétséges, ki lesz a vezetőjük, te. Még akkor is, ha többüknél jóval fiatalabb vagy. Ő is látja, van benned valami. Ám ahhoz, hogy vezető légy, nem pusztán talpra esettség kell, meg jó lovak és jó szekerek, hanem tudás is. Legfőképpen gondolkodni, spekulálni tudás, nehogy rászedjen bárki is. Most János vette le egy pogácsát, s miután lenyelte, egy korty forralt borral leöblítette. Nagyot sóhajtott, aztán töviről hegyire elmesélte mindazt, amit az este Nátántól hallott. József atya közben föl-alá járkált a szobában, figyelmét egyetlen szó sem került el. Érdekelte a beszámoló, szinte lázba hozta, mert megsejtette, itt nem pusztán egy lehetőségről van szó, hanem ez akár az egész falu számára változást hozhat. Megsejtette mindebben a maga szerepét is, hiszen nem elegendő, ha csupán gazdagodnak a fuvarosok, de ama világosságra is szükség van, ami a lelkek fölemelését elősegítheti. Kis idő múlva abbahagyta a járkálást. Leült a fotelba. Szemét lehunyta, és engedte, hogy gondolatai
elképzelései, fantázia képei magával ragadják. Úgy szemlélte az elméjében elvonuló képeket, mint valami látomás üzeneteit. Látott új iskola épületet, mellette bibliotékát, vasutat indóházzal. Látta a gyarapodó falut kövezett utakkal, utcákkal, csinos házakkal. Önmagát is látta, mint e közösség szellemi vezetőjét, aki életre való ötletekkel, de lelki segítséggel is szolgálja a rábízottakat, hogy azok könnyebben boldoguljanak úgy az itteni világban, mint az eljövendő odaátiban. Váratlanul leintette magát. Ne álmodozz, Jóska, kevés vagy te mindehhez. Aztán még egy ideig nem nyitotta ki a szemét. Várta, hogy elcsöndesedjen a bensője, és ismét nyugodt, megfontolt legyen, ahogy illik. János csak nézte lehuny szemű barátját, és arra gondolt, indulnia kellene, bizonyára elfáradt az atya. Felállt, kicsit krákogott, hogy a másik magához térjen. No, csak nem menni kívánkozol, tért magához József. Ne siess! Mondanék valamit arról a kőbányáról, mert az a gyanúm, ezt jól át kell gondolnod. Kétlem ugyanis, hogy a köveket képes leszel majd szekérrel fuvarozni. Azt hiszem, azok nem téglaméretűek lesznek, hanem sokkal nagyobbak, ergo sokkal nehezebbek. Négy ló is csak keveset tudna elhúzni belőlük. Nem beszélve arról a lehetőségről, miszerint a tulajdonos inkább fog vasutat építetni a folyóig, mint hogy egyesével vagy kettesével veled fuvaroztasson. Egy esetleges téglagyárban viszont van fantázia. Az valóban neked való lesz. No, ezek csak úgy eszembe jutottak, és lehet, hogy egyáltalán nincs igazam. Jól mondod, atya. Ezt a kérdést alaposan meg kell fontolnom. Ezekről még úgy is sokat fogunk beszélni. És köszönöm a bíztatást, a nógatást, hogy tanuljak. Bizonyára igazad is van, de most már mennem kell. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kilépett az utcára, és körülnézett. Sokat ugyan nem látott, hiszen majdnem korom sötét volt. De csak majdnem. Hízott már a hold, noha nem volt még teljesen kerek. Annyi világot mégis képes volt adni, hogy János ne ütközzön minduntalan valami útmenti akácfába, vagy éppen kerítésbe. Korholta is magát, miért nem hozott magával lámpást? Bezzeg a bort, nem felejtette otthon.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Világos és türelmes tanítással segítsék a híreket a püspökök, írta a Szentatya latin-amerikai és karibi főpásztorokhoz intézett levelében, amelyről a Magyar Kurír számolt be. A katolikus egyházfő személyes lelkipásztori jelenlétre, az ima és a belső élet ápolására, valamint a szentségimádás előtérbe helyezésére is buzdított. Magyarországi látogatásra hívta meg a pápát Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki vatikáni magánaudienciáján. A kormányfő újságíróknak nyíltnak és barátinak nevezte a találkozót. A megbeszélésen a háborúról, az energiaválságról, a mesterséges intelligencia kihívásairól, valamint a Magyar Katolikus Egyház helyzetéről is egyeztettek. 5 előterjesztés megtárgyalását kezdeményezi a Tisza párt az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. Derül ki Bújdosó Andrea frakcióvezető indítványából. Az országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett levél szerint a képviselők a legfőbb ügyész megválasztásáról, valamint Magyar Péter, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügyéről dönthetnek. Továbbra is hátráltatja az őszivetések talajelőkészítését a szárazság az Alföld nagy részén, írta a csütörtöki elemzésében a Hungaromet. Az elmúlt napok záporai ugyan enyhítették az aszályt, de a mélyebb talajrétegek továbbra is rendkívül szárazak. Péntektől ismét napos, csapadékmentes idő várható. Országszerte közös vetítésekkel ünneplik a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját, közölték a szervezők az MTI-vel. Az animációs film október 2-án este ingyenesen lesz látható a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és több moziban. A Pannonia stúdióban közönség találkozót és koncertet is rendeznek. Megrongálódott a 120 éves Szent Pokrovszki templom a Kijevet ért éjszakai orosz rakéta és drón támadásban, közölte Volodymyr Nakonecsny kerületi vezető a Telegramon. A templom ablakai, kupolái és történelmi homlokzata is károsodott. A csapásokban 2 ember meghalt, 80 megsérültek. Közel 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió tanácsa. Derült ki a testület csütörtöki tájékoztatásából. Az összeg az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz. Az uniós tájékoztatás szerint Ukrajna az eddig előírt 95 célkitűzésből 84-et teljesített. Egy pap meghalt, 4 ember pedig megsérült egy késes támadásban a kelet-lengyelországi Jaroszláv egyik bencés kolostorának templomában. Derült ki a lengyel rendőrség csütörtöki tájékoztatásából. A feltételezett elkövetőt, egy 31 éves ukrán állampolgárt a helyszínen őrizetbe vették, az ügyben folytatódik a nyomozás. Hazánk időjárásáról. Megnövekszik a felhőzet, többfelé esőre, záporra, zivatarra is számítani kell. A hőmérséklet késő este 8 és 14 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz. 15 óra 4 perc van,

Itt az akvarell, Réplő Rónai a múzeum, Orvana művész templomi szolgálatban, Ulászló szerepében a zeneszerző. Ezek kulturális palettánk mai témái. A szerkesztő Nagy György András nevében is köszöntöm Önöket, Lázár Csabát hallják.

0: az intézmény közönség kapcsolati munkatársával.
1: Trikrónai József ugye Kaposvár szülötte volt, és gyakorlatilag Kaposvárról indult az ő művészi pályája is, bár mint patikus segéd volt az első foglalkozása, de ezt hamar elengedte, és úgy döntött, hogy mégis inkább a művészi pálya felé fordul, pedig a szülei nem ezt preferálták, szerettek volna neki egy polgári szakmát. Ezt a művészi ambícióját egyébként egy mecénásnak is nevezhető család, az Icsi család támogatta, és ők voltak azok, akik a müncheni utazását is szponzorálták, illetve az ő ottani művészeti tanulmányait is segítették. Aztán a müncheni tanulmányok után Párizsba utazott, és ott nem kisebb művésznek lett a tanonca, mint Munkácsi Mihály, de a Munkácsi féle klasszikus művészetet kellett neki gyakorlatilag másolni, ami ugyanúgy untatta, mint a patikus segédként végzett gyógyszerkikeverési praktikák, úgyhogy szeretett volna egy saját stílust fejleszteni. Ami eleinte nem hozott számára nagy sikert, viszont ahogy változott a világ, ahogy a szecessziós törekvések megindultak világszerte, úgy lett egyre fogékonyabb a közönség Trikrónai Józsefre, és gyakorlatilag az impresszionizmus és a szecesszió úttörője lett magyar részről világszinten, és gyakorlatilag Kaposvárnak is így hozott egy világszintű hírnevet. Kaposvár város vezetősége törekszik arra, hogy Trikrónai hírnevét ne csak megőrizzük, hanem valamilyen szinten adaptáljuk is a mai emberek életébe, és a város több szegletében felfedezhető Trikrónaival kapcsolatos, akár egy szoborcsoport, vagy akár egy falnak a díszítése, tehát több műfajban is utalunk Trikrónai jelenlétére, de szerintem itt egy olyan szintű Trikrónai kultusz van a hétköznapi emberek életében, hogy mindenki ismeri Trikrónai nevét, és nem is csak az épületekben, vagy a város különböző szobraiban fedezhetjük fel, hanem bizony Trikrónai fesztivál is volt nemrégiben itt a városban, tehát a különböző rendezvényekben is már megjelenik Trikrónai József. A múzeum történet ez 1900-as évek elejére nyúlik vissza, és Somogy megyei múzeumi egyesület volt gyakorlatilag az első olyan szervezet, ami már egy ilyen muzeális tevékenységi szerepvállalásban nyilvánult meg. Ez ugye azóta fejlődött, és később elnyerte ugye a múzeumi címet is az intézmény, majd később megyei hatókörű múzeum már vált, ami azt jelenti, hogy egész Somogy megyéből kerülnek gyűjteményi anyagok a múzeum gondozásába. A mindennapjainkban is fontos szerepvállalása van a múzeumnak, egy nagyon fontos szemléletformálás van a múzeum pedagógiai törekvések révén is jelen a hétköznapi emberek életében, de kiállításokkal, különböző közönségkapcsolati rendezvényekkel igyekszünk kiszolgálni a kulturális fejlődés elősegítését is gyakorlatilag, úgyhogy mindenféle téren próbálunk jelen lenni a kulturális szférában is.
2: Kiemelt célként fogalmazza meg a múzeum Somogy megye turista forgalmának növelését is például. Ennek érdekében mit tesz, hogyan lehetséges ez, hogyan lehet ezt kivitelezni?
1: Tagja a múzeumunk egy turisztikai egyesületnek, ami Visit Zselic néven található meg a különböző felületeken, de egyébként ez egy ilyen zselici térségben működő turisztikai egyesület. Itt mint alapító tagok és mint titkár vagyunk jelen, tehát részt veszünk ebben, hogy a térségben lévő turisztikai látványosságok, illetve helyszínek fejlesztésében, illetve moderálásában hogyan tudunk együtt dolgozni. Szoros kapcsolatban is állunk ezáltal a különböző intézményekkel, nem csak kulturális, hanem egyéb szabadidős tevékenységeket pártoló intézményekkel is, és hát együtt ötletelünk, hogy hogyan tudnánk akár országosan, vagy akár helyi szinten vonzani a látogatókat a különböző helyszínekre.
2: Mit tudhatunk a múzeumnak a múzeumpedagógiai munkájáról? Mit takar ez, illetve milyen események kapcsolódnak hozzá, milyen foglalkozások, programok?
1: Többféle múzeumpedagógiai programmal várjuk ugye a hozzánk látogatókat. Van lehetőség arra, hogy az intézményen belül válasszanak olyan programot, ami vagy a kiállításokra épül, vagy az intézményből ki nem mozdítható tárgymásolatokkal, vagy egyéb tárgyakkal találkozhassanak a hozzánk látogató gyerekek. Illetve van lehetőség bőrön múzeumi foglalkozásra, és ez azért nagyon jó, mert ilyenkor nem kell kijönni a tanóráról, hanem gyakorlatilag mi megyünk el az oktatási intézményben, és egy-egy 45 perces tanóra alá tudjuk bemutatni a mi kis programunkat, és ezáltal is egy kicsit közelebb hozni a gyerekek világát a múzeum világához, illetve bemutatni azt, hogy azért itt nem minden statikus, rengeteg dolgot tudunk kézbe adni, rengeteg dolgot lehet megfogni, ez ugye a

0: 80-as, 90-es években nem volt divat, általában, mint hogyha zsinóron húztak volna végig minket egy kiállításon, úgy lehetett múzeumot látogatni, itt viszont már ugye egy interaktív folyamat indul meg, egy élmény alapú tanítás, ami szerintem nagyon fontos, mert sokkal jobban meg tudjuk érinteni a gyermekeknek a lelki világát, illetve a szellemi fejlődését. És hát nem csak itt a Főutca 10-ben van lehetőség ezekre a múzeumpedagógiai foglalkozásokra, illetve a Ripronai tér egyben, hanem vannak külső létesítményeink, Szent Jakabon a Bencés apátság, a Ripronai emlékház fönt a Rómahegyen, illetve a Desadai látogatóközpont is egy nagyon kedvelt helyszín.
1: Milyen aktuális kiállítások vannak jelenleg itt a Ripronai Múzeumban?
0: Nagyon sok kiállítás fut egymással párhuzamosan. Központi épület együttesben 9 állandó kiállítás van, és 2 időszaki az, ami most megtekinthető. Ezekből több néprajzi témájú is van, természettudományi, ami Somogyország természeti kincseit mutatja be, illetve van egy vadászattal kapcsolatos, nagyon sikeres kiállításunk is. Van újkor történeti kiállításunk, ugye a fegyveres, amit már említettem. Van régészeti, tehát abszolút a régészeti kincseket bemutató kiállításunk, illetve a Kincsetérő Históriák című kiállítás, ami az új épületünkben kerül bemutatásra, ez pedig több szakágnak a gyűjteményét foglalja össze. Ez azért nagyon kedves egyébként a szívünknek, mert hogy, ugye mondtam, hogy Somogy megye a gyűjtő területünk, de adományozás révén azért tengerészeti gyűjteményt is őrzünk, illetve vannak olyan tárgyak, amik ebben a somogyi bemutatóban nem kerülhetnek bele a helyi viszonylatok miatt vagy másokból, azok most ebbe a Kincsetérő Históriákba mégis bemutatásra kerülnek, és elérhető lett a közönség számára.
1: Mi a tapasztalatod, mennyire nehéz megfogni ma a kamaszokat, a korai 20 éves korosztályt, felkelteni az érdeklődésüket, a kíváncsiságukat azzal kapcsolatban, hogy múzeumba járjanak? Említetted, hogy iskolákhoz is kimegy egyébként a múzeum, de például mennyire tartott fontosnak akár az online térben való jelenlétet?
0: Egy nagyon érdekes téma, és nagyon is beleillik a mai világunk problematikájába, hogy mennyire kell az online térbe elmennie mondjuk egy múzeumnak. Én úgy gondolom, hogy nagyon is szükséges ez, hiszen nagyon sok fiatal már csak ott tájékozódik, hogy a social médiában nézi meg, hogy milyen események vannak. Nekünk most elsősorban az a feladatunk, hogy egy olyan ízelítőt adjunk ezeken a social médiás felületeken, ami felkelti annyira a közönség figyelmét, hogy utána felálljon a fotelből, és elinduljon a múzeumba. Tehát ezt mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy ne vigyük át teljesen az internetre a múzeumnak a bemutató tereit. Nyilván igyekszünk alkalmazkodni a kornak a divatjaihoz, és igyekszünk olyan megjelenéseket létrehozni, ami beleilleszkedik az emberek életébe. De ez korosztályonként változó. Nagyon sokan a 40-es korosztályból vagy 40 pluszosan Facebookot használnak, nyilván nekünk is van Facebook oldalunk, de fel kellett ismernünk, hogy a fiatalabb korosztályt viszont már más platformokon tudjuk elérni, úgyhogy ebben is igyekszünk fejlődni és fejleszteni önmagunkat, és megjelenni mindenhol, ahol lehet, hiszen a küldetésünkben benne van az is, hogy egy fiatalkori szemlélet formálással alakítsuk ki a kultúra iránti fogékonyságot, úgyhogy mindenképpen meg kell érintenünk minden korosztályt.
1: Milyen lehetőségei vannak az iskoláknak, akár Kaposváron, akár a közelben, illetve az osztályoknak, hogyha szeretnének kirándulni egyet ide a múzeumba?
0: Arról már beszéltünk, hogy a múzeumpedagógiai programok, egyes múzeumpedagógiai órák gyakorlatilag igénybe vehetők a mi szervezésünkben, de nem csak egy-egy programra lehet jelentkezni, hanem nagyon érdekes lehet egy egész napos program is itt a múzeumban, mert van erre is lehetőség, hogy akár a kiállításokban kérjenek olyan vezetést, ami egy múzeumpedagógus által lebonyolított vezetés, és akkor úgy mondjuk el a gyerekeknek a nyelvén azt, hogy mit érdemes megnézni egy kiállításban, vagy ezeket a múzeumpedagógiai foglalkozásokat is lehet csomagban kérni, és akkor nem egy foglalkozást tartunk mondjuk egy délelőttre érkező csoportnak, hanem akár 2 vagy 3, úgyhogy ez nagyon jó kirándulás lehet egy-egy ilyen csoportnak. Akik vidékről érkeznek, vagy messzebbről jönnek, azoknak pedig tudunk abban segíteni, hogy mit lehet még itt Kaposváron nálunk megnézni, esetleg a Turinform irodával tudunk összehozni egy kapcsolódást, és akkor ők is segítenek abban, hogy mit érdemes, és mi a gyerekek korosztályának való látnivaló itt nálunk Kaposváron. van, de kombinálhatjuk még ezt a kirándulást úgy is, hogy akár eltöltenek itt a központi épület együttesben egy órát a csoportok, aztán pedig kimennek a Desedára, vagy fel a Riprónai villába, vagy akár Szent Jakabra, és akkor ott is eltöltenek egy pár órát a kollégákkal. Tehát érdemes ebben is gondolkodni, hogy akár a tanévvégi osztálykirándulások, vagy akár tanévközben egy ilyen jó kis napot eltölteni itt nálunk.

0: A kaposvári Riplőrónai Múzeum programjairól az intézmény honlapján, illetve közösségi oldalai lehet tájékozódni. Kisé elfeledett tisztsége templom esetében a zenei igazgató, a művészeti vezető leginkább karnagyot mondanak helyette, ami azonban már nem fedi mindazt, ami egy ilyen széleskörű megbízatással, vállalással jár. Hogyan látja mindezt egy orgonaművész és tanár, aki nem mellesleg a vízivárosi Szent Anna templomban lát el hasonló feladatokat? Balasi Bardabás Kövesdi Zsuzsannának mesélt hivatásáról.
1: Zenei igazgatói tisztségek ezek a zenetörténet folyamán, ennek külön hagyománya van az egyházközségekben, tehát az egy nagyobb egyházközségek élén voltak ezek a művészeti vezetők. Hát igen, azt lehet mondani, ez is egy olyan pálya, ami mára már egy kicsit csorbát szenvedett, vagy az elfeledettek közé került, holott régen ezek a tisztségek egyrészt fölölelték a legnagyobb zeneszerzőinket, akit csak ismerünk, mindenki hasonló tisztséget töltött be, másrészt meg nagyon komoly társadalmi megbecsültsége volt.
2: A Szent Anna templomról szóló gyönyörűséges könyv van itt előttünk, amely a vízivárosnak csodálatos emléket állít. Ez a kiadvány évfordulóra született, de most is aktualitása van.
1: Hogyne, Koltai András egyházközségi történészünknek a munkáját foghatjuk a kezünkben, és valóban, hiszen minden mai napig lehet belőle dolgozni bárkinek, nagyon jó összefoglaló munkának tartom, én is nagyon sokat tanulhattam belőle. Én szeretem nagyon szélességében, ha szabad így fogalmaznom, megismerni mindennek a történetét, a teljes spektrumában. Tehát amikor az orgona történetét kutattam itt a Szent Anna templomban, a Batthyány téren, a vízivárosban, akkor mindenképp szükséges ahhoz, hogy teljes történeti háttérrel legyen tisztában az ember. Hát igen, az életemnek része is ez, hogy organológiával is foglalkozok. Ha a repertoár nézzük, ott is nagyon fontos az, hogy az ember tisztában legyen a játszott műnek a háttér tudásával, háttér ismeretével, de így a hangszerpartnak is természetesen a történeti háttérét azért úgy gondolom, hogy valamilyen szinten mindenkinek ismerni tudnia kell ahhoz, hogy erről megfelelőképpen tudjon beszélni, majd megszólaltatni, vagy aktívan zenélni ezekkel az instrumentumokkal.
2: A Szent Anna templom hol helyezkedik el a fővárosi templomok történetében?
1: Hát, hogyha a múltat nézzük, akkor első helyen Budának a fő temploma volt a Szent Anna templom, tehát ez azzal a szándékkal is készült, és nagyon sokáig ezt a tisztséget sikerült betöltenie. Egyébként nagyon érdekes, hogy a főváros fenntartásában működött, tehát ők fizették az alkalmazottakat is, és minden egyéb mást. Van még mai napig is fővárosi fenntartású templom, ha jól tudom, a belvárosi templom, az Erzsébet hídnál, vagy éppen a kőbányai Szent László templom. Hát aztán később a Szent Anna templom minden kikerült, de talán pont ennek volt betudható az, hogy már a megépüléskor, a 1750 körüli időszakban is már nagyon komoly kulturális zenei élet volt. A budavári Mátyás templommal együtt, itt a Szent Anna templom Batthyány téren mindig egy ilyen konkuráló templom volt, ezt kulturálisan nagyon komolyan vették az őseink, és már 1750 tájékán is a Mátyás templom a konkuráló zenei életet akartak létrehozni, és ez sikerült is nekik, erről nagyon sok írásos emlék van.
2: Hogy folytatódik ma ez a zenei élet?
1: Ugyanúgy. Azt gondolom, hogy kisebb-nagyobb megszakításokkal nyilván háborúkat élt, hát ides tovább 280 évet a templom. Tehát nagyon sok minden történt azóta, de nagyon sok zenész működött és működik mind a mai napig itt a templomban. Például pont az 1750-es évek környékén alapított, akkor így hangzott zenei isten tiszteleteket, hiszen katolikus templomról beszélünk, de így nevezték el. Ezt az alapítású zenés szentmiséket mind a mai napig minden hónapban egyszer tartjuk a Szent Anna templom. Nyilván ezek mögé zenész csapat is társul. Hát ides tovább 26 éve működök ott 1999 óta. 2011-ben fölismertem azt, hogy itt létre kell hozni nagyon komoly zenész csapatokat ahhoz, hogy gyakorlatilag fönn lehessen tartani ezt az örökséget. Ez egy jó felismerés lehetett talán az életem folyamán, hogy kollégákat kell hívni magam mellé, és azokkal együtt kell egy zenész csapatot, egy művész légkört kialakítani. Úgyhogy majdnem közel 100 zenész működik a Szent Anna templomban, de hát itt 4 együttesről van, szóval 3 zenekar, egy pedig ugye a hivatásos énekesekből álló, sokak által ismert Szent Anna templom énekesei nevet viselő együttes.
2: Ez egyedülálló a magyar egyházi életben, nem?
1: Én azt gondolom, hogy kiemelkedő. 30 éves koromban próbáltam felismerni, hogy akkor rendben van, itt valami csoda van, fogalmazzunk így, hiszen aki elmegy a Batthyány térre, az látja ezt az épületet, ezt az UNESCO-díjat, fantasztikus épület együttest. A betér a templom belső terébe, akkor látja, hogy milyen kiemelkedő művészi munka tárulott a szeme elő az enteriőrben. És valahogy 30 évesen én azt átláttam, hogy mi lenne, hogyha ezt akkor mi följebb strófolnánk, hogy mi lenne, hogyha mi az élén próbálnánk járni a legújabb egyházzenei törekvéseknek. És akkor Párizsból hazahoztam nagyon sok ötletet, mint orgonazeneileg, mind a liturgikus zenében, tehát én komoly tanulmányi futakat tettem azért, hogy megtanuljam az ottani hangvételt, stílusokat, és ezt sikerült azóta elültetni. Én örülök, ha egy püspök atya eljön hozzánk misézni, és azt mondja, hát szó szerint idézem, te komponáltad ezt a válaszos zsoltát, tehát ez fantasztikusan szólt, és ez valami újszerű volt, és valami egészen haladó, és talán lefordítom, próbálunk beletalálni az ízlésbe, mert ez egy nagyon fontos szó ma szerintem az egyházzenét tekintetében is, de mindenben az ízlésnek a visszaállítása, vagy tanítása, hogy hogyan lehet a modern ízlésesen megcsinálni, vagy ha tetszik, a gitáros könnyűzenét ízlésesen megcsinálni, mert itt is egy nagyszerű Tóth Péter által vezetett gitározenekarunk valami szenzációs többszólamba, és vokálisan, és egészen, tehát a zenei munkájuk fantasztikus, amit hétről hétre próbálnak, tehát még egyszer olyan zenei csapat áll körülöttem, amire nagyon büszke lehetek, és ez adta az ötletet, hogy menjünk az új irányok felé, és próbáljunk a legek között működni, úgyhogy én ezt hivatásomnak tekintem, hogy a Batthyány téren, aki kinyitja az oldalunkat, vagy bejön a templomba, az olyasmit kapjon, amit a saját egyházközségébe is el tud vinni zenei indítatásként.
2: Ennek nagy vonzereje lehet az utánpótlás tekintetében is.
1: Nincs panaszom. Én azt látom a fiatalok, akik oda bejönnek, nincsenek kérdőjelek számukra. Nálunk az egyházközségben is sok fiatal zenél, és akkor hirtelen jön az ötlet, hogy mi lenne, ha orgonálna. Semmi akadálya. Próbáljuk meg, és aztán így hétről hétre sajátítják a szakmát. Ugyanígy lett a Szent István Bazilikának a legújabb karnagy, a Farkasházi Dávid. Ő nálam tanult fiatalként, ugyanígy a Szent Anna templomban, és hát ő lett most már ugye a bazilika karnagya. Sokan tanulták ki nálunk a szakmát. Nem eltitkolt célom az, hogy létrehozzunk egy olyan ösztöndíjas képzési rendszert, ami ott a Szent Anna templomban működik, majd megint csak a párizsi Notre Dame mintájára. De azt gondolom, hogy ez is egy olyan szakma, amit a bőrünkön keresztül tanulunk, tehát ott a gyakorlatban lehet az énekeseinknek is megtanulni, vagy az organistáinknak is mindazt, ami ott folyik.
2: Emlékszem, hogy korábban elterjedt egy olyan hír, hogy nagyon sok orgona felszabadul Európában, Németországban is, nincs rá szükségük, hiszen kihaltak a templomok, és átveszi egy másik terület. Létezik még ez, hogy lehet orgonákat külföldről viszonylag jó körülmények között szerezni, vásárolni?
1: Ez egy abszolút tendencia. És itt azért hagyj említsem meg emellett a történet mellett azt is, ami egy igaz természetesen, hogy óriási kulturális örökség a német vonal. Tehát ugye nekünk például pont az orgonazenében a német, francia, olasz és az ibériai vonal a legerősebb kulturális vonalak, innen táplálkozunk. Tehát akkor, amikor Németországról beszélünk, akkor például egy egyházzenei vagy egy orgonazenei dinasztiális alapokon nyugvó világörökségről beszélünk. Azt képzeljük el, hogy ott olyan erős az orgona kultúra, ami nekünk fogalmunk se lehet valószínűleg egész életünk folyamán, hogy mennyire szervesen jelen van egy hétköznapi család életében is. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy most különféle okokból kifolyólag, például Covid és egyéb más, bizonyos dinasztiális cégek bezárnak Németországban, és mondjuk lehúzzák a redőnyt, most mondok valamit 800 év után, ami óriási nagy idő, akkor valóban most olyan helyzetek állnak elő, amikor Németországból lehet valami fajta örökséget megvásárolni. Na most ez nem egy garázsvásár akció, hanem föl kell ismerni ennek a kulturális jelenségnek először a jelenlétét, és aztán ebből valamit, hát én azt gondolom, hogy honosítani itthonra. Tehát én amikor egy érdekes helyzet állt elő márciusban, hogy kiárusítanak jémlik orgonákat Németországban, akkor én nem általtam megvásárolni az egyiket, egyébként hozzáteszem potom pénzekért. Tehát, hogy ezek olyan hangszerek, amikben olyan dinasztiális tudás van, amit itteni erőben mi nem tudunk reprodukálni. Tehát most is jémlik orgonánk van a Szent Anna templomban, az egyébként egy nagyon aranyos magdeburgi püspöknek az ajándéka volt, a látássérült testvérek lelki gondozását 1985-ben, tehát még a régi rendszerben. Tehát csoda az az orgona is, a nagy orgonánk. Én mindig úgy fogalmazok, vagy úgy fejezem be a mondatot, hogy fel kell ismerni a változást, vagy talán azt, hogy valami új idők jönnek. Aki erre képes kihegyezni az érzékenységét, hogy mikor indul újra valami, az nagyon fontos, ha valakinek ez megvan, minden tekintetben, bármely munkakörben. És most a Szent Anna templom életében is valami hasonlót láttuk, hogy talán eddig soha nem tapasztaltam ilyet, hogy lehetőségünk van még egy orgonát építeni, már pedig most heteken belül lesz történik. És nem is akármilyet, hanem egy ugyanilyen jémliket. Ez a 7. jémlik orgona Magyarországon. Érdekes módon a jémlik cég, a Dresdai alapítású és Johann Sebastian Bach orgonaépítőit felülelő cégnek az orgonáiból 6 került ide egyébként a 80-as, 90-es években, és ez lesz most a 7. Nyilván ez volt mindig a kuriózum a Szent Anna templomnak, mert a többi az állami kézben van, tehát állami fenntartású koncerttermekben, illetve oktatási intézményekben vannak, és egy még van a Dohány utcai zsinagógában egyébként. Egy nagy jémlik orgona.
2: Az az érzésem, hogy hihetetlen, hogy mit tehet egy ember, egy művész lelkesedése, hozzáértése olyan időkben is, olyan világban is, amely már nem a kultúrát emeli elénk, hanem sok minden mással igyekszik elterelni a figyelmünket ezekről az értékekről.
1: Sokszor álmodtam én azzal, hogy orgona együttes lesz itt a Batthyány téren, és itt valami csodálatos dolog lesz, vagy hogy lesz egy ilyen énekkarunk, amire nagyon büszke vagyok, vagy hogy a vesperásokat be tudtuk indítani nyugati mintára, amit létrehoztunk, most már nem tudom, talán 4 éve, vagy hogy lesznek tanítványim, akik majd fölvállalják ezt, és viszik tovább ezt a szellemiséget, és aztán minden ragadt egymásra. Próbáljunk megőrizni nagyon sok mindent. És talán pont ez volt az oka ennek a mostani orgonépítésnek is, hogy talán Németországból próbáljunk valamit megőrizni, vagy hazahozni ebből a hatalmas orgonakultúrából. Hát azt képzeljük el, hogy körülbelül ugyanúgy fog hangzani, mint a mostani nagy orgona, de a kis kupola alul fog megszólalni az egyik oratórium karzatról, és ez a két kupola, meg ez a két orgona nagyon izgalmasan fog szólni, úgyhogy nagyon várjuk orgonistaként is, meg az egy egész egyházközségben nagyon várja ezt az új hangzást.
2: Hogy lehet bekapcsolódni, ha valaki most kedvet kapott ehhez a csodálatos világhoz?
1: Én azt gondolom, hogy most például pont az orgonavat avatással kapcsolatban minden hónapban lesz majd egy programunk, ami az orgonával foglalkozik. A neten megtalálnak minket a szentanazene.hu oldalon, ez már tulajdonképpen majdnem, hogy 20 éve üzemel ez az oldal, amikor elkezdtem működni. Amiben részt tudnak vállalni, az például pont az adományok. Hát ez is egy érdekes dolog volt, mert amikor elkezdtem márciusban ezt az orgonaépítést, és hát képzeljük el, hogy elhozni egy orgonát Németországból az Északi-tenger partjáról. El kellett először utaznom, meg kellett hallgatnom, ki kellett próbálnom. Nagyon nagyok a tétek. Tehát itt a Szent Anna templomban nagyon-nagyon sok művész fordul meg az év folyamán. Nagy a renoméja a templomnak, de ezt nem én építettem föl, hanem az elédeim. Manapság renomét elveszíteni legkönnyebb. Én azt látom. És fölépíteni meg olyannyira nehéz is. Akkor nem láttam én előre, hogy ebből hogy fogunk anyagilag kijönni, de aztán az első kerületi önkormányzat rögtön megtámogatta ezt a projektet a csodával határos módon. Az emberek, a művészek kérésemre hozzájárultak, úgyhogy ma már ilyen 300 000 forint környéki mínuszunk van ebbe az egész projektbe, úgyhogy aki hallja, adja át alapon, várjuk még az adományokat, és aki nagyobb összeggel járul hozzá, és ugye látjuk a nevét az átutalási számlán, az természetesen fölkerül az örökké valóságnak egy emléktáblára. Összefoglalólag egy olyan történelmi helyzetben vagyunk most itt is ezzel a német örökséggel, hogy ez egy fordulópont, és ezt át kell látnunk. 1985-ben valami csoda történt ezzel a templommal, amikor ez az orgona megépült. Egyrészt óriási egyházi élet volt mindenütt. De Múlcsai Gábor plébános, aki akkor volt a templom plébános, ő ezt felismerte, átlátta. Akkor itt az egyházzenei élet megindult. Az egyházzenészek mind itt akartak hangversenyezni a Batthyány téren. Orgonisták váltották egymást az orgonán. Szinte állandóan szólt a Szent Anna templom jémlik orgonája. A Olivier Latré eljött a párizsi Notre Dame-ból, és az első magyarországi koncertjét itt adta a Szent Anna templomba. Ez megvan a Bartók rádióban, ez a felvétel egyébként, néha meg szoktuk hallgatni, nagy örömmel adják. Úgyhogy itt 24 évesen én rájöttem, hogy itt valami van ebbe a templomba, amiben jó részt venni, és nem volt kérdés számomra, hogy hát én akkor így szeretnék működni, most is valami fajta hasonló csodának lehetünk a részesei. Én igazából nem tudom, hogy mi fog itt most történni. Ezzel a Jóistenre való ráhagyatkozással éltünk ott hétről hétre, de a múltat ismerve itt valami csoda fog történni.
0: Az interjúban is említett második orgonát, tehát Balasi Bardamás adományozta a Szent Anna templomnak. A hangszer a dresdai Jamlich műhelyben készült, amely a Johann Sebastian Bach keze alá dolgozó Silbermann manufaktúra szellemi örökösének tekinthető.

0: Egyfajta szellemi emlékművet szeretett volna állítani a Mohácsi csatának a Mindig itt leszünk című musical szövegét és dalait is jegyző Szomor György. A művész, aki az egyik szereposztásban Második Ulászlót is alakítja, egyszerre szerette volna a kortársak és az utókor látásmódját visszaadni, és egyben azt üzenni, hogy egy nép a legnagyobb tragédiák ellenére is képes a megmaradásra. A beszélgetőtárs Ungvári Judit.
1: Talán a várakozásokat felülmúló siker övezte a Mohács 500 premierjét is, illetve hát az azt követő előadásokat is. Hogy élte meg a darabnak az ekkora volumenű sikerét?
2: Azt gondolom, hogy egy életre szóló élmény volt. Mohácson ez a bemutató, egy ős bemutató mindig az, főleg, hogyha saját szerzeményem kerül bemutatásra, de hát ahogy ön fogalmazott, hogy mindent felülmúló, a várakozásainkon túlmutató siker volt, és a sikeren túl egy olyan nagyon nehezen megfogalmazható, a közönség felől érkező szeretet, azt gondolom, hogy amiért mondhatjuk, hogy csináljuk ezt az egészet, és az, hogy ott Mohácson az a 7000 ember egyé vált, ez leírhatatlan érzés.
1: Milyen visszajelzéseket kapott egyébként személy szerint? Hát gondolom azért ismerősök is voltak, akik nézték. Tehát, hogy mi volt az, amit vett a közönség? Milyen tapasztalata volt erről?
2: Több darabomat mutatták már be, és volt köztük nagyon-nagyon sikeres is. És ugye számos darabban játszom, tehát megéltem különböző szintű sikereket, a nézők reakcióit is általában. Ismeri az ember bizonyos darabokra, körülbelül számít is rá, hogy milyen visszajelzések érkeznek, és ami engem meglepett, hogy ennél az előadásnál, azon túl, hogy legtöbbször ugye a dicsérő szavak jutnak el az emberhez, általában nem annyira szokták mondani, hogyha mondjuk kevéssé tetszett, vagy nem tetszett, de azért szokták. És most ezek a hangok nem voltak, én ezt most mint magánember tudom mondani, vagy mint színész, vagy akár mint a mű egy alkotója, és amit észrevettem, és ami ritka, sőt nagyon ritka, hogy attól függetlenül, hogy valaki színházba járó, kevésbé jár színházba, idősebb férfi nő, mindenki hasonlóképpen beszélte az előadásról, és ami a mi szándékunk volt, és ez egy elhatározott szándék volt, hogy ne legyen feltétlenül kizáró oka történelem ismeretének a hiánya, mondjuk, vagy olyan szintű ismerete, ami mondjuk egy történészi, vagy egy történelem tanár szintű ismerete a történelemnek, hanem mindenki a saját történelmi tudásához mérten, ha bejön az előadásra, akkor is tudjon magával hazavinni ebből az előadásból, és értse a cselekményt, a történetet. És ez úgy veszem észre, hogy talán sikerült.
1: Ugye, amikor még a premiért megelőzően beszélgettünk, akkor nagyon koncepciózusan fontosnak tartotta, hogy élő húsvér emberek jelenjenek meg ezekben a figurákban, azok a dilemmák jelenjenek meg, amelyeket ugye átélhettek ezek a szereplők. Tehát valóban nem egy történelem könyvet akartak, hát hogy mondjam, színes illusztrációként színpadra tenni, hanem valódi drámát. Ez mennyire jött át?
2: Szintén a visszajelzésekből azokról tudok nyilatkozni, hogy jó gondoltuk, hogy alapvetően a színházban a közönség az érzelmeken keresztül tud velünk jönni, és ha megmutatjuk azoknak az embereknek a kétségeit, az érzéseit, hogy milyen helyzetben voltak, és nekünk ez is volt a célunk, hogy megmutassuk azt, hogy egy ilyen helyzetben hogy születhetett meg az a döntés, amire aztán végül jutottak, vagy mit érezhet, hiszen pontos történelmi tudásunk nincs mondjuk egy Lajos Mária Mász éjszakáról, de azért a későbbiekből, hogy például Habsburg Mária ugye élete végéig hordta az őszvegyi vágylat, és nem ment férhez annak ellenére, hogy a családja kérte, hogy lépjen be a diplomáciába, de őrizte a halott Lajos emlékét élete végéig, bár 21 évesen özvegyült meg. Azért itt feltételezhető egyfajta érzelmi elköteleződés ezekből a dolgokból, és ezt az érzelmi elköteleződést mondjuk néhány dalban tudjuk megjeleníteni, de ott megpróbáltuk. De ami érdekes és ami fontos, hogy attól függetlenül, hogy mi a mi szándékunk, néha természetesen akár a szándékunk ellenére is történhetnek dolgok, vagy a néző mindig mást az egyik néző így gondolja, a másik néző úgy gondolja, és például az egyik nagyon ellentmondásos történelmi személyiségről, mondjuk Szapolyai Jánosról néhány mondatban mondok egy-két érdekességet visszajelzés szinten, hogy volt, aki megköszönte, odajött hozzám, és azt mondta, hogy mennyire köszönöm, és mennyire örülök, hogy Szapolyait rehabilitáltátok ebben a darabban kvázi. És volt olyan, aki például ezt hiányolta, hogy itt nincs Szapolyai árulónak beállítva, miközben ugye nem, de valaki így értelmezi, valaki úgy értelmezi, és azt is hozzá kell tenni, hogy a legújabb történelmi kutatások időnként más állítanak, mint amit mondjuk mi annak idején tanultunk történelemből, és felülírják az akkori tudást és a sztereotípiákat, és így van ez a Jagellókkal is például. De mi ezeket megpróbáltuk elmesélni, úgy, ahogy a mi lelkünkön keresztül, és aztán a néző, ha egyszer nézi meg, ha kétszer nézi meg, volt olyan ismerős, aki négyszer nézte meg, és akkor hallott ki belőle olyan dolgokat, ami például addig nem.
1: Ha már említette a újabb történelmi kutatásokat, ezeket íróként mennyire vette figyelembe, vagy mennyire törekedett arra, hogy kicsit azért a történelmi érdekesség mondjuk így szemszögéből is megmutassa?
2: Nagyon törekedtem rá, mindenféle forrásból próbáltam információt szerezni, és ahogy volt történésszel is beszélgetésünk podcast műsorban, és ő is elmondta, hogy meg se tudja cáfolni, de azt se tudja mondani, hogy bizonyos dolgok úgy voltak, ahogy, mert nincs róla olyan ismeretünk, ami konkrét lenne, vagy tényszerű. Ezért a történészek is következtetni próbálnak. Nyilván az a háttértudás tekintetében ugye ennek mennyiségétől és az információkon múlik. Nyilván nagyon-nagyon nehéz terepre érkeztünk, de megpróbáltunk minden tekintetben óvatosan eljárni, de az időnként az embernek le kellett tenni a voksát bizonyos dolgok mellett, és erre mondta azt az egyik történész barátunk, hogy ez egy bátor cselekedet volt. Más meg mondjuk ezt könnyelműségnek tekinteni.
1: Azt is mondta, ugye, hogy már nem az első ilyen jellegű darabja, viszont azt lehet mondani, hogy mondjuk így, hogy a magyar történelmi tematikában azért ez egy jelentős téma, és hát azért ilyen horderejű témával még, hát nem csak ön, hanem egyáltalán musicalben nagyjából csak az István a királyban foglalkozott bárki, hiszen ugye azért ezek a magyar történelmi sorsfordulók nincsenek meg ebben a műfajban. Ez mennyire volt nehézség, vagy mennyire volt nyomasztó, vagy akár inspiráló, amikor megírta ezt a darabot?
2: Alapvetően a Mohácsról bennünk él egy olyan kép, és bennem is élt egy olyan kép, hogy egy vesztes csata, amiről nagyon nehéz beszélni, hiszen hogy mesélünk el valamit, ahol vesztettünk, és oly sok mindent vesztettünk, azon túl, hogy ugye sok minden történt Mohács után, és nagy sors tragédiaként éli meg a magyarság, és erről úgy beszéljünk, hogy ez érdekelje az embereket, és ne feltétlenül azt lássuk benne, hogy itt valamit elveszítettünk, hanem annak ellenére, hogy ott elveszítettük a csatát, annak ellenére, ami történt a Mohácsi csata után, mégis meglássuk azt, ami van, és amiben kapaszkodhatunk, hogy még mindig itt vagyunk. És ez a munka, amit ha most munkának nevezem, mert munkának nevezi az ember, amikor elkezdi, amikor befejezi, akkor már nem ezt mondja, és én így voltam ezzel a darabbal, hiszen annyira, ahogy olvastam, ahogy minél mélyebb ráhastam magam a történetekben, annál jobban gondoltam, hogy ezt muszáj megmutatnunk, ezt a fantasztikusan érdekes, izgalmas korszakot, és mindenképpen ezeken az emberi drámákon keresztül, ami kíséri ezt a történetet, hogyha például Lajos életén keresztül nézzük, és ha ide behozom is, mert azért nem akarok most nagyon csapongani, akár Tomori Pál szerepét ebben a dologban, az ő sorsát, ami idáig vezetett, szóval olyan fantasztikus életekkel találkoztam, amiről azt gondoltam, hogy jó mesélni, jó beszélni, és a végén ez állt össze egy darabbá, életem egyik legemlékezetesebb alkotói folyamata volt.
1: Elképzelhető-e, hogy folytatja valamilyen módon, tehát hogy kedvet kapott-e akár a téma továbbbontására, vagy hasonló témák megvalósítására?
2: Én még fel se ocsuttam a premierek sikere után, és már bennem még nem fogalmazódott meg a gondolat, hiszen teljesen máshol voltam lelkileg és pszichésen is, amikor már jöttek ezek a mások által megfogalmazott kérések, kérdések, és engem is elgondolkoztattak, úgyhogy jelen pillanatban ebben a periódusban vagyok. Kedvem nagyon lenne, sok mindenem múlik, de a kedv az nem hiányzik.
1: Van-e olyan dal, amire különösen büszke?
2: Tele van személyes kedvenccel. Nagyon nehéz kiválasztani. Most talán azért választanám a Nagy Vihar című dalt, mert valami miatt, ha azt a dalt meghallgatjuk, akkor egy kicsit benne van a rezenciája, de mondhatnám az utolsó dalt is, ami nagyon mindig más a kedvencem, itt milyen állapotban vagyok, vagy az első dalt, vagy a Ne sírt, vagy hát nem tudom, most nagyon nehéz helyzetben lennék, aki kellene választanom egyet.
1: És van-e olyan, amiről az a visszajelzés jött, amiből az látszik, hogy esetleg sláger lehet?
2: Ebből is több van, igen. Tehát Ulászló dala, a Félkarú óriás, de ugyanígy mondhatom a Ne sírt, vagy ugyanígy mondhatom az utolsó dalt. Ahány emberrel találkozom, ha nem is mindenkinek, de más-más kedvenceket sorolnak, és ez azért jó, mert ebből azt szűröm le, hogy nem egy dalos darabról van szó.
0: A Mindig itt leszünk című musicalt tavasztól láthatja ismét a nagy közönség a Budapesti Operett Színházban. A beszélgetés a Budapesti Operett Színház támogatásával valósult meg. A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Varga Rabona válogatta. Búcsúzik a műsorvezető, Lázár Csaba.

0: Kriston Endre 1877-ben született, 1923-tól az Egri Egyházmegye sejét püspöke volt. 1946 májusa és novembere között internálták. A 17 órai híreket követően egyháztörténeti magazinunkban Szabó Tamás tudományos kutató beszél arról, milyen megpróbáltatásokat kellett elszenvednie Kriston Endrének.
1: Más tevékenység is volt vele szemben, nem csak a megfigyelés, nem csak a lehallgatás, hanem az úgynevezett K ellenőrzés, a küldemény ellenőrzés is. Az ő személyével kapcsolatosan ez egészen komolyan jelen volt. Volt olyan levele, ami sosem ért célba, kézbe foghattam ezeket a leveleket, hiszen az operatív dossziéba lelettek fűzve, de olyan is van, ami csak le lett fényképezve, és továbbításra került, de a fényképek alapján most azt mondjuk, hogy szerencsére tudunk valamit abból, amit maga Kriston Endre írt le, vetett papírra, egy-egy gondolatot ismerősének, barátjának. Ebből tudom azt is például, hogy Endrédi Vendelle jó barátságban volt, őnek is ír egy-két dolgot, de ugyanakkor virágnyelven is próbál mesélni. Sejti, hogy vannak vele szemben más dolgok is. Nagyon-nagyon komoly az ő megfigyelése. Szerencsére nem bírják felépíteni a következő vádat, ami a gumitörvény alapján, hogy mondjam így, próbálnak vele szemben megvilágítani, ez pedig nem más, mint az izgatás.
0: Kriston Endre Egri Egyházmegyés segédpüspök megpróbáltatásairól beszél Szabó Tamás tudományos kutató a 17 órai híreket követően egyháztörténeti sorozatunkban.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Jerry Pillé, az Egyházak Világtanácsának főtitkára is előadást tart a Pannonhalmi Főapátság pénteken kezdődő nemzetközi ökumenikus konferenciáján, adta hírül a Magyar Kurír. A kétnapos tanácskozás középpontjában az egyházak egysége, a keresztény közösségek együttműködése és a társadalmi megbékélés áll. Kedvezően értékelték a magyar-vatikáni kapcsolatok alakulását a csütörtöki vatikáni tárgyalásokon, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az MTI-vel. Magyar Péter miniszterelnököt a pápa magánaudiencián fogadta, majd a kormányfő Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyalt. A megbeszéléseken az ukrajnai és közel-keleti konfliktusról, valamint a keresztény közösségek védelméről is szó volt. Öt előterjesztés megtárgyalását kezdeményezi a Tisza párt az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. Derül ki Bújdosó Andrea frakcióvezető indítványából. Az országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett levél szerint a képviselők a legfőbb ügyész megválasztásáról, valamint Magyar Péter, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügyéről dönthetnek. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MTI-vel. A szennyvízvizsgálatok alapján országosan stagnál a vírus örökítő anyagának koncentrációja, ugyanakkor nőtt azoknak a településeknek a száma, ahol kimutatták annak jelenlétét. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen, hiszen 4 taggal telepedett le a városban a Szent Ferenc kisnővérei rend. Számolt be róla csütörtökön a Magyar Kurír. A nővérek új rendházát és kápolnáját Palánki ferencések áldotta meg a Szent István templomnál. Ferences lelkiségű szerzetes közösség több mint 80 év után talált ismét otthonra ezen a helyen. Kárpátaljai magyar oktatási intézményeket keresett fel Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, közölte a hivatala az MTI-vel. Az ombudsman többek között Munkácson, Beregszászon és Nagy Dobronyban vizsgálta a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesülését. A látogatás tapasztalatairól később jelentés készül. Megrongálódott a 120 éves Szent Pokrovszki templom a Kijevet ért éjszakai orosz rakéta és drón támadásban, közölte Volodymyr Nakonecsnyi kerületi vezető a Telegramon. A templom ablakai, kupolái és történelmi homlokzata is károsodott. A csapásokban 2 ember meghalt, 8 megsérültek. Közel 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió tanácsa. Derült ki a testület csütörtöki tájékoztatásából. Az összeg az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz. Az uniós tájékoztatás szerint Ukrajna az eddig előírt 95 célkitűzéséből 84-et teljesített. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton kifelé a Szerbantal utca közelében. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a közlekedést az M0-ás autóúton a Deák Ferenc híd felé a 6-os főút után, akadozik az előrejutás. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza tér előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton, a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, valamint a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánchídig. Kovács Botond, BKK Info.
2: Erősen megnövekszik a felhőzet, többfelé esőre, záporra, nyugaton zivatarra is számítani kell. A hőmérséklet késő este 8 és 14 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 17 órakor lesz. Magyar Téka, a könyvtáros Nagy György András.
4: A Magyar Nemzeti Múzeum ezévi szerzeményei között az első helyet foglalja el a század legnagyobb alakjának könyvtára, s a mód, mellyel annak birtokába jutott, ama szép napok emlékét idézi fel, midőn a nemzet legjobbjai vetélkedtek az elsőrendű hazai kulturális intézet gyarapításán. Írta 1894-ben, már Kossuth Lajos halála után a korabeli sajtó. A cikkből az is kiderül, hogy ez a különleges téka május 28-án 28 ládában vasútra tétetett, s azóta útban van Budapest felé. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Gondolom, nem árulok el titkot azzal, hogy a szállítmány célba ért. De mostanra elérkezett az az idő is, hogy a Turini Remete gyűjteményéből könyv született. A címe Hóduló tisztelettel. Hogy miért? Ez is kiderül abból a beszélgetésből, amit a szerzővel, Elbe István művelődés történésszel, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársával folytattam. Tulajdonképpen ez a kötet a külcsíne és a belbecse alapján,

0: ajándékként kapott Kossuth, így pont az amerikai körútján kormányzónak kiáró tisztelettel járultak eléje, és adtak nagyon különleges ajándékokat. Ez előbb említett 21 kötet is ilyen. Hogyha Amerikánál maradunk, akkor csak kettőt említenék. Az egyik az amerikai Biblia Társulat könyvkötőinek az ajándéka, egy hatalmas, csattos, veretes, aranyozott Biblia, amelynek a borító fedelére írták rá aranyozva a dedikációt. A másik meg egy olyan négykötetes munka, Jefferson összes művei, amit az utódai adtak ki, szintén bőrbekötve, aminek az az érdekessége, hogy bár Kossuthnak szánták ajándékba, és
1: ezt meg se kapta, ugye?
0: Így van. Bele van írva a dedikáció, hogy az örökösöktől Kossuthnak, szintén egy államfőnek kiáró tisztelettel, és végül nem adták oda neki, hanem ott maradt Amerikába.
1: Van-e ezek között a könyvek között, amit maga Kossuth vásárolt? Mert nyilván, hogy van, de hát azért abban a korban nagyon nem volt egyszerű ezt megtenni. Én úgy emlékszem a saját olvasmányában, hogy legtöbb esetben a folyóiratokban jelentek meg hirdetések, valaki azt mondta, szükségem van erre a könyvre, aztán vagy talált egy megbízható embert, aki elviszi a pénzt és elhozza a könyvet, vagy nem.
0: Ha olyan könyvről volt szó, ami nem abban az országban, vagy nem ott jelent meg, igen, akkor valóban így volt. De egyébként hát azok a kiadványok, ugye utólag már nehéz kikövetkeztetni, hogy mi az, amit Kossuth vásárolt, és mi az, amit ajándékba kapott. Általában, amit ajándékba kapott, azért igyekeztek díszkötés bekötni. Tehát gyanús az, vagy hát az valószínűbb, hogy amelyek eredetien úgymond paperbackbe, tehát kiadói papírkötésbe maradtak, azok között lehetnek a vásárolt példányok, illetve amiről Kossuth mondja maga, hogy ő maga előfizetett, ilyen például egy természettudományi folyóirat Franciaországból. Ezt ő írta, hogy egész idős koráig folyamatosan évente előfizetett erre.
1: Ugye tudni kell, hogy neki valóban volt egy ilyen irányú érdeklődése, sőt, lehetne ennek a része, de sajnos elveszett az őslénytani gyűjteménye Kossuthnak.
0: Igen, hát nagyon szép herbáriuma volt, nagyon szép őslénytani gyűjtemény, de hát sajnos ugye az 56-os forradalom az megtette a maga hatását a Nemzeti Múzeumnak a régészeti gyűjteményébe, a természettudományi részén.
1: Ott volt egy tűz akkor, ugye?
0: Igen, igen, igen, egy nagyon súlyos tűz volt.
1: Vannak nagyon érdekes, meg izgalmas kötetek is, egy reuma tanácsadó könyv, vagy hogy is van ez?
0: Hát rátapintott a kedvencemre. Ő egy kolozsvári fodrász volt, egy bizonyos Nedoroszték János, aki, hát ez is jól mutatja azt a példát, hogy igazából az ajándékba küldött köteteknek a nagy része a Kossuth kultusz része, és ez tipikus példája a Kossuth kultusznak. Az illető egy egyszerű fodrász, olvassa egy helyi lapban, hogy Kossuth reumában szenved, és szeretne ő is valamivel hozzájárulni Kossuth egészségének a javításához. Neki van egy természetgyógyász munkája, ráadásul egy német gépészmérnöknek a találmánya, hát amit manapság így megborzonganánk, hogyha csak elolvassuk, hogy miből állt a gyógymód. A lényeg az, hogy nála van ez a könyv, ez a német nyelvű munka, és egy tiszteletteljes levél kíséretében, amelyik mellé applikálja a fényképét, ezt elküldte Kossuthnak. Az az érdekesség, és itt kicsit Kossuth emberi mi voltára is rá irányul a figyelem, hogy még ezt is megbecsülte, és elrakta a könyves polcára, hiszen mind a levél, mind a fénykép erről a ma már ismeretlen személyről fennmaradt, és hát aztán egy kicsit kutakodva azért kiderült, hogy helyi szinten, lokális szinten Kolozsváron azért egy ismert személyiség volt, mert részt vett a 48-49-es szabadságharcban, mint nemzetőr, és aztán a városnak megbecsült polgára lett.
1: Sok ilyen Kossuth kultuszt ápoló illető később Kossuth szobrok állításában is jeleskedett.
0: Ez így van. Gondolom, akkor a körmendi biciklitúrázóra gondol, a másik ilyen, igen, hát udvari Feri, akit Körmende mai napig egyfajta tiszteletű vesz, hiszen ha Körmendre látogatunk, az ottani városi múzeumban még mindig megcsodálhatjuk a velocipédjét annak idején, amivel elkarikázott a párizsi világkiállításra.
1: És amivel nem volt olyan egyszerű, akkor még halad, hát, mert ugye ez a bizonyos nagy kerekű kerékpárról van szó.
0: Így van, ebben komolyan fel kellett ugrani a nyerekbe, és már meg is kellett tartani magát az embernek, és hát ezért egy különös bravúr, hogy visszafelé, ahelyett, hogy igyekeztek volna haza, mert az öccsével csinálták meg ezt a túrát, egy kitérőt tettek Torinóba, Kossuthot meglátogatni. Hát el lehet gondolni, az Alpokon keresztül mennyire komoly erőfeszítést igényelt egy ilyen szerkezettel átjutni.
1: Én azért ezt egy ilyen filmjelenetként elképzelem, ahol a csíkos trikóba öltözött gyönyörű magyar bajuszos fiatalember a velocipéd tetején a turini remetéhez beszágult.
0: És hát az is, hogy Kossuth fogadta őket, és beszélgettek, sőt, a körmendiek úgy tudják, hogy maga a kifejezés, tehát ugye Kossuth nehezményezte, hogy ez a velocipéd, hát ez milyen egy szó, nem lehet ennek egy magyar változata, és hát akkor kitalálták, hogy legyen vasparipa. A

0: körmendiek állítják, hogy ez Kossuthnak a találmánya, az elnevezés, és amikor hazatértek a fiatalok, akkor egy egyletet alapítottak, egy bicikli túrázó egyletet, Vasparipa egylet néven, és a zászlójuk, az egylet zászlójuk az mai napig megvan ott a Városi Múzeumban.
1: Kossuth kultusz. Olyan írásokat lehet olvasni, hogy azon csodálattal párosult áhítat, mely a katolikust Rómába, a Mohamedánt Mekkába és a magyart önhöz vezeti. Ennek vannak más tárgyi emlékei, annak idején volt ebből egy kiállítás, és egyébként pont a Nemzeti Múzeumban, de hát itt azért a könyvekben is megjelenik.
0: Így van, megjelenik ez a, én úgy próbáltam tömöríteni, hogy a szentek imádatával hasonlatos kultusz. Ugye paradox módon pont a protestáns vidékeken domborodik ez ki erőteljesebben, ahol ugye az egyszerű falusi házak tiszta szobájának a falán nem szentképek vannak, hanem Kossuth olajnyomatok.
1: Meg a tányérok alján is Kossuth kép. Azért emlékezzünk meg azokról is, akiknek valamilyen módon köszönhető az, hogy ide került egyáltalán ez a gyűjtemény Magyarországra. Tulajdonképpen ők egy idős, beteg és anyagi nehézségekkel küszködő emberen szerettek volna segíteni, tehát ott már a hódolat kevésbé játszott talán szerepet.
0: Hát igen, ugye Kossuthot tulajdonképpen kisegíthették volna az anyagi nehézségeiből a fiai is, hiszen elég jó módban voltak, de ezt Kossuth elutasította, az önérzete nem engedte meg, hogy a fiainak a segítségére szoruljon. És akkor ezért a Függetlenség és 48-as párton belül egy szűk kör alakult. A bizalmasai körében már tudtak az ő anyagi nehézségeiről. Ugye röviden arról van szó, hogy a sorozatos olasz bankkrízisek következtében a megtakarított pénze elúszott, hiteleket volt kénytelen felvenni, tehát eladósodott. És idős korában ugye megszervezték, hogy az Athénaeum kiadja az Irataim az emigrációból című munkáit, előre fizetett az Athénaeum elég szép összeget. Ez arra készítette Kossuthot, hogy dolgozzon, és 80 éves korában ült az íróasztalánál, viszont 90 éves korára sajnos az egészségi állapota annyira megromlott, hogy már nem tudta ezt sem vállalni, és akkor egy szűk körű bizottság alakult, Kossuth bizottság, Eötvös Károly pártelnök vezetésével, és ők kezdtek el azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne egy végleges és biztos megoldást találni arra, hogy Kossuthnak nagyon idős korára ne legyenek anyagi gondjai.
1: Akkor ez volt az, hogy meg kellene vásárolni ezt a könyvtárat, aztán végül 16 ezer forintban állapodtak meg, én nem tudom, hogy ez mennyi lenne mai pénzben számítva.
0: Hát én sem számoltam át, de több millió forint van tízes nagyságrendben. Utána lehet nézni, hogy egész pontosan mennyit ért, az biztos, hogy elég komoly összeg volt. Ennyi volt az adóssága Kossuthnak. Tehát ő azt kérte, miután beleegyezett, hogy akkor a könyvtár megvásárlása legyen az a fedő indok, hogy hát nem alarmizsna gyűjtés történik itt, hanem egy rendes adásvétel, de kikötötte, hogy ez csak annyi lehet ez az összeg, tehát nem kér többet, amennyi az adósságát fedezi. Gyűjtés indult, elsősorban a parlamenti pártok körébe. Meglepő módon éppen a kormánypártok jeleskedtek ebben, jobban, mint az akkori Függetlenség és 48-as párt, tehát az ellenzék, de ez betudható annak is, hogy ott éppen sorozatos pártszakadások voltak, és emiatt egy kicsit egymásnak is betartottak a felek, viszont nagyon érdekes, hogy kik adakoztak, Szél Kálmántól kezdve egészen Podmanicki Frigyesig, meg a Károlyi családból, ugye Károlyi György, Zicsi Karolina, a valamikori védegyletnek az egyik hölgytagja, ugye a másik a testvére volt Antónia, Batyányi Lajos felesége. Tehát az arisztokrata körök is adakoztak, és nagyon hamar összegyűlt, 3 hét alatt ez a pénzösszeg, úgyhogy 1893. december 17-ére már át is utalták, úgyhogy lehet azt mondani, hogy Kossuth utolsó karácsonya az abban a megnyugvásban telt el, hogy az adósságát rendezte.
1: Május 18-áról már azt írja a könyvek összegyűjtője, hogy haladéktalanul néhai Kossuth Lajos lakásában lévő könyvek, füzetek, apróbb nyomtatványok lajstromozásához fogtam, és 10 napi megfeszített munka után a könyvtár leltárát, mely 2698 tétel alatt 4299 darab kötetet, füzetet és egyéb apró nyomtatvány foglal magában elkészítettem.
0: Ő volt Fejér Pataki László, az akkori Országos Széchenyi Könyvtár igazgató őre, aki egy személyben utazott le Torinóba, Kossuth lakásába, és ott helyben leltározta be a könyveket, illetve intézkedett arról, hogy egy helyi olasz cég beládázza ezeket biztonságos formában, és vonatra tétessék. És hát akkor körülbelül egy olyan hónapnyi út következett, ugye a tehervonatoknak a jellegzetes lassúsága, és végül is megérkezett Budapestre a szállítmány.
1: Némi nemű hiányosságokkal, de aztán az később kiderült, hogy mégsem.
0: Hát igen, mert sok apró füzet volt, elcsúszhatott, belekerült máshova, de ezeket tisztázták aztán, mert amikor már megérkezett itt végre Budapestre, akkor itt az akkori Nemzeti Múzeum dísztermébe, a Széchenyi Ferenc terembe került. Ez az akkori könyvtár igazgatónak volt a dolgozószobája, és akkor ott egy komolyabb leltározás következett.
1: Ez egy könyvtár történeti szállítmány is volt, mert hogy korábban a hasonló gyűjteményeket szétosztották, ez pedig kifejezetten az volt a kérés is, hogy maradjon egyben, nem?
0: Hát igen, változtak az idők, változtak a szempontok. Maga a Széchenyi könyvtár ugye úgy jött létre, hogy egy magángyűjtemény, Széchenyi Ferenc alapítónak a családi könyvtára vált a könyvtárnak az alapjává, tehát ő maga egy magánkönyvtár volt. És ezt külön őrizték egészen a kiegyezés utánig, 1867 utánig, és ez úgy gyarapodott a korabeli Széchenyi könyvtár, hogy magángyűjtemények, hagyatékok kerültek be, és ezeket mind önállóan, külön egységként őrizték, Jankovics hagyaték, Ilyesházi hagyaték, ezek ezen a néven. Majd 1867 után Eötvös József kultuszminisztersége alatt született egy döntés, hogy hát korszerűsíteni kell a könyvtárat, és akkor az abban állt, hogy az egész állományt egy szakrendszerbe tették át, úgynevezett müncheni szakrendszerbe, ez azt jelenti, hogy a müncheni Hofmannstaatsbibliotektól vették a mintát, és az összes magángyűjteményt ilyen formában átsorolták szakok szerint.
1: Tehát ez akkor a beli ISBN.
0: Hát igen, tehát témák szerint szétlettek osztva a könyvek, tehát nem az volt már utána fontos, hogy ez a Széchenyi alapítói kötet, hanem az, hogy mondjuk ez a matematika szakba tartozik. És amikor a Kossuth könyvtár megérkezett, akkor ez az állapot volt, hogy nem voltak magángyűjtemények. A Kölcsei könyvtárat 1868-ban vásárolta meg a könyvtár az örökösöktől, és már eleve szétosztotta. Tehát Kölcseinek a könyvtára nem maradt egybe, amikor bekerült a Széchenyi könyvtárba. Na most hát Kossuthnál ilyen szempontból a szerződés is kötötte, tehát maga az eladó, Kossuth Lajos is ragaszkodott ahhoz, hogy egyben őrizzék a könyvtárat. A vásárlók, akik ugye az adományozók a Kossuth Bizottság képviseletében, Eötvös Károlyék is ragaszkodtak ehhez, ezért a könyvtár törte a fejét, hogy oldja meg, és hát akkor végül is egy úgynevezett kegyeleti gyűjteményt állítottak föl, ami azt jelentette, hogy bizonyos közéleti személyiségeknek, vagy nagyon neves személyeknek a magánkönyvtárát mégiscsak egyben tartják. És így a Széchenyi könyvtárban ma most már több olyan magánkönyvtár van, Kisfaludi Sándor, Madách Imre könyvtára, amit így őriznek, de a Kossuth Lajosé volt az első.
1: Mekkora munka volt ezt átnézni, átvizsgálni, és kiválasztani azt, amiről érdemes egy újabb kötetet létrehozni?
0: Hát amikor én találkoztam magával a gyűjteménnyel, ugye ez a 4300 darabos, akkor rá kellett jönnöm arra, hogy muszáj leszűkítenem a kutatási területet, tehát nem lehet mindennel foglalkozni, és ezért választottam a számomra izgalmasnak tűnő dedikált könyveket. Ez egy viszonylag jól behatárolható tartomány volt, ebből is a magyar nyelv és magyar vonatkozásút, mert ezekhez izgalmas levelek is tartoztak, amelyek a Nemzeti Levéltárban vannak, tehát nem a Széchenyi könyvtárba őrizzük. Tehát ezeket össze kellett hozni valahogy a levelekkel is, hiszen a könyveket sok esetben egy levél kísérletébe küldte meg a szerző, legtöbbször ismeretlenül Kossuthnak, viszont ha Kossuthnak felkeltette az érdeklődését a téma, akkor egy levelezés alakult ki, sőt egy ismerettség, majd, hogy nem azt mondanám, hogy barátság, bár itt mindig megmaradt azért az a külön tisztelet, amit Kossuthnak megadtak a szerzők, de például Herman Ottóval így alakult ki egy szoros kapcsolat, vagy Talóczi Lajossal szintén egy ilyen könyvküldéses, levelezéses formából.
1: Hát és ugye Herman Ottóval még az érdeklődési kör is összekötötte őket, csak hát Herman Ottó hivatalosan végezte a természettudományos munkáját.
0: Hát igen, de az az érdekes, hogy Herman Ottó megkényszerűségből politikai pályára lépett, és ha már akkor inkább annak a pártnak a színeiben, amit Kossuth esetleg jobban támogatott. Ő maga bevallja, hogy azért lépett politikai pályára, hogy legyen pénze, hogy folytassa a természettudományi kutatásait.
1: Volt-e olyan eset, amikor Kossuth figyelmét valaki valami témára, dologra, ilyesmire fölhívta ilyen módon, és aztán kezdett ő érdeklődni ez iránt?
0: Nagyon érdekes, izgalmas eset, bár valószínű, hogy előtte is Kossuthot érdekelte az őslénytan, amit már említettünk, De Nyári Jenőnek egy nagyon nagy, már méretben is nagy munkája volt ez az akteleki barlangba talált leletekről kiadott tanulmánya, egy szakmunka, ami Kossuth kezébe került, és Kossuthot annyira felizgatta, hogy egy komoly kritikai tanulmányt írt róla, egy több mint 40 oldalas, amit aztán Helfi Ignác útján eljutatott Budapestre, és itt a helyi tudós körök hát nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, az archeológiai közlönyben azonnal megjelentették, és ez elindított egy olyan folyamatot, ami például a Torma Zsófiát, az ős régésznőt arra késztette, hogy fölvegye Kossuthtal a kapcsolatot. Tette ezt azért is, mert őt nem nagyon ismerték el a helyi tudós körök, nem fogadták el az ő kutatási eredményeit, főleg Pulszky Ferenccel volt nézeteltérés. Hát ő ugye egy amatőr ős régész volt, hát akkoriban a nők még nem tudtak, nem volt lehetőség számukra, hogy magasabb szintre emeljék ezt egyetemi tanulmányok révén. Az ő bátyja ezt megtehette, Torma Károly, de ő megmaradt ezen a szinten, viszont Dél-Erdélyben nagyon komoly felfedezéseket tett. Hát szerette volna, ha Kossuth támogatja ebben, és akkor arra hivatkozva, hogy Kossuth Nyári Jenőnek mennyire szépen megbírálta a maga munkáját, elküldte ő is a munkáit, a tordosi leletről például, tehát Hunyad megyébe felfedezett leleteiről, hogy mondjon erről bírálatot Kossuth. Na most Kossuth nagyon érdekes, mert ugyan kialakul köztük egy nagyon megható levelezés, de kitért az elől, hogy a Torma Zsófia munkáit is megbírálja. Hogy miért, lehet találgatni, hogy nem akart Pulszkyval szembe kerülni ebben a tekintetben is, mert ugye ők eléggé egymás ellenébe fordultak, bár nagyon szoros kapcsolatban voltak korábban. Nem tudni pontosan, de a lényeg az, hogy egy bensőséges levelezés kialakult, de szakmai bírálat nem lett belőle.
1: Azt viszont gondolom pontosan tudja, hogy milyen érzés, amikor az ember bemutatja a kötetét a szülővárosában.
0: Volt rá alkalmam most augusztusban a kolozsvári Magyar Napokon. Hát van az a mondás, hogy senki sem proféta a saját hazájába, de ebben az esetben ez nem volt igaz. Tehát egy jó leső érzés volt, érdeklődés is kísérte, és valóban megpróbáltam olyan könyveket kiválogatni, amik kifejezetten Erdélyhez kapcsolódó témájuk, tehát akár a szerző, aki megküldte Kossuthnak, mind a mellett, hogy Kossuth soha nem járt Erdélybe. De hát ennek ellenére természetesen nagyon sok ismerőse volt Erdélyből.
1: Kézbe lehet egyébként venni ennek a gyűjteménynek a köteteit? Mert ugye hát a nagyon régi könyveknél tudom, hogy maximum fehér kesztyűben és néhány kiválasztott teheti ezt meg.
0: Tulajdonképpen nálunk kézbe vehető, ugye egyrészt a könyvtár csak helyben használatos, tehát nem kölcsönző könyvtár, ezért bizonyos szigorúsági szabályok azok már itt jelentkeznek, de ha valaki komoly tudományos szándékkal szeretné megnézni, akkor kikérhetők ezek a kötetek és kézbe vehetők. És meg is tették az elmúlt évtizedek során többen, akik kutatták Kossuthot.
1: Mi a következő kötet?
0: Tulajdonképpen egy ilyen gyűjteményes kötet lenne a tanulmányokról, amiket így a Kossuth könyvtárral kapcsolatban írtam, egy-egy kötetről, vagy amit még esetleg írni fogok, tehát azért még egy kötetre való még nem állt össze, de már alakul.
1: Az Elbe István kötetéhez hasonló érdekességekről önök is többet tudhatnak meg az Országos Széchenyi Könyvtár estjein. A részletes programot a Világhálón találják. A Kossuth kultuszhoz még csak annyit, hogy a gyűjteményben fellelhető az a vers is, amit egy angol költő írt üdvözletként és hódolatként az elbukott magyar szabadságharc vezetőjéhez. A refrénben megfogalmazva, hogy a királyoknak sem jár ilyen köszöntés, Isten áldja őt. Most búcsúzom, Nagy György Andrást hallották.
2: A Magyar Téka legközelebb 4 hét múlva jelentkezik.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Dallamív. Tompos Kátya felvételeiből válogat Máli Szabó Eszter.
2: Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon elrévedezni némely szabadon. Mint alkonyék felhőjé, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme, szíven símogat, mint márci.

Hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Lokodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon, az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kancsítva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszük.

egészen úgy, mint hajdanában rég volt. Mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi

tudom, mi történt vélem ekkor, de úgy rém lett, egy szárny suhan felettem, s felém hajol az, amit eltemettem régen.

Nézd csak. Tudom, hogy nincsen miben hinnem. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkora az úrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak itt nem lelek se most, se holtan. Bizony most már, hogy izmaim lazulnak. Úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.

csöpreszketések, szívverés, madárkos óhaj. Kelnek tűnnek könnyű léptek, egy ajtóban elhaló zaj.

Éjszakák, csöpreszketések, szívverés, madárka sóhaj, távolodó tompa léptek, egy ajtóban elhaló szag.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm hallgatóinkat. Kedvezően értékelték a magyar-vatikáni kapcsolatok alakulását a csütörtöki vatikáni tárgyalásokon, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az MTI-vel. Magyar Péter miniszterelnököt a pápa magán audiencián fogadta, majd a kormányfő Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyalt. A megbeszéléseken az ukrajnai és közel-keleti konfliktusról, valamint a keresztény közösségek védelméről is szó volt. Kiegyensúlyozott párbeszédre épülő kapcsolatokat kíván fenntartani a kormány az egyházakkal, közölte Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter vatikáni látogatásán. A hatályos egyezmények betartása mellett az állam és az egyház további együttműködésének lehetőségeit is keresik. Öt előterjesztés megtárgyalását kezdeményezi a Tisza párt az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, derül ki Bújdosó Andrea frakcióvezető indítványából. Az országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett levél szerint a képviselők a legfőbb ügyész megválasztásáról, valamint Magyar Péter, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügyéről dönthetnek. Továbbra is hátráltatja az őszivetések talaj előkészítését a szárazság az Alföld nagy részén, írt a csütörtöki elemzésében a Hungaromet. Az elmúlt napok záporai ugyan enyhítették az aszályt, de a mélyebb talajrétegek továbbra is rendkívül szárazak. Péntektől ismét napos, csapadékmentes idő várható. Erdélyi és partiumi magyar színházak és kulturális intézmények is részesülnek a román kormány támogatásából, tájékoztatta csütörtökön az MTI-t a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Összesen 75 előadó művészeti intézmény között 143 millió lejt, mintegy 9,9 milliárd forintot osztanak szét. Kárpátaljai magyar oktatási intézményeket keresett fel Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, közölte csütörtökön hivatala az MTI-vel. Az ombudsman többek között Munkácson, Beregszászon és Nagydobronyban vizsgálta a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesülését. A látogatás tapasztalatairól később jelentés készül. A sztálini rezsim áldozataira emlékeztek kedden a kárpátaljai Szolyvai Emlékparkban, számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. Az egykori gyűjtőtábor helyszínén az 1944 és 46 között üldözött és deportált, főként magyar és német nemzetiségű kárpátaljaiak előtt tisztelektek. Közel 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió tanácsa. Derült ki a testület csütörtöki tájékoztatásából. Az összeg az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz. Az uniós tájékoztatás szerint Ukrajna az eddig előírt 95 célkitűzésből 84-et teljesített. Az Útinform híreivel folytatjuk. Az M3-ason a főváros felé az ecsédi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött. A 66-os kilométernél csak egy sáv járható. A 31-es főúton Mende és Sűsáv között két személyautó karambolozott. A 40-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Hazánk időjárásáról. Észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, többfelé esőre, záporra, zivatarra is számítani lehet. A szél megerősödik. Késő estére 8 és 14 fokig hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. Perc. Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.

Mai műsorunkban Kriston Endre egri segédpüspök életéről, megpróbáltatásairól beszélgetünk, aki 1877-ben született, és 1923-tól a

0: ez a 45 május és novemberek közötti időszak hogyan, miként befolyásolta az ő papi püspöki hivatását, életét, és ez milyen kihatással volt a későbbi időszakára.
1: 1945. november 9-e az, amikor eldől, hogy szabadul. Ezt a hírt az érseknek Altorjai Sándor, a segédpüspök védőügyvédje írja meg, de erre a szabadulásra még egy hónapot várni kell. Miután ez megtörténik, Kriston Endrét már nem engedik be az érsekségre, ahol az ő rezidenciája volt az első emeleten, egy kétszobás lakhely, hanem ezt követően a szeminárium hallgatói segítségével költözik át a szemináriumba. De ez sem mondható számára véglegesnek, mint lakóhely, de nem megyek még ennyire előre. Azt azért előrevetítem, hogy nagy valószínűséggel az újonnan kialakított lakrészét bepoloskázták. Ezt arra alapozom, hogy vannak olyan beszélgetések, amikor őt valaki meglátogatja, és annak leíratát, majdnem szó szerinti leíratát el tudtam olvasni. És nem az jelenik meg a jegyzőkönyvben, hogy ettől vagy attól a személytől hallotta a éppen azt leíró államvédelmi tiszt, vagyis nem ügynöktől hallotta, hanem ezt ő tényként közli. És ez több alkalommal előfordul. Ami azért ez mellé még hozzávetődik, és ezáltal azt tudom mondani arra a kérdésre, hogy az ő szabadulása a kommunista hatalomtól az mennyire volt végleges, azt lehet mondani, hogy semennyire. Ugyanis igaz, hogy börtönbe már nem került, viszont eljárásokat próbáltak vele szembe kreálni, ehhez adatgyűjtésre volt szükség, ami azt jelenti, hogy bárhová ment, mindig volt olyan ügynök, aki véletlenül pont akkor ott van, és mindent leír. Ezek a találkozások az adott, most mondjuk azt, hogy találkozások adott ügynökkel, úgyhogy Krista nem tudta, hogy az illető az, ezek a Birma körútjai alkalmával minden egyes állomáson megtörtént. Ez nekünk egy útinapló, mondhatjuk. Kriston ugyan már idős, és mégis folytatja ezeket a Birma körutakat, kiszabadul a internáló táborból, visszakerül Egerbe, de nyughatatlan, az érsek ezért rábízza a birmálásokat, amit nagyon nagy örömmel, elánsággal végez, és a fiatalság és az egyházmegye hívei nagy örömére, hisz őt mindig úgy fogadják, és ez nagyon sok esetben tapasztalható a jegyzőkönyvekből, amit ügynökök mondanak, abból tudom az egyiket felvázolni, hogy építenek neki díszkaput a falu határában. A népviseletbe öltözött hölgyek, férfiak azok, akik várják, vagy iskolás csoportok vannak ott, akik őt várják, fogadják virágcsokrokkal, és ott, ahol kerékpáros szervezetek vannak, a kerékpáros szervezet színe, java megjelenik a város határában is fogadja. Mellette a város vagy a falu első embere is ott van, úgy, ahogy a plébános is. És a birmálásban, valamint a birmálást megelőző szentmisében elhangzott szentbeszédeit legtöbb esetben szó szerint leírják. Ebből is lehetne szemezgetni, vannak nagyon-nagyon jó szentbeszédek, amiket érdemes elolvasni, viszont ez majd a készülőkönyvemben le lesz írva, akit érdekel, majd elolvashatja. Az viszont meglepő, hogy van olyan tiszt, aki kifejezetten azt írja le, hogy Kriston Endre bár nem tudatosan a kommunizmus ellen tevékenykedik, de mégis azzal, amit végez, amit csinál, a jelenlévő hatalom gyengítését szolgálja. Most ezt nagyon röviden fogalmazom így meg, szó szerint is felolvashatnám, de hosszadalmas lenne, és nem biztos, hogy a nyelvezet annyira érthető. És ez az, ami kulcsfontosságú az ő szempontjából. Az államhatalom emberei

0: észreveszik, hogy ő nem direktbe végzi azt a fajta munkát, amit maga a hatalom ellenséges tevékenységnek titulál, hanem szívből jön, Krisztus iránti szeretet vezérli, a hívek hit felé való fordulását szorgalmazza, és a fiatalságot is igyekszik ebbe a körbe bevonni.
1: Itt utalt arra, hogy különböző megfigyelések, nyomon követés, ahogy végzi segédpüspökként a lelkipásztori szolgálatát, nyomon követhető, hogy hol jár, mit csinál. Kérem, mutassa be azokat a forrásokat, ami alapján ezt rekonstruálni lehet, hogyan, miként követi nyomon a politikai rendőrség, az állambiztonság Kriston Endrét a 40-es, 50-es években. Mit lehet tudni az ő állambiztonsági megfigyeléseiről?
0: Miután hazakerül, megfigyelik. Erhez egy dossziét nyitnak, először egy figyelő dossziét, majd a figyelő dossziét átminősítik objektum dossziévá, bocsánat, operatív. A kettő között van különbség, az objektum az egy épület, az operatív pedig egy adott személy megfigyelése, a vele kapcsolatos tevékenységet tükröz. És ezekben napról napra pontosan le van írva. Például mondok egyet, 1948. szeptember 18-án Kunhegyesre látogat, ahol megtartja másnap, 19-én a birmálási szentmisét, és a templomban 800 fő volt jelen. Ennyire pontosan leírják, hogy mi történik, sőt, azért azt is észrevettem egy-két alkalommal, és ez vélhetően az összes jelentésre igaz, ami ezekkel foglalkozik, hogy felületes. Mégpedig ennél a szeptember 19-i birmálásnál Kunhegyesen leírják, hogy milyen egyházi személyek vannak jelen a birmáláson. És találtam benne egy érdekességet. Mivel Angyal Géza tiszagyendai plébános ügye egyesek számára vélhetően ismert, hát ő ekkor már június 13-a óta internálótáborban van, könyörgöm. De szeptember 19-én ő ott volt a birmáláson. Ez sántít? Ez nem igaz. Ugye ő akkor már a budadéli internálótábor lakója. Ilyen felületességek nyomon követhetők a jelentésekben. Vagy kitérhetek egy másikra is, még mindig 48-ról beszélünk. Szeptember 25-e délután 4 órakor érkezett Török Szent Miklósra. Másnap 26-án 9 órakor mondta a Szent Misét, amin 3000-en vettek részt. Ebből is látszik, csak egy pár dolgot említek ezekből a jelentésekből, de mégis ezek rámutatnak arra, hogy mennyire komolyan vették az ő megfigyelését, mennyire próbáltak minden egyes mozzanatot lejegyezni. Sőt, azt is leírják, hogy volt olyan hely, ahol a szentbeszédét követően megrökönyödött a hívők közönség, hiszen félreértelmezte mind a kettő a dolgot. A hívő közösség azért rökönyödött meg, mert féltette a lelkipásztorát, hisz tudták, hogy már börtönben volt. Nem szerették volna, hogy újra börtönbe kerüljön. A másik oldal pedig azt vélte ebben felfedezni, hogy megfélemlítette a fiatalságot, nem erről volt szó a történetben, viszont más tevékenység is volt vele szemben. Nem csak a megfigyelés, nem csak a lehallgatás, hanem az úgynevezett K ellenőrzés, a küldemény ellenőrzés is, az ő személyével kapcsolatosan, ez egészen komolyan jelen volt. Volt olyan levele, ami sosem ért célba, kézbe foghattam ezeket a leveleket, hisz az operatív dossziéba le lettek fűzve, de olyan is van, ami csak le lett fényképezve, és továbbításra került, de a fényképek alapján most azt mondjuk, hogy szerencsére tudunk valamit abból, amit maga Kriston Endre írt le, vetett papírra, egy-egy gondolatot ismerősének, barátjának. Ebből tudom azt is például, hogy Endrédi Vendellel jó barátságban volt. Ő neki is ír egy-két dolgot, de ugyanakkor virágnyelven is próbál mesélni. Sejti, hogy vannak vele szemben más dolgok is. Nagyon-nagyon komoly az ő megfigyelése. Szerencsére nem bírják felépíteni a következő vádat, ami a gumitörvény alapján, hogy mondjam így, próbálnak vele szemben megvilágítani, ez pedig nem más, mint az izgatás. Hisz olyan komoly hittani megvilágításokat alkalmaz a fiatalsággal kapcsolatban. A fiatalságot hogyan vigye közelebb a hithez, magához, Istenhez, hogy már-már izgató, a rendszer elleni izgatásnak vélik. És ezt próbálják felépíteni, ez nem jön össze. És elérünk arra az időszakra, ami már az 50-es évek közepe, ki kell költöznie a szemináriumból. És átkerül az egyik kanonoki házba a Telekesi út 4 szám alá, ahol Szöldjén Ferenc B-listás alezredes és családja viselte gondját. És majd 1960-ban itt hal meg, ezt követően díszes temetésben részesül az érsekség altemplomába, ahol a sírja mai napig megtalálható. Én időnként meglátogatom.
1: Egy kicsit még térjünk vissza az 50-es évekre. 51 magasságáig tart az ő megfigyelése a dosszié alapján, de nyilván nyomon követi a politikai rendőrség 60-ban bekövetkezett haláláig. Hogy éli meg, vagy mit lehet tudni az 50-es éveket, az 56-os forradalmat és az azt követő időszakot? Egerben 1956-ig Czapik Gyula az érsek, aki azért a pártállammal, hát mondjuk így, hogy viszonylag jó kapcsolatot ápolt, és aztán utódja Brezanóczy Pál is egy olyan személyisége az egri egyházmegyének, aki a pártállammal szót tudott érteni, vagy vele szót tudott érteni a pártállam, és most a többi részletbe itt ebben a műsorban nem menjünk bele. De nézzük, hogy Kriston Endre az 50-es éveket hogy élte meg?
0: Nehezen. Az utolsó 10 év számára már hajlott kora miatt is már nehézkes, viszont a hívek nagyon szeretik, ő viszont szereti a híveket, amennyire teheti, sokat megfordul közöttük, járja az ország azon részét, ahol azért a bérmálásokat is végzi. Itt gondolok arra, hogy elment Kenderesre, elment Szolnokra, és hagyd ne soroljam a többit, nagyon sok helyen megfordul. Viszont 56-ban történik valami. Ugye a forradalom ideje alatt az egri forradalmárok között nagyon sokan vannak, akik kedvelik Kriston Endrét. Ezért azt a személyt, aki a tábor parancsnoka volt, elfogják. Természetesen ez a személy bujkált. Mégis megtalálják, elviszik Kriston Endréhez, és megkérdezik tőle, hogy ő volt-e az, aki őt megverte. Kriston Endre, mintha felismerte volna a személyét, tudja ki az, és mégis megvédi. Azt mondja, hogy nem ő vert meg engem. Rég megbocsájtottam már azoknak, akik engem bántalmaztak. Ez is mennyire keresztényi, mennyire paphoz illő, mennyire püspökhöz illő példát mutat. Nem akarja senkinek sem a vesztét, vagy azt, hogy szabadságát veszítse, hisz ő tudja, milyen az. A forradalom ideje alatt ő inkább arra inti híveit, hogy nyugodjanak le, ne keressék a bajt, sem maguk, sem mások számára.
1: Nézzük azt meg, hogy látva Kriston Endre 1919-es, 1945-ös megpróbáltatásait, szabadság megvonását, azt ő megfigyelését, ahogy a kiépülő diktatúra nyomon követi. Hogy látja ön, hogy élte ő ezt meg, hogy hatott rá, milyen személyiség, milyen pap, püspök volt ő, és ezek a megpróbáltatások, ezek hogyan hatottak az ő életére?
0: Kriston Endre természetesen ezeket a nyomokat végig magában viselte. Próbálta ezeket titkolni. Természetesen nyílt titok volt minden, hogy őt hányszor verték meg. Sőt, volt, hogy a bíróság maga kért orvosi látleletet, mert előző nap úgy megverték, hogy a bíróságon látszottak a nyomok a testén. De ő sosem panaszkodott. Meglepett, hogy sehol nem olvastam arról, hogy ő bárkinek is, akár levélben később, akár Endrédi Vendelnek például, nem panaszkodik. Endrédi Vendel is panaszkodhatott volna, hisz ő is megjárta ugyanezt az utat. Sőt, egyszerűen hiába kutattam azokat a beszédes mondatokat, amik arra világítottak volna rá, hogy másoknak mit mond erről az időszakról, nem találtam semmit, így arra tudok csak következtetni, hogy ő ezt maga mögött hagyta, és inkább Krisztus felé fordulva ment tovább az úton, és őt hirdette végig.
1: Milyen személyiség, milyen karakter volt ő? Van esetleg valami életpéldája, amivel megvilágíthatnánk Kriston Endre lelkiségét, szellemiségét, személyiségét?
0: Igen, van számomra egy, el kell mondjam, jelentésből származó példabeszéd, amit teljes mértékben szóró-szóra leírtak, és mégis azt kell mondjam, hogy ez maga Kriston Endre. És ez nagyon jól megvilágítja, hogy ki volt ő. És ez a példabeszéd, ez 48. június 6-án Jászapátiban délután 4 órakor fogadják, és 6-a 8 órai misében hangzik el. Jászapátiban vagyunk, 48. június 6. reggel 8 órai szentmisében. És a prédikációban ezt a példabeszédet mondja. Egy idegen derék jóra való munkaszerető szülőknek volt egy fia, akit nagyon lekényeztettek, vagyis kényeztettek, mindent elnéztek neki, még akkor is, amikor látták, hogy a fiú többet jár a kocsmába, mint a templomba. Egyszer azután történt, hogy egy kocsmai verekedés alkalmával embert ölt, amiért több esztendei börtönre ítélték. Szegény szülei ezért olyan szégyenben voltak, hogy bánatukban betegségre hajlamosak lettek úgy, hogy idő előtt mindketten meg is haltak. Amikor az apát, majd az édesanyát eltemették, akkor töltötte le a fiú a börtönbüntetését, és amikor hazakerült a szülői házba, látta az üres házat, leborult és keservesen sírta ki magát. Majd a virágos kertjükből sok virágot szedett, és kivitte a temetőbe, rászorta a szülei sírjára. Ráborult a sírra, és egész testét megrázkódtatta az okogás. Sírt és imádkozott. Azt hitte, hogy nem látta senki. De egy öreg ember észrevétlenül hátulról közeledett hozzá, rátette vállára kezét, és azt mondta neki: édes fiam, szép tőled, hogy meghalt szüleidnek sírjára sok virágot hozol, de még sokkal szebb és okosabban tetted volna, ha életükre ültettél volna több virágot. Kriston erre azt mondja: kedves gyermekeim, én is arra kérlek most titeket, hogy ültessétek ti is tele lelketeket minél több virággal, olyan virággal, amely ti szíveteknek a talajában van. Hát ez nem szól másról, mint a szeretetről, ugye a legfelsőbb és a legalapabb parancs. Ez jóformán az egyetlen parancs, amit az Úr számunkra előirányoz. Szeressük egymást. Szeressük szüleinket és egymást is. De mikor? Nem amikor már elmúlt, hanem amikor még van, még jelen van a másik. Ez volt Kriston Endre.
1: Egy igazi lelkipásztor életéről, megpróbáltatásairól hallhattak beszélgetést, hiszen Kriston Endre 1877-ben született, az egri érsekség aulájában töltött be különböző feladatokat, előbb Samassa József bíboros érsek, majd Szmrecsányi Lajos érsek munkatársaként. Az 1919-es tanácsköztársaság alatti megpróbáltatások után érseke mellékkerülés, 1923-tól egri segédpüspök, 1945-ben a megszálló szovjet csapatok jelenlétében internálják, hosszú hónapokat tölt internáló táborban, és ezt követően nyomon követik, ellenőrzik egészen 1960-ban bekövetkezett haláláig. Egy aulista, egy segédpüspök, és mégis a politikai rendőrség vele szembeni fellépései apropóján keletkezett dokumentumokból is lehet rekonstruálni azt, hogy mennyire a szeretet mozgatta őt, mennyire pap, lelkipásztor volt, és ezt a karakterét, ezt a személyiségjegyét igyekeztünk mai műsorunkban bemutatni, melynek vendége Szabó Tamás tudományos kutató volt.

0: Arcok és sorsok, egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Herrietta volt. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: 17 óra 30 perc. Következik a Kerengő. Külpolitikai beszélgetések.
5: Adjátok vissza a négyzetkilométereinket. Szeptember 4-én az Afrikai Unió javaslatára az ENSZ a világ újfajta bemutatásáról, egy valósághoz hűbb, új világtérkép használatáról döntött. Donald Trump 3 nappal később közzétette saját térképét, amelyen Grönlandtól Közép-Amerikáig mindent amerikai zászló borít. Kínának és Oroszországnak is saját szemléletű térképe van, ugyanakkor megszavazták Afrika javaslatát. Vajon búcsút mondhatunk-e a gyerekkorunkból ismert atlasznak? És miért nem volt már jó a régi térkép? Hogyan dolgozik a térkép a fejekben, és hogyan hat a politikára? Miként lesz geopolitikai eszköz, információs fegyver? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Beszélgető társaim a Szegedi Tudományegyetem oktatói, Gál Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, Kádár Anett és Kriska Olivér adjunktusok. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a felkérésemet. Itt a Szegedi Egyetemen ülünk, a Földrajztudományi Intézetben. Először professzor úrhoz fordulok, hogy milyen volt az a régi úgynevezett Mercator-féle térkép, és miért nem volt ez jó? Mi volt vele a baj?
6: Igen, ezt egy picit távolabbról szeretném kezdeni, tehát hogy az alapvető probléma, hogy a Föld az egy majdnem gömb alakú objektum, és hogyha ezt egy lapon akarjuk ábrázolni, akkor azt nem tudjuk kiteríteni egyszerűen, mindenképpen lesznek torzításaink. Ugye a torzításból 3 féle van, vagy hát ezt ilyen iránytartás, szögtartás, meg területtartás az, amire rámehet ez a folyamat, tehát hogy mindig elveszítünk valamilyen tartalmat, vagy valamilyen pontosságot, annak érdekében, hogy egy másikat megtartsunk. A korábbi Mercator-féle térkép ugye azért is elterjedt, mert ugye az internetes térképeken is igazából ezt a Mercator térképet, vagy annak egy változatát használják. Ez egy hengervetület, és ennek az volt a nagyon pozitív tulajdonság, hogy az irányok megmaradtak, és emiatt igazából az országoknak, a kontinenseknek az alakja nagyjából követte a valóságot. De, mivel ugye ez is torzít, ez területtorzulással járt, és ez a sarkvidék fele haladva egyre nagyobb és nagyobb jobbak lettek az egyes szigetek, országok vagy kontinensek, tehát itt az iránytartásért áldozták föl a területtartást.
5: Mikor volt szükség az iránytartásra, hiszen ez nem egy 20. századi térkép?
6: Igen, ugye Mercator az a térképészeknek az egyik ilyen nagy alakja volt. Abban az időszakban, amikor ért és alkotott, ugye alapvetően a földrajzi felfedezések korába járunk, és a legfontosabb feladata ilyenkor ezeknek a térképeknek, ugye a hajózás, az egyes hajózási útvonalaknak a hát megmutatása, ezért gondolták ekkor legfontosabbnak, hogy az iránytartás maradjon meg, hiszen mondjuk egy hajó utat Európából Amerikába, hogyha az egyenesen halad, akkor a térképen is egyenesen lesz. Az más kérdés, hogy persze a távolságot azt megtorzítja. Tehát ugye Mercator ezért lett a neve egy fogalom, de ő egy térképkészítő mester volt igazából.
5: Néztem egy ilyen Mercator térképet, Grönland óriási rajta, mint egy földrész, ugye mert északon van, Afrika meg majdnem ugyanakkora, mint Grönland. Ezt a térképet eddig hol használták, és miért nem zavart eddig senkit?
6: Hát nyilván zavarta a szakmát persze, de hogyha azt kell megmutatnunk, hogy az egyes kontinensek egymáshoz képest hol helyezkednek el, ott nyilván tudjuk azt, hogy van egy területtorzulás, és emiatt igazából a munkát vele nem zavarta, tehát a konkrét méréseket úgyse ilyen világtérképeken végezzük el. Nyilván a valós koordinátarendszerek, vagy adott esetben háromdimenziós modelleket alkalmazunk, tehát hogy igazából ez a térkép világtérképként szemléltetésre jó, és ugye ez a kezdemény kezdeményezés, ami az ENSZ-ben is volt, pont ezt tűzte ki, hogy ez a fajta terület torzulás, ez részben ugye beépül a térképet használóknak a gondolatai közé, és emiatt egy fals képe van a valóságról. Nyilván a szakmában minket ez nem zavar, tudtuk, hogyha egy hengervetületről beszélünk, ott lesz terület torzulás, de ez is csak attól függ, hogy vesszük fel azt a hengert. Tehát azért nem torzít az egyenlítő, mert ott metszi a gömböt.
5: Milyen az új ENSZ által javasolt térkép metódusa? Hogyan lehet úgy kiteríteni a gömböt, hogy ne torzítson?
6: Igen, tehát az első dolog, ami föltűnik, hogy ez a hengervetület, ez négyzetes volt, most ez a vetületnél egy ilyen ellipszis alakú ugye az egész föld, nyilván más egyenleteket használnak, ebben nem szeretném a hallgatókat terhelni, de ugye ezeket az egyenleteket úgy hozták létre, hogy alapvetően a terület tartás legyen a térkép egészén, tehát hogy a terület az ne torzuljon. Na most nyilván ez is egy kompromisszum, tehát hogyha a terület megmarad, akkor az irányok fognak torzulni, és ez igazából az egyenlítőn, meg ugye a középmeridiánja az a Greenwichi kezdő meridián, tehát ami Anglián és Franciaországon is keresztül halad, ott ez nem okoz nagy problémát, viszont hogyha a térkép szélei fele megyünk, főleg Japán és Ausztrália az, aminél annyira torzulnak már az irányok, hogy szinte felismerhetetlen a szigeteknek az alakja, tehát ugye ez fog egy ilyen negatív következménnyel járni, de a területük arányos lesz a valósággal.
5: Tehát az alakjuk torzul, most eddig a terület torzult, most az alak. Magyarországot ez érinti-e? Mi azért nem vagyunk nagyon északon, de nem is vagyunk nagyon délen.
6: Igen, itt az egyetemünk honlapján publikáltunk erről egy rövid híranyagot, amiben volt is egyébként egy térkép, amit mi szerkesztettünk meg a két vetületben. Igazából olyan jelentős alaktorzulás nincs, mert ugye közel vagyunk a kezdőmeridiányához a térképnek. Egy picit máshogy áll az ország, meg ami nagyon feltűnő, hogy ugye a Mercator vetületnél a földrajzi szélesség, hosszúságok az egy ilyen szabályos rácsot alkotnak, ebbe a vetületbe meg hát egy kicsit így dőlnek oldalra, tehát emiatt van egy kicsi különbség, de valóban Magyarország alakja szempontjából ez nem okoz olyan nagy problémát.
5: És a méretünk itt is arányosabb, mint az eredetinél volt? Nagyobbak vagy kisebbek lettünk?
6: Nyilván ugye egy picit kisebbek lettünk, tehát ugye a Mercatornál annál nagyobb volt a területtorzítás, minél inkább északra haladtunk, de ugye mi a 45. szélességi kör körül vagyunk, tehát itt kezd jelentőssé válni a területtorzítás, tehát nekünk ez, hogy úgy mondjam, olyan komoly fejfájás nem kell, hogy okozzon, de megnyugtatok mindenkit, hogy az ország területe ezért nem változik.
5: Kádár Anethez fordulok, akinek az a szakterülete, hogy a térképeket hogyan használjuk, hasznosítjuk az oktatásban. Mi Magyarországon Mercator térképből tanultunk-e? Én a 80-as években Mercator térképes atlaszból tanultam-e, és most gyászoljak-e?
7: Nem, egészen biztosan nem. Mercator térképeket szerintem az oktatásban nagyon-nagyon ritkán használtak régen is, ma is, hogyha kinyitunk egy mostani atlaszt, vagy kinyitunk egy gyerekkorunkból, tehát mondjuk a 80-as évekből egy atlaszt, akkor azt látjuk, hogy nagyon nem változott az, ahogy megjeleníti mondjuk a kartográfia a különböző országokat, Magyarországot, Európát a térképeken. És tulajdonképpen, hogyha valaki nagyon kíváncsi, akkor tényleg csak ki kell nyitni egy atlaszt, és látja azt, hogy például a kartográfiás vagy a mozaikos atlaszokban is ott van, hogy milyen típusú vetület alapján készült az adott térkép az atlaszban. És igazából az oktatásban, általános iskolában és a középiskolában is jelenleg középszinten nem az a fontos, hogy a gyerekek teljes egészében tisztában legyenek azzal, hogy most akkor ők milyen vetületről tanulnak. Az a fontos, hogy megtanulják használni a térképeket, és megtanulják jól használni a térképeket. Több különböző vetületű térképpel találkoznak a gyerekek, azokat használják, és az elsődleges cél, amikor térképet használnak, hogy tudjanak tájékozódni, tudják azt, hogy Magyarország Európában van, nem Afrikában keressék, vagy hogy melyik kontinens hol helyezkedik el, ettől többet is természetesen, de nem maga a vetület a célja a földrajz tanításnak, vagy a térképek tanításának általános és középiskolában.
5: Kriska Olivér adjunktust szólítom meg, akinek a szakterülete a térkép és geopolitika, mentális térképek. Hogyan dolgozik a fejekben a térkép? Tehát miért kérvényezték az afrikaiak, hogy korrigálják ezt a térképet? Úgy tudom, hogy Togo nyújtotta be szavazásra ezt a javaslatot, de az Afrikai Unió nevében, és nagyon magas számban megszavazták az országok. Miért volt ez érdekes Afrikának?
8: Kezdeném azzal, hogy mi az a mentális térkép, mit értünk ez alatt, mert nem csak az atlaszban vagy a falon lévő térkép torzít, hanem alapvetően a fejünkben lévő térkép is torzít. Mindenkinek a fejében él egy kép a körülötte lévő világról. Ami mindenkinél azonos, az az, hogy ez nem fényképszerű kép, töredezett, a léptékben következetlen, tehát különböző léptékű információk élnek a fejünkben, és alapvetően ez is torz. Azok az információk, amiket ugye eltárolunk szelektíven, szűrjük a környezetünkből érkező információkat, és amiket eltárolunk, hogy ez nagyon sok helyről jön, ennek egyik bemenő oldala, mondjuk az atlaszok, térképek az iskolában akár, vagy bárhol máshol, ahol látunk térbeli információt, lehet ez hírek, lehet ez egy újságcikk, lehet ez a környezetünk tapasztalata, vagy másoktól bármit, amit látunk, vagy hallunk. Ezek mindig töredékezettek, rakódnak le bennünk, és jön létre ez a mentális térkép, ami bizonyos mértékben torzít. Tehát, hogy ahogy elmondták itt a kollégák, ugye a térkép, az atlasz, vagy a fali térkép, amit látunk, torzít a méretben, vagy hogy mi van a középpontban, vagy hogy hogyan tájoljuk. De ehhez hozzáadódik még az, hogy a fejünkben lévő mentális térképek is bizonyos szabályszerűségek mentén ugyanúgy torzítanak. Jellemzően a hozzánk közelebbi dolgokat pontosabban ismerjük, pontosabban tudjuk visszaidézni. De szisztematikusan torzít a mentális térkép, ezt kutatások is kimutatták abban, hogy hajlamosak vagyunk ilyen rács mentén gondolkodni, például egymás alá helyezzük fejünkben Észak- és Dél-Amerikát, holott azért Dél-Amerika jól keletebbre helyeződik el, de ez egy rács mentén sokkal egyszerűbb feldolgoznunk, vagy ugyanez az, hogy New York és Róma mondjuk mennyire van északra egymáshoz képest. Tehát van ilyen szisztematikus torzítás alapvetően, ahogy mi ezt elraktározzuk, de ebben persze benne van a kulturális háttér, a társadalmi státusz, társadalmi háttér, hogy hol és hogyan kapjuk ezeket az információkat és raktározzuk el. Tehát, hogy amit látunk, az is valamilyen mértékben ugye torzítja a valóságot, és ezt, ahogy feldolgozzuk, az még egy plusz réteg.
5: Itt most hogyan jön be a képbe az ENSZ szavazása, Afrika kezdeményezése? Miért volt számukra fontos, hogy ez helyre kerüljön? Talán akkor ezzel a fejekben is rendet akartak rakni, gondolom, ez az elsődleges szempont.
8: Hát igen, ugye, ahogy itt el is mondták, Afrika arányaiban kisebbnek tűnik ezeken a Mercator térképeken, és ez a kezdeményezés, ez alulról jövő civil kezdeményezés, tehát nem Togó, vagy nem az Afrikai Unió volt az, aki ezt elindította, hanem két kisebb afrikai szervezet, és akkor utána állt mellé az Afrikai Unió, és végül Togó az, aki benyújtotta az ENSZ-hez. Nyilván egy fontos tényező az, hogy a térképen, ami kisebbnek tűnik, kapcsolódhat hozzá az, hogy ez kevésbé fontos, vagy elhanyagolható, kisebb a súlya, legyen ez gazdasági, demográfiai, vagy bármilyen hasonló témában. Ehhez is voltak egyébként kutatások, tehát, hogy mentális térképeket rajzoltattak, Szárinen mentális térképeket rajzoltatott egykori gyarmati országokban, és ott teljesen kirajzolódott az, hogy igazából Nagy-Britannia volt középen, és a saját területük a szélén volt a térképnek, tehát hogy ez valahol fejben is elhelyezi őket, hogy akkor ők hol vannak a világban. És akkor nyilván ugyanez a helyzet mondjuk Afrika esetében, a Mercator térképeknél. Az igazán nagyon fontos, vagy egy nagyon fontos geopolitikai üzenet az az, hogy egy afrikai civil kezdeményezés eljutott az ENSZ határozatig, és úgy, hogy túlnyomó többséggel elfogadták ezt az országok, néhány tartózkodás és egy nem szavazott mellett. Tehát, hogy ennek van önmagában is egy üzenete, hogy ez a civil kezdeményezés szépen eljutott az ENSZ határozatig.
5: Nagyon érdekes az is, hogy Oroszország számára előnyösebb volt ez a Mercator térkép, hiszen északon van és sokkal nagyobbnak tűnt, az új térképen kisebb lett, viszont mégis megszavazta és támogatta ezt az új térképet. Ukrajna viszont tiltakozott. Nem ők voltak, akik ellenszavazatot adtak le, viszont tiltakoztak. Afrikától eljutottunk a Krímig. Itt mi történt?
8: Hát igen, tehát alapvetően a USA volt az egyetlen, aki ellenszavazott. Oroszország és egyébként Kína is elfogadta ezt a határozatot. Ukrajna azért tartózkodott alapvetően, mert az Equal Earth weboldalán közzétett térképen a Krím félsziget egy picit más színárnyalattal volt jelen, mint Ukrajna többi része. Habár egyébként ugye a határok megrajzolásának, vagy a felületszínezésnek nem sok köze van összességében a vetületi rendszerhez, ez egy másfajta döntés eredménye a térkép készítő részéről, hogy akkor milyen határokat és hogyan tesz egy rétegként rá gyakorlatilag a térképre, és akkor ez nem tetszett Ukrajnának, és ezt kifogásolta.
5: De itt megint a valóság ábrázolásáról van szó. Tehát akkor egy államnak nem tetszik, hogy nem a valóságot ábrázolják?
8: Nem tetszik, hogy ugye nem az ő álláspontja szerinti valóságot ábrázolják, és akkor ugye emellett ugye Oroszország ezt támogatta, valószínűleg nem ez miatt, mert hogy ott a Krím-félsziget egy másfajta színnel volt jelölve, habár jól mutatja azt, hogy akkor az ENSZ határozat Ukrajna szemszögéből úgy tekinthető, mintha egy legitimációs eszköz lenne, holott nincs erről szó természetesen, meg hát ez nem egy kötelező érvényű határozat, ez csak egy ajánlás. Oroszország ugye elfogadt, és azért tettem hozzá Kínát is, mert hogy egyébként Oroszország meg Kína már régóta versenyez az afrikai befolyás erősödéséért, és ez egy nagyon kis, könnyű, egyszerű gesztus a részükről, hogy akkor ezt ők támogatták.
6: Az előbbi krími témához azért kicsit kikanyarodva, ugye nekem nagyon sokszor okoz problémát nemzetközi cikkekben, hogy ugye bemutatjuk a mintaterületet, mondjuk például Szeged, hogy hogyan helyezzem el a jelmagyarázatot, hogy ott ugye a délszláv területeken is kitakarjak egy-két olyan határt, ami mondjuk sértheti a szerb kollégákat, vagy például én rendre egyébként Ukrajnán a Krím-félsziget környékére szoktam tenni jelmagyarázatot, hogy ne sértsünk ilyesfajta nemzeti érzelmeket, hiszen a nyilvántudományom nem célunk az ilyen, csak egy-egy rossz vonallal, amit ennél a vitánál is azért lehet problémákat találni.
5: Térjünk vissza az Egyesült Államok nem szavazatára. Miért szavaztak nemmel?
8: Az Amerikai Egyesült Államok ezt részben ideológiai kérdésnek tekinti, tehát talán egész pontosan úgy fogalmaz a határozat, hogy emlékezett politikai jóvátételnek is tekinti ezt az afrikai közösség, és az Amerikai Egyesült Államok ezt a gyarmati jóvátétel előszobájának is értelmezi, tehát hogy úgy gondolja, hogy igazából az ENSZ-nek lennének fontosabb dolgai, amivel foglalkozhatna, és hogy ez inkább egy ideológiai kérdés ebben az esetben.
5: Donald Trump megjelentette a saját közösségi oldalán azt a térképet, ami tulajdonképpen egy gag volt, vagy hát egy provokáció, hogy egész Észak-Amerika és Közép-Amerika, Grönland is az Egyesült Államok zászlajának a színeiben pompázott. Carl Bildt, korábbi svéd miniszterelnök erre úgy reagált, hogy gondoljunk bele, hogy mit szólt volna a világ, ha ugyanezt Kína teszi meg. Itt megint valamiféle marketingeszköz lett a térkép. Hogyan hat az emberekre, hogyan hat a politikára, akár a szavazókra, hogyan lehet befolyást gyakorolni a térképekkel?
8: Ugye, hogy a minden egyéb vizuális anyag nagy hatással lehet ránk, úgy a térkép is egyfajta vizualizáció, vizuális eszköz, ami nagyon, tehát hogy könnyebb, gyorsabb értelmezni, mint mondjuk egy szöveget. De Grönland is érdekes, tehát hogy ugye Grönland az elmúlt időszakban a geopolitikai diskurzusok központjává vált, különösen az USA részéről, de hát ugye pont Grönland az a Mercator térképek esetében, ami jóval nagyobbnak tűnik, mint amekkora a valóságban.
5: Volt arra példa, hogy mondjuk szavazatokat térképekkel tudtak befolyásolni?
6: Nagyon sok országban, ahol a, mondjuk úgy a lakosság két része szagad, és az egyik politikai irány az jellemzően a vidéki népesség támogatja, a másik politikai irányt jellemzően a városi lakosság támogatja, akkor hogyha erről egy térképen bemutatjuk az eredményeket, akkor mit tudom én, az ország nagy része ki van színezve, most nem tudom én, rózsaszínre, direkt nem olyan színeket mondok, ami a valóságban is van, a másik része meg ki van színezve, mondjuk mit tudom én, sötét lilára, de az mondjuk, ha a városokat reprezentálja, akkor ez a térképen nem fog láthatóan akkora területet mutatni. És ezért lehet az, hogyha mondjuk egy 40%-os támogatottságú erő, de nagy vidéki területeket ural, akkor mondhatja azt, hogy nézzenek a térképre, ugye mi megnyertük a választást, holott igazából a sokkal sűrűbb lakosságú területek, azok ugye nem tudnak megjelenni egy ország térképen is. Tehát ugye a hazai térképészetnek azért elég nagy hagyománya van, mondjuk úgy a megfelelő színezés alkalmazására. Elég visszagondolni, amikor ugye a trianoni béke tárgyalások voltak, akkor ugye készült egy Magyarország térkép, ahol ugye pirosra színezték a bizonyos százalék fölötti magyar lakosságú területeket, és ez is például egy abszolút tudatos választás volt, hiszen a piros az ugye egy sokkal erősebb szín, bizonyos asszociációkkal is jár, tehát a győzelem színével, meg kiemeli azt a tartalmat, és hát azt kell mondani, hogy akkor azokra a tárgyalásokra egy nagyon szofisztikáltan elkészített, de erősen a magyar lakosság túlnyomó többségét mutató térképpel készült a hazai delegáció, nyilván aztán történelem, hogy mi történt, de itt ugye ez a fajta térképészeti megjelenítési tudás hazánkban azért elég nagy múltú.
5: Tehát nem csak a méretezéssel, a formákkal, az irányokkal, hanem a színekkel is lehet játszani.
7: Vagy akár azzal is, hogy milyen információt helyezünk el abban a térképben. Tehát mondjuk ez nem feltétlenül befolyásoló tényező, bárki tudja, hogy nagyon sok olyan atlasz készül gyerekeknek, piciknek, 5-6 éveseknek, hogy első atlaszom, különböző információk az országokról. Van otthon nekünk több is a gyerekeim révén, és én nagyon szeretem őket, de lehet, hogy akkor mondjuk csak az marad meg a gyerekekben, hogy az Amerikai Egyesült Államokban egy hatalmas fehér fejű sas él, és az a nemzeti állatuk. De ilyen gondolkodásmód mentén én elképzelhetőnek tartom, hogy akár térképekkel is aktívan befolyásolják az embereket, de szerintem erre még nem annyira jöttek rá.
5: Inkább a vicces oldala a térképnek, de van egy nagyon aranyos írfilm, aminek az a címe, hogy az ember, aki a dombra ment föl és a hegyről jött le, hogy egy-egy földrajzi domborzati tárgyat hogyan hívunk, hogy mondjuk én a badacsonyt hegynek hívom, de nem hegy, sajnos, de nekem hegy. De viszont az, hogy a térképen így tüntetjük föl, akkor ez egyfajta nemzeti büszkeséget adhat. Ezt használják tudatosan?
7: Megtanítjuk ugye, hogy 200-tól 500 méterig dombság, és hogy milyen színnel jelöljük. De ezen nagyon sokat gondolkoztam, mert mi is gyakran járunk Badacsonyba a gyerekeimmel, és mindig hegynek mondjuk felmentünk a hegyre. Nekünk az Alföld az egy lapos valami, egy síkság, és ott már pár száz méter is magasnak tűnik, és meg kell mászni. Tehát itt szerintem az jön be, hogy az érzések, minek érezzük azt a területet. Tehát, mivel földrajztanár vagyok, hát a gyerekeimnek elmondtam, hogy ez egyébként egy domb, és azóta megjelenik ez a kettősség az ő beszédükben, hogy felmegyünk a hegyre, de ez egy domb valójában. Viszont aki Svájcból jön ide, annak az egy vakontúrás. Tehát a térkép igazából a természeti valóságot ábrázolja, hogyha jól csinálják. Mi emberek, a mi érzéseink meg hozzáteszünk valamit, és igazából valahol a mentális térképünket is alakítják ezek az érzések, amivel egy területhez hozzáállunk, amit érzünk iránta.
5: Bekerül-e az oktatásba az új ENSZ térkép?
7: Véleményem szerint úgy az oktatásban, hogy kötelezően ezt a térképet kell használni, nem fog bekerülni. Valószínűleg lesz belőle mondjuk egy apró betűs rész, vagy hogyha a tanár annyira jól értesült, akkor meg fogja ezt említeni az órán, meg fogja mutatni a gyerekeknek. Azt nem hinném, hogy kötelező lesz, mivel ez inkább egy ajánlás jellegű, és hasonló térképeket, hasonló vetületű térképeket eleve használunk. Amit viszont bekerülhet az oktatásba, és megjelenhet, és nem biztos a tanár részéről, az a gyerekeknek a reakciója. Ugye ezek a hírek, hogy most Grönland, az USA zászlójának a színeibe pompázik, ezt a gyerekek azonnal ráharapnak, mert sokkal inkább otthon vannak a közösségi médiában, hamarabb fogyasztják ezeket a híreket, és a tanár felé érkezhet ez kérdésként.
5: Hát, sőt, félre is értelmezhetik, hiszen ha valódi tudás nincsen valami mögött, akkor a képet készpénznek veszik.
7: Ebből a szempontból szoktak lenni nagyon híresek ezek a rövid videók, hogy amerikai állampolgárokat kérdeztek meg, hogy mondjuk ez melyik kontinens, és abszolút félretájolják magukat. Tehát ebből szerintem az európaiak és mi magyarok sokkal jobban állunk. Tehát kell, hogy legyen egy egészséges, lexikális tudásunk, nem egy mindenre kiterjedő, de hogy legyen egy biztos alaptudásunk, és hogy emellé tudjuk jól használni a térképeket. Ez lenne mondjuk például az iskolai földrajzoktatásnak az egyik célja, hogy így használhassuk a térképeket, és mutassunk rá különböző forrásokra, mi az, ami megbízható, mi az, ami nem megbízható, vagy hogy hogyan kezeljük a különböző vizuális segédanyagokat, a képeket, hogyan lehet befolyásolni egy képpel, egy térképpel bárkit is. Hát erre a magyar oktatásnak is nagyon erőteljesen föl kellene készülnie, mert jelenleg nem ez a fő szempont szerintem az oktatásban, tapasztalatom szerint, hogy a tanárok, a kollégák mindenki úgy tanítani, hogy megbízható forrásból egy alaptudást, hanem inkább az információk tömkelege az, ami elárasztja a gyerekeket.
5: Oliver, valamilyen zárszót kíván mondani?
8: Talán annyit szeretnék még ezt hozzátenni, hogy az fontosabb, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hogyan tudnak torzítani a térképek, és hogy a fejünkben élő kép is alapvetően egy valóság valamilyen szintű torz képe.
5: Professzor úr!
6: Ez egy nagyon érdekes diskurzus ezekről a térképekről, de tényleg azt kell azért kiemelni, hogy a valóság az abszolút nem változott. Itt az egyik torzítást cseréltük le a másikra, és én ugye nyilván én térképész szempontból nézem, tehát hogy ez az egész ügy amellett, hogy vannak rétegei, amelyek a mentális térképekről, a politikáról, akár a gyarmati idők felidézéséről szól, azért valahol tulajdonképpen olyan, mint egy kisebb arculati változás, tehát hogy leseréljük az egyik logót a másik logóra, tehát alapvetően ennek a térképnek a gyakorlati haszna, a felhasználása igazából csak egy ilyen arculati elemnek tekinthető szerintem.

Kedves hallgatóink, a mai kerengőben a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének oktatóival, Gál Tamás tanszékvezető egyetemi tanárral, Kádár Anett adjunktussal és Kriska Olivér adjunktussal beszélgettünk. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Elhangzott a kerengő.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Világos és türelmes tanítással segítsék a híveket a püspökök, írta a Szent Atya latin-amerikai és karibi főpásztorokhoz intézett levelében, amelyről a Magyar Kurír számolt be. A katolikus egyházfő személyes lelkipásztori jelenlétre, az ima és a belső élet ápolására, valamint a szentségimádás előtérbe helyezésére is buzdított. Kedvezően értékelték a magyar-vatikáni kapcsolatok alakulását a csütörtöki vatikáni tárgyalásokon, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az MT-vel. Magyar Péter miniszterelnököt a pápa magánaudiencián fogadta, majd a kormányfő Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyalt. A megbeszéléseken az ukrajnai és közel-keleti konfliktusról, valamint a keresztény közösségek védelméről is szó volt. Kiegyensúlyozott párbeszédre épülő kapcsolatokat kíván fenntartani a kormány az egyházakkal, közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalára feltöltött videójában. A politikus csütörtöki vatikáni látogatásán hangsúlyozta, a hatályos egyezmények betartása mellett az állam és az egyház további együttműködésének lehetőségeit is keresik. Végéhez közeledik a kúria új otthonául szolgáló igazságügyi palota felújítása, közölte közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető csütörtöki tájékoztatása szerint a Kossuth téri épületben már főként belső munkálatok zajlanak. Hozzátette, az Agrárminisztérium korábbi épületének rekonstrukciója is folytatódik. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban alkalmaztak Magyarországon egy új típusú véralvadék oldó gyógyszert stroke kezelésére, tudta csütörtökön az intézmény az MT-vel. A tenekteplaz egyetlen injekcióval beadható, így már a beteg kórházba szállítása közben megkezdheti a vérrög feloldását. 24 órán átfestenek egyszerre alkotók péntek déltől 9 magyarországi városban, a Pszichárt 24 művészeti maratonon. A szervezők csütörtöki közlése szerint a program célja a pszichiátriai betegséggel élők támogatása, valamint az előítéletek csökkentése. A kiválasztott alkotásokat később kiállításon is bemutatják. Kárpátaljai magyar oktatási intézményeket keresett fel Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, közölte hivatala az MT-vel. Az ombudsman többek között Munkácson, Beregszászon és Nagydobronyban vizsgálta a magyar nyelvi oktatás és a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesülését. A látogatás tapasztalatairól később jelentés készül. Fokozatosan melegszik az idő, szeptember utolsó hétvégéjén derül ki a Hungaromet csütörtökön ismertetett előrejelzéséből. Pénteken még előfordulhat futózápor, szombaton azonban csapadék nem lesz, a hűvös hajnalokat egyre melegebb nappalok követik, vasárnap 21 és 25 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Hazánk időjárásáról: éjszaka csökken a felhőzet, keleten még lehet zápor, köd is előfordulhat, hajnalra 5 és 11 fok között alakul a levegő. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Magyar csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa. Látogatás a Konti utcai Ávós börtönben. Második rész. 2022. március 20-án elhangzott adásunk ismétlését hallják.

Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. A kommunizmus áldozatainak emléknapjára, február 25-ére különleges meghívót kaptunk. Vezetett sétára invitált minket a Mincenti Alapítvány, Mincenti Bíboros egykori börtönébe, a Konti utcába. A helyszín szorosan az ő személyéhez kötődik, beléphettünk fogvatartásának színterére, a Konti utcai egykori ávós börtönbe, amely előtt ma a Mincenti József téren a bíboros szobra áll. Felkereshettük azokat a cellákat és helyszíneket, ahol Mincenti bíboros hercegprimás egykor raboskodott. Vezetőnk Kovács Gergely, a Mincenti Alapítvány posztulátora, csodálatos időutazásra vitt minket, óriási élmény volt, ezt szeretném most Önökkel megosztani. Második befejező rész.

Mindszentatyát itt az első 9 hónapban nem engedték misézni, és ez óriási lelki kínt jelentett számára. Egyébként az anyukájával sem engedték találkozni. Tehát ez a 9 hónap, ez neki tehát duplán kinkeserves volt, és ide kapcsolódik az a nagyon szép lelki élmény, aminek olyan különlegesen maradt meg a története a Magyar Katolikus Egyházban, hogy egyszer Pio atya távoli Itáliából valamilyen csodálatos módon őt meglátogathatta, és elhozhatta neki a szentmise bemutatásához szükséges anyagot, mert hogy misét nem lehet akármivel bemutatni. Ez olyan érdekes és szép is, hogy kell az anyag. Tehát börtöni körülmények között is volt, hogy mazsolával, de tehát kell valami anyagszerűség kell, a semmiből nem lehet szentmisét bemutatni. És akkor ez érdekes, ez a találkozás, én, aki nem katolikus, vagy nem hívő ember, annak mondhatom úgy, hogy, és szívesen mondom, lehet ez egy álom, egy vízió, de hogy ez neki óriási jelentőséggel bírt. Nekünk pedig, akik katolikusok vagyunk, azért olyan nagyon jelentős, mert mi még ráadásul úgy hisszük, hogy nem csak úgy megjelent neki álmába, az is nagyon nagy dolog lett volna, eljött testileg. Úgy, ahogy az Úr Jézus a feltámadása után átjöv a falakon, a cellajtókon és mindenen, és 2000 kilométeren. És ez nekünk a feltámadás hitünk szempontjából nagyon fontos, mert

barátja, és olasz, ugye jól kommunikál, tehát tudja, hogy mikor és mi a megfelelő pillanat. Egyszer egy elmenőben visszaszólt, és megismerték egymást Vincentivel, és megismerték egymást a börtönben. Tehát nem mert sokat kérdezni, és ez az érdekes, hogy Pia, ha nem visszakérdez, hogy mi, hol, hanem csípőben mondta, hogy persze, hogy megismertük egymást, tehát beszélgettünk is egymással utána. És ez fantasztikus volt, mert ez bekerült Pia atya szentéhatási aktáiba. Innen tudtuk ezt meg, ezért került ott is egy gyönyörű mozaik képre ez a jelenet. És aztán Bíboros atya kérésére Hegedűs András, a prímási levéltár igazgató megkutatta ezt a Vincenti atya oldalán is, és az is hát legalább mennyire különleges, mert ott az emigrációban kérdezte meg erről egy újságíró. Ugye Vincent atya nem akart hazudni, és ezért azt mondta, hogy ugye nagyon ilyen fekete-fehérrel lett nevelve, tehát nem lehetett ilyen diplomatikusan elterelni a választ, vagy nem válaszolni, és ezért azt válaszolta, hogy mindig nagyon hálás volt Pio atya imádságáért, lelki közönségéért, mind természetes, mind természet fölötti segítségéért. Ezt latinul mondta persze, de hát így a természet fölötti segítség az pedig nem csak az imamés és az egymásról való tudás, úgyhogy ez nekünk ez egy nagyon fontos epizód, és ezért állítottuk itt ezt a hálaoltárt is, amit egyszer használtunk már akkor a Vincentek cellájában.

Egy nyári 40 fokos nagy melegben az őr fáradt volt, tele volt már mindene, szomjas volt minden, megsétáltatta, és akkor hozta vissza a cellába, itt pont, ahol mi állunk, és vitte be ide, hát igen, csak ez nem a 105-ös volt, hanem a 106-os. Vincentiát belökte, és ott volt egy hús-vér raktárs. Se előtte, se utána, senkit. Őt olyan hermetikusan elzárták mindenkitől, senkit nem láthatott. És ott egyszer csak ott ült vele szembe a raptárs. Hát az őr az rettetesen megijedt. Azonnal ki ráncigált onnan, ráncigáltát ide a 105-ösbe. Vincent atya persze látott, tehát lehet, és mondta, nyugaló, vagy nem fog rákerülni a káderlapjára. Hát boldog volt, azt írja, ahogy hálát adott a Herodes lakoma után, hálát adott ezután is, valakinek a szemébe nézhetett egy sorstárs, egy raptárs, ezek óriási jelentőséggel bírnak ott. És írja, hogy utána kopogtak is egymásnak, itt is, hogy szellemességet ez hozzá, hogy nem teológiai értekezéseket folytattak, meg filozófiait, csak hogy itt vagyok, hello, én mit tudom, én alszom, nem alszom, ébren vagyok. És akkor nagyon szép írja, hogy fél év után, mikor elhalkult ez a kopogás, akkor szintén érte és imádkozott, mert hát nem tudta, mi történt vele. Meghalt, megbetegedett, kiszabadult, átrakták őt is valahova. Ez neki óriási jelentőséget bírt, ezért jegyezte meg a 105-öst. És milyen érdekes itt megint a gondviselés és a sors, hogy tehát ebben a börtönben szinte minden eredeti. Egyetlen cella nem eredeti, a 105-ös. Tehát ennek se az ajtaja, ezt átalakították egy ilyen fürdőhelységé, innen lehetett kapcsolni a zuhanyt, és a másikban van a zuhany. És ezért sokkal kisebb is. Egyébként kicsi cellái voltak neki, tehát az a vizes, azt egy WC-nek a feléből alakították ki. Tehát ilyen cellája neki biztos, hogy volt. De a 105-ös az nem biztos, hogy ilyen kicsi volt, de itt volt az biztos. És ezért raktuk ezt a gyönyörű drapériát ide, és mögötte pedig látunk ilyen pricseket, ezek mind eredeti pricsek, és most már az összes itt van, mert ennyi maradt a börtönből, ezt meg kell becsülni, meg kell őrizni, és nem baj, hogy ilyen zsúfoltan vannak, mert megidézi azt, hogy ez a börtön általában nagyon-nagyon zsúfolt volt. Abban a sarokcellában volt, hogy heten voltak, ha nem politikai a magánzárkák, sok voltak, egyszerűen nem is tudtak lefeküdni, tehát váltva aludtak. Mert itt érdekes, hogy nem voltak emeletes ágyak, hanem csak ilyen rettenetesen nehéz, szimpla ágyak, amik hozzá voltak betonozva, csavarozva, hogy ne lehessen elmozdítani, vagy vele bármit csinálni. Itt is egy picit úgy át tudják élni velünk, hát az örömeinket, amik tényleg ezt a hálaadásunkat inspirálják, mert ugye ez tényleg olyan volt, mint ugye tapasztaljuk ezeket a kagyló templomokat Rómában vagy Itáliában, hogy vannak ezek a rétegek, és hát itt is vannak ilyen rétegek, ha nem is olyan gyönyörűek és művésziek, de nekünk nagyon fontos volt ezeket visszafejteni. És akkor például egy ilyen cél volt, hogy hát hol volt az a börtönudvar, amiről Mindszenti atya is beszél, hogy hosszú, vékony. Endrédi Vendel Zirci apát leírja, hogy 68 lépés és 12 kör fér bele a szűk órába. Őt viszonylag rendesen sétáltatták, ha sétáltatták. Mindszent atyával állandóan az őrök szórakoztak. Tehát gyorsabban mentek, lassabban mentek, beszóltak, izé látták, hogy imádkozik, akkor mindig rászóltak. Márpedig ő nagyon kihasználta ezt a ritkán adódó alkalmat, hogy itt végre Isten szabad ege alatt, úgyhogy ő a sétáló udvaron, mikor sétált, ő mindig imádkozott. Egyébként rengeteget imádkozott, és nagyon hosszú szentmiséi voltak, órákon át tartó szentmiséi, és amikor már ugye misészhetett, akkor mindig el is tette az oltári szentséget, és azt 0-24-ben, tehát hogy ő folyamatos szentségimádást végzett a börtön cellájában. Tehát tényleg az engesztelés, aminek olyan fontos volt, azt ő a börtönben nagyon gyakorolta, és itt lett szent, azt mondtam, itt alakult olyan mélyre az ő Isten kapcsolata,

és mélyült el a szeretete, ahogy írja, jobban sarkal minket a börtön, hogy életprogrammá tegyük a szeretetet. És ő ezt kapta a Szent Atyától püspökké szentelés. Legyél atyaibb, mert túl szigorú vagy, túl mogorva vagy, túl durva vagy. Nem vagy elég megértő a híveiddel. Szereted őket, szolgálod őket szinte páratlanul, de nem elég a szeretet. És ez nagyon fontos, hogy mint Szent Atyának itt a börtönbe mélyült el a szeretete, és itt vált szenté. Tehát az ember nem szentnek születik, hanem szenté válik ő. Itt vált szenté. És ezért szeretjük mi ezt a helyet.

kerestük ugye ezt a hosszú sétálót volt, és jó Isten megsegített, mert hogyha ide bemegyünk, akkor itt feltárulkozik ez a tér. Tehát itt ment hosszan a börtönfala mellett ez a 40 méteres vékony börtönudvar. Ott látjuk is a börtönnek a tetejét. És azért érdekes ez a tér, mert ez sokáig aztán, amikor már nem volt se ávós börtön, se az 56-os megtorlás egyik helyszíne, akkor ugye egy része, hát egy ilyen raktárépület lett, ez a része pedig egészen a 2000-es évek elejéig a 8. kerületi rendőrkapitányság volt, volt a fogdája. De ezért fedett, ezért vannak nagyon különleges feliratok köztük, orosz feliratok is a falon, a bűn nem kifizetődő, ha Isten velünk, ki ellenünk, meg van mindenféle trágárság. Nagyon érdekes, hogy amikor itt átalakították a fűtést, akkor előkerült rengeteg levél, szinte mindegyik szerelmes levél volt, ez annyira érdekes és szép, és mivel, hogy itt a 8. kerületi kapitányság jóvoltából be tudjuk mutatni ezt a teret is, ezért most itt rendeztük be ezt az időszaki kiállítást. A Daninak, Dánielnek a fényképei is nagyon hangulatosan megidézik nem csak a Konti utcát, hanem a Konti utcán kívül is ezt az egész rendszert és ezt az egész félelemteli diktatórikus közeget. Egy valódi bitófátnak is láthatjuk a képét a kisfogházban, és itt pedig azért örülök, mert ide kirakhattuk végre azoknak a számunkra nagyon fontos vértanúknak, hitvallóknak a képét, akik itt a Konti utcában raboskodtak. Köztük ugye Krisztián Raffael, akit itt is öltek meg, Placid atya, aki innen ment a gulágra, Wendel atya, az Irci apát, aki nagyon jó kapcsolatban volt itt Vincent atyával, és Vincent atyától direkt egy olyan képet választottunk, nem itt valami főpapit, hanem itt a nyilas náci időben, amikor szó volt, hogy a szálasiek viszik magukkal, túszszerűen rabulejtett emberek voltak, meg részben a tevékenység miatt is, ugye most ebben nem megyek bele. De az egyet mondok már csak azért, mert hogy erről is megemlékezzünk. Vincent atya 44 júniusában nyilatkozta nyilvánosan, hogy bírói ítélet nélkül valakit megölni, az nem nemzetvédelem, hanem egy gyilkosság. Most ezt akkor így kimondani nyilvánosan, az nagyon-nagyon veszélyes volt, és akkor többit nem is mondom, ami része az öletartóztatásának. De amikor ez szóba jött, hogy nyugatra viszik őket is, mint a Szent Koronát, akkor volt egy olyan terv, hogy csinálnak egy hamis útlevelet, és megszöktetik, és akkor így a munkásnak öltöztették, meg bajszot is növesztett. Aztán végül nem így lett, mert ugye ott hagyták a soproni zárdába, és aztán április elején szabadult. Felszabadultunk a nyilas náci rémuralomtól, és megszállt minket a szovjet-orosz hadsereg. És szépen lassan berendezték, nem is olyan lassan, szépen gyorsan, a kommunista önkényuralmat. És ide kitettük Alberto Cseppinek azt a művét, ami a 20. század keresztjeire feszített Mincentit ábrázolja. Egy zseniális gondolata, Csarló kalapácsra és a horogkeresztre feszítette föl az ő alkotásán. És itt csak ezt a Krisztusba öltözött főpásztort látjuk, mert a miseruha Krisztust jelenti. És azért tartottuk ide nagyon méltónak, mert ugye az a börtöni Krisztus kép is, ami Mincent atyánál maradt, az is egy Krisztus kép volt, és csodálatos, mert pont a letartóztatása előtt novemberben kapta azzal a felirattal, hogy Devictus Vincit legyőzetve győz, és ezt aztán hát valószínűleg az elején még nem, de aztán valószínűleg korán visszakapta, és aztán végig vele maradhatott akkor is, amikor motoszták. És oltárképe is lett. És ami a legszebb, amit most rekonstruáltunk ezt a Krisztus arcot, hogy ez az a pillantás, amikor a jobblatorra néz az Úr Jézus, és azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És azért tartjuk ezt olyan szépnek és fontosnak, mert hogy itt azért gondoljunk azokra is, akiket nem csak politikai okokból, vagy keresztényüldözési okokból, hanem akár köztörvényes okokból is idehoztak, mert őket is szereti és szerette, és szeretni fogja az Isten, és üdvözíteni akarja, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát valamilyen módon ebben is az Isten üdvözítő szándékát látjuk, hogy ebből a börtönből, ami hát eredetileg egy rendes börtön volt, aztán megélt sok időket, amiket most végig tekintettünk együtt, mégiscsak egy ilyen zarándokhely és emlékhely lett.

0: Pokoli színjáték díszletei címmel megrendítő fotókiállítás nyílt a fiatal fotóművész Kowalowski Dániel munkáiból. A fotók Mincenti Bíborost, Endrédi Vendelt, Kis Szalészt, Placid atyát hozták vissza az emlékezetünkbe.
1: Több dolog vezetett ide. Az egyik az volt, hogy belefutottam, találtam egy antikváriumban egy börtönnaplót, amelyet Fehérvári István volt politikai fogoly írt, és gyakorlatilag ezt elolvasva teljesen megdöbbentem, hogy 40-es évek, végül 50-es évek Magyarországon mi zajlott a börtönvilágában, az egész igazságszolgáltatási rendszerről, és ezt elolvastam, és egészen döbbenetes volt számomra, hiszen én azért a gimnáziumban erről nagyon csak érintőlegesen tanultam.
0: Család érintettsége sincs.
1: Tulajdonképpen komolyabb szerencsére nem volt, de a szüleim, nagyszüleim azért sokat meséltek a korszakról, amit azért kamaszként nem nagyon értettem, és amikor ebbe belevágtam, akkor állt össze igazából a kép, és közben nyertem egy Robert Kappa fotográfiai ösztöndíjat, amire végül is beemeltem ezt a témát, mint fő téma, és akkor ezen keresztül én majd 5 évig tudtam ezt készíteni. Elmerülni benne elég alaposan, voltak nagyon jó történész kollégák, akik segítették a munkámat, Müller Rolf és Bang Barbara. Hát egy nagyon tanulságos 5 év volt, tehát olyan helyekre bejutottunk, ahová azért így halandó nem nagyon juthat be. Találkozhattam idős politikai foglyokkal, akik még hosszú életút interjúk során el tudták nekem mesélni, hogy mit éltek át, és én ezeket le tudtam gyakorlatilag jegyezni. Tehát a fotók mellé, amit készítettem róluk, azok van egy hosszas interjú. A kettő együtt így nagyon jól tudott működni mind a kiállításon, mert hogy ebből volt egy kiállítás a nyáron a Hegyvidék Galériában, és hát tervben van véve egy könyv megjelenés, és abban is ez remélhetőleg jól fog tudni működni együtt. Hogy megértsék tényleg a fiatalok, hogy ez mi volt, hiszen én is ezen keresztül értettem meg, hogy mi történt. Hát előtte fogalmam sem volt.
0: Úgy, és hány darabból állt a kiállítás?
1: Hát maga a kiállítás egy 45 képből áll, de tulajdonképpen nagyon sok 100 kép készült az 5 év alatt, és a csavar az volt még benne, hogy egy olyan kamerával készítettem a képeket, ami korabeli, tehát a 40-es, 50-es években egy filmlemezes kamerával, ami gyakorlatilag egy nagyon lassú és körülményes eljárás, tehát gyakorlatilag amiben be kell bújni a fekete kendő alá, és akkor egy ilyen hosszú expozíciós állványról, de ez nagyon jól passzolt a munkához.
0: Azt mondta az előbb, hogy lemerült ebbe a világba, és hogy merült föl belőle?
1: Nehezen, mert azért ez nyomot hagy az emberbe. Hát tovább kell lépni, ez nyilván. A történész kollégáim azok ugye egy életen át ebben a témával foglalkoznak, én ezt nagyon nehezen tudom megérteni, mert tényleg egy rettenetes, nehéz, terhelt, bonyolult időszak volt. Én ebből egy 5 évet áldoztam rá az életemből szakmailag, de hát nyilván ez ott marad a tudatomban. Hát én alkotóként ugye tovább lépek és csinálok más újabb munkákat, de tényleg van, aki ezt egy életen át kutatja, és ez egy fantasztikus dolog, csak ez nagyon terhelő lehet.
0: Erőt adó is, nem?
1: Erőt adó is, hát is rettentően tanulságos az, hogy az ember világképe és elhelyezze magát egyetlen a térképen, nem csak geográfiai szempontból, hanem érzelmi és történelmi szempontból is. Múltjunkat megértjük, hogy valamiféle jövőkép is kialakuljon, tehát hogy ez itt nagyon fontos az, hogy tényleg milyen irányba tudunk lépni ennek a tudatában, hogyan éljük az életünket, mit adunk át a gyerekeinknek, szóval ez egy jó dolog volt. Nem bántam meg, hogy belevágtam.
0: A fotókiállítás megnyitóját rendhagyó megemlékezés követte a sok ártatlanul elítélt rabságának helyszínén, a Volt Konti utcai Ávos börtön előtti Mindszenti József téren, ahol beszédet mondott Földváriné, Kis Réka, a Nemzeti Emlékezetbizottság elnökasszonya, valamint a résztvevőket megáldották a nagytörténelmi egyházak képviselői. Kovács Gergely okleveles posztulátor a Mindszenti Alapítvány képviseletében vitte végig ezt a csodálatos kétnapos lehetőséget a lakosság számára, hogy meglátogathattuk a Konti börtönt, és egy gyönyörű ünnepség keretében áldást kértünk Mindszenti herceg primástól is ebben a mai helyzetben, ami hát mindannyiunk azért nagyon megrázott ez a háborús hírekkel megterhelve. Ahogy bent voltunk a börtönben, a börtönnek a ráccsal fedett udvarán, a Szent Efrém férfi kar éneke után én azt éreztem, hogy 30 év, majdnem 30 éve várjuk Mindszenti Bíboros herceg primás boldogávatását, és ebben a pillanatban, mintha megtörtént volna magunk között, ezen a helyszínen, ennél nagyobb dolog szinte élményben nem juthatott volna osztályrészünkül.
2: Igen, ez olyan szép, hogy olyan sokan tiszteljük őt, olyan sokan emlékezünk rá, olyan sokan idéz kérjük, és olyan sokan kérjük a közbenjárását, hogy a boldog és a szenteket tiszteljük így. És ezt egyébként már több magyar katolikus főpásztor is megfogalmazta, több pápa is megfogalmazta, hogy ő szent, és most már 2019 óta a szentszék, és személyesen Ferenc pápa is jóváhagyta az ő életszentségét, elismerte a szentszék hivatalosan az életszentségét, tehát a számunkra már nem kérdés, hogy szent életet él, az se kérdés, hogy a jó Istennél van üdvözült, és ott közben jár értünk ugyanazzal a szeretettel, amivel itt szerette az ő szeretett egyházát és az ő szeretett hazáját. Most már csak az az egy apróság van hátra, hogy egy csoda igazolásával, a boldogávatására is sor kerülhessen. De hát mondhatjuk azt, hogy ez a lényeg szempontjából formaság, mert hogy nagyon sokan tiszteljük, szeretjük őt, és így rajta keresztül, az ő szeretetén keresztül, ezen az égi földi kapcsolattartáson keresztül a jó Isten sok-sok kegyelme tud áradni, még ilyen borzalmas helyeken is, mint a Konti utcai volt ávos börtön.
0: Óriási élmény, nagyon nagy adomány volt számunkra, hogy meglátogathattuk ezt a helyszínt, és hogy elmondta, hogy így találták meg, tulajdonképpen itt felejtették a tettesek, az ávósok ezt a helyszínt, abban az állapotában, ahogy szinte elhagyták a rabok. Ez mit jelentett az ön számára?
2: Ezeket én jeleknek érzem. Ez olyan szép, hogy az életünk tele van olyan kicsi, apró, finom, kisebb vagy nagyobb jelekkel, jelzésekkel, amik valahogy segítenek nekünk megbizonyosodni, remélni és bízni Isten gondviselő éltető szeretetében, a jövőben, a jelenben, egymásban, az életünkben. Ezek jelek. A Konti utcai volt börtön is egy jel. Annak a jele, hogy itt hiába voltak borzalmak, hiába volt egy embertelen egyházül, egy kegyetlen nemzeti elnyomás. Ennek ellenére itt az itt szenvedett, vagy itt éppen meghalt vértanúk, hitvallók, és nem is annyira ismert emberek, az ő szenvedéseik nem voltak hiába valóak, nem csak ők üdvözültek, nem csak ők nyerték el a Jóisten vigasztalását és üdvözítő szeretetét, hanem ezen az épületen keresztül ránk is átáramlik ez az erő. És ezért nagyon örülök, ez egy erős jel. Én mindig, amikor ránézek, a Római Fórum Románum jut eszembe róla. A világ egyik legnagyobb birodalmának vannak ott a romjai, amely hivatalosan elítélte és keresztre feszítette Jézus Krisztust, amelyik évszázadokon keresztül üldözte a kereszténységet, és ott kőtörmelékeket látunk ebből a hatalmas birodalomból. Krisztus győz és uralkodik, olyan szép, ahogy ezt énekeljük, és ez a szeretetnek az uralma, a lélek szabadságának az uralma, amiről itt a megemlékezésen is beszéltünk, amihez nem férhet hozzá semmilyen önkényuralom, diktatúra, semmilyen egyházüldözés, semmilyen nemzeti elnyomás. És ezért a Konti utcai börtönben mi mindig hálát adni jövünk. Olyan érdekes és szép élményes számunkra, hogy tényleg borzalmasak ezek a szűk cellák, ezek a szűk folyosók, az a sok embertelenség, amit most már megismertünk, ami itt zajlott, és mégis amennyire ez ilyen testhez álló és olyan nagyon-nagyon erősen jelen van, mégis sokkal jobban felértékelődik az a szabad ég, amit a sétáló udvaron látunk, az a fény, ami beszüremkedik egy-egy börtönablakon, vagy azon a ventilátoron, ami ezt egy ilyen örök mozgóként szinte egy ilyen isteni vigasztalásként jelzi számunkra. Tehát valahogy nekünk ez a Konti utcai börtön, ez fényes, aranyló, ragyogó, egy fényes jel, és ezért hálát adunk érte, hogy ide bejuthatunk, és hogy bejuttathatunk másokat is, mert ez a legtöbb visszajelzés azok részéről, akik végig sétálják velünk ezeket a cellákat, ezeket az emlékhelyeket, a sétálódvart vagy a kazamatákat, hogy itt hálát adunk adni Isten szeretetért és az egymás iránti szeretetünkért.
0: A tegnapi vezetés alkalmával, meg mai ünnepségen is sokan eljöttek olyanok is, akik családilag érintettek. Én azt láttam utána, hogy mindenki, mintha megszabadult volna a terhektől, és vitt magával egy olyan ragyogást, amit nem remélt, azt hiszem, mikor ide érkezett.
2: Igen, ezt is tapasztaljuk, hogy felszabadító is sokaknak ide betérni, akik valamilyen módon érintettek. Felszabadító, mert ők is azt látják, hogy ez az önkényuralom, ami, és a jelen esetben a kommunista önkényuralom megbukott, és Istennek hála, olyan áldozatként tudunk tekinteni azokra, akik itt szenvedtek, akik értünk áldozták az életüket, a szenvedéseiket, és azért valamiképpen jelen vannak a mi életünkben. Tehát gazdagodhatunk az ő helytállásuk, hűségük, példamutatásuk által. És nagyon örülünk annak, hogy tényleg nem csak a nagyon híresek vannak, nem csak Mincenti Bíboros van, Endrédi Vendel Zirce apát, Placid atya, a Ferences vértanúk, hanem hogy sok-sok névtelen hős, névtelen ember, aki meghozta azt az életdöntést, hogy hát ő hűséges marad, ő helytáll, és ez az adott esetben bizony embertelen börtönévekkel, vagy éppen az élet áldozatával járt.

Távos börtön a Konti utcában a Szentévállás helye című műsorunk második befejező részét hallották. Kovács Gergely, a Mindszenti Alapítvány posztulátora vezetett minket mindvégig utunkon. Búcsúzik mára a zenei szerkesztő Keszeli Zsuzsa és a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa. Viszont hallásra!

0: Elhangzott a Magyar Csillagok. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Szeptember 24-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink röviden. Magyar vatikáni tárgyalásokat tartottak csütörtökön a Vatikánban. Leghamarabb 2033-ban vezetheti be Magyarország az eurót. Nem romlott összességében a fiatalok mentális állapota az elmúlt évtizedekben. Heves vitát váltott ki az RMDS kisebbségi nyelvhasználatról szóló javaslata. A kárpátaljai magyarok nyelvi és oktatási jogait vizsgálta a magyar és az ukrán ombudsman. Kedvezően értékelték a magyar-vatikáni kapcsolatok alakulását a csütörtöki vatikáni tárgyalásokon, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az MTI-vel. Magyar Péter miniszterelnököt a pápa magánaudiencián fogadta, majd a kormányfő Paul Richard gelegelésekkel tárgyalt. A megbeszéléseken az ukrajnai és közel-keleti konfliktusról, valamint a keresztény közösségek védelméről is szó volt. Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának főtitkára is előadást tart a Pannonhalmi Főapátság pénteken kezdődő nemzetközi ökumenikus konferenciáján, adta hírül a Magyar Kurír. A kétnapos tanácskozás középpontjában az egyházak egysége, a keresztény közösségek együttműködése és a társadalmi megbékélés áll. A menekült gyermekek védelmétől az egyház társadalmi jelenlétén át a közösségek közötti megbékélésig több kérdésben is megszólaltak az egyházi vezetők. Az egyházi híreket Kövér Tamás foglalja össze.
2: Felelősségvállalásra szólított fel a migrációra kényszerülő gyermekekért 14. Leó pápa a szerdai általános kihallgatás végén, számolt be róla a Magyar Kurír. A Szentatya a vasárnapi elvándorlók és menekültek világnapja előtt arra figyelmeztetett, hogy a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak, útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak lehetnek kitéve. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának adatai szerint 2025 végén a lakóhelyüket kényszerűen elhagyók közül mintegy 45 millióan 18 év alattiak voltak. Az egyháznak változtatnia kell kommunikációján és azon, ahogyan jelen van a társadalomban, fogalmazott Varga László kaposvári megyés püspök a Magyar Katolikus Rádiónak adott interjújában. A főpásztor a kattárs kapcsán hangsúlyozta, ki kell lépni a templom falai közül, találkozni kell az emberekkel, kérdezni és meghallgatni őket. Varga László szerint az igazságosabb és testvériesebb világépítését az egyháznak saját magán kell elkezdenie. A teljes beszélgetés anyaga szombaton 11 órától hangzik el. Első alkalommal láthatta a nagy közönség a székesfehérvári püspöki palota megújult magánkápolnáját a kulturális örökség napjain, írta meg a Magyar Kurír. A különleges vezetésen mintegy 200-an vettek részt. Itt Spányi Antal megyés püspök felidézte, hogy elődei több mint két évszázadon keresztül ezen a helyen imádkoztak és készültek döntéseikre. A magyar és cigány közösségek közös jövőjének építésére hívott Szocska Ábel, nyíregyházi megyés püspök a Mária Pócsi cigány zarándoklaton, számolt be róla egy másik cikkében a Magyar Kurír. A kétnapos találkozóra három görög katolikus egyházmegye közösségeiből érkeztek résztvevők. A főpásztor szerint a múlt sérelmeit meg kell nevezni, a jelenben pedig fel kell ismerni egymás értékeit.
0: Öt előterjesztés megtárgyalását kezdeményezi a Tisza párt az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, derül ki Bújdosó Andrea frakcióvezető indítványából. Az országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett levél szerint a képviselők a legfőbb ügyész megválasztásáról, valamint Magyar Péter, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügyéről dönthetnek. Mikor válthatja fel Magyarországon a forintot az euró, és milyen gazdasági feltételeket kell ehhez még teljesítenie az országnak? Ezekről a kérdésekről Kövér Tamás összeállítása következik.
2: Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót, derült ki az Equilor befektetési ZRT elemzőinek értékeléséből. Aradványi Péter vezető elemző csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az euróövezeti csatlakozás előtt továbbra is több gazdasági feltételt kell teljesítenie az országnak, ezek közül jelenleg az államháztartási kritériumok jelentik a legnagyobb akadályt. Az euró bevezetéséhez az úgynevezett Maastrichti konvergencia kritériumoknak kell megfelelni. Ezek egyebek mellett az inflációra, a költségvetési hiányra, az államadósságra és a hosszú távú kamatokra vonatkozó követelményeket határoznak meg. Magyarország tavaly még egyetlen ilyen feltételt sem teljesített. Az Equilor elemzői szerint ugyanakkor idén már kedvezőbb folyamatok láthatók. Az infláció alakulásának és a csökkenő országkockázati prémiumnak köszönhetően az árstabilitási kritérium teljesülni látszik. A hosszú távú kamatok területén, vagyis a hozam konvergenciában szintén érdemi előrelépést lát a befektetési társaság, és ezek tartós teljesítésére is kedvezőek a kilátások. A csatlakozás egyik további feltétele, hogy Magyarország belépjen az európai árfolyam mechanizmusba. Ebben legalább 2 éven keresztül kell részt venni úgy, hogy a forint árfolyama az előírt keretek között maradjon. Aradványi Péter szerint ehhez 2030-ban gyors költségvetési konszolidációra lenne szükség.
0: Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MT-vel. A szellőzésvizsgálatok alapján országosan stagnált a vírus örökítő anyagának koncentrációja, ugyanakkor nőtt azoknak a településeknek a száma, ahol kimutatták annak jelenlétét. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, derült ki a fővárosi törvényszék csütörtöki közléséből. A törölt szervezetek között van a Matthias Corvinus Kollégium, a Kékbolygó és az Élvonal alapítványa is. Vagyonuk, jogaik és kötelezettségeik az államra szálltak. A vagyonrendezést október végéig végzik el.

0: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak összességében több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak. Erre jutott az ELTE kutatóinak nemzetközi adatokon alapuló vizsgálata. Az eredményekről Veketi Boglárka, az ELTE egyetemi agyunktusa beszélt a reggeli riportban.
1: Talán a legmeglepőbb eredmény az volt, hogy nem találtunk változást. Egészen hasonlítanak az érzelmi és viselkedési problémáikban a korábbi generációk a mostani generációkhoz. Még a szakemberek is hajlamosak azt feltételezni, hogy ezek a mai gyerekek problémásabbak, mint régen, ezért ez tényleg egy ilyen társadalmi szinten is meglepő eredménynek számít. Miben mások a régebbi generációk? Például abban azt találtuk, hogy az agresszív viselkedés az egy jellemzőbb probléma volt a régebbi generációknál, míg ez mostanára csökkent, viszont a mai generációk pedig úgy tűnik, hogy szorongóbbak a korábbiakhoz képest. 1980-tól vizsgáltuk, 2021-ig, tehát a COVID időszak az már nincsen benne ebben a felmérésben. Elképzelhető, hogy a COVID alatt például a szorongásos tünetek azok még markánsabban megjelentek. Viszont 40 évvel ezelőtt jellemzőbb viselkedéses probléma volt az agresszió, mint a mai generációknál. Az agresszió és a szabályszegő viselkedés az úgy tűnik, hogy csökkent az elmúlt 40 évben a gyerekek körében. A mi feltételezésünk az volt, hogy a gyerekeknek a közvetlen környezetében történő változások közül például a szülőknek és a tanároknak körében kevesebbet alkalmaznak fizikai büntetést a nevelésben, és jellemzőbb ez a sokkal ilyen melegebb, válaszkészebb, kommunikációra alapuló szülői nevelés. Valószínű, hogy kevesebb példát láttak az agresszióra a szülőktől vagy a tanároktól, és ez lehetett az, ami csökkentette ezt az agressziót.
0: Erdélyi és párciumi magyar színházak és kulturális intézmények is részesülnek a román kormány támogatásából. Tájékoztatta csütörtökön az MTI-t a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Összesen 75 előadó művészeti intézmény között 143 millió lejt, mintegy 9,9 milliárd forintot osztanak szét. A kedvezményezettek között több magyar színház, bábszínház és néptánc együttes is szerepel. Heves vita zajlott le a román képviselőházban az RMDS módosító javaslata miatt, amely szerint Romániában a kisebbségeknek joguk legyen használni a közigazgatásban az anyanyelvüket azokon a településeken is, ahol az arányuk 20% alá csökken. Gáspár Sándor tudósít.
2: Az RMDS terjesztette be ezt a módosító javaslatot, amelyet az auros Dante Nasza Zsigerből elutasított. A hírhet magyar ellenes képviselő úgy véli, a tervezet ellen kell szavaznunk, mert ezek az előírások gyengítik a román nyelv államnyelv jellegét. Az RMDS indoklása szerint viszont csak megakadályoznák, hogy átmeneti vagy esetleges demográfiai változások miatt kisebbségi közösségek elveszítsék korábban megszerzett nyelvi jogaikat. A jelenlegi gyakorlat szerint a település neve magyarul is szerepel a város vagy falu útjelző táblájain, illetve magyarul is kiírják az intézmények, elsősorban a polgármesteri hivatal nevét. Próbálom meggyőzni önöket arról, hogy senkit nem zavar, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben, mondotta Markó Attila képviselő. Dante Nászet azt sem hatotta meg, hogy a tervezet összhangban van az Európai Unióban támogatott kisebbségi nyelvi jogokkal. És ha ezeket a jogokat igénylik a határon túli románoknak, akkor a Romániában élő kisebbségek miért ne rendelkezhetnének ugyanezekkel a nyelvi jogokkal? De az auros honatja inkább a románok történelmi sérelmeit kérve számon bírálta az RMDS-t és a magyar kisebbségi követeléseket. Csoma Botond frakcióvezető figyelmeztetett, hogy nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. De Dante Nasza erre azzal replikázott, hogy Csoma Botond nyugodjon bele, itt Románia van, nem magyar. A vitaidő letelte után 81 képviselő elfogadta volna az RMDS javaslatát, 157 viszont ellene szavazott. 13 képviselő, köztük többen az USZERÉ képviselői, az RMDS koalíciós partnere tartózkodott. Vagyis a lehetséges szavazatok közül csak egyharmad arányban támogatták, hogy szerzett jogok ne vesszenek el a kisebbségi nyelvhasználatban. A törvényjavaslat sorsáról döntőházként a román szenátus fog dönteni.
0: A sztálini rezsim áldozataira emlékeztek kedden a kárpátaljai Szójvai Emlékparkban. Számolt be a Magyar Kurír. Az egykori gyűjtőtábor helyszínén az 1944 és 46 között üldözött és deportált, főként magyar és német nemzetiségű kárpátaljaiak előtt tisztelektek. A megemlékezésen közös imát is mondtak az áldozatokért és a békéért. Kétnapos munkalátogatáson vett részt Kárpátalján dr. Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa, és Dmitro Lubinecs, Ukrajna emberi jogi biztosa. A két ombudsman a magyar közösség jogainak helyzetét, mindenek előtt az anyanyelvi oktatás és nyelvhasználat lehetőségeit vizsgálta. Nyíri Kata jelenti.
3: Vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az anyanyelvi oktatást szeretnénk feltérképezni.
4: Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa szerint a kárpátaljai látogatás egyik fontos célja, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a helyi magyarok helyzetéről.
3: Jártunk iskolákban is már. Ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra. Több osztályban is jártunk, tökéletesen értik és használják az államnyelvet. Semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatallal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan. Nagyon örülök is, hogy olyan magyar diákok fognak itt végezni, akik megállják a helyüket, akár külföldön is, hogyha odaveti őket a sors. Sütő András mondta azt, hogy az ember személyiségének az utolsó mencsvár, az utolsó kincsestára az az anyanyelv. Hogyha az anyanyelv használat sérelmeket szenved, pláne gyerekkorban, iskolás korban, akkor az ember személyiség fejlődésére is egészen biztosan, hogy hátrányosan hat. Tehát azt gondolom, mindent meg kell tenni azért, hogy itt ne legyen hiba. Aztán, hogy a későbbiekben, mert nyilván a vizsgálat kiterjedne és kis terjed, remélem, a hivatali nyelvhasználatra. Ugye itt komoly ígéretek vannak a politikai tevékenység vonatkozásában és az anyanyelv használat rendezésre, tehát itt lesz munka még ezen monitoring vizsgálaton túlmenően is, hiszen bizonyos módosításokat 27-re ígért az ukrán fél. Nem ez az utolsó ilyen jellegutazás, hogyha a kapcsolatok tényleg fennmaradnak. Nyilván ők is szeretnének majd Magyarország jönni és jobban megismerni, hogy az odaszakadt ukránok hogyan élnek. Ez ugye nyilván egy picit más természetű dolog, mert őshonos ukrán Magyarországon az gyakorlatilag maximum néhány száz fő van, de most nyilvánvalóan ugye több tízezeren vannak, akik az elmúlt években érkeztek, ott is vannak gyerekek, ott is vannak iskolák, ugye alakult egy munkacsoport, és mi szeretnénk elérhetővé tenni ezt a munkacsoportot úgymond közönség számára is.
5: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Roham tempóban terjed a sárgaság Dél-Szlovákiában. 120 felett a fertőzöttek száma, írta a Pozsonyi Újszó. A rimaszombati járásban már 121 megbetegedést tartanak nyilván. A fertőzés Rimaszombat városában és a környező településeken is megjelent. További eseteket jelentettek a város más részeiből, valamint 12 környező településről. Az aktív fertőzési gócpontokon a közegészségügyi szakemberek megelőző intézkedéseket rendeltek el a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A lakosságot többek között arra kérik, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a rendszeres kézmosásra. A hepatitis A vírus elsősorban közvetlen érintkezéssel terjed, és májgyulladást okoz. Tünetei az influenzáéhoz hasonlíthatnak, emellett hasi és ízületi fájdalom, valamint általános rosszullét is jelentkezhet. Halad a fejlesztés Erdély egyetlen működő sóbányájában, számol be a Krónika. Egyeztetést tartott a kivitelezővel, a tervezővel és a felügyelővel Torda polgármestere a József tárna felújításáról. A 25 millió eurós uniós forrásból finanszírozott beruházás tavaly óta fokozottan fontossá vált Erdély turizmusa szempontjából, miután a parajdi katasztrófa a tordai létesítmény felé terelte a látogatókat. A polgármester elmondása szerint A Sóbánya fejlesztésének célja a különleges akusztikája miatt visszhangteremként is emlegetett József tárna megnyitása a nagy közönség előtt. A hatalmas üregben a hangok akár 16 másodpercig is visszaverődnek, ami különleges élményt nyújt majd a látogatóknak. A tervek szerint mintegy 10 000 négyzetméternyi, eddig nem járható terület nyílik meg. Új alagút épül a József tárna és a Terézia tárna között. Panoráma felvonókat és függő sétányokat helyeznek el. Egy mesterséges föld alatti folyót alakítanak ki. Emellett nemzetközi színvonalú, korszerűsített gyógykezelési bázis is létesül. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Pénteken változóan felhős idő mellett több-kevesebb napsütés várható. A Dunától keletre néhol futó zápor is kialakulhat. A Dunántúlon időnként megerősödik az északi szél, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Főpinénk még egyszer röviden. Magyar-vatikáni tárgyalásokat tartottak csütörtökön a Vatikánban. Leghamarabb 2033-ban vezethetik be Magyarországon az eurót. Nem romlott összességében a fiatalok mentális állapota az elmúlt évtizedekben. Heves vitát váltott ki az RMDSZ kisebbségi nyelvhasználatról szóló javaslata. A kárpátaljai magyarok nyelvi és oktatási jogait vizsgálta a magyar és az ukrán ombudsman. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
6: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
7: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
8: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
9: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Multidéző Szikora Józsefet hallják.
10: 2026. szeptember 24-e csütörtök van, Szent Gellért püspök ünnepe. Isten éltessen évnapjuk alkalmából Gellért, Mercedes és Gerda nevű hallgatóinkat. Szent Gellért velencei bencés apátként a Szentföldre indult, de egy vihar miatt az isztriai partvidékre vetődött, s onnan hívták Magyarországra 1020 táján. Szent István király kérésére a trónörökös Imre herceg nevelője lett. 1030-ban a király csanádi püspökké nevezte ki, Gellért pedig magyarul tudó papokat állított a főesperességek élére, káptalani iskolákat alapított, templomokat épített. Mindvégig a Szent Istváni életmű megszilárdítására és tovább vitelére törekedett. 1046-ban több püspöktársával az akkori Kelenhegynél szenvedett vértanú halált. Szent Gellért bronzból készült szobra, kezében a kereszttel, vértanúsága helyéről tekint a magyar fővárosra. 1261. szeptember 24-én emelkedett városi rangra Sátoraja újhely, az akkori Zemplén vármegye székhelye, 5. István királytól kapott kiváltságok alapján. Sátoraja újhely Trianon következtében határvárossá vált, s kisebbik Ronyván túli részét Csehszlovákiához csatolták. A település a Csonka-Zemplén vármegye székhelye maradt, de elveszítette vasúti gócpont szerepét. Gazdasági élete visszaesett. Sátoraja újhelynek jelenleg 15 000 lakosa van és járási székhely. 2016. szeptember 24-én késő este házi készítésű pokolgép robbant a budapesti Terész körút 2-4 számú ház előtti járdaszakaszon, az ott járőröző két rendőr mellett. Egyikük életveszélyes, másikuk súlyos sérülést szenvedett. 1801-ben e napon született Mihail Osztrográckij orosz matematikus, a Pétervári Matematikai Iskola egyik alapítója, akadémikus. Felfedezte a szilárd testekben és a folyadékokban való hőterjedés differenciál egyenletét. A matematikában ismert a Gauss-Osztrográckij tétel, amely segítségével az integrál egyenletek differenciális alakra hozhatók. 1866. szeptember 24-én született ifjabb Kerpeli Antal, kohómérnök, feltaláló, iparszervező. Az Osztrák Alpine Társaság igazgatójaként a vállalatot az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb acélgyártó társaságává fejlesztette. A Donavici gyárban Európa akkori legnagyobb Martin acélművét építette fel, bevezette a nyersvas folyékony átadását. Celtvégben korszerű durvalemezes hengerművet állított fel, gépesítette az erzbergi vaskőbányát. Kerpeli Antal találmányai közül kiemelkedik a róla elnevezett forgórostélyos gázfejlesztő készülék, amely az egész világon elterjedt. Végrendeletében 2 millió koronát hagyott jótékony célra. 1896. szeptember 24-én született Francis Scott Fitzgerald, amerikai regényíró, novellista, a Nagy Gatsby írója. 85 éves lenne Linda McCartney, Grammy-díjas amerikai fotóművész, zenész, Paul McCartney felesége. Paul McCartneyval 1967. májusában Londonban találkozott a Beatles Bors együttes album kiadásának idején. A Beatles felbomlása után Linda is tagja lett Paul 1972-ben alakult együttesének, a Wings-nek, ahol énekelt és billentyűs hangszereken játszott. 1541. szeptember 24-én halt meg Paracelsus, német orvos és természettudós. A betegségek okát a szervezet kémiai folyamatainak zavarában kereste. Ma 85 éve távozott e világból Zimányi Károly, geofizikus, mineralógus, akadémikus, a pirit magyarországi előfordulásainak kutatója. 1971. szeptember 24-én halt meg Förster Kálmán, jogász, köztisztviselő. 1910-ben, 23 évesen az akkori Magyarország legfiatalabb tisztségviselőjeként Poprád polgármestere lett. Az első világháború befejezéséig látta el hivatali munkáját. Akkor a csehszlovák államiság eszméjével nem tudott megbarátkozni, az elvárt hivatali esküt nem tette le a csehszlovák kormányra, ezért távoznia kellett szülőföldjéről. Budapestre költözött. 1922-ben Forster Kálmán lett Salgótarján első polgármestere. 40 éve nincs köztünk Kellér Dezső, író, konferanszié, kiváló művész, a Vidám Színpad örökös tagja. Mintegy 200 kabaré jelenetet, több egyfelvonásost és egy operettet írt. Békefi Istvánnal együtt átdolgozta a Csárdás királynő és a Luxemburg grófja című operettet. 1848. szeptember 24-én kezdődött Kossuth Lajos alföldi toborzó útja. 1949. szeptember 24-én a Népbíróság halálra ítélte Rajk Lászlót, Pálfi Györgyöt, Szőnyi Tibort és Szalai Andrást népellenes bűntett és kémkedés vádjával.
0: A mai múltidézőt Szikora József olvasta fel.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Imádkozzanak velünk és értünk 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te teméhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A világosság rózsafűzér első tizedét felajánljuk Úr Jézus és Szűz Mária szeplőtelen szíve tiszteletére.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: imádkozzunk a békéért. Békét szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét az egész világnak.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Leó pápáért, főpásztorunkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért és új hivatásokért ajánljuk fel a következő tizedet.
3: Igen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk az új tanév elején az ifjúságért és a családok összefogásáért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
4: Oltalmad alá lehetünk Istennek szent

0: koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Több mint 1 millió résztvevőre számítanak a Szentatya pénteken kezdődő 4 napos franciaországi apostoli látogatásán. Derült ki az MTI csütörtöki összefoglalójából. A katolikus egyházfő Párizst, Lourdot és Metzet keresi fel, ahol szentmiséket mutat be, valamint egyházi és politikai vezetőkkel találkozik. A látogatás témái között a béke és az élet védelme, a migráció, a mesterséges intelligencia, valamint az egyházi szexuális visszaélések elleni fellépés is szerepel. A Szentatya hétfőn Metzben Európa jövőjéről is beszédet mond. Solymári Dánielt nevezte ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé, derült ki az MKPK sajtószolgálatának közléséből. A megbízásról a püspöki konferencia őszi ülésén döntöttek. Solymári Dániel korábban a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjeként dolgozott. Feladata a menekültek és a hitük miatt üldözött keresztények, közösségek támogatásának segítése lesz. Kedvezően értékelték a magyar-vatikáni kapcsolatok alakulását a csütörtöki vatikáni tárgyalásokon, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az MTI-vel. Magyar Péter miniszterelnököt a pápa magánaudiencián fogadta, majd a kormányfő Paul Richard Gereger érsekkel tárgyalt. A megbeszéléseken az ukrajnai és közel-keleti konfliktusról, valamint a keresztény közösségek védelméről is szó volt. A Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alá helyeznék az egységes kutatóhálózatot a Humán Tudományok, a Nerután című konferencia résztvevői. A csütörtöki budapesti rendezvényen elfogadott nyilatkozat szerint ezzel biztosítható leginkább a tudományos autonómia. A kutatók azt is kezdeményezik, hogy ha a teljes hálózat nem kerülhet vissza, legalább a 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont csatlakozhasson ismét az MTA-hoz. Komoly hiányt okozhat Szombathely idei költségvetésében a szolidaritási adó és az aszbeszt szennyezés felszámolása, hangzott el a város csütörtöki közgyűlésén. Nemény András polgármester közölte az MTI-vel, hogy a városnak 4,2 milliárd forint szolidaritási adót kell fizetnie, az aszbesztmentesítés költsége pedig elérheti az 1,6 milliárd forintot. Az önkormányzat ezért várhatóan először kényszerül hozzányúlni a rendelkezésére álló folyószámla hitelhez. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban alkalmaztak Magyarországon egy új típusú véralvadék oldógyógyszert stroke kezelésére, tudott csütörtökön az intézmény az MTI-vel. A tenekteplázt egyetlen injekcióval beadható, így már a beteg kórházba szállítása közben megkezdheti a vérrög felolvását. Hazánk időjárásáról. Északa északnyugat felől csökken a felhőzet, keleten még kisebb esőzápor, köd előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet hajnalra 5 és 11 fok közé hűl le. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Bodó Béla, Brumi Mackóvárosban. 4. rész.

0: Hetedik fejezet. Amely azért hetedik, mert az előbb a hatodik volt. Ha nem hiszitek, számoljatok utána. Krémes teszem, és különös dolgok történnek. A fürdőszobában. Most ott kell folytatnom, hogy nyafogtam. Persze ez nem szép, de ha már nyafogtam, nem tagadom le. Pedig a nénikém jó uzsonnával kínált. Tejet kaptunk mézes ibrikben, és utána mindenki egy darab krémest. A krémes nagyon finom sütemény. Porcukor is van a tetején. Azt már régen tudtam, miből van a porcukor. Most arra voltam kíváncsi, miből van a krém. Meg is kérdeztem. Miből van a krém?
1: Krémből,
0: mondta Pulyka Pipi, és most ő kérdezett meg engem.
1: Szereted?
0: Nagyon, feleltem.
1: Akkor miért hagyod a szád szélén?
0: Kérdezte Pulyka Pipi.
1: Nyald le! Köszönd meg az uzsonnát.
0: Figyelmeztetett aztán a papám. Köszönöm az uzsonnát és a krémet, mondtam.
2: Én meg a kedvességeteket,
0: mondta a papám. Ekkor tudtam meg, hogy elutazik. Veled megyek, álltam fel. Pulyka Pipi úgy látszik többet tudott, mint én.
1: Nem mehetsz,
0: mondta.
1: Könnyű volt neki ezt mondani, mert neki itt van Brum bácsi, vagyis az apukája, meg Brum néni, vagyis az anyukája. Az én papám viszont búcsúzkodott.
2: Szervusz, kisfiam, légy mindig jó. Egy ideig itt maradsz Brum néniéknél, aztán érte jövünk anyácskáddal együtt mind a ketten. Légy szófogadó,
0: és megcsókolt. Mindig szófogadó voltam, de azért valamit megpróbáltam. Ha most azt mondod nekem, gyere te is velem haza, kisfiam, rögtön szót fogadok, mégpedig nagyon szívesen, mondtam én.
1: Nem akarsz nálunk maradni?
0: Kérdezte a néném. Nem szerettem volna megsérteni Brum nénit, és ezért így válaszoltam. Dehogy nem. És aztán hozzátettem, csak éppen...
1: Mi az, hogy csak éppen?
0: Kérdezte a néném. Csak éppen haza akarok menni, magyaráztam. Az én drága papám most az ölébe vett. Megsimogatta a buksimat, és megmagyarázta, hogy sok szépet fogok látni a fővárosban. Ugye nem akarom, hogy itt maradjon, amikor neki otthon is sok dolga van.
2: Megértetted, kisfiam?
0: Kérdezte a papám. Megértettem. Mondtam gyorsan, és elkezdtem nyafogni.
2: Megígérted, hogy nem nyafogsz?
0: Figyelmeztetett a papám. Megígértem. Mondtam.
2: Aki bátor, az nem nyafog,
0: folytatta a papám. Nem is nyafogok, feleltem, de mégis nyafogtam, csak kevesebbet. Aztán megint kevesebbet, végül már semmit, csak próbára annyit nyaf, hogy el ne felejtsem, miközben bátor vagyok. És a papám elutazott. A nénikém akkor elvette tőlem a tarisznyámat, hogy kimossa és alaposan megmosdatta Lalit is. Lassan este lett. Kaptunk jó vacsorát, Lali mogyorót. Kicsit fájt a szívem, de Lalinak nem. Ő nagyon vidám volt. Én meg bátor voltam.
1: Na, egy-kettő mosakodni!
0: Mondta aztán a nénikém, és egy nagy törülközőt adott nekem.
1: Amott van a fürdőszoba!
0: Mutatott az ajtóra.
1: Találsz ott szappant? A polcon van a krém, tubusban. Ha ágaskodsz, eléred.
0: Bementem a fürdőszobába. Itt kezdődött a baj.
1: Vesd le a ruhádat és állj be,
0: mondta Pulyka Pipi. Hová? Kérdeztem.
1: A kádba,
0: mondta ő. Nálunk az erdőn patak van. Itt kád. Beléptem a kádba. Erre Pulyka Pipi megcsavart egy csapot. Hát egyszerre csak felülről hirtelen zuhogni kezdett rám az eső. Képzeljétek, milyen buta volt akkor még az én buksim. Zuhog az eső, kiáltotta mietten.
1: A zuhanyból,
0: mondta Pulyka Pipi, és meg se lepődött. Akkor kéne nekem egy esernyő, mondtam én.
1: Minek?
0: Kérdezte Pulyka Pipi. Hogy meg ne ázzak, feleltem. Erre Pulyka Pipi elkezdett nagyon nevetni. Ki is szaladt nyomban a fürdőszobából esernyőért. De közben rájöttem, hogy ha Pulyka Pipi hoz egy esernyőt, akkor nem tudok mosakodni. Még ha ő fogja fölöttem, akkor sem. Mert itt az esővíz. Vagyis itt esőben és kádban kell mosakodni. Jól beszappanoztam magamat. Egész fehér lettem a szappanhabtól. Ekkor eszembe jutott a tubus. Valóban a polcon volt, ahogy a nénikém mondta. Piros tubus volt. Kiszálltam a kádból. Addig megnézem, van-e benne krém, gondoltam. Kicsit megnyomtam a tubust, az elején kijött a krém. Először csak egy kicsit kóstolok, határoztam el, de azért jó nagyot kóstoltam. Egészen más ízű volt, mint amit uzsonnára ettünk. Nem volt valami jó, sőt, egészen rossz volt. Talán, ami most jön ki a tubusból, az jobb lesz, gondoltam, és megkóstoltam még egyszer. De ez is rossz volt, és nagyon nehéz volt lenyelni. Ekkor belenéztem a tükörbe. Most ijedtem csak meg. Az egész fejem fehér volt a szappanhabtól, de a szám külön habzott. Mégpedig rózsaszínűt. Jaj, gondoltam én. Aztán nem csak gondoltam, hanem mondtam is. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. És a szám, ahogy mozgattam, egyre jobban habzott. Erre beszaladt hozzám a nénikém is, összecsapta a kezét. Mi történt? Kérdezte ijetten, pedig látta, mi történt. Ki is találta mindjárt.
3: Megetted?
0: Kérdezte rémülten. Csak kóstoltam, feleltem én, és csupa hab voltam. A néném magához szorított.
1: Ó,
0: mondta, aztán kikiáltott a szobába.
1: Képzeljétek, megette a fogkrémet! Az egészet megette!
0: Ez nagyon rosszul esett nekem. Hiszen nem is ettem meg az egészet, csak kóstoltam. Ekkor jött be Pulyka Pipi.
1: Nem baj, mondta ő, ami igazán kedves volt tőle. Csak most kérlek, nyelj le egy kefét is.
0: Minek? Kérdeztem.
1: Annak, hogy belülről is megsikált magad, ha már benned van a krém.
0: És Pulyka Pipi kinevetett. Nevettem most már én is. Hát, ilyen buti volt az én buksi fejem. Pulyka Pipi ekkor elővette a háta mögül egy esernyőt, és kinyitotta.
1: Ezt hoztam neked, hogy meg ne állsz mosakodás közben,
0: nyújtotta át. Elvettem tőle az ernyőt, és becsuktam.
1: Tudod mit?
0: Mondtam én.
1: Nem tudom,
0: felelte.
1: Mit tudjak?
0: Ezt, mondtam én, és ráhúztam az esernyő nyelével. Pulyka Pipi először nekem akart jönni, de aztán felém nyújtotta a mancsát.
1: Igazad van,
0: ismerte be.
1: Máskor nem nevetlek ki.
0: Én meg nem csaplak be, mint a kifolyt mézzel, mondtam én. Mancsoltunk. Így lettünk igazi barátok. Pulyka Pipi meg én, meg Lali, vagyis hárman. A kád esőjében jól megmosakodtunk, és aztán lefeküdtünk. Épp
3: éppen ezért ennek a fejezetnek vége. Utóirat? Szép álmokat! Nyolcadik fejezet, amelyben jön a meglepetés. Azért nem jött előbb, mert letakarták. Másnap reggel Pulyka Pipi korábban ébredt, mint én, és azonnal bement a fürdőszobába.
0: Én is kinyújtottam a lábam a paplan alól, de aztán visszahúztam. Még aludni akartam.
3: Egyszerre megszólalt egy furcsa hang.
4: Brum! Brum! Rassz kis medve!
3: Mondta reketten. Felültem az ágyba. Néztem jobbra, néztem balra, de nem volt sehol senki. Akkor megint megszólalt a hang.
4: Rassz kis medve! Brum!
3: Újra körülnéztem. Most sem láttam senkit.
4: Brum! Brum! Brum! Brum!
3: Ismételte a hang.
4: Kelj fel! Lusta! Lusta!
3: Ki az? Kérdeztem, és kiugrottam az ágyból. Kinyitottam a szekrényt. Négy kéz láb, benéztem az ágy alá. Hát, ha ott van a hang.
0: Gyere ki az ágy alól!
3: Mondtam neki. De az ágy alatt nem volt senki. A szekrény tetején sem, pedig oda is felmásztam. A kályhában sem, pedig ott is megnéztem.
0: Csak kormos lett az orrom.
3: Visszaültem az ágyra.
4: Kelj fel! Siess! Lusta!
3: Szólt rám a hang, és hozzátette.
4: Nagyon butta vagy!
3: Én? Kérdeztem, mert gondoltam, hát ha másnak mondja.
4: Rassz kis mackó vagy!
3: Válaszolta. Ide hallgass, te hang! Mondtam én.
0: Nem vagyok buta, és tudd meg! Már felkeltem. Én nem vagyok lusta, és nem vagyok rossz kis medve, hanem jó.
3: Erre azt felelte a hang.
4: Ne feleselj! Siess! Kelj fel!
3: A hangnak csak hangja volt, szeme nem, mert nem látta, hogy már fölkeltem. Megint benéztem az ágy alá, hát ha ott van, de nem volt ott. Akkor hát hol van? És miért szid engem?
4: Mosd meg a mancsodat, siess, rassz kis medve! Brum, brum,
3: mondta a hang. Aztán így folytatta.
4: Szeretlek, szeretlek, kis bogaram, rassz kis medve!
3: Eszembe jutott, hogy talán valaki bekiabál az ablakon. Kinéztem, de ott nem kiabált senki. Mondtam is a hangnak.
0: Nem vagy te senki. Miért kiabálsz velem?
3: Aztán megint eszembe jutott valami. Talán Pulyka Pipi beszél.
0: Persze, a fürdőszobából, csak elváltoztatja a hangját.
3: Bementem hozzá.
0: Tudom, hogy te vagy a hasbeszélő,
3: mondtam.
0: Hasbeszélő? Az mi?
3: Kérdezte ő.
0: Akinek nem mozog a szája, és a hasából beszél, feleltem.
5: Nem vagyok hasbeszélő,
3: mondta Pulyka Pipi. Ránéztem, hogy mozog-e a szája. Az mozgott, de a hasa nem. Bizonyosan különleges hasbeszélő, akinek a szája mozog, gondoltam. Vagyis az fürdőszobából beszél, és másút hallani. Ugyanakkor megint hallottam a hangot. De Pulyka Pipinek most igazán nem mozgott se a hasa, se a szája.
4: Szeretlek, Kuki, Cammagó utca 9,
3: mondta a hang. A szobában egy hang beszél, de nincs ott senki. Olyan valaki beszél, aki nincs is ott, magyaráztam. De Pulyka Pipi nem lepődött meg ezen.
5: Az Kuki,
3: felelte.
5: A
3: Kuki? Ő az, aki nincs ott? Csodálkoztam én, mert akkor még nagyon buta volt az én buksi fejem, hiszen tudjátok. Pulyka Pipi lekapta a tartóról az én törölközőmet, és bekötötte a szememet. Mind a kettőt. Aztán megfogta a mancsomat, de erősen. Bevezetett a szobába, és csak annyit mondott.
2: Kuki!
3: Valami kis zajt hallottam. Aztán éreztem valamit a buksimon. Aztán csípést az orromon. Nem nagyot, kicsit. A buksim felett pedig megszólalt a hang.
4: Szevasztok! Brum!
3: Most már megijedtem. A buksim tetején van a hang, mondtam én. A buksimon beszél, és az orromon csíp. Pulyka Pipi nagyot nevetett.
2: Vár csak,
3: mondta. Levette a törölközőt a szememről. Ekkor szárnysuhogást hallottam, aztán, mintha madár repült volna. Nini, nem is mintha, mert igazán repült. Madár! Bejött egy madár? Csodálkoztam.
5: Nem jött be, mert itt volt. Csak eddig le volt takarva, hogy aludjon,
3: mondta Pulyka Pipi.
5: Ő a Kuki.
3: És megmagyarázta.
5: Ő beszélt, mert ő papagáj.
3: Ebben a pillanatban Kuki újra rám szállt. Ismét megcsípte az orromat. Aztán ezt mondta.
4: Szeretlek, adj egy puszit!
3: És újra megcsípett. És így folytatta.
4: Puszit! Csup, csup, csup, puszikát!
5: Látod, szeret téged,
3: mondta Pulyka Pipi.
5: Akkor miért csíp?
3: Kérdeztem.
2: Szeretetből,
3: felelte Pulyka Pipi. Így ismerkedtem meg a papagájjal. De én nem csíptem meg őt, pedig én is szerettem. Egész délelőtt jól játszottunk vele.
0: Hadd tanítsam én is valamire, mondtam.
5: Mire?
3: Kérdezte Pulyka Pipi.
0: Arra, hogy ne csípjen engem, válaszoltam.
3: Eltelt az idő a papagájjal. Nagyon tetszett nekem. Szép kis madár. Jó lesz ő is barátnak, mondtam. Barát is lett, de erről majd később beszélek. Most barátok vagyunk, Pulyka Pipi meg én, ez kettő, meg Lali, ez három, és Kuki. Ő később, ez már négy. Megint eszembe jutott valami. A papagáj is kicsi, mégis tanul. Nekem is sokat kell tanulnom, amíg kicsi vagyok, és aztán is, ha nagy leszek. Hogy ne legyen olyan buta az én buksi fejem, és ne történhessenek velem mindenféle kellemetlen dolgok, mint a krémmel, meg a papagájjal. Újra hallottam a hangot, de a hang most a gyomromból jött. És nagyon hangosan. Korog a gyomrom, mondtam. Pulyka Pipi az órára nézett, mert ő már ismerte a mutatókat, de nekem erről nem szólt, csak később.
5: Fogadjunk, hogy mire 3 millióig számolok, kapunk reggelit,
3: mondta Pulyka Pipi.
0: Nem is tudsz 3 millióig számolni, mondtam én. Csak 10-ig.
5: Fogadjunk,
3: mondta.
0: Egy mézes lepénybe,
3: ajánlottam. Megint az órára nézett.
5: Most kezdek 3 millióig számolni,
3: mondta.
5: 1 millió, 2 millió, 3 millió, kész, mézes lepény.
3: Ekkor nyílt az ajtó, és beszólt a nénikém.
5: Mackócskák, gyertek reggelizni,
3: mondta. Ezzel vége a fejezetnek, mert sietek a kávémhoz.

0: Bodó Béla Blumi Mackóvárosban a negyedik rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila, hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lackó Zoltán Vince, rendező Varga Andrea.
1: Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom bölcsek bölcse hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.
0: A varázsdoboz már a véget ért, szerkesztette Varga Andrea. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Több mint 1 millió résztvevőre számítanak a Szentatya pénteken kezdődő 4 napos franciaországi apostoli látogatásán. Derült ki az MTI csütörtöki összefoglalójából. A katolikus egyházfő Párizst, Lourdot és Metzet keresi fel, ahol szentmiséket mutat be, valamint egyházi és politikai vezetőkkel találkozik. A látogatás témái között a béke és az élet védelme, a migráció, a mesterséges intelligencia, valamint az egyházi szexuális visszaélések elleni fellépés is szerepel. A Szentatya hétfőn Metzben Európa jövőjéről is beszédet mond. Solymári Dánielt nevezte ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé, derült ki az MKPK sajtószolgálatának közléséből. A megbízásról a püspöki konferencia őszi ülésén döntöttek. Solymári Dániel korábban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjeként dolgozott. Feladata a menekültek és a hitük miatt üldözött keresztények közösségek támogatásának segítése lesz. Kedvezően értékelték a magyar-vatikáni kapcsolatok alakulását a csütörtöki vatikáni tárgyalásokon, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az MTI-vel. Magyar Péter miniszterelnököt a pápa magánaudiencián fogadta, majd a kormányfő Paul Richard Gereger érsekkel tárgyalt. A megbeszéléseken az ukrajnai és közel-keleti konfliktusról, valamint a keresztény közösségek védelméről is szó volt. A Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alá helyeznék az egységes kutatóhálózatot a Humán Tudományok, a Nerután című konferencia résztvevői. A csütörtöki budapesti rendezvényen elfogadott nyilatkozat szerint ezzel biztosítható leginkább a tudományos autonómia. A kutatók azt is kezdeményezik, hogy ha a teljes hálózat nem kerülhet vissza, legalább a 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont csatlakozhasson ismét az MTA-hoz. Komoly hiányt okozhat Szombathely idei költségvetésében a szolidaritási adó és az aszbeszt szennyezés felszámolása, hangzott el a város csütörtöki közgyűlésén. Nemény András polgármester közölte az MTI-vel, hogy a városnak 4,2 milliárd forint szolidaritási adót kell fizetnie, az aszbesztmentesítés költsége pedig elérheti az 1,6 milliárd forintot. Az önkormányzat ezért várhatóan először kényszerül hozzányúlni a rendelkezésére álló folyószámla hitelhez. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban alkalmaztak Magyarországon egy új típusú véralvadék oldógyógyszert stroke kezelésére, tudott csütörtökön az intézmény az MTI-vel. A tenekteplázis egyetlen injekcióval beadható, így már a beteg kórházba szállítása közben megkezdheti a vérrög felolvását. Hazánk időjárásáról. Északa északnyugat felől csökken a felhőzet, keleten még kisebb esőzápor, köd előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet hajnalra 5 és 11 fok közé hűl le. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Huszora 4 perc. Miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
2: Az 1880-ban a Puskin szobor felavatási ünnepségén elhangzott beszédében Dosztojevszki így beszélt Puskin örökségéről. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha Puskin nem létezett volna, nem lettek volna azok a tehetséges írók, akik utána jöttek. Vagyis Dosztojevszki még a beszéde során így hivatkozott nagy elődjére. Sötét utunk ragyogó fénye, előjel és próféta. Az Anyegin ma különösen aktuális, mivel ábrázolja Jevgenyi Anyegin restségét, amelyet sokan korunk jellegzetes állapotának tartanak. Bár általában a restséget valamiféle tétlenségnek vagy lustaságnak szoktuk nevezni, ez inkább a szeretet hiányaként jellemezhető súlyos lelki állapot. Sőt, a 7 fő bűn egyike. Dante isteni színjátékában, a pokol ötödik körében látja a restséggel jellemezhető bűnbánat nélküli bűnösöket. És később a tisztító tűz negyedik körében találkozik az ugyanezzel küzdő, de megváltott bűnösökkel. A purgatóriumban egyértelműen kiderül, hogy ez a bűn bizony a szeretet hiányáról tanúskodik. Itt helyreállítják a jó iránti szeretetet, amely elmulasztotta kötelességét. A lélek szeretete eltévejedik, ugyanis ha rosszat kíván. Vagy túl erősen, vagy nem eléggé szeret. Magyarázza Dante ezt a lelki állapotot. Nos, Jevgenyij Onyegin-re is ez a bizonyos állapot jellemző. Akkor találkozunk főhősünkkel először, amikor megtudja, hogy gazdag nagybátyja halálos ágyán fekszik. A hír hallatára elhagyja Szentpétervárt, ahol ugyan társasági életet él, de nem túl boldog, hogy elutazzon nagybátyja birtokára, amelyet majd örökölni fog. Az első fejezet nagy részében ezen kívül az életének háttértörténetéről és egy tipikus napjáról is sok mindent megtudunk a narrátor szemszögéből. Például azt, ahogyan a balett előadás csodálatos varázsa szembe találkozik Jevgenyij unalmával, miközben az előadást nézi. Az Onyeginnek tulajdonított állapot tehát egyértelműen hasonlít a restség bűnére, tulajdonképpen nem hagyja, hogy bármi is megérintse a szívét. Morcos természete ellenére Onyegin barátra lel a vidéken, amikor megismerkedik egyik szomszédjával, a feltörökő költővel, Vlagyimir Lenszkijjel. Lenszkijt lenyűgözi a romantikus költészet. Schiller és Goethe nemesíti, avé a költői láng, amely rángra robbantja a lelkét, hogy ugyanúgy égjen, mint a nagy elődöké. Vlagyimir és Jevgenyij tehát jellemükben tulajdonképpen szöges ellentétei egymásnak. Lenszkij nagyon is hatalmas érzelmeket birtokol. Szerelmes ugyanis Olgába, a szomszédos Larina család legfiatalabb lányába. Akiről viszont a narrátor véleménye az, hogy meglehetősen közönséges és unalmas a nővéréhez, Tatjánához képest, és tulajdonképpen csak kényszerből mesél róla az olvosónak, mert hát ezen is túl kell lenni. És bár nem olyan szép, mint Olga, Tatjana elnyeri a narrátor csodálatát, és nem csak az övét. Méghozzá nem külső megjelenése, hanem belső szépsége miatt. Ha Dosztojevszki 1880-as beszédét idézzük, akkor Tatjana az orosz nő apóteózisaként jelenik meg. Vagyis egy hagyományos orosz karaktertípust testesít meg, a pravennyicát, az igazság női hordozóját, amely valamiféle szent jellegű alak. Egyes kutatók kiemelik a Tatjana és Dante múzsája Beatrice közötti párhuzamokat, amelyek különösen is tanulságosak lehetnek. Tatjana tehát érzelmes személy. Szereti a vidéket csodálni, és elragadja a romantikus regények olvasása, valamint a rémtörténetek hallgatása. Az elmélkedés a barátja, és öröme, már gyermekkorától fog.

0: és a kertben várja a válaszát. A mű olvasása során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a bibliai motívumokat is. Ez a bizonyos kert, ahol Tatjana várja Jevgenyit, nem véletlen választás, hanem olyan helyszín, amelyre érdemes odafigyelnünk. A kertben találkozó férfi és nő motívuma természetesen Ádámra és Évára emlékeztet minket, akik az Isten által az Édenben teremtett paradicsomban éltek. A kérdés szinte önként adja magát, vajon Jevgenyi és Tatjana is megtapasztalhatják ezt a boldog állapotot. Vajon a fiatal nő szerelme újraéleszti-e a közönyös férfi elszáradt lelkét? Úgy tűnik, hogy a válasz nem. Kimerült állapotában Anyegin nem tudja befogadni Tatjana szerelmét, még akkor sem, ha a levél egyébként mélyen megérinti őt. Túl sokáig szokott hozzá ahhoz, hogy a múló varázslatot keresse, amely aztán mindig gyorsan kiábrándulássá vált. Elutasítását, amikor a kertben találkoznak Tatjanával, a narrátor ironikusan prédikációnak nevezi. Csupa nagy, kioktató válaszban próbálja elmagyarázni a kis, fiatal lánynak, miért is nincs értelme a nagy szerelemnek. Amikor később Lenszky meghívja Tatjana névnapi ünnepségére, a férfi azonnal megbánja, hogy beleegyezett a dologba, és elhatározza, hogy ahelyett, hogy saját rossz kedvén változtatna, bosszút áll azzal, hogy kizárólag Lenszky kedvesével, Olgával fog táncolni és flörtölni. A féltékenységtől és haragtól eltelve Lenszky úgy dönt, hogy megvédi a hölgy és saját becsületét, és párbajra hívja Jevgenyit. Naív elragadottsága elvakítja őt, és ez tragikus halálához vezet. A történetet a végzetes párbaj után, 3 évvel Tatjana házasságkötése után folytathatjuk igazán, bár addig is történik néhány apróság. Tehát Jevgenyi és Tatjana újból találkozni fog. Mindketten megváltoztak. Tatjana megtanult otthonosan mozogni a városi társasági körökben, míg Jevgenyi valahogyan visszanyerte a varázslat és a szerelem képességét. Különösen is Tatjanába szerelmes, akit korábban elutasított. A versben megjelenik a kielégítő szimmetria. A korábbi események fordítottjaként most a férfi az, aki szerelmi vallomást ír a fiatal nőnek. Tatjana jóságából fakadóan viszont nem követi el a házasságtörést, amit Jevgenyi javasol, mert ezzel nem szeretné megbántani sem férjét, sem a férfit, akit még igazából mindig szeret, de már nem lehet őszintén, nyíltan vele. Tehát most ő az, aki elutasítja a szerelmi félkérést. És miközben Jevgenyi villámcsapottan áll, megjelenik a férj, és karjain az imádott nő végképp kilép a férfi életéből. Talán, ha a nő beleegyezett volna abba, hogy titkos szerető legyen, a férfi megunta volna őt, és visszacsúszott volna a kiábrándultságba. Így viszont Tatjana az igazság, a szépség és a jóság ideálja maradhat, akit a bűn nem szennyezett be. Mégis lehet, hogy ahogyan Beatrice Dante számára inspirációt jelent majd további útján. Puskin versét olvasva felismerhetjük magunkban Anyegin jellemének bizonyos vonásait. Például azt, hogy ahogyan öregszünk és szembesülünk az élet nehézségeivel, hozzá hasonlóan mi is kísértésbe esünk, hogy a restségben elmerüljünk. Másrészt Tatjana jó példát mutat arra, hogyan is élhetnénk. A szívfájdalmat és a személyes szenvedést megtapasztalva eljuthatunk egy érettebb érzelemhez. Egy olyan szerelemhez, amely mind a férjnek, mind Anyeginnek is csak jót akar. Úgy tűnik, nekünk is érdemes küzdenünk a mai napig fennmaradó restség szelleme ellen. Ahelyett, hogy apátiába ragadnánk, kitartóan kell szeretnünk akár Istent, akár embertársainkat, hogy ne pazaroljuk el az Isten által nekünk adott élet gyönyörű virágát.
1: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Az elmúlt percekben a Royal Philharmonikus zenekar szólistái muzsikáltak.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc, hangoló. Chris Botti Grammy-díjas amerikai trombita művész felvételeiből válogatunk. A szerkesztő Varga Rabona.

0: Chris Botti felvételeiből válogattunk. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük hallgatóinkat. Több mint 1 millió résztvevőre számítanak a Szentatya pénteken kezdődő 4 napos franciaországi apostoli látogatásán. Derült ki az MT csütörtöki összefoglalójából. A katolikus egyházfő Párizst, Lourdot és Metzet keresi fel, ahol szentmiséket mutat be, valamint egyházi és politikai vezetőkkel találkozik. A látogatás témái között a béke és az életvédelme, a migráció, a mesterséges intelligencia, valamint az egyházi szexuális visszaélések elleni fellépés is szerepel. A pápa hétfőn Metzben Európa jövőjéről is beszédet mond. Kedvezően értékelték a magyar-vatikáni kapcsolatok alakulását a csütörtöki vatikáni tárgyalásokon, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az MTI-vel. Magyar Péter miniszterelnököt a Szentatya magánaudiencián fogadta, majd a kormányfő Paul Richard Gelegerésekkel tárgyalt. A megbeszéléseken az ukrajnai és közel-keleti konfliktusról, valamint a keresztény közösségek védelméről is szó volt. 5 előterjesztés megtárgyalását kezdeményezi a Tisza párt az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. Derül ki Bujdosó Andrea frakcióvezető indítványából. Az országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett levél szerint a képviselők a legfőbb ügyész megválasztásáról, valamint Magyar Péter, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügyéről dönthetnek. Solymári Dánielt nevezte ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé. Derült ki az MKPK sajtószolgálatának közléséből. Korábban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjeként dolgozott, feladata a menekültek és a hitük miatt üldözött keresztény közösségek támogatásának segítése lesz. Kárpátaljai magyar oktatási intézményeket keresett fel Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, közölte csütörtökön hivatala az MTI-vel. Az ombudsman többek között Munkácson, Beregszászon és Nagy Dobronyban vizsgálta a magyar nyelvi oktatás és a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesülését. A látogatás tapasztalatairól később jelentés készül. A sztálini rezsim áldozataira emlékeztek kedden a kárpátaljai Szójvai Emlékparkban, számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. Az egykori gyűjtőtábor helyszínén az 1944 és 46 között üldözött és deportált, főként magyar és német nemzetiségű kárpátaljaiak előtt tisztelektek. A megemlékezésen közös imát is mondtak az áldozatokért és a békéért. Erdélyi és párciumi magyar színházak és kulturális intézmények is részesülnek a román kormány támogatásából, tájékoztatta csütörtökön az MTI-t, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Összesen 75 előadó művészeti intézmény között 143 millió lejt, mintegy 9,9 milliárd forintot osztanak szét. A kedvezményezettek között több magyar színház, bábszínház és néptánc együttes is szerepel. Hazánk időjárásáról. Pénteken változóan felhős idő mellett több-kevesebb napsütés várható, a Dunától keletre néhol futózápor is kialakulhat. A Dunántúlon időnként megerősödik az északi szél, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium.

Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 28-tól a 33. versig tartó ige szakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. Kedves hallgatóink, a Vatikáni rádióadása következik.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa csütörtök délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. Gyermekek százai imádkozták a rózsafűzért Leó pápával a békéért október 1-én. Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. Takargatás nélkül címmel Sajgó Balázs atya emlékerése az évközi 26. vasárnapra. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Szeptember 24-én csütörtök délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota pápai dolgozószobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával tárgyalt. A Szentszék is hajtó iruda közleménye. Magyarország miniszterelnökének audienciája. A mai délelőtt folyamán 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország miniszterelnökét Magyar Péter urat, aki ezt követően találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélése során elégedettségüket fejezte ki a két oldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődése számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra, a világ különböző részein,

Végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Az idei világnap témája akár csak egy is e gyermekek közül. Szeptember 27-én vasárnap tartjuk az elvándorlók és menekültek világnapját, emlékeztetett 14. Leo a Szentpéter téren tartott általános kihallgatás végén. Gondolatai mindenek előtt a migránsok és menekültek, különösen pedig azok felé fordultak, akik kiskorúként kényszerülnek elhagyni hazájukat. A pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek és a serdülők a legkiszolgáltatottabbak. Sokuknak erőszakot, kínzást és kizsákmányolást kell elszenvedniük, súlyosan traumatizáló körülmények között kell élniük, és nem ritka, hogy életüket veszítik a migrációs útvonalakon. A Szentatya ezért mindenki felelősség érzetére appellált. Azt kérte, hogy senki ne tekintse magát kívülállónak e fiatalok sorsában, hanem személyesen érezze érintettnek magát, hiszen őket minden körülmények között védelem és gondoskodás illeti meg. A pápa már az elvándorlók és menekültek világnapjára augusztusban közzétett üzenetében is a migrációban és a kényszerű elvándorlásban érintett kiskorúak különleges kiszolgáltatottságára irányította a figyelmet. Gyermekek és serdülők milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják hazájukat, számuk pedig tovább növekszik. A pápa felidézte a migrációs útvonalakon bekövetkező haláleseteket, az emberkereskedelmet és a kizsákmányolást, a gyermekek fegyveres konfliktusokba való besorozását, a szexuális erőszakot és a kényszerházasságokat, valamint mindazokat a kegyetlenségeket, amelyeknek útjuk során áldozatai vagy tanúi lesznek. Mindez számtalan módon sérti emberi méltóságukat. 14. Leo ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ezt a drámai valóságot nem lehet puszta számokra és statisztikákra redukálni. Üzenetében Jézus szavaira emlékeztetett, amelyek közvetlenül megszólítják lelkiismeretünket. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának 2026. júniusában közzétett 2025-re vonatkozó globális jelentése szerint az elmúlt év végén világszerte 117 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására üldöztetés, konfliktusok, erőszak, az emberi jogok megsértése és az éghajlati válság következtében. Közülük 41,6 millióan menekültek, 9 millióan menedékkérők voltak, míg 68,7 millió ember saját országán belül kényszerült elhagyni otthonát konfliktus vagy erőszak miatt. A gyermekek különösen nagy arányt képviselnek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek között. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának becslése szerint 2025 végén a 117,8 millió kényszerűen lakóhelyét elhagyó személy között 45 millió 18 év alatti gyermek volt. A menekültek, a menekültekhez hasonló helyzetben lévők és más nemzetközi védelemre szoruló személyek 39%-át gyermekek tették ki. Gyermekek százai imádkozzák a rózsafüzért Leo pápával a békéért október 1-én. Római iskolákból és plébániákról közel 700 ezer gyermek gyűlik október 1-én 14. Leo pápa köré a vatikáni kertekben, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Az esemény nyitja meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház Kirchei Not pápai jogú alapítvány szervez. Október 1-én délután 5 órakor a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál a gyermekek a Szentatyával együtt imádkozzák a rózsafüzért, lélekben csatlakozva a világ minden részén imádkozó gyermekekhez, családokhoz, iskolákhoz és keresztény közösségekhez. A szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány több mint 20 éve szervezi az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik,
hanem október 1-től 7-ig

0: Így egy teljes héten át tart. Így az egyes közösségek, családok és iskolák kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb napot, miközben valamennyien ugyanazért a szándékért, a békért és az egységért imádkoznak. Az ima hét október 7-én a Rózsafüzér királynője ünnepén éri el csúcspontját. A kezdeményezés nem korlátozódik a Vatikánra. A bolíviai Amazonas őslakos közösségeitől Szudánon, Zimbabvén, Mozambikon és Sierra Leone-n át számos olyan ország gyermekei csatlakoznak hozzá, ahol háború, szegénység vagy bizonytalanság nehezíti az emberek mindennapjait. Szudánban több plébánia és iskola vesz részt az imádságban. A bolíviai Amazonas vidékén élő Cimane őslakos közösség gyermekei már megkezdték a rózsafüzér imádkozását saját nyelvükön és spanyolul. A zimbabwei Bulawayo főegyházmegyében a Szent Kristóf plébánia október 4-én gyűjti egybe a gyermekeket, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Paraguayban pedig a rádió Pai Puku élőben közvetíti majd a San Eugenio de Mazenod plébánia gyermekeinek rózsafüzér imádságát. Az idei kezdeményezést a szűzanya fatimai látnokokhoz intézett üzenete ihlette. Végül szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Kurt Koch bíboros, a szükséget szenvedő egyház nemzetközi elnöke és a keresztény egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa a résztvevőkhöz intézett felhívásában hangsúlyozta, hogy Mária szeplőtelen szíve a Szentlélekre teljesen nyitott életet jelképezi. A szűzanyát a hit, az imádság és a szeretet példaképeként állította a gyermekek elé. Az erőszak, az üldöztetés, a szegénység és a bizonytalanság által sújtott világban különös jelentőséget kap a közös imádság. A különböző országokban, különféle nyelveken és kultúrákban élő gyermekek rózsafüzér imádsága a bizalom és a remény egyszerű, mégis egyetemes jelévé válik. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezés 2005-ben Venezuelából indult, és azóta világméretű imahálózattá nőtte ki magát, amelyhez gyermekek, családok, plébániák, iskolák és egyházi közösségek csatlakoznak. Valamennyi földrészen a kezdeményezés egyik ihletője pietrelcínai Szent Pió atya ismert gondolata volt. Ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. A felhívás azonban nem csak a gyermekeknek szól. A szükséget szenvedő egyház arra buzdítja a szülőket, tanárokat, papokat, szerzeteseket, hitoktatókat és családokat is, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba. Ha valakinek nincs lehetősége a teljes rózsafüzér elimádkozására, már egyetlen tized hűséges elmondásával is csatlakozhat ehhez a világot átfogó imalánchoz.
1: Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. A megelőző 3 pápa összesen 11 alkalommal látogatott el Franciaországba, és most szeptember 24-én, péntek reggel, 14. Leó pápa útra kell, hogy 4 napos apostoli út keretében erősítse meg a francia katolikusokat. A francia nyelvet jól beszélő II. János Pál pápa 7-szer látogatott el hozzájuk a következő években, 1980, 83, 86, 88, 96, 97 és végül 2004. 16. Benedek pápa 2008-ban kereste fel a francia népet és egyházat, míg Ferenc pápa 3 út keretében járt ott először 2014-ben Strasbourgban, 2023-ban Marseille-ben és végül 2023-ban a korzikai Ajaccióban. 14. Leó pápa mostani franciaországi apostoli útja a párbeszéd, az emlékezés és a remény útja lesz. A 4 napos látogatás során a Szentatya a béke, a kultúra és az egység témáit fogja érinteni, miközben találkozik a francia hatóságukkal, a civil társadalommal és a nemzetközi közösség képviselőivel az UNESCO palotában. Párizsban fiatalokkal, a helyi egyház vezetőivel, képviselőivel, a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, valamint katekumenekkel és neofitákkal, azaz frissen megtértekkel is találkozik. Az útnak erős a társadalmi dimenziója, hiszen Leó pápa látogatást tesz a Bakita házban, egy szociális támogató és integrációs központban, valamint Lourdesban találkozik az ottani Notre Dame befogadó központ munkatársaival és segítőivel. A lourdi jelenések városában a pápa imádságos és közeli pillanatokat élhet át a megszentelt közösségekkel és a leginkább kiszolgáltatottakkal, és négy szem közt találkozik majd az egyházi visszaélések néhány áldozatával is. Az utolsó állomás Metz, a három határvárosa, ahol némely ház homlokzatának repesz sérülései ma is tanúskodnak a II. Világháború harcainak borzalmairól. A pápai program része egy vallásközi találkozó, valamint a Szent István Székesegyházban bemutatott záró szentmise. Takargatás nélkül címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékezését az évközi 26. vasárnapra.
2: A mester egyszer összehívta tanítványait és megkérdezte tőlük, hol kezdődik az ima? Az első a következő választatta. Szerintem a szükségben. Amikor bajban vagyok, szinte magától jön, hogy Istenhez fordulok. A második ezt mondta, szerintem az örömben. Amikor boldog vagyok, a lelkem felszabadul, és Istenhez emelkedik. A harmadik így szólt. A csendben. Amikor bennem minden elhallgat, akkor tud megszólalni Isten. A negyedik pedig ezt mondta, a gyermeki lelkületben. Amikor rádöbbenek, hogy Isten gyermeke vagyok és szeret engem, akkor kezdek el igazán imádkozni. A mester elmosolyodott. Mindegyik válasz igaz. De az ima még ennél is korábban kezdődik. Az ima Istennél kezdődik. Ő kezdi el bennem, és nem én. Talán ez a Szentírás megértésének is az egyik legfontosabb kulcsa. Minden Istennél kezdődik. A világ, az élet, az ember, a hit, a közösség, a szeretet. A Szentírás Isten és ember közös története. Isten megszólítja az embert, az ember pedig válaszol neki. Ezért a Szentírás sem egyszerűen egy könyv, amit elolvasok, vagy kiolvasok, hanem inkább egy párbeszéd, amelynek a sorai mögött élet van. Sokszor hajlamos vagyok azt hinni, hogy csak akkor imádkozom, amikor letérdelek, összeteszem a kezem és kimondok bizonyos szavakat, pedig egész napom imává válhat. Reggel odaadom Istennek a napomat, s attól kezdve vihetem ő hozzá mindenemet. Örömeimet, haragomat, csalódásaimat, kérdéseimet, gyengeségeimet, sőt, még a bűneimet is. Ez utóbbit nem azért, mert az jó, hanem azért, mert Istentől nem kell elrejtenem semmit. A Szentírás éppen ettől annyira valóságos, mert nem kozmetikázza a dolgokat, nem csak a szépet mutatja meg, rávilágít Dávid nagyságára, de a bűnét sem titkolja el, ahogy Péter hitét is példaként állítja, de a tagadását sem hallgatja el. Aztán pedig nem csak az apostolok lelkesedésére világít rá, hanem féltékenységükre is, értetlenségükre is rámutat. A Biblia emberei valódi hús-vér emberek, s ezért tudok én is belenézni ebbe a könyvbe, mint egy tükörbe. A Szentírás arra bátorít, hogy legyen bátorságom konkrét ember lenni Isten előtt. Ne egy szépen kifényezett vallásos képet vigyek eléje magamról, hanem önmagamat adjam. Persze, van a Szentírásban sok olyan rész is, amit sokáig nem értek meg, vagy talán sohasem ebben az életben, de ezzel sincs semmi baj. Szent Pál apostol azt mondja, töredékes a tudásunk. Ahogy gyermekként máshogyan gondolkodtam, később sok mindennek mélyebb értelme nyílt meg előttem, a hitben is így van. Ezért, amikor valamit nem értek a Szentírásból, nem az a megoldás, hogy becsukom a könyvet, hanem olvassam mindig tovább. Keressek, kérdezzek őszinte szívvel, mert lassan tárul fel a mélység. Ezért fontos, hogy ne csak az eszemmel olvassam, hanem a szívemmel is, hogy növekedjék bennem a szeretet, mert lehet sok mindent tudni a Bibliáról, lehet kívülről idézni belőle, lehet házról házra járni vele, lehet vitatkozni róla, de ha nem növekszik a szeretet, akkor a legfontosabbat nem értettem meg. Az evangéliumban az apostolok egyszer panaszkodnak Jézusnak. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben tesz jót, de nem tart velünk. Jézus pedig azt feleli, aki nincs ellenünk, velünk van. Jézus nem az érdekli elsősorban, hogy ki melyik csoportba tartozik, hanem az, hogy ki szeret jobban. Szentírás vasárnapján ezért tegyen fel a kérdéseket. Mit tesz velem Isten igéje? Jobban szeretek tőle? Türelmesebb lettem? Kevésbé ítélkezem? Könnyebben bocsátok meg? Közelebb kerültem Istenhez és az emberekhez? A Szentírás célja nem az, hogy több bibliai idézet legyen a fejemben, hanem hogy több szeretet legyen az életemben. Ez pedig szükséges mindenekelőtt önmagamba néznem, és megbékélnem azzal az emberrel, aki vagyok. Nem mentegetve a bűneimet, hanem felismerve azt, hogy Istentől szeretett bűnös ember vagyok. Nem azért indulok Isten felé, mert már tökéletes lettem, hanem mert ő szeret. Így érkezünk oda, ahonnan elindultunk. Minden Istennél kezdődik. Az ima, a hit, a megtérés, a Szentírás története, és végül a szeretet is. Nekem csak válaszolnom kell rá.
1: Sajgó Balázs atya emlékedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
2: Wittinger László. Tiszta szívűek. A kiteljesedés. Negyedik rész. Bepillantás a jövőbe.

Mihály körülnézett az istállóban, dünnyögött valamit, gyöngéden végig simította a fecske hátát, majd eloltotta a világot. Az állatok magukra maradtak. A széna illatú sötétségben talán még elmotyogták sajátos nyelvükön az esti imát, ami állatokról lévén szó, soha nem kérő, hanem hálaima. A macska imája elég sajátságos, ha szigorúbbak vagyunk, önző imának gondolnánk. Oda gömbölyödik ugyanis a már jászol alatt fekvő kutya mellé. Szorosan, hiszen ott jó meleg van, amit nagyon szeret. Kicsit dorombol is, kifejezve elégedettségét. Mi más lenne ez, mint ima? Az öreg házőrző tűri, hiszen a macska melege neki is jól esik, aztán e fölötti elégedettségében halkan morrant egyet, de csak úgy megszokásból, hogy azért a kandúr ne felejtse el, ki a főnök. A lovak még talán beszélgetnek egy darabig elalvás előtt apró horkantásokkal, sörény rázással, egy-egy diszkrét dobbantással, de már az éjszakára gondolnak, az eljövendő álomképekre, ahol dús legelő várja őket, vagy szabad száguldás erdőn mezőn. Mindez attól függően, fiatalabb-e az álmodóló, vagy már korosabb. Amíg alkonyattájt bemerészkedett verebek már alszanak. Álmukat nem ismeri senki, csak ők maguk. Csöpnyi teremtmények, csöpnyi álmokban élhetnek, csöpnyi mámoros életet. Az állatok úgy gondolom szeretnek álmodni. Talán azért, mert olyan világba kerülnek, ahol egyetlen gondjuk nem az élelemszerzés, hanem az életöröm, bár ez utóbbi alig ha nevezhető gondnak. Létük nem korlátozódik egy udvarra, vagy akár egy falura, hanem a végtelenség lehet osztályrészük. Az állatok persze jók, így álmaik sem lehetnek rosszak. Azt, hogy ők jók, nyilván nem tudják. Másrészt e jóság nem is érdemük, hanem tulajdonságuk. Rosszat nem tudnak tenni, hiszen az emberi lélek szabadságához mérve az övék meglehetősen korlátozott, és a mindent irányító természet igazgatása alatt élnek. Ösztönök vezérlik őket, a réges-régen génjeikbe, mint kőtáblákra vésett parancsok. Meleg csönd van tehát az istállóban, legfőjebb egy-egy egér mozog valahol mélyen a szalmában, alig hallható neszezéssel. Az öreg kandúr ugyan alszik, de erre az apró zajra füle kiegyenesedik, s lassan körbeforog, beméri az egér pontos helyét. Ugrani azonban esze ágában sincs. Majd reggel, gondolja álmában, mert ez az egér, amilyen ostoba, akkor is itt lesz.

Róza, Nátán felesége, már előbb elment. Anna, János édesanyja, és Anka csöndes beszélgetéssel múlatták az időt, hiszen alaposan át meg át kellett beszélni mindazt, amit Anka és János már elmondott Annának. A fiatalok még az esküvő előtt elhatározták, nem fogják eltitkolni János szülei elől a valót. Azt, hogy Anka várandós, azaz várandós volt már Várgedén is. A fiatal fuvaros, János, úgy vélte helyesnek, ha előbb az anyjával tudatják a gyermek érkezését és az érkezés körülményeit, Anna pedig érti a módját, miként hozzák ezt majd János apjának, Mihálynak tudomására. János pontosan tudta, hogy anyja nem fog átkokat szórni Anka fejére, nem fogja ilyen-olyan semmit érő, megesett lánynak nevezni őt. Nem is csalódott. Amikor elmesélték a leány történetét, Annának elég volt ránéznie a fiára, és mindent megértett. Hiszen ismerte Jánost, tudta, milyen lélek élteti. Hogyan is mondta annak idején az urának? Legyen büszke a fiára, Mihály, mert egy angyal lakik benne. Igen, ha János így is szereti Ankát, akkor ennek a szeretetnek aranyfedezete van. Efelől nem lehet kétsége senkinek. Apádnak pedig majd én mondom el, mosolygott a fiára Anna. Amikor a két férfi belépett a konyhába, az öreg szekeres gazda azonnal észrevette, valami történt a feleségével és a menyével. Hol az egyikre nézett, hol a másikra, de nem lett okosabb. Téblábolt egy darabig, várta, hogy megszólaljanak, de azok csak ültek csöndben, mint valami szépségesen szép templomi angyalok. Anna, mi van veletek? Valami gyanús nekem, nagyon hallgattok. Az asszony Ankához fordult. Lányom, menjetek, feküdjetek le. Majd az urára nézett. Üljön ide, Mihály. Mondanék valamit.

aki érkezik az életbe. Azt, hogy ki miért születik ebbe a világba, nem tudja senki, kivéve az örökkévalót, illetve talán az érkezőt. Ő is csak akkor, amikor élettapasztalatai már elég számosak ahhoz, hogy megközelítően pontos választ tudjon adni erre a kérdésre a maga számára. János tisztában volt azzal, milyen veszélyek leskelődnek, ha nem is ő rá, de a születendő gyermekre mindenképpen. Ezt a veszélyt már a leánykérés pillanatában is érezte, tudta ott Várgedén. Hiszen látta, hallotta Anka apjának keserű dühét, amikor leányom megesettségét szégyennek, gyalázatnak nevezte. Ugyanakkor egy halvány mosoly kíséretében nyugtázta Taller Ágoston megrökönyödését is, amikor mindennek ellenére leányát, Ankát feleségül kérte, noha pontosan tudta, nem ő a leendő apa. A gyermek nem hibáztatható semmiért, gondolta, és egyúttal azt is eldöntötte magában, hogy senkinek nem fogja elmondani az igazságot, a szüleit kivéve. Egyrészt, mert nem akarta, hogy az emberek bolondnak nézzék, másrészt azt sem szerette volna, ha szentnek. Amúgy pedig kinek lehet beleszólása abba, mit miért cselekszik? A hallgatás nem is lesz olyan nehéz, mivel ha nem kérdez senki, nem is kell válaszolni. Amikor Várgedéről hazafelé szekerezett Ankával, magában már elhatározta, hogy a hallgatással kapcsolatos döntését azért megtanácskozza Ignáccal, az akkori esperes plébánossal, és úgy fog tenni, ahogyan az öreg pap javasolja. Ignác azonban elment a ma másik világba, és József atyával még nem beszélt erről, jól lehet Anka gyónása nyomán a fiatal pap is megismerte János különös történetét. A szekeres gazda, ahogy azt pár napja jelezte Mariska néninek, egy késő délután benyitott a plébánia kapuján. Az udvaron szembe találta magát a fiatal plébánossal, aki egyik kezében egy nyírfa seprűvel elégedetten szemlélte elvégzett munkája eredményét. János mosolyogva köszöntötte. Dicsérjük az urat! Hozott Isten János! Már azt hittem, sose találsz ide, nevetett a pap. Látod, úgy szétválasztottam a havat, mint ahogyan az Úr a vörös tengert. Immár száraz lábbal mehetünk a bejárati ajtóhoz. De menjünk is be, melegedjünk, mert idekint nem túl barátságos. A paplakban valóban kellemes meleg volt. János összedörzsölte a kezét elégedettségében, szemével pedig Mariska nénit kereste, ami ugye nem elegendő, mert ahhoz, hogy megtalálja, be is kellett nyitnia a konyhába. Az öreg ház vezetőnő zsörtölődni kezdett. Ha szóltál volna, hogy ma jössz, akkor nem tegnap, hanem ma reggel sütöttem volna a pogácsát. Semmi baj, Mariska néni, csak arra kérem, készítsen ebből forralt bort, akár mindhármunknak. Csitította az öreg asszonyt János, és kabátja alul kihúzott egy boros üveget. A két férfi bement a szobába. János szeme nevetett, amikor a papra nézett. Jön a gyermek, atya, közölte vidáman. Remek, mikorra ér ide? Úgy június táján, pontosan nem tudom. Viszont Anka szülein, no meg az én szüleimen kívül, senki nem tudja a valót. Azt, hogy nem én vagyok az apa, s ezt nem is szándékozom elmondani senkinek.
Mariska hamar elkészült a bor forralásával. Poharakba töltötte, és a nagy tálcára tette a pogácsák mellé. Kisvártatva már a pap és a fuvaros előtt gőzölgött a forró ital. Ő maga azonban nem maradt velük, hagyta kettesben beszélgetni őket. Mielőtt bármit mondanék, János, mosolygott József, ígyunk egy kortyot, s legyen ez a Bruder. Utálom, hogy magázol. Ha a teremtőt képesek vagyunk tegezni, akkor egymás miért ne? Na ugye? Amúgy pedig jól mondod, a szülőkön kívül senkinek sem kell tudnia, kié a gyermek. Sőt, talán az sem baj, ha a gyermeknek sem lesz fogalma arról, hogy nem te vagy az igazi apja. Ugyanis a valóság nem jelent semmit abban az esetben, ha sajátodként fogod szeretni, nevelni, az életben útba igazítani. A ma igazság pedig, hogy egy gyermek nem a tiéd, amúgy is csak bajt hozna mindenkire. Igen, bajt, mert némelyek kár örvendeznének, mások ezt halva megbotránkoznának, és egyik változat sem segítené elő a lelkek üdvösségét. Valamennyire ismerem már az embereket. Igen kevesen lennének, akik elismerően nyilatkoznának rólad, az elesettek iránt könyörületet tanúsítóról. Erősen túlzol, atya. Nincs itt szó semmiféle könyörületről. Egyszerűen szeretem Ankát, minden cifraság nélkül, lelkem minden erejével. Ahogy az apjának mondtam, szeretem azzal együtt, amit, illetve akit a szíve alatt hordoz. Úgyhogy ez nem könyörület, hanem szerelem. A pap nem szólt, kivett egy pogácsát a tálból. Rendben van, János, túloztam, de nem is olyan nagyon, hiszen a könyörületesség édes testvére a szeretetnek, és persze a szerelemnek is, bár ez utóbbit nem tudhatom biztosan. Lehet, hogy most Szent Ágostont kellene citálnom, Amasz fölnevetett. Ezt meg hogy értsem? Talán írt valami tanulságosat az én gondomat illetően? Úgy vélem, igen. De erről, illetve Ágostonról majd máskor. János a fejét csóválta. Ezeket én nem értem. A fejemben sosem voltak fenkölt ideák. Ezt az Ágostont sem ismerem. Az Istentől való életet egyszerűbbnek látom. Igen, nem. Szeretem, nem szeretem. Jó és rossz. Persze tudom, az életben nem könnyű megkülönböztetni ezt a kettőt. Mert honnan tudnám biztosan, mi a jó, vagy éppen mi a rossz? Ki ad biztosítékot arra, hogy mindig képes vagyok jól dönteni? Senki. Ha pedig rosszul sül el valami, annak minden következménye a nyakamba szakad. Azokról az esetekről nem is szólva, amikor két nehéz helyzet közül kell választani. A pap megértően hallgatta a gazdát, és magában egyre azt ismételgette. Milyen kár! Milyen kár! Aztán egy pillanatra összeszorította az öklét, mint aki fontos elhatározásra jut. Látod, itt szól közbe Szent Ágoston, és azt mondja, szeress, aztán tégy, amit akarsz. Annak idején Ignác sokat mesélt rólad, és amiket akkor hallottam, sorra igaznak is bizonyulnak. Nagyon sajnálta, hogy nem mentél Esztergomba, a gimnáziumba, és én is sajnálom. Persze ezen már túl vagyunk. Valamit tenni. Tenned kellene azonban, hogy az a gyémánt, amelyet a lelkedben őrizgetsz, ne maradjon csiszolatlan. Tudom, most sem egészen az,
de mesterember kezében ragyogna föl igazán. Nem tudom, mit hoz a jövő, merre fordul sorsod kereke, de azt mondom, tanulj! Tanulni? Jajdult fel a gazda. Mit, hol, kinél, mikor, atya? Rövidesen megszületik a fiam vagy a lányom, s később talán több is lesz, ha megáld az Isten. Dolgozni kell, ellátni a családot. Meg Nátán is mondott olyanokat, hogy csak vakarom a fejem. Nem olyan egyszerű ez. József atyát nem lepte meg János kifakadása. Igazából számított is erre, hiszen tisztában volt a nehézségekkel. Ám tisztában volt azzal is, hogy nem lehetetlen, amit most ajánlani fog a barátjának. Kérlek, figyelj! Több tárgyban kellene pallérozni az elmédet, és azt hiszem, találtam is megfelelő atyamestereket a számodra. Laci tanító ugyan már nem fiatal, de a magyar literatúra, no és a história jó ismerője. Magántanulóként szívesen kezelésbe venne. Továbbá figyelmedbe ajánlom Nátánt, aki biztosan ért a pénzgazdálkodáshoz, ha mégsem, biztosan tud ajánlani maga helyett valakit. A mai világban érteni kell a pénzhez, hogy talpon maradj. Ez elengedhetetlen. A birtokgazdálkodást, mezőgazdálkodást annyira nem erőltetném, azt ti is tudjátok, bár egy-két könyvet szívesen adok olvasásra. Hited elmélyítése érdekében pedig szívesen látlak itt, a paplakban, amikor ráérsz. János elmosolyodott. Talán beszéltél Nátánnal? A pap meghökkent. Ezt miért kérdezed? János elmondta. Tegnap este sok mindenről beszélgettünk hármasban. Ugyanis édesapám szintén jelen volt. Nátán azt javasolta, hozzak létre egy fuvarozó testületet, mert rövidesen kőbánya nyílik a szomszédban, s talán kis idővel később téglagyár is. Úgy vélte, ha a falubeli fuvarosok nem fognak össze, nem állnak egymás mellé, akkor alig ha terem majd babér nekünk. Vakarom is a fejem mindattól, amit hallottam tőle. József fölpattant a plébánosi bőrfotelból. Na ugye, látod, mennyire igazam van a tanulást illetően? Bizony igazam van. Ha összefogtok, nem kétséges, ki lesz a vezetőjük. Te. Még akkor is, ha többüknél jóval fiatalabb vagy. Ő is látja, van benned valami. Ám ahhoz, hogy vezető légy, nem pusztán talpra esettség kell, meg jó lovak és jó szekerek, hanem tudás is. Legfőképpen gondolkodni, spekulálni tudás, nehogy rászedjen bárki is. Most János vette egy pogácsát, s miután lenyelte, egy korty forralt borral leöblítette. Nagyot sóhajtott, aztán töviről hegyire elmesélte mindazt, amit az este Nátántól hallott. József atya közben föl-alá járkált a szobában, figyelmét egyetlen szó sem került el. Érdekelte a beszámoló, szinte lázba hozta, mert megsejtette, itt nem pusztán egy lehetőségről van szó, hanem ez akár az egész falu számára változást hozhat. Megsejtette mindebben a maga szerepét is, hiszen nem elegendő, ha csupán gazdagodnak a fuvarosok, de ama világosságra is szükség van, ami a lelkek fölemelését elősegítheti. Kis idő múlva abbahagyta a járkálást. Leült a fotelba. Szemét lehunyta, és engedte, hogy gondolatai
elképzelései, fantázia képei magával ragadják. Úgy szemlélte az elméjében elvonuló képeket, mint valami látomás üzeneteit. Látott új iskola épületet, mellette bibliotékát, vasutat indóházzal. Látta a gyarapodó falut kövezett utakkal, utcákkal, csinos házakkal. Önmagát is látta, mint e közösség szellemi vezetőjét, aki életre való ötletekkel, de lelki segítséggel is szolgálja a rábízottakat, hogy azok könnyebben boldoguljanak úgy az itteni világban, mint az eljövendő odaátiban. Váratlanul leintette magát. Ne álmodozz, Jóska, kevés vagy te mindehhez. Aztán még egy ideig nem nyitotta ki a szemét. Várta, hogy elcsöndesedjen a bensője, és ismét nyugodt, megfontolt legyen, ahogy illik. János csak nézte lehuny szemű barátját, és arra gondolt, indulnia kellene, bizonyára elfáradt az atya. Felállt, kicsit krákogott, hogy a másik magához térjen. No, csak nem menni kívánkozol, tért magához József. Ne siess! Mondanék valamit arról a kőbányáról, mert az a gyanúm, ezt jól át kell gondolnod. Kétlem ugyanis, hogy a köveket képes leszel majd szekérrel fuvarozni. Azt hiszem, azok nem téglaméretűek lesznek, hanem sokkal nagyobbak, ergo sokkal nehezebbek. Négy ló is csak keveset tudna elhúzni belőlük. Nem beszélve arról a lehetőségről, miszerint a tulajdonos inkább fog vasutat építetni a folyóig, mint hogy egyesével vagy kettesével veled fuvaroztasson. Egy esetleges téglagyárban viszont van fantázia. Az valóban neked való lesz. No, ezek csak úgy eszembe jutottak, és lehet, hogy egyáltalán nincs igazam. Jól mondod, atya. Ezt a kérdést alaposan meg kell fontolnom. Ezekről még úgy is sokat fogunk beszélni. És köszönöm a bíztatást, a nógatást, hogy tanuljak. Bizonyára igazad is van, de most már mennem kell. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kilépett az utcára, és körülnézett. Sokat ugyan nem látott, hiszen majdnem korom sötét volt. De csak majdnem. Hízott már a hold, noha nem volt még teljesen kerek. Annyi világot mégis képes volt adni, hogy János ne ütközzön minduntalan valami útmenti akácfába, vagy éppen kerítésbe. Korholta is magát, miért nem hozott magával lámpást? Bezzeg a bort, nem felejtette otthon.

Vitinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés, a negyedik rész hangzott el. Felolvasta Schnell Ádám. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Arthur Rubinstein zongorázott. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük hallgatóinkat. Több mint 1 millió résztvevőre számítanak a Szentatya pénteken kezdődő 4 napos franciaországi apostoli látogatásán. Derült ki az MTI csütörtöki összefoglalójából. A katolikus egyházfő Párizst, Lourdot és Metzet keresi fel, ahol szentmiséket mutat be, valamint egyházi és politikai vezetőkkel találkozik. A látogatás témái között a béke és az életvédelme, a migráció, a mesterséges intelligencia, valamint az egyházi szexuális visszaélések elleni fellépés is szerepel. A pápa hétfőn Metzben Európa jövőjéről is beszédet mond. Kedvezően értékelték a magyar-vatikáni kapcsolatok alakulását a csütörtöki vatikáni tárgyalásokon. Közölte a Szentszéki Sajtóközpont az MTI-vel. Magyar Péter miniszterelnököt a Szentatya magánaudiencián fogadta, majd a kormányfő Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyalt. A megbeszéléseken az ukrajnai és közel-keleti konfliktusról, valamint a keresztény közösségek védelméről is szó volt. 5 előterjesztés megtárgyalását kezdeményezi a Tisza párt az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. Derül ki Bujdosó Andrea frakcióvezető indítványából. Az országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett levél szerint a képviselők a legfőbb ügyész megválasztásáról, valamint Magyar Péter, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügyéről dönthetnek. Solymári Dánielt nevezte ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé. Derült ki az MKPK sajtószolgálatának közléséből. Korábban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjeként dolgozott, feladata a menekültek és a hitük miatt üldözött keresztény közösségek támogatásának segítése lesz. Kárpátaljai magyar oktatási intézményeket keresett fel Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, közölte csütörtökön hivatala az MTI-vel. Az ombudsman többek között Munkácson, Beregszászon és Nagy Dobronyban vizsgálta a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesülését. A látogatás tapasztalatairól később jelentés készül. A sztálini rezsim áldozataira emlékeztek kedden a kárpátaljai Szójvai Emlékparkban, számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. Az egykori gyűjtőtábor helyszínén az 1944 és 46 között üldözött és deportált, főként magyar és német nemzetiségű kárpátaljaiak előtt tisztelektek. A megemlékezésen közös imát is mondtak az áldozatokért és a békéért. Erdélyi és párciumi magyar színházak és kulturális intézmények is részesülnek a román kormány támogatásából, tájékoztatta csütörtökön az MTI-t, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Összesen 75 előadó művészeti intézmény között 143 millió lejt, mintegy 9,9 milliárd forintot osztanak szét. A kedvezményezettek között több magyar színház, bábszínház és néptánc együttes is szerepel. Hazánk időjárásáról. Pénteken változóan felhős idő mellett több-kevesebb napsütés várható, a Dunától keletre néhol futózápor is kialakulhat. A Dunántúlon időnként megerősödik az északi szél, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.

0: Mai műsorunkban Kriston Endre egri segédpüspök életéről, megpróbáltatásairól beszélgetünk, aki 1877-ben született, és 1923-tól az egri egyházmegye segédpüspöke. 1945 májusa és novemberek között internálták, bebörtönözték. Vendégünk Szabó Tamás tudományos kutató, akivel áttekintjük, hogy milyen megpróbáltatásokat kellett elszenvednie Kriston Endrének. 1945 novemberében szabadul Kriston Endre. Nézzük meg, hogy ez a szabadulás, ez mit jelentett a valóságban? Tényleg szabadul-e a kiépülő kommunista diktatúra, a szovjet megszállás, a szovjet befolyásolás őrizetéből? És nézzük meg, hogy hogyan hatott rá ez a 45 május és novemberek közötti időszak, hogyan, miként befolyásolta az ő papi püspöki hivatását, életét, és ez milyen kihatással volt a későbbi időszakára.
1: 1945. november 9-e az, amikor eldől, hogy szabadul. Ezt a hírt az érseknek Altorjai Sándor, a segédpüspök védőügyvédje írja meg, de erre a szabadulásra még egy hónapot várni kell. Miután ez megtörténik, Kriston Endrét már nem engedik be az érsekségre, ahol az ő rezidenciája volt az első emeleten, egy kétszobás lakhely, hanem ezt követően a szeminárium hallgatói segítségével költözik át a szemináriumba. De ez sem mondható számára véglegesnek, mint lakóhely, de nem megyek még ennyire előre. Azt azért előrevetítem, hogy nagy valószínűséggel az újonnan kialakított lakrészét bepoloskázták. Ezt arra alapozom, hogy vannak olyan beszélgetések, amikor őt valaki meglátogatja, és annak leíratát, majdnem szó szerinti leíratát el tudtam olvasni. És nem az jelenik meg a jegyzőkönyvben, hogy ettől vagy attól a személytől hallotta a éppen azt leíró államvédelmi tiszt, vagyis nem ügynöktől hallotta, hanem ezt ő tényként közli. És ez több alkalommal előfordul. Ami azért ez mellé még hozzávetődik, és ezáltal azt tudom mondani arra a kérdésre, hogy az ő szabadulása a kommunista hatalomtól az mennyire volt végleges, azt lehet mondani, hogy semennyire. Ugyanis igaz, hogy börtönbe már nem került, viszont eljárásokat próbáltak vele szembe kreálni, ehhez adatgyűjtésre volt szükség, ami azt jelenti, hogy bárhová ment, mindig volt olyan ügynök, aki véletlenül pont akkor ott van, és mindent leír. Ezek a találkozások az adott, most mondjuk azt, hogy találkozások adott ügynökkel, úgyhogy Kriston nem tudta, hogy az illető az, ezek a birmok körútjai alkalmával minden egyes állomáson megtörtént. Ez nekünk egy útinapló, mondhatjuk. Kriston ugyan már idős, és mégis folytatja ezeket a birmoki utakat, kiszabadul a internáló táborból, visszakerül Egerbe, de nyughatatlan, az érsek ezért rábízza a birmálásokat, amit nagyon nagy örömmel, elánsággal végez, és a fiatalság és az egyházmegye hívei nagy örömére, hisz őt mindig úgy fogadják, és ez nagyon sok esetben tapasztalható a jegyzőkönyvekből,

0: emellást megelőző szentmisében elhangzott szentbeszédeit legtöbb esetben szó szerint leírják. Ebből is lehetne szemezgetni, vannak nagyon-nagyon jó szentbeszédek, amiket érdemes elolvasni, viszont ez majd a készülőkönyvemben le lesz írva, akit érdekel, majd elolvashatja. Az viszont meglepő, hogy van olyan tiszt, aki kifejezetten azt írja le, hogy Kriston Endre bár nem tudatosan a kommunizmus ellen tevékenykedik, de mégis azzal, amit végez, amit csinál, a jelenlévő hatalom gyengítését szolgálja. Most ezt nagyon röviden fogalmazom így meg, szó szerint is felolvashatnám, de hosszadalmas lenne, és nem biztos, hogy a nyelvezet annyira érthető. És ez az, ami kulcsfontosságú az ő szempontjából. Az államhatalom emberei észreveszik, hogy ő nem direktbe végzi azt a fajta munkát, amit maga a hatalom ellenséges tevékenységnek titulál, hanem szívből jön, Krisztus iránti szeretet vezérli, a hívek hit felé való fordulását szorgalmazza, és a fiatalságot is igyekszik ebbe a körbe bevonni.
1: Itt utalt arra, hogy különböző megfigyelések, nyomonkövetés, ahogy végzi segédpüspökként a lelkipásztori szolgálatát, nyomonkövethető, hogy hol jár, mit csinál. Kérem, mutassa be azokat a forrásokat, ami alapján ezt rekonstruálni lehet, hogyan, miként követi nyomon a politikai rendőrség, az állambiztonság Kriston Endrét a 40-es, 50-es években. Mit lehet tudni az ő állambiztonsági megfigyeléseiről?
0: Miután hazakerül, megfigyelik. Ehhez egy dossziét nyitnak, először egy figyelő dossziét, majd a figyelő dossziét átminősítik objektum dossziévá, bocsánat, operatív. A kettő között van különbség, az objektum az egy épület, az operatív pedig egy adott személy megfigyelése, a vele kapcsolatos tevékenységet tükröz. És ezekben napról napra pontosan le van írva. Például mondok egyet, 1948. szeptember 18-án Kunhegyesre látogat, ahol megtartja másnap, 19-én a birmálási szentmisét, és a templomban 800 fő volt jelen. Ennyire pontosan leírják, hogy mi történik, sőt, azért azt is észrevettem egy-két alkalommal, és ez vélhetően az összes jelentésre igaz, ami ezekkel foglalkozik, hogy felületes. Mégpedig ennél a szeptember 19-i birmálásnál Kunhegyesen leírják, hogy milyen egyházi személyek vannak jelen a birmáláson. És találtam benne egy érdekességet. Mivel Angyal Géza tiszagyendai plébános ügye egyesek számára vélhetően ismert, hát ő ekkor már június 13-a óta internálótáborban van, könyörgöm. De szeptember 19-én ő ott volt a birmáláson. Ez sántít? Ez nem igaz. Ugye ő akkor már a budadéli internálótábor lakója. Ilyen felületességek nyomon követhetők a jelentésekben. Vagy kitérhetek egy másikra is, még mindig 48-ról beszélünk. Szeptember 25-e délután 4 órakor érkezett Török Szent Miklósra. Másnap 26-án 9 órakor mondta a Szent Misét, amin 3000-en vettek részt. Ebből is látszik, csak egy pár dolgot említek ezekből a jelentésekből, de mégis ezek rámutatnak arra, hogy mennyire komolyan vették az ő megfigyelését, mennyire próbáltak minden egyes mozzanatot lejegyezni. Sőt, azt is leírják, hogy volt olyan hely, ahol a szentbeszédét követően megrökönyödött a hívők közönség, hiszen félreértelmezte mind a kettő a dolgot. A hívő közösség azért rökönyödött meg, mert féltette a lelkipásztorát, hisz tudták, hogy már börtönben volt. Nem szerették volna, hogy újra börtönbe kerüljön. A másik oldal pedig azt vélte ebben felfedezni, hogy megfélemlítette a fiatalságot, nem erről volt szó, a történetben, viszont más

0: Tevékenység is volt vele szemben, nem csak a megfigyelés, nem csak a lehallgatás, hanem az úgynevezett K ellenőrzés, a küldemény ellenőrzés is az ő személyével kapcsolatosan, ez egészen komolyan jelen volt. Volt olyan levele, ami sosem ért célba, kézbe foghattam ezeket a leveleket, hiszen az operatív dossziéba le lettek fűzve, de olyan is van, ami csak le lett fényképezve, és továbbításra került, de a fényképek alapján most azt mondjuk, hogy szerencsére tudunk valamit abból, amit maga Kriston Endre írt le, vetett papírra, egy-egy gondolatot ismerősének, barátjának. Ebből tudom azt is például, hogy Endrédi Vendellel jó barátságban volt. Ő neki is ír egy-két dolgot, de ugyanakkor virágnyelven is próbál mesélni. Sejti, hogy vannak vele szemben más dolgok is. Nagyon-nagyon komoly az ő megfigyelése. Szerencsére nem bírják felépíteni a következő vádat, ami a gumitörvény alapján, hogy mondjam így, próbálnak vele szemben megvilágítani, ez pedig nem más, mint az izgatás. Hisz olyan komoly hittani megvilágításokat alkalmaz a fiatalsággal kapcsolatban. A fiatalságot hogyan vigye közelebb a hithez, magához, Istenhez, hogy már-már izgató, a rendszer elleni izgatásnak vélik. És ezt próbálják felépíteni, ez nem jön össze. És elérünk arra az időszakra, ami már az 50-es évek közepe, ki kell költözni a szemináriumból. És átkerül az egyik kanonoki házba a Telekesi út 4 szám alá, ahol Szöldjén Ferenc B-listás alezredes és családja viselte gondját. És majd 1960-ban itt hal meg, ezt követően díszes temetésben részesül az érsekség altemplomába, ahol a sírja mai napig megtalálható. Én időnként meglátogatom.
1: Egy kicsit még térjünk vissza az 50-es évekre. 51 magasságáig tart az ő megfigyelése a dosszié alapján, de nyilván nyomon követi a politikai rendőrség 60-ban bekövetkezett haláláig. Hogy éli meg, vagy mit lehet tudni az 50-es éveket, az 56-os forradalmat és az azt követő időszakot? Egerben 1956-ig Czapik Gyula az érsek, aki azért a pártállammal, hát mondjuk így, hogy viszonylag jó kapcsolatot ápolt, és aztán utódja Brezanóczy Pál is egy olyan személyisége az egri egyházmegyének, aki a pártállammal szót tudott érteni, vagy vele szót tudott érteni a pártállam, és most a többi részletben itt ebben a műsorban nem menjünk bele. De nézzük, hogy Kriston Endre az 50-es éveket hogy élte meg?
0: Nehezen. Az utolsó 10 év számára már hajlott kora miatt is már nehézkes, viszont a hívek nagyon szeretik, ő viszont szereti a híveket, amennyire teheti, sokat megfordul közöttük, járja az ország azon részét, ahol azért a bérmálásokat is végzi. Itt gondolok arra, hogy elment Kenderesre, elment Szolnokra, és hagyd ne soroljam a többit, nagyon sok helyen megfordul. Viszont 56-ban történik valami. Ugye a forradalom ideje alatt az egri forradalmárok között nagyon sokan vannak, akik kedvelik Kriston Endrét. Ezért azt a személyt, aki a tábor parancsnoka volt, elfogják. Természetesen ez a személy bujkált. Mégis megtalálják, elviszik Kriston Endréhez, és megkérdezik tőle, hogy ő volt-e az, aki őt megverte. Kriston Endre, mintha felismerte volna a személyét, tudja ki az, és mégis megvédi. Azt mondja, hogy nem ő vert meg engem. Rég megbocsájtottam már azoknak, akik engem bántalmaztak. Ez is mennyire keresztényi, mennyire paphoz illő, mennyire püspökhöz illő példát mutat. Nem akarja senkinek sem a vesztét, vagy azt, hogy szabadságát veszítse, hisz ő tudja, milyen az. A forradalom ideje alatt ő inkább arra inti híveit, hogy nyugodjanak le, ne keressék a bajt. Sem maguk, sem mások számára.
1: Nézzük azt meg, hogy látva Kriston Endre 1919-es, 1945-ös megpróbáltatásait, szabadság megvonását, azt ő megfigyelését, ahogy a kiépülő diktatúra nyomon követi. Hogy látja ön, hogy élte ő ezt meg, hogy hatott rá, milyen személyiség, milyen pap, püspök volt ő, és ezek a megpróbáltatások, ezek hogyan hatottak az ő életére?
0: Kriston Endre természetesen ezeket a nyomokat végig magában viselte. Próbálta ezeket titkolni. Természetesen nyílt titok volt minden, hogy őt hányszor verték meg, sőt, volt, hogy a bíróság maga kért orvosi látleletet, mert előző nap úgy megverték, hogy a bíróságon látszottak a nyomok a testén. De ő sosem panaszkodott. Meglepett, hogy sehol nem olvastam arról, hogy ő bárkinek is, akár levélben később, akár Endrédi Vendelnek például, nem panaszkodik. Endrédi Vendel is panaszkodhatott volna, hisz ő is megjárta ugyanezt az utat. Sőt, egyszerűen hiába kutattam azokat a beszédes mondatokat, amik arra világítottak volna rá, hogy másoknak mit mond erről az időszakról, nem találtam semmit, így arra tudok csak következtetni, hogy ő ezt maga mögött hagyta, és inkább Krisztus felé fordulva ment tovább az úton, és őt hirdette végig.
1: Milyen személyiség, milyen karakter volt ő? Van esetleg valami életpéldája, amivel megvilágíthatnánk Kriston Endre lelkiségét, szellemiségét, személyiségét?
0: Igen, van számomra egy, el kell mondjam, jelentésből származó példabeszéd, amit teljes mértékben szóró-szóra leírtak, és mégis azt kell mondjam, hogy ez maga Kriston Endre. És ez nagyon jól megvilágítja, hogy ki volt ő. És ez a példabeszéd, ez 48. június 6-án Jászapátiban délután 4 óra akkor fogadják, és 6-a 8 órai misében hangzik el. Jászapátiban vagyunk, 48. június 6. Reggel 8 órai szentmisében. És a prédikációban ezt a példabeszédet mondja. Egy idegen derék jóra való munkaszerető szülőknek volt egy fia, akit nagyon lekényeztettek, vagyis kényeztettek, mindent elnéztek neki, még akkor is, amikor látták, hogy a fiú többet jár a kocsmába, mint a templomba. Egyszer azután történt, hogy egy kocsmai verekedés alkalmával embert ölt, amiért több esztendei börtönre ítélték. Szegény szülei ezért olyan szégyenben voltak, hogy bánatukban betegségre hajlamosak lettek úgy, hogy idő előtt mindketten meg is haltak. Amikor az apát, majd az édesanyát eltemették, akkor töltötte le a fiú a börtönbüntetését, és amikor hazakerült a szülői házba, látta az üres házat, leborult és keservesen sírta ki magát. Majd a virágos kertjükből sok virágot szedett, és kivitte a temetőbe, rászórta a szülei sírjára. Ráborult a sírra, és egész testét megrázkódtatta az okogás. Sírt és imádkozott. Azt hitte, hogy nem látta senki. De egy öreg ember észrevétlenül hátulról közeledett hozzá, rátette vállára a kezét, és azt mondta neki: édes fiam, szép tőled, hogy meghalt szüleidnek sírjára sok virágot hozol, de még sokkal szebb és okosabban tetted volna, ha életükre ültettél volna több virágot. Kriston erre azt mondja: kedves gyermekeim, én is arra kérlek most titeket, hogy ültessétek ti is tele lelketeket minél több virággal, olyan virággal, amely ti szíveteknek a talajában van. Hát ez nem szól másról, mint a szeretetről, ugye a legfelsőbb és a legalapabb parancs. Ez jóformán az egyetlen parancs, amit az Úr számunkra előirányoz. Szeressük egymást. Szeressük szüleinket és egymást is. De mikor? Nem amikor már elmúlt, hanem amikor még van, még jelen van a másik. Ez volt Kriston Endre.
1: Egy igazi lelkipásztor életéről, megpróbáltatásairól hallhattak beszélgetést, hiszen Kriston Endre 1877-ben született, az egri érsekség aulájában töltött be különböző feladatokat, előbb Samassa József bíboros érsek, majd Szmrecsányi Lajos érsek munkatársaként. Az 1919-es tanácsköztársaság alatti megpróbáltatások után érseke mellékkerülés 1923-tól egri segédpüspök, 1945-ben a megszálló szovjet csapatok jelenlétében internálják, hosszú hónapokat tölt internálótáborban, és ezt követően nyomon követik, ellenőrzik egészen 1960-ban bekövetkezett haláláig. Egy aulista, egy segédpüspök, és mégis a politikai rendőrség vele szembeni fellépései apropóján keletkezett dokumentumokból is lehet rekonstruálni azt, hogy mennyire a szeretet mozgatta őt, mennyire pap, lelkipásztor volt, és ezt a karakterét, ezt a személyiségjegyét igyekeztünk mai műsorunkban bemutatni, melynek vendége Szabó Tamás tudományos kutató volt.

0: Arcok és sorsok, egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc, megismételjük a kerengő délutáni adását.
2: Adjátok vissza a négyzetkilométereinket. Szeptember 4-én az Afrikai Unió javaslatára az ENSZ a világ újfajta bemutatásáról, egy valósághoz hűbb, új világtérkép használatáról döntött. Donald Trump 3 nappal később közzétette saját térképét, amelyen Grönlandtól Közép-Amerikáig mindent amerikai zászló borít. Kínának és Oroszországnak is saját szemléletű térképe van, ugyanakkor megszavazták Afrika javaslatát. Vajon búcsút mondhatunk-e a gyerekkorunkból ismert atlasznak? És miért nem volt már jó a régi térkép? Hogyan dolgozik a térkép a fejekben, és hogyan hat a politikára? Miként lesz geopolitikai eszköz, információs fegyver? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Beszélgető társaim a Szegedi Tudományegyetem oktatói, Gál Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, Kádár Anett és Kriska Olivér adjunktusok. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a felkérésemet. Itt a Szegedi Egyetemen ülünk, a Földrajztudományi Intézetben. Először professzor úrhoz fordulok, hogy milyen volt az a régi úgynevezett Mercator-féle térkép, és miért nem volt ez jó? Mi volt vele a baj?
3: Igen, ezt egy picit távolabbról szeretném kezdeni, tehát hogy az alapvető probléma, hogy a Föld az egy majdnem gömb alakú objektum, és hogyha ezt egy lapon akarjuk ábrázolni, akkor azt nem tudjuk kiteríteni egyszerűen, mindenképpen lesznek torzításaink. Ugye a torzításból 3 féle van, vagy hát ezt ilyen iránytartás, szögtartás, meg területtartás az, amire rámehet ez a folyamat, tehát hogy mindig elveszítünk valamilyen tartalmat, vagy valamilyen pontosságot, annak érdekében, hogy egy másikat megtartsunk. A korábbi Mercator-féle térkép ugye azért is elterjedt, mert ugye az internetes térképeken is igazából ezt a Mercator térképet, vagy annak egy változatát használják. Ez egy hengervetület, és ennek az volt a nagyon pozitív tulajdonság, hogy az irányok megmaradtak, és emiatt igazából az országoknak, a kontinenseknek az alakja nagyjából követte a valóságot. De, mivel ugye ez is torzít, ez területtorzulással járt, és ez a sarkvidék fele haladva egyre nagyobb és nagyobb jobbak lettek az egyes szigetek, országok vagy kontinensek, tehát itt az iránytartásért áldozták föl a területtartást.
2: Mikor volt szükség az iránytartásra, hiszen ez nem egy 20. századi térkép?
3: Igen, ugye Mercator az a térképészeknek az egyik ilyen nagy alakja volt. Abban az időszakban, amikor ért és alkotott, ugye alapvetően a földrajzi felfedezések korába járunk, és a legfontosabb feladata ilyenkor ezeknek a térképeknek, ugye a hajózás, az egyes hajózási útvonalaknak a megmutatása, ezért gondolták ekkor legfontosabbnak, hogy az iránytartás maradjon meg, hiszen mondjuk egy hajó utat Európából Amerikába, hogyha az egyenesen halad, akkor a térképen is egyenesen lesz. Az más kérdés, hogy persze a távolságot azt megtorzítja. Tehát ugye Mercator ezért lett a neve egy fogalom, de ő egy térképkészítő mester volt igazából.
2: Néztem egy ilyen Mercator térképet, Grönland óriási rajta, mint egy földrész, ugye mert északon van, Afrika meg majdnem ugyanakkora, mint Grönland. Ezt a térképet eddig hol használták, és miért nem zavart eddig senkit?
3: Hát nyilván zavarta a szakmát persze, de hogyha azt kell megmutatnunk, hogy az egyes kontinensek egymáshoz képest hol helyezkednek el, ott nyilván tudjuk azt, hogy van egy területtorzulás, és emiatt igazából a munkát vele nem zavarta, tehát a konkrét méréseket úgyse ilyen világtérképeken végezzük el. Nyilván a valós koordinátarendszerek, vagy adott esetben háromdimenziós modelleket alkalmazunk, tehát hogy igazából ez a térkép világtérképként szemléltetésre jó, és ugye ez a kezdemény, ami az ENSZ-ben is volt, pont ezt tűzte ki, hogy ez a fajta területtorzulás, ez részben ugye beépül a térképet használóknak a gondolatai közé, és emiatt egy fars képe van a valóságról. Nyilván a szakmában minket ez nem zavar, tudtuk, hogyha egy hengervetületről beszélünk, ott lesz területtorzulás, de ez is csak attól függ, hogy hogy vesszük fel azt a hengert. Tehát azért nem torzít az egyenlítő, mert ott metszi a gömböt.
2: Milyen az új ENSZ által javasolt térkép metódusa? Hogyan lehet úgy kiteríteni a gömböt, hogy ne torzítson?
3: Igen, tehát az első dolog, ami föltűnik, hogy ez a hengervetület, ez négyzetes volt, most ez a vetületnél egy ilyen ellipszis alakú, ugye az egész Föld. Nyilván más egyenleteket használnak, ebben nem szeretném a hallgatókat terhelni, de ugye ezeket az egyenleteket úgy hozták létre, hogy alapvetően a terület tartás legyen a térkép egészén, tehát hogy a terület az ne torzuljon. Na most nyilván ez is egy kompromisszum, tehát hogyha a terület megmarad, akkor az irányok fognak torzulni, és ez igazából az egyenlítőn, meg ugye a középmeridián, az a Greenwichi kezdő meridián, tehát ami Anglián és Franciaországon is keresztül halad, ott ez nem okoz nagy problémát, viszont hogyha a térkép szélei fele megyünk, főleg Japán és Ausztrália az, aminél annyira torzulnak már az irányok, hogy szinte felismerhetetlen a szigeteknek az alakja, tehát ugye ez fog egy ilyen negatív következménnyel járni, de a területük arányos lesz a valósággal.
2: Tehát az alakjuk torzul most, eddig a terület torzult, most az alak. Magyarországot ez érinti-e? Mi azért nem vagyunk nagyon északon, de nem is vagyunk nagyon délen.
3: Igen, itt az egyetemünk honlapján publikáltunk erről egy rövid híranyagot, amiben volt is egyébként egy térkép, amit mi szerkesztettünk meg a két vetületben. Igazából olyan jelentős alaktorzulás nincs, mert ugye közel vagyunk a kezdőmeridiánjához a térképnek. Egy picit máshogy áll az ország, meg ami nagyon feltűnő, hogy ugye a Mercator vetületnél a földrajzi szélesség hosszúságok az egy ilyen szabályos rácsot alkotnak, ebbe a vetületbe meg hát egy kicsit így dőlnek oldalra, tehát emiatt van egy kicsi különbség, de valóban Magyarország alakja szempontjából ez nem okoz olyan nagy problémát.
2: És a méretünk itt is arányosabb, mint az eredetinél volt? Nagyobbak vagy kisebbek lettünk?
3: Nyilván ugye egy picit kisebbek lettünk, tehát ugye a Mercatornál annál nagyobb volt a területtorzítás, minél inkább északra haladtunk, de ugye mi a 45. szélességi kör körül vagyunk, tehát itt kezd jelentőssé válni a területtorzítás, tehát nekünk ez, hogy úgy mondjam, olyan komoly fejfájást nem kell, hogy okozzon, de megnyugtatok mindenkit, hogy az ország területe ezért nem változik.
2: Kádár Anethez fordulok, akinek az a szakterülete, hogy a térképeket hogyan használjuk, hasznosítjuk az oktatásban. Mi Magyarországon Mercator térképből tanultunk-e? Én a 80-as években Mercator térképes atlaszból tanultam-e, és most gyászoljak-e?
4: Nem, egészen biztosan nem. Mercator térképeket szerintem az oktatásban nagyon-nagyon ritkán használtak régen is, ma is, hogyha kinyitunk egy mostani atlaszt, vagy kinyitunk egy gyerekkorunkból, tehát mondjuk a 80-as évekből egy atlaszt, akkor azt látjuk, hogy nagyon nem változott az, ahogy megjeleníti mondjuk a kartográfia a különböző országokat, Magyarországot, Európát a térképeken. És tulajdonképpen, hogyha valaki nagyon kíváncsi, akkor tényleg csak ki kell nyitni egy atlaszt, és látja azt, hogy például a kartográfiás, vagy a mozaikos atlaszokban is ott van, hogy milyen típusú vetület alapján készült az az adott térkép az atlaszban. És igazából az oktatásban, általános iskolában és a középiskolában is jelenleg középszinten nem az a fontos, hogy a gyerekek teljes egészében tisztában legyenek azzal, hogy most akkor ők milyen vetületről tanulnak. Az a fontos, hogy megtanulják használni a térképeket, és megtanulják jól használni a térképeket. Több különböző vetületű térképpel találkoznak a gyerekek, azokat használják, és az elsődleges cél, amikor térképet használnak, hogy tudjanak tájékozódni, tudják azt, hogy Magyarország Európában van, nem Afrikában keressék, vagy hogy melyik kontinens hol helyezkedik el, ettől többet is természetesen, de nem maga a vetület a célja a földrajz tanításnak, vagy a térképek tanításának általános és középiskolában.
2: Kriska Olivér adjunktust szólítom meg, akinek a szakterülete a térkép és geopolitika, mentális térképek. Hogyan dolgozik a fejekben a térkép? Tehát miért kérvényezték az afrikaiak, hogy korrigálják ezt a térképet? Úgy tudom, hogy Togo nyújtotta be szavazásra ezt a javaslatot, de az Afrikai Unió nevében, és nagyon magas számban megszavazták az országok. Miért volt ez érdekes Afrikának?
5: Kezdeném azzal, hogy mi az a mentális térkép, mit értünk ez alatt, mert nem csak az atlaszban vagy a falon lévő térkép torzít, hanem alapvetően a fejünkben lévő térkép is torzít. Mindenkinek a fejében él egy kép a körülötte lévő világról, ami mindenkinél azonos, az az, hogy ez nem fényképszerű kép, töredezett, a léptékben következetlen, tehát különböző léptékű információk élnek a fejünkben, és alapvetően ez is torz. azok az információk, amiket ugye eltárolunk szelektíven, szűrjük a környezetünkből érkező információkat, és amiket eltárolunk, hogy ez nagyon sok helyről jön, ennek egyik bemenő oldala, mondjuk az atlaszok, térképek az iskolában akár, vagy bárhol máshol, ahol látunk térbeli információt, lehet ez hírek, lehet ez egy újságcikk, lehet ez a környezetünk tapasztalata, vagy másoktól bármit, amit látunk, vagy hallunk. Ezek mindig töredékezettek, rakódnak le bennünk, és jön létre ez a mentális térkép, ami bizonyos mértékben torzít. Tehát, hogy ahogy elmondták itt a kollégák, ugye a térkép, az atlasz, vagy a fali térkép, amit látunk, torzított méretben, vagy hogy mi van a középpontban, vagy hogy hogyan tájoljuk, de ehhez hozzáadódik még az, hogy a fejünkben lévő mentális térképek is bizonyos szabályszerűségek mentén ugyanúgy torzítanak. Jellemzően a hozzánk közelebbi dolgokat pontosabban ismerjük, pontosabban tudjuk visszaidézni. De szisztematikusan torzít a mentális térkép, ezt kutatások is kimutatták, abban, hogy hajlamosak vagyunk ilyen rács mentén gondolkodni, például egymás alá helyezzük fejünkben Észak- és Dél-Amerikát, holott azért Dél-Amerika jóval keletebbre helyeződik el, de ez egy rács mentén sokkal egyszerűbb feldolgoznunk, vagy ugyanez az, hogy New York és Róma mondjuk mennyire van északra egymáshoz képest. Tehát van ilyen szisztematikus torzítás alapvetően, ahogy mi ezt elraktározzuk, de ebben persze benne van a kulturális háttér, a társadalmi státusz, társadalmi háttér, hogy hol és hogyan kapjuk ezeket az információkat és raktározzuk el. Tehát, hogy amit látunk, az is valamilyen mértékben ugye torzítja a valóságot, és ezt, ahogy feldolgozzuk, az még egy plusz réteg.
1: Itt most hogyan jön be a képbe az ENSZ szavazása, Afrika kezdeményezése? Miért volt számukra fontos, hogy ez helyre kerüljön? Talán akkor ezzel a fejekben is rendet akartak rakni, gondolom, ez az elsődleges szempont.
5: Hát igen, ugye, ahogy itt el is mondták, Afrika arányaiban kisebbnek tűnik ezeken a Mercator térképeken, és ez a kezdeményezés, ez alulról jövő civil kezdeményezés, tehát nem Togó, vagy nem az Afrikai Unió volt az, aki ezt elindította, hanem két kisebb afrikai szervezet, és akkor utána állt mellé az Afrikai Unió, és végül Togó az, aki benyújtotta az ENSZ-hez. Nyilván egy fontos tényező az, hogy a térképen, ami kisebbnek tűnik, kapcsolódhat hozzá az, hogy ez kevésbé fontos, vagy elhanyagolható, kisebb a súlya, legyen ez gazdasági, demográfiai, vagy bármilyen hasonló témában. Ehhez is voltak egyébként kutatások, tehát, hogy mentális térképeket rajzoltattak, Szárinen mentális térképeket rajzoltatott egykori gyarmati országokban, és ott teljesen kirajzolódott az, hogy igazából Nagy-Britannia volt középen, és a saját területük a szélén volt a térképnek, tehát hogy ez valahol fejben is elhelyezi őket, hogy akkor ők hol vannak a világban. És akkor nyilván ugyanez a helyzet mondjuk Afrika esetében, a Mercator térképeknél. Az igazán nagyon fontos, vagy egy nagyon fontos geopolitikai üzenet az az, hogy egy afrikai civil kezdeményezés eljutott az ENSZ határozatig, és úgy, hogy túlnyomó többséggel elfogadták ezt az országok, néhány tartózkodás és egy nem szavazott mellett. Tehát, hogy ennek van önmagában is egy üzenete, hogy ez a civil kezdeményezés szépen eljutott az ENSZ határozatig.
1: Nagyon érdekes az is, hogy Oroszország számára előnyösebb volt ez a Mercator térkép, hiszen északon van, és sokkal nagyobbnak tűnt, az új térképen kisebb lett, viszont mégis megszavazta és támogatta ezt az új térképet. Ukrajna viszont tiltakozott. Nem ők voltak, akik ellenszavazatot adtak le, viszont tiltakoztak. Afrikától eljutottunk a Krímig. Itt mi történt?
5: Hát igen, tehát alapvetően a USA volt az egyetlen, aki ellenszavazott. Oroszország és egyébként Kína is elfogadta ezt a határozatot. Ukrajna azért tartózkodott alapvetően, mert az Equal Earth weboldalán közzétett térképen a Krím félsziget egy picit más színárnyalattal volt jelen, mint Ukrajna többi része. Habár egyébként ugye a határok megrajzolásának, vagy a felületszínezésnek nem sok köze van összességében a vetületi rendszerhez, ez egy másfajta döntés eredménye a térkép készítő részéről, hogy akkor milyen határokat és hogyan tesz egy rétegként rá gyakorlatilag a térképre, és akkor ez nem tetszett Ukrajnának, és ezt kifogásolta.
1: De itt megint a valóság ábrázolásáról van szó. Tehát akkor egy államnak nem tetszik, hogy nem a valóságot ábrázolják?
5: Nem tetszik, hogy ugye nem az ő álláspontja szerinti valóságot ábrázolják, és akkor Ugye emellett ugye Oroszország ezt támogatta, valószínűleg nem ez miatt, mert hogy ott a Krím-félsziget egy másfajta színnel volt jelölve, habár jól mutatja azt, hogy akkor az ENSZ határozat Ukrajna szemszögéből úgy tekinthető, mintha egy legitimációs eszköz lenne, holott nincs erről a szó természetesen, meg hát ez nem egy kötelező érvényű határozat, ez csak egy ajánlás. Oroszország ugye elfogadt, és azért tettem hozzá Kínát is, mert hogy egyébként Oroszország meg Kína már régóta versenyez az afrikai befolyás erősödéséért, és ez egy nagyon kis, könnyű, egyszerű gesztus a részükről, hogy akkor ezt ők támogatták.
3: Az előbbi krími témához azért kicsit kikanyarodva, ugye nekem nagyon sokszor okoz problémát nemzetközi cikkekben, hogy ugye bemutatjuk a mintaterületet, mondjuk például Szeged, hogy hogyan helyezzem el a jelmagyarázatot, hogy ott ugye a délszláv területeken is kitakarjak egy-két olyan határt, ami mondjuk sértheti a szerb kollégákat, vagy például én rendre egyébként Ukrajnának a Krím-félsziget környékére szoktam tenni jelmagyarázatot, hogy ne sértsünk ilyesfajta nemzeti érzelmeket, hiszen ugye nyilván tudományom nem célunk az ilyen, csak egy-egy rossz vonallal, amit ennél a vitánál is azért lehet problémákat találni.
1: Térjünk vissza az Egyesült Államok nem szavazatára. Miért szavaztak nemmel?
5: Az Amerikai Egyesült Államok ezt részben ideológiai kérdésnek tekinti, tehát talán egész pontosan úgy fogalmaz a határozat, hogy emlékezett politikai jóvátételnek is tekinti ezt az afrikai közösség, és az Amerikai Egyesült Államok ezt a gyarmati jóvátétel előszobájának is értelmezi, tehát hogy úgy gondolja, hogy igazából az ENSZ-nek lennének fontosabb dolgai, amivel foglalkozhatna, és hogy ez inkább egy ideológiai kérdés ebben az esetben.
1: Donald Trump megjelentette a saját közösségi oldalán azt a térképet, ami tulajdonképpen egy gag volt, vagy hát egy provokáció, hogy egész Észak-Amerika és Közép-Amerika, Grönland is az Egyesült Államok zászlajának a színeiben pompázott. Carl Bildt, korábbi svéd miniszterelnök erre úgy reagált, hogy gondoljunk bele, hogy mit szólt volna a világ, ha ugyanezt Kína teszi meg. Itt megint valamiféle marketingeszköz lett a térkép. Hogyan hat az emberekre, hogyan hat a politikára, akár a szavazókra, hogyan lehet befolyást gyakorolni a térképekkel?
5: Ugyanhogy a minden egyéb vizuális anyag nagy hatással lehet ránk, úgy a térkép is egyfajta vizualizáció, vizuális eszköz, ami nagyon, tehát hogy könnyebb, gyorsabb értelmezni, mint mondjuk egy szöveget. De Grönland is érdekes, tehát hogy ugye Grönland az elmúlt időszakban a geopolitikai diskurzusok központjává vált, különösen az USA részéről, de hát ugye pont Grönland az a Mercator térképek esetében, ami jóval nagyobbnak tűnik, mint amekkora a valóságban.
1: Volt arra példa, hogy mondjuk szavazatokat térképekkel tudtak befolyásolni?
3: Nagyon sok országban, ahol a, mondjuk úgy a lakosság két részre szakad, és az egyik politikai irány az jellemzően a vidéki népesség támogatja, a másik politikai irányt jellemzően a városi lakosság támogatja, akkor hogyha erről egy térképen bemutatjuk az eredményeket, akkor mit tudom én, az ország nagy része ki van színezve, most nem tudom én, rózsaszínre, direkt nem olyan színeket mondok, ami a valóságban is van, a másik része meg ki van színezve, mondjuk mit tudom én, sötét lilára, de az mondjuk, ha a városokat reprezentálja, akkor az a térképen nem fog láthatóan akkora területet mutatni. És ezért lehet az, hogyha mondjuk egy 40%-os támogatottságú erő, de nagy vidéki területeket ural, akkor mondhatja azt, hogy nézzenek a térképre, ugye mi megnyertük a választást, holott igazából a sokkal sűrűbb lakosságú területek, azok ugye nem tudnak megjelenni egy ország térképen is. Tehát ugye a hazai térképészetnek azért elég nagy hagyománya van, mondjuk úgy a megfelelő színezés alkalmazására. Elég visszagondolni, amikor ugye a trianoni béke tárgyalások voltak, akkor ugye készült egy Magyarország térkép, ahol ugye pirosra színezték a bizonyos százalék fölötti magyar lakosságú területeket, és ez is például egy abszolút tudatos választás volt, hiszen a piros az ugye egy sokkal erősebb szín, bizonyos asszociációkkal is járt, tehát a győzelem színével, meg kiemeli azt a tartalmat, és hát azt kell mondani, hogy akkor azokra a tárgyalásokra egy nagyon szofisztikáltan elkészített, de erősen a magyar lakosság túlnyomó többségét mutató térképpel készült a hazai delegáció, nyilván aztán történelem, hogy mi történt, de itt ugye ez a fajta térképészeti megjelenítési tudás hazánkban azért elég nagy múltú.
1: Tehát nem csak a méretezéssel, a formákkal, az irányokkal, hanem a színekkel is lehet játszani.
4: Vagy akár azzal is, hogy milyen információt helyezünk el abban a térképben. Tehát mondjuk ez nem feltétlenül befolyásoló tényező, bárki tudja, hogy nagyon sok olyan atlasz készül gyerekeknek, piciknek, 5-6 éveseknek, hogy első atlaszom, különböző információk az országokról. Van otthon nekünk több is a gyerekeim révén, és én nagyon szeretem őket, de lehet, hogy akkor mondjuk csak az marad meg a gyerekekben, hogy az Amerikai Egyesült Államokban egy hatalmas fehérfejű sas él, és az a nemzeti állatuk. De ilyen gondolkodásmód mentén én elképzelhetőnek tartom, hogy akár térképekkel is aktívan befolyásolják az embereket, de szerintem erre még nem annyira jöttek rá.
1: Inkább a vicces oldala a térképnek, de van egy nagyon aranyos írfilm, aminek az a címe, hogy az ember, aki a dombra ment föl és a hegyről jött le, hogy egy-egy földrajzi domborzati tárgyat hogyan hívunk, hogy mondjuk én a Badacsonyt hegynek hívom, de nem hegy, sajnos, de nekem hegy. De viszont az, hogy a térképen így tüntetjük föl, akkor ez egyfajta nemzeti büszkeséget adhat. Ezt használják tudatosan?
4: Megtanítjuk ugye, hogy 200-tól 500 méterig dombság, és hogy milyen színnel jelöljük. De ezen nagyon sokat gondolkoztam, mert mi is gyakran járunk Badacsonyba a gyerekeimmel, és mindig hegynek mondjuk felmentünk a hegyre. Nekünk az Alföld az egy lapos valami, egy síkság, és ott már pár száz méter is magasnak tűnik, és meg kell mászni. Tehát itt szerintem az jön be, hogy az érzések, minek érezzük azt a területet. Tehát, mivel földrajztanár vagyok, hát a gyerekeimnek elmondtam, hogy ez egyébként egy domb, és azóta megjelenik ez a kettősség az ő beszédükben, hogy felmegyünk a hegyre, de ez egy domb valójában. Viszont aki Svájcból jön ide, annak az egy vakontúrás. Tehát a térkép igazából a természeti valóságot ábrázolja, hogyha jól csinálják. Mi emberek, a mi érzéseink meg hozzáteszünk valamit, és igazából valahol a mentális térképünket is alakítják ezek az érzések, amivel egy területhez hozzáállunk, amit érzünk iránta.
1: Bekerül-e az oktatásba az új ENSZ térkép?
4: Véleményem szerint úgy az oktatásba, hogy kötelezően ezt a térképet kell használni, nem fog bekerülni. Valószínűleg lesz belőle mondjuk egy apróbetűs rész, vagy hogyha a tanár annyira jól értesült, akkor meg fogja ezt említeni az órán, meg fogja mutatni a gyerekeknek. Azt nem hinném, hogy kötelező lesz, mivel ez inkább egy ajánlás jellegű, és hasonló térképeket, hasonló vetületű térképeket eleve használunk. Amit viszont bekerülhet az oktatásba, és megjelenhet, és nem biztos a tanár részéről, az a gyerekeknek a reakciója. Ugye ezek a hírek, hogy most Grönland, az USA zászlójának a színeibe pompázik, ezt a gyerekek azonnal ráharapnak, mert sokkal inkább otthon vannak a közösségi médiában, hamarabb fogyasztják ezeket a híreket, és a tanár felé érkezhet ez kérdésként.
1: Hát, sőt, félre is értelmezhetik, hiszen ha valódi tudás nincsen valami mögött, akkor a képet készpénznek veszik.
4: Ebből a szempontból szoktak lenni nagyon híresek ezek a rövid videók, hogy amerikai állampolgárokat kérdeztek meg, hogy mondjuk ez melyik kontinens, és abszolút félretájolják magukat. Tehát ebből szerintem az európaiak és mi magyarok sokkal jobban állunk. Tehát kell, hogy legyen egy egészséges, lexikális tudásunk, nem egy mindenre kiterjedő, de hogy legyen egy biztos alaptudásunk, és hogy emellé tudjuk jól használni a térképeket. Ez lenne mondjuk például az iskolai földrajzoktatásnak az egyik célja, hogy így használhassuk a térképeket, és mutassunk rá különböző forrásokra, mi az, ami megbízható, mi az, ami nem megbízható, vagy hogy hogyan kezeljük a különböző vizuális segédanyagokat, a képeket, hogyan lehet befolyásolni egy képpel, egy térképpel bárkit is. Hát erre a magyar oktatásnak is nagyon erőteljesen fel kellene készülnie, mert jelenleg nem ez a fő szempont szerintem az oktatásban, tapasztalatom szerint, hogy a tanárok, a kollégák, mindenki úgy tanítani, hogy megbízható forrásból egy alaptudást, hanem inkább az információk tömkelege az, ami elárasztja a gyerekeket.
1: Oliver, valamilyen zárszót kíván mondani?
5: Talán annyit szeretnék még ezt hozzátenni, hogy az fontosabb, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hogyan tudnak torzítani a térképek, és hogy a fejünkben élő kép is alapvetően egy valóság valamilyen szintű torz képe.
1: Professzor úr!
3: Ez egy nagyon érdekes diskurzus ezekről a térképekről, de tényleg azt kell azért kiemelni, hogy a valóság az abszolút nem változott. Itt az egyik torzítást cseréltük le a másikra, és én ugye nyilván én térképész szempontból nézem, tehát hogy ez az egész ügy amellett, hogy vannak rétegei, amelyek a mentális térképekről, a politikáról, akár a gyarmati idők felidézéséről szól, azért valahol tulajdonképpen olyan, mint egy kisebb arculati változás, tehát hogy leseréljük az egyik logót a másik logóra, tehát alapvetően ennek a térképnek a gyakorlati haszna, a felhasználása igazából csak egy ilyen arculati elemnek tekinthető szerintem.
2: Kedves hallgatóink, a mai kerengőben a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének oktatóival, Gál Tamás tanszékvezető egyetemi tanárral, Kádár Anett adjunktussal és Kriska Olivér adjunktussal beszélgettünk. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa. Látogatás a Konti utcai Ávós börtönben. Második rész. 2022. március 20-án elhangzott adásunk ismétlését hallják.

Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. A kommunizmus áldozatainak emléknapjára, február 25-ére különleges meghívót kaptunk. Vezetett sétára invitált minket a Mindszenty Alapítvány, Mindszenty Bíboros egykori börtönébe, a Konti utcába. A helyszín szorosan az ő személyéhez kötődik, beléphettünk fogvatartásának színterére, a Konti utcai egykori ávós börtönbe, amely előtt ma a Mindszenty József téren a bíboros szobra áll. Felkereshettük azokat a cellákat és helyszíneket, ahol Mindszenty bíboros hercegprimás egykor raboskodott. Vezetőnk Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány posztulátora, csodálatos időutazásra vitt minket, óriási élmény volt, ezt szeretném most Önökkel megosztani. Második befejező rész.

Mindszentatyát itt az első 9 hónapban nem engedték misézni, és ez óriási lelki kínt jelentett számára. Egyébként az anyukájával sem engedték találkozni. Tehát ez a 9 hónap, ez neki tehát duplán kinkeserves volt, és ide kapcsolódik az a nagyon szép lelki élmény, aminek olyan különlegesen maradt meg a története a Magyar Katolikus Egyházban, hogy egyszer Pio atya a távoli Itáliából valamilyen csodálatos módon őt meglátogathatta, és elhozhatta neki a szentmise bemutatásához szükséges anyagot, mert hogy misét nem lehet akármivel bemutatni. Ez olyan érdekes és szép is, hogy kell az anyag. Tehát börtöni körülmények között is volt, hogy mazsolával, de tehát kell valami anyagszerűség kell, a semmiből nem lehet szentmisét bemutatni. És akkor ez érdekes, ez a találkozás, én, aki nem katolikus, vagy nem hívő ember, annak mondhatom úgy, hogy, és szívesen mondom, lehet ez egy álom, egy vízió, de hogy ez neki óriási jelentőséggel bírt. Nekünk pedig, akik katolikusok vagyunk, azért olyan nagyon jelentős, mert mi még ráadásul úgy hisszük, hogy nem csak úgy megjelent neki álmában, az is nagyon nagy dolog lett volna, eljött testileg. Úgy, ahogy az Úr Jézus a feltámadása után átjöve a falakon, a cellajtókon és mindenen, és 2000 kilométeren. És ez nekünk a feltámadás hitünk szempontjából nagyon fontos, mert az Úr Jézus ugyanezt tette, amikor akár több helyen is, többféle módon zárt ajtók mögött megjelent az apostolainak. És az az érdekes, hogy aztán hogyan lett ilyen közös kincsünk, mert ez annyira gondviselésszerű, hogy ez csodálatos, hogy Mindszenti atyát valószínűleg lehallgatták az amerikai követségen, és így jutott el az információ egyáltalán bárkihez. Tehát Mindszenti atya ezekről nem szokott beszélni. És eljutott ez a hír valamilyen valószínűleg ilyen egyházi utakon már, Pio atya környezetében, tehát ott már ezt így susmorogták, ők tudták, hogy Pio atya tud idézve billokálni, ugye megkapja ezt az adományt a Jóistentől, és hát elkezdtek susmorogni, a Mindszentinél is állítólag, a Mindszentinél is volt. Meg akarták volna tőle kérdezni, nem merték, nagyon szigorú volt, de az orvos barátja, és olasz, ugye jól kommunikál, tehát tudja, hogy mikor és hogy mi a megfelelő pillanat, egyszer így elmenőben visszaszólt, és megismerték egymást Mindszentivel? És megismerték egymást a börtönben? Tehát nem mert sokat kérdezni, és ez az érdekes, hogy Pio atya nem visszakérdezi, hogy mi, hol, hanem csípőben mondta, hogy persze, hogy megismertük egymást, tehát beszélgettünk is egymással utána. És ez fantasztikus volt, mert ez bekerült Pio atya szentéhatási aktáiba. Innen tudtuk ezt meg, ezért került ott is egy gyönyörű mozaik képre ez a jelenet. És aztán Bíboros atya kérésére Hegedűs András, a prímási levéltár igazgató megkutatta ezt a Mindszenti atya oldalán is, és az is hát legalább mennyire különleges, mert ott az emigrációban kérdezte meg erről egy újságíró, ugye Mindszenti atya nem akart hazudni, és ezért azt mondta, hogy ugye nagyon ilyen fekete-fehérrel lett nevelve, tehát nem lehetett ilyen diplomatikusan elterelni a választ, vagy nem válaszolni, és ezért azt válaszolt, hogy mindig nagyon hálás volt Pio atya imádságáért, lelki közönségéért, mind természetes, mind természet fölötti segítségéért. Ezt latinul mondta persze, de hát így a természet fölötti segítség az pedig nem csak az imamés és az egymásról való tudás, úgyhogy ez nekünk ez egy nagyon fontos epizód, és ezért állítottuk itt ezt a hálaoltárt is, amit egyszer használtunk már akkor a Mindszentatya cellájában.

Egy nyári 40 fokos nagy melegben az őr fáradt volt, tele volt már mindene, szomjas volt minden, megsétáltatta, és akkor hozta vissza a cellába, itt pont, ahol mi állunk, vitte be ide, hát igen, csak ez nem a 105-ös volt, hanem a 106-os. Vincentiát belökte, és ott volt egy hús-vér raktárs. Se előtte, se utána, senkit. Őt olyan hermetikusan elzárták mindenkitől, senkit nem láthatott. És ott egyszer csak ott ült vele szembe a raktárs. Hát az őr az rettetesen megijedt. Azonnal ki láncigált onnan, ráncigált át ide a 105-ösbe. Vincent egyre persze látta, tehát látta, és mondta, nyugaló, vagy nem fog rákerülni a káderlapjára. Hát boldog volt, azt írja, ahogy hálát adott a Heródes lakoma után, hálát adott ezután is, valakinek a szemébe nézhetett egy sorstárs, egy raktárs, ezek óriási jelentőséggel bírnak ott. És írja, hogy utána kopogtak is egymásnak, itt is egy szellemességet ez hozzá, hogy nem teológiai értekezéseket folytattak meg filozófiait, csak hogy itt vagyok, hello, én mit tudom, én alszom, nem alszom, ébren vagyok. És akkor nagyon szép írja, hogy fél év után, mikor elhalkult ez a kopogás, akkor szintén érte és imádkozott, mert hát nem tudta, mi történt vele. Meghalt, megbetegedett, kiszabadult, átrakták őt is valahova. Ez neki óriási jelentőséget bírt, ezért jegyezte meg a 105-öst. És milyen érdekes itt megint a gondviselés és a sors, hogy tehát ebben a börtönben szinte minden eredeti, egyetlen cella nem eredeti, a 105-ös. Tehát ennek se az ajtaja, ezt átalakították egy ilyen fürdőhelységé, innen lehetett kapcsolni a zuhanyt, és a másikban van a zuhany. És ezért sokkal kisebb is. Egyébként kicsi cellái voltak neki, tehát az a vizes, azt egy WC-nek a feléből alakították ki. Tehát ilyen cellája neki biztos, hogy volt. De a 105-ös az nem biztos, hogy ilyen kicsi volt, de itt volt az biztos. És ezért raktuk ezt a gyönyörű drapériát ide, és mögötte pedig látunk ilyen pricseket. Ezek mind eredeti pricsek, és most már az összes itt van, mert ennyi maradt a börtönből, ezt meg kell becsülni, meg kell őrizni, és nem baj, hogy ilyen zsúfoltan vannak, mert megidézi azt, hogy ez a börtön általában nagyon-nagyon zsúfolt volt. Abban a sarokcellában volt, hogy heten voltak, ha nem politikai a magánzárkák, sok voltak, egyszerűen nem is tudtak lefeküdni, tehát váltva aludtak. Mert itt érdekes, hogy nem voltak emeletes ágyak, hanem csak ilyen rettenetesen nehéz, szimpla ágyak, amik hozzá voltak betonozva, csavarozva, hogy ne lehessen elmozdítani, vagy vele bármit csinálni. Itt is egy picit úgy át tudják élni velünk, hát az örömeinket, amik tényleg ezt a hálaadásunkat inspirálják, mert ugye ez tényleg olyan volt, mint ugye tapasztaljuk ezeket a kagyló templomokat Rómába vagy Itáliába, hogy vannak ezek a rétegek, és hát itt is vannak ilyen rétegek, ha nem is olyan gyönyörűek és művésziek, de nekünk nagyon fontos volt ezeket visszafejteni. És akkor például egy ilyen cél volt, hogy hát hol volt az a börtönudvar, amiről Mindszenti atya is beszél, hogy hosszú, vékony. Endrédi Wendel Zirci apát leírja, hogy 68 lépés és 12 kör fér bele a szűk órába. Őt viszonylag rendesen sétáltatták, ha sétáltatták. Mindszenti atyával állandóan az őrök szórakoztak, tehát gyorsabban mentek, lassabban mentek, beszóltak, izé, látták, hogy imádkozik, akkor mindig rászóltak. Márpedig ő nagyon kihasználta ezt a ritkán adódó alkalmat, hogy itt végre Isten szabad ege alatt, úgyhogy a sétáló udvaron, mikor sétált, ő mindig imádkozott. Egyébként rengeteget imádkozott, és nagyon hosszú szentmiséi voltak, órákon át tartó szentmiséi, és amikor már ugye misészhetett, akkor mindig el is tette az oltári szentséget, és azt 0-24-ben, tehát hogy ő folyamatos szentségimádást végzett a börtön cellájában. Tehát tényleg az engesztelés, ami neki olyan fontos volt, azt ő a börtönben nagyon gyakorolta, és itt lett szent, azt mondtam, itt alakult olyan mélyre az ő Isten kapcsolata, és mélyült el a szeretete, ahogy írja, jobban sarkal minket a börtön, hogy életprogrammá tegyük a szeretetet. És ő ezt kapta a Szent Atyától püspökké szentelés. Legyél atyaibb, mert túl szigorú vagy, túl mogorva vagy, túl durva vagy, nem vagy elég megértő a híveiddel. Szereted őket, szolgálod őket szinte páratlanul, de nem elég a szeretet. És ez nagyon fontos, hogy Mindszenti atyának itt a börtönbe mélyült el a szeretete, és itt vált szenté. Tehát az ember nem szentnek születik, hanem szenté válik ő. Itt vált szenté. És ezért szeretjük mi ezt a helyet.

kerestük ugye ezt a hosszú sétálót volt, és jó Isten megsegített, mert hogyha ide bemegyünk, akkor itt feltárulkozik ez a tér. Tehát itt ment hosszan a börtönfala mellett ez a 40 méteres vékony börtönudvar. Ott látjuk is a börtönnek a tetejét. És azért érdekes ez a tér, mert ez sokáig aztán, amikor már nem volt se ávós börtön, se az 56-os megtorlás egyik helyszíne, akkor ugye egy része, hát egy ilyen raktárépület lett, ez a része pedig egészen a 2000-es évek elejéig a 8. kerületi rendőrkapitányság volt, volt a fogdája. De ezért fedett, ezért vannak nagyon különleges feliratok köztük, orosz feliratok is a falon, a bűn nem kifizetődő, ha Isten velünk, ki ellenünk, meg van mindenféle trágárság. Nagyon érdekes, hogy amikor itt átalakították a fűtést, akkor előkerült rengeteg levél. Szinte mindegyik szerelmes levél volt. Ez annyira érdekes és szép. És mivel, hogy itt a 8. kerületi kapitányság jóvoltából be tudjuk mutatni ezt a teret is, ezért most itt rendeztük be ezt az időszaki kiállítást. A Daninak, Dánielnek a fényképei is nagyon hangulatosan megidézik nem csak a Konti

Egyet mondok már csak azért, mert hogy erről is megemlékezzünk. Mindszenti atya 44 júniusában nyilatkozta nyilvánosan, hogy bírói ítélet nélkül valakit megölni, az nem nemzetvédelem, hanem egy gyilkosság. Most ezt akkor így kimondani nyilvánosan, az nagyon-nagyon veszélyes volt. És a többit nem is mondom, ami része az ő letartóztatásának. De amikor ez szóba jött, hogy nyugatra viszik őket is, mint a Szent Koronát, akkor volt egy olyan terv, hogy csinálnak egy hamis útlevelet és megszöktetik, és akkor így a munkásnak öltöztetik, meg bajszot is növesztett. Aztán végül nem így lett, mert ott hagyták a soproni zárdába, és aztán április elején szabadult. Felszabadultunk a nyilas náci rémuralomtól, és megszállt minket a szovjet-orosz hadsereg. És szépen lassan berendezték, nem is olyan lassan, szépen gyorsan, a kommunista önkényuralmat. És ide kitettük Alberto Cseppinek azt a művét, ami a 20. század keresztjeire feszített Mindszentit ábrázolja. Egy zseniális gondolata, Csarló kalapácsra és a Horogkeresztre feszítette föl az ő alkotásán. És itt csak ezt a Krisztusba öltözött főpásztort látjuk, mert a miseruha Krisztust jelenti. És azért tartottuk ide nagyon méltónak, mert ugye az a börtöni Krisztus kép is, ami Mindszent atyánál maradt, az is egy Krisztus kép volt, és csodálatos, mert pont a letartóztatása előtt novemberben kapta azzal a felirattal, hogy Dedictus Vincit legyőzetve győz, és ezt aztán hát valószínűleg az elején még nem, de aztán valószínűleg korán visszakapta, és aztán végig vele maradhatott akkor is, amikor motozták. És oltárképe is lett. És ami a legszebb, amit most rekonstruáltunk ezt a Krisztus arcot, hogy ez az a pillantás, amikor a jobblatorra néz az Úr Jézus, és azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És azért tartjuk ezt olyan szépnek és fontosnak, mert hogy itt azért gondoljunk azokra is, akiket nem csak politikai okokból, vagy keresztényüldözési okokból, hanem akár köztörvényes okokból is idehoztak, mert őket is szereti és szerette, és szeretni fogja az Isten, és üdvözíteni akarja, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát valamilyen módon ebben is az Isten üdvözítő szándékát látjuk, hogy ebből a börtönből, ami hát eredetileg egy rendes börtön volt, aztán megélt sok időket, amiket most végig tekintettünk együtt, mégiscsak egy ilyen zarándokhely és emlékhely lett.

0: az egykori Konti utcai Ávos börtön sétálóudvarán egy pokoli színjáték díszletei címmel megrendítő fotókiállítás nyílt a fiatal fotóművész Kowalowski Dániel munkáiból. A fotók Mincenti Bíborost, André D. Vendelt, Kis Szalészt, Placid atyát hozták vissza az emlékezetünkbe.
1: Több dolog vezetett ide. Az egyik az volt, hogy belefutottam, találtam egy antikváriumba egy börtönnaplót, amelyet Fehérvári István volt politikai fogoly írt, és gyakorlatilag ezt elolvasva teljesen megdöbbentem, hogy 40-es évek, végül 50-es évek Magyarországon mi zajlott a börtön világában, az egész igazságszolgáltatási rendszerről, és ezt elolvastam, és egészen döbbenetes volt számomra, hiszen én azért a gimnáziumban erről nagyon csak érintőlegesen tanultam.
0: Család érintettsége sincs.
1: Tulajdonképpen komolyabb szerencsére nem volt, de a szüleim, nagyszüleim azért sokat meséltek a korszakról, amit azért kamaszként nem nagyon értettem, és amikor ebbe belevágtam, akkor állt össze igazából a kép, és közben nyertem egy Robert Kappa fotográfiai ösztöndíjat, amire végül is beemeltem ezt a témát, mint fő téma, és akkor ezen keresztül én majd 5 évig tudtam ezt készíteni. Elmerülni benne elég alaposan, voltak nagyon jó történész kollégák, akik segítették a munkámat, Müller Rolf és Bang Barbara. Hát egy nagyon tanulságos 5 év volt, tehát olyan helyekre bejutottunk, ahová azért így halandó nem nagyon juthat be. Találkozhattam idős politikai foglyokkal, akik még hosszú életút interjúk során el tudták nekem mesélni, hogy mit éltek át, és én ezeket le tudtam gyakorlatilag jegyezni. Tehát a fotók mellé, amit készítettem róluk, azon van egy hosszas interjú. A kettő együtt így nagyon jól tudott működni mind a kiállításon, mert ugye volt egy kiállítás a nyáron a Hegyvidék Galériában, és hát tervben van véve egy könyv megjelenés, és abban is ez remélhetőleg jól fog tudni működni együtt. Hogy megértsék tényleg a fiatalok, hogy ez mi volt, hiszen én is ezen keresztül értettem meg, hogy mi történt. Hát előtte fogalmam sem volt.
0: És hány darabból állt a kiállítás?
1: Hát maga a kiállítás egy 45 képből áll, de tulajdonképpen nagyon sok száz kép készült az 5 év alatt, és a csavar az volt még benne, hogy egy olyan kamerával készítettem a képeket, ami korabeli, tehát a 40-es, 50-es években egy filmlemezes kamerával, ami gyakorlatilag egy nagyon lassú és körülményes eljárás, tehát gyakorlatilag amiben be kell bújni a fekete kendő alá, és akkor egy ilyen hosszú expozíciós állványról, de ez nagyon jól passzolt a munkához.
0: Azt mondta az előbb, hogy lemerült ebbe a világba, és hogy merült föl belőle?
1: Nehezen, mert azért ez nyomot hagy az emberbe. Hát tovább kell lépni, ez nyilván. A történész kollégáim azok ugye életen át ebben a témával foglalkoznak, én ezt nagyon nehezen tudom megérteni.

0: Mert tényleg egy rettenetes, nehéz, terhelt, bonyolult időszak volt. Én ebből egy 5 évet áldoztam rá az életemből szakmailag, de hát nyilván ez ott marad a tudatomba. És, hát én alkotóként ugye tovább lépek és csinálok más újabb munkákat, de tényleg van, aki ezt egy életen át kutatja, és ez egy fantasztikus dolog, csak ez nagyon terhelő lehet.
1: Erőt adó is, nem?
0: Erőt adó is, hát és rettentően tanulságos az, hogy az ember világképe és elhelyezze magát egyetlen a térképen, nem csak geográfiai szempontból, hanem érzelmi és történelmi szempontból is. Múltjunkat megértjük, hogy valamiféle jövő kép is kialakuljon, tehát hogy azért nagyon fontos az, hogy tényleg milyen irányba tudunk lépni ennek a tudatában, hogyan éljük az életünket, mit adunk át a gyerekeinknek, szóval ez egy jó dolog volt, nem bántam meg, hogy belevágtam.
1: A fotókiállítás megnyitóját rendhagyó megemlékezés követte a sok ártatlanul elítélt rabságának helyszínén, a volt Konti utcai Ávos börtön előtti Mindszenty József téren, ahol beszédet mondott Földváriné Kis Réka, a Nemzeti Emlékezetbizottság elnökasszonya, valamint a résztvevőket megáldották a nagy történelmi egyházak képviselői. Kovács Gergely okleveles posztulátor a Mindszenty Alapítvány képviseletében vitte végig ezt a csodálatos kétnapos lehetőséget a lakosság számára, hogy meglátogathattuk a Konti börtönt, és egy gyönyörű ünnepség keretében áldást kértünk Mindszenty herceg primástól is ebben a mai helyzetben, ami hát mindannyiunk azért nagyon megrázott ez a háborús hírekkel megterhelve. Ahogy bent voltunk a börtönben, a börtönnek a ráccsal fedett udvarán, a Szent Efrém férfi kar éneke után én azt éreztem, hogy majdnem 30 éve várjuk Mindszenty bíboros hercegprímás boldogávatását, és ebben a pillanatban, mintha megtörtént volna magunk között, ezen a helyszínen. Ennél nagyobb dolog szinte élményben nem juthatott volna osztályrészünkül.
2: Igen, ez olyan szép, hogy olyan sokan tiszteljük őt, olyan sokan emlékezünk rá, olyan sokan idéz, és olyan sokan kérjük a közbenjárását, hogy a boldog és a szenteket tiszteljük így. És ezt egyébként már több magyar katolikus főpásztor is megfogalmazta, több pápa is megfogalmazta, hogy ő szent, és most már 2019 óta a Szentszék és személyesen Ferenc pápa is jóváhagyta az ő életszentségét, elismerte a Szentszék hivatalosan az életszentségét, tehát a számunkra már nem kérdés, hogy szent életet él, az se kérdés, hogy a jó Istennél van üdvözült, és ott közben jár értünk ugyanazzal a szeretettel, amivel itt szerette az ő szeretett egyházát és az ő szeretett hazáját. Most már csak az egy apróság van hátra, hogy egy csoda igazolásával, a boldogávatással is sor kerülhessen. De hát mondhatjuk azt, hogy ez a lényeg szempontjából formaság, mert hogy nagyon sokan tiszteljük, szeretjük őt, és így rajta keresztül, az ő szeretetén keresztül, ezen az égi-földi kapcsolattartáson keresztül a Jóisten sok-sok kegyelmet tud áradni, még ilyen borzalmas helyeken is, mint a Konti utcai volt Ávos börtön.
1: Óriási élmény, nagyon nagy adomány volt számunkra, hogy meglátogathattuk ezt a helyszínt, és hogy elmondta, hogy így találták meg, tulajdonképpen itt felejtették a tettesek, az ávósok ezt a helyszínt, abban az állapotában, ahogy szinte elhagyták a rabok. Ez mit jelentett az ön számára?
2: Ezeket én jeleknek érzem. Ez olyan szép, hogy az életünk tele van olyan kicsi, apró, finom, kisebb vagy nagyobb jelekkel, jelzésekkel, amik valahogy segítenek nekünk megbizonyosodni, remélni és bízni Isten gondviselő éltető szeretetében, a jövőben, a jelenben, egymásban, az életünkben. Ezek jelek. A Konti utcai volt börtön is egy jel. Annak a jele, hogy itt hiába voltak borzalmak, hiába volt egy embertelen egyházű, egy kegyetlen nemzeti elnyomás. Ennek ellenére itt szenvedett, vagy itt éppen meghalt vértanúk, hitvallók, és nem is annyira ismert emberek, az ő szenvedéseik nem voltak hiába valóak, nem csak ők üdvözültek, nem csak ők nyerték el a Jóisten vigasztalását és üdvözítő szeretetét, hanem ezen az épületen keresztül ránk is átáramlik ez az erő. És ezért nagyon örülök, ez egy erős jel. Én mindig, amikor ránézek, a Római Fórum Románum jut eszembe róla. A világ egyik legnagyobb birodalmának vannak ott a romjai, amely hivatalosan elítélte és keresztre feszítette Jézus Krisztust, amelyik évszázadokon keresztül üldözte a kereszténységet, és ott kőtörmelékeket látunk ebből a hatalmas birodalomból. Krisztus győz és uralkodik, olyan szép, ahogy ezt énekeljük, és ez a szeretetnek az uralma, a lélek szabadságának az uralma, amiről itt a megemlékezésen is beszéltünk, amihez nem férhet hozzá semmilyen önkényuralom, diktatúra, semmilyen egyházüldözés, semmilyen nemzeti elnyomás. más. És ezért a konducai börtönben mi mindig hálát adni jövünk. Olyan érdekes és szép élménye számunkra, hogy tényleg borzalmasak ezek a szűk cellák, ezek a szűk folyosók, az a sok embertelenség, amit most már megismertünk, ami itt zajlott, és mégis amennyire ez ilyen testhez álló és olyan nagyon-nagyon erősen jelen van, mégis sokkal jobban felértékelődik az a szabad ég, amit a sétáló udvaron látunk, az a fény, ami beszüremkedik egy-egy börtönablakon, vagy azon a ventilátoron, ami ezt egy ilyen örök mozgóként, szinte egy ilyen isteni vigasztalásként jelzi számunkra. Tehát valahogy nekünk ez a konducei börtön, ez fényes, aranyló, ragyogó, egy fényes jel, és ezért hálát adunk érte, hogy ide bejuthatunk, és hogy bejuttathatunk másokat is, mert ez a legtöbb visszajelzés azok részéről, akik végig sétálják velünk ezeket a cellákat, ezeket az emlékhelyeket, a sétálóudvart vagy a kazamatákat, hogy itt hálát adunk adni Isten szeretetért és az egymás iránti szeretetünkért.
1: A tegnapi vezetés alkalmával, meg mai ünnepségen is sokan eljöttek olyanok is, akik családilag érintettek. Én azt láttam utána, hogy mindenki, mintha megszabadult volna a terhektől, és vitt magával egy olyan ragyogást, amit nem remélt, azt hiszem, mikor ide érkezett.
2: Igen, ezt is tapasztaljuk, hogy felszabadító is sokaknak ide betérni, akik valamilyen módon érintettek. Felszabadító, mert ők is azt látják, hogy ez az önkényuralom, ami, és a jelen esetben a kommunista önkényuralom megbukott, és Istennek hála, olyan áldozatként tudunk tekinteni azokra, akik itt szenvedtek, akik értünk áldozták az életüket, a szenvedéseiket, és azért valamiképpen jelen vannak a mi életünkben. Tehát gazdagodhatunk az ő helytállásuk, hűségük, példamutatásuk által. És nagyon örülünk annak, hogy tényleg nem csak a nagyon híresek vannak, nem csak Mindszenty Bíboros van, Endrédi Vendel Zirce apát, Placid atya, a Ferences vértanúk, hanem hogy sok-sok névtelen hős, névtelen ember, aki meghozta azt az életdöntést, hogy hát ő hűséges marad, ő helytáll, és ez az adott esetben bizony embertelen börtönévekkel, vagy éppen az élet áldozatával járt.

Ávós börtön a Konti utcában, a Szentévállás helye című műsorunk második befejező részét hallották. Kovács Gergely, a Mindszenti Alapítvány posztulátora vezetett minket mindvégig utunkon. Búcsúzik mára a zenei szerkesztő Keszeli Zsuzsa és a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa. Viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc. A hangolóban Csajkovszkij 5. e-moll szimfóniájának 2., 3. és 4. tételét a Chicagói Szimfonikus Zenekar játsza. Vezénnyel Claudio Abbado.

Részleteket hallottak Csajkovszki 5. E-moll szimfóniájából, a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában. Vezényelt Claudio Abbado. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket. Fülöp Csaba, Bixa Levente technikai munkatárs, Varga Ramona zenei szerkesztő, valamint Ungvári Judit és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Éjfél van.

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Ha el akarunk jutni az igazsághoz, nem csak észszerű eljárásra, következetes gondolkodásra van szükségünk, hanem bizonyos erkölcsi feltételekre, készségekre is, mint amilyen az önuralom, belső békesség, de legfőképpen az igazságnak való teljes alárendeltség, más szóval a részrehajlás teljes hiánya. Ezek a megállapítások, amelyek minden bölcseleti tankönyvben megtalálhatók, nem éppen újak. Régóta tudják már, hogy a bölcsesség nem hatol be a rosszindulatú lélekbe. Az evangélium azt mondja, hogy akik gonoszul cselekszenek, gyűlölik a világosságot. A gonoszok jobban szeretik a hamisságot, mint az igazságot, azon egyszerű oknál fogva, mert az igazság elítéli őket. Boldogok a tiszta szívűek, mondja Jézus, mert ők meglátják Istent. Tisztának kell lennünk, hogy lássunk. A bűnös lélek olyan, mint a homályossá vált tükör, amelyen semmi sem tükröződik vissza tisztán. Ha magát Jézust, a világ világosságát meg akarjuk ismerni, akkor elsősorban akaratát kell teljesítenünk, melyet világosan, minden kétséget kizáróan tanít nekünk. Ha valaki Isten akaratát akarja cselekedni, az megismeri tanításomról, vajon Istentől van-e, vagy pedig, hogy én magamtól szólok-e. Másutt, aki parancsaimat ismeri és azokat megtartja, ő az, aki engem szeret. Aki pedig engem szeret, azt Atyám is szeretni fogja, és én is szeretem őt, s kijelentem magamat neki. Tehát a gyakorlati szeretet, vagyis az isteni törvény iránti engedelmesség nyilatkoztatja ki Jézus Krisztust az embereknek. Egy egyszerű, írástudatlan falusi asszony, aki teljes szívvel szereti Jézust és hűségesen szolgál neki, jobban ismeri őt, mint a racionalista szentírás magyarázó, tele tudománnyal, de ugyancsak tele kevésségekkel és vallástalansággal. Atyám, mondja maga az üdvözítő, hálát adok neked, hogy elrejtetted ezeket a bölcsektől és okosaktól, és kijelentetted a kisdedeknek. Hányan mennek el a templom előtt úgy, hogy nem látnak egyebet az üvegablakban, mint pusztán vakablakot, melyre határozatlan árnyékképeket rajzoltak. A napfény visszatükröződik rajtuk minden színezés nélkül, de belülről nézve ugyanazok az ablaküvegek gyönyörű színárnyalatokban ragyognak, és festői látványt nyújtanak, vagy éppenséggel elragadó paradicsomi látomásban részesítik a szemlélőt. Így vannak a hitetlenek, a vallástalanok is, akik Krisztust csak kívülről szemlélik, és benne csupán egy kiváló történelmi személyt, nagy vallásalapítót látnak, amilyen Mohamed vagy Konfúciusz volt. Az egyház élő tagjai azonban, akik tehetségük szerint igyekeznek isteni mesterüket, vezetőjüket, példáit és érzületét követni, mindinkább behatolnak belső világába. Megismerik őt aszerint, amint törekszenek hasonlóvá válni hozzá, s megértik tanítását aszerint, amint élik azt. Mindenki, mondják, látta a falat, amely körülveszi Jézus szellemét. Ez a fal, amely értelmi kilátásunkat korlátozza, elsősorban a lélek láthatatlansága. Úgy gondoljuk, hogy a lelket közvetlenül megközelíthetjük, és mint nyitott könyvből olvasunk belőle, pedig alig észlelünk mást, mint gyakran csalóka, megtévesztő jeleket. Szavak, taglejtések, mozdulatok, arckifejezések megengedik, hogy feltevéseket kockáztassunk meg, de ezek a sejtelmek elégtelenek és bizonytalanok. Minden életnek megvan a maga titka, minden léleknek a maga titokzatossága, rejtelmessége, és mi anélkül halunk meg, hogy egymást megismernénk. Aztán még a jövő és a távolság is olyan fal, amely korlátozza szellemünket. Mi lesz holnap? Milyen eseményeknek vagy milyen átalakulásoknak leszünk tanúi néhány év múlva? A korlátolt látóhatáron túl szemünk már semmit sem lát. Mi megy végbe a föld méhében, az óceán feneketlen mélyében, vagy azokban az összesűrűsödött aranyragyogású világokban, melyeket csillagoknak nevezünk?
Mindezeket a határokat, amelyek minden pillanatban megállásra kényszerítenek bennünket, Jézus emberi értelme nyilvánvalóan nem ismerte. A lelkek azonban áttetszőek előtte. A legbensőbb, a legtitkosabb gondolatokat is úgy tárja föl, amint létrejönnek. Nincs szüksége fölvilágosításokra, útbaigazításokra, azokra vonatkozóan, akik hozzá mennek, mert tudja, mi van az emberben.

0: Liszt Ferenc kamarazenekar muzsikált. 0 óra 15 perc, miért szeretem, vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: Az 1880-ban a Puskin szobor felavatási ünnepségén elhangzott beszédében Dosztojevszki így beszélt Puskin örökségéről. Nyugodtan kijelenthetjük, hogyha Puskin nem létezett volna, nem lettek volna azok a tehetséges írók, akik utána jöttek. Vagyis Dosztojevszki még a beszéde során így hivatkozott nagy elődjére. Sötét utunk ragyogó fénye, előjel és próféta. Az Anyegin ma különösen aktuális, mivel ábrázolja Jevgenyi Anyegin restségét, amelyet sokan korunk jellegzetes állapotának tartanak. Bár általában a restséget valamiféle tétlenségnek vagy lustaságnak szoktuk nevezni, ez inkább a szeretet hiányaként jellemezhető súlyos lelki állapot. Sőt, a hét fő bűn egyike. Dante isteni színjátékában a pokol ötödik körében látja a restséggel jellemezhető bűnbánat nélküli bűnösöket, és később a tisztító tűz negyedik körében találkozik az ugyanezzel küzdő, de megváltott bűnösökkel. A purgatóriumban egyértelműen kiderül, hogy ez a bűn bizony a szeretet hiányáról tanúskodik. Itt helyreállítják a jó iránti szeretetet, amely elmulasztotta kötelességét. A lélek szeretete eltévejedik, ugyanis ha rosszat kíván. Vagy túl erősen, vagy nem eléggé szeret. Magyarázza Dante ezt a lelki állapotot. Nos, Jevgenyi Anyegére is ez a bizonyos állapot jellemző. Akkor találkozunk főhősünkkel először, amikor megtudja, hogy gazdag nagybátyja halálos ágyán fekszik.

0: hír hallatára elhagyja Szentpétervárt, ahol ugyan társasági életet él, de nem túl boldog, hogy elutazzon nagybátyja birtokára, amelyet majd örökölni fog. Az első fejezet nagy részében ezen kívül az életének háttértörténetéről és egy tipikus napjáról is sok mindent megtudunk a narrátor szemszögéből. Például azt, ahogyan a balett előadás csodálatos varázsa szembe találkozik Jevgenyi unalmával, miközben az előadást nézi. Az Onyeginnek tulajdonított állapot tehát egyértelműen hasonlít a restség bűnére, tulajdonképpen nem hagyja, hogy bármi is megérintse a szívét. Morcos természete ellenére Onyegin barátra lel a vidéken, amikor megismerkedik egyik szomszédjával, a feltörökő költővel, Vlagyimir Lenszkijjel. Lenszkijt lenyűgözi a romantikus költészet. Schiller és Goethe nemesíti, a költői láng, amely rángra robbantja a lelkét, hogy ugyanúgy égjen, mint a nagy elődöké. Vlagyimir és Jevgenyi tehát jellemükben tulajdonképpen szöges ellentétei egymásnak. Lenszkij nagyon is hatalmas érzelmeket birtokol. Szerelmes ugyanis Olgába, a szomszédos Larina család legfiatalabb lányába. Akiről viszont a narrátor véleménye az, hogy meglehetősen közönséges és unalmas a nővéréhez, Tatjánához képest, és tulajdonképpen csak kényszerből mesél róla az olvasónak, mert hát ezen is túl kell lenni. És bár nem olyan szép, mint Olga, Tatjana elnyeri a narrátor csodálatát, és nem csak az övét. Méghozzá nem külső megjelenése, hanem belső szépsége miatt. Ha Dosztojevszki 1880-as beszédét idézzük, akkor Tatjana az orosz nő apóteózisaként jelenik meg. Vagyis egy hagyományos orosz karaktertípust testesít meg, a pravednyicát, az igazság női hordozóját, amely valamiféle szent jellegű alak. Egyes kutatók kiemelik a Tatjana és Dante múzsája Beatrice közötti párhuzamokat, amelyek különösen is tanulságosak lehetnek. Tatjana tehát érzelmes személy. Szereti a vidéket csodálni, és elragadja a romantikus regények olvasása, valamint a rémtörténetek hallgatása. Az elmélkedés a barátja és öröme, már gyermekkorától fogva. Álmodozással tölti a szabadidejét, és díszíti minden vidéki pillanatát ezekkel a tevékenységekkel. Nem csoda, hogy amikor meglátja Onyegint, azonnal beleszeret, és olyan romantikus hősként idealizálja a férfit, amilyenekről a regényekben olvasott. Tatjana ártatlanságának gondolatát még jobban hangsúlyozza, amikor a narrátor azt mondja, hogy szerelme nem játék, mert feltétel nélkül adja át magát, neki, mint egy édes gyermek. Onyegin varázsától elragadva levelet ír neki, amelyben szerelmet vall, és ez igazán a kor szabályai szerint rendkívüli. És a kertben várja a válaszát. A mű olvasása során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a bibliai motívumokat is. Ez a bizonyos kert, ahol Tatjana várja Jevgenyit. Nem véletlen választás, hanem olyan helyszín, amelyre érdemes odafigyelnünk. A kertben találkozó férfi és nő motívuma természetesen Ádámra és Évára emlékeztet minket, akik az Isten által az Édenben teremtett paradicsomban éltek. A kérdés szinte önként adja magát, vajon Jevgenyi és Tatjana is megtapasztalhatják ezt a boldog állapotot. Vajon a fiatal nő szerelme újraéleszti-e a közönyös férfi elszáradt lelkét? Úgy tűnik, hogy a válasz nem. Kimerült állapotában Onyegin nem tudja befogadni Tatjana szerelmét, még akkor sem, ha a levél egyébként mélyen megérinti őt. Túl sokáig szokott hozzá ahhoz, hogy a múló varázslatot keresse, amely aztán mindig gyorsan kiábrándulássá vált. Elutasítását, amikor a kertben találkoznak Tatjanával, a narrátor ironikusan prédikációnak nevezi. Csupa nagy, kioktató válaszban próbálja elmagyarázni a kis, fiatal lánynak, miért is nincs értelme a nagy szerelemnek. Amikor Később Lenszky meghívja Tatjana névnapi ünnepségére, a férfi azonnal megbánja, hogy beleegyezett a dologba, és elhatározza, hogy ahelyett, hogy saját rossz kedvén változtatna, bosszút áll azzal, hogy kizárólag Lenszky kedvesével, Olgával fog táncolni és flörtölni. A féltékenységtől és haragtól eltelve Lenszky úgy dönt, hogy megvédi a hölgy és saját becsületét, és párbajra hívja Jevgenyit. Naív elragadottsága elvakítja őt, és ez tragikus halálához vezet. A történetet a végzetes párbaj után, 3 évvel Tatjana házasságkötése után folytathatjuk igazán, bár addig is történik néhány apróság. Tehát Jevgenyi és Tatjana újból találkozni fog. Mindketten megváltoztak. Tatjana megtanult otthonosan mozogni a városi társasági körökben, míg Jevgenyi valahogyan visszanyerte a varázslat és a szerelem képességét. Különösen is Tatjánába szerelmes, akit korábban elutasított. A versben megjelenik a kielégítő szimmetria. A korábbi események fordítottjaként most a férfi az, aki szerelmi vallomást ír a fiatal nőnek. Tatjana jóságából fakadóan viszont nem követi el a házasságtörést, amit Jevgenyi javasol, mert ezzel nem szeretné megbántani sem férjét, sem a férfit, akit még igazából mindig szeret, de már nem lehet őszintén, nyíltan vele. Tehát most ő az, aki elutasítja a szerelmi felkérést. És miközben Jevgenyi villámcsapottan áll, megjelenik a férj, és karjain az imádott nő végképp kilép a férfi életéből. Talán, ha a nő beleegyezett volna abba, hogy titkos szerető legyen, a férfi megunta volna őt, és visszacsúszott volna a kiábrándultságba. Így viszont Tatjana az igazság, a szépség és a jóság ideálja maradhat, akit a bűn nem szennyezett be. Mégis lehet, hogy ahogyan Beatrice Dante számára inspirációt jelent majd további útján. Puskin versét olvasva felismerhetjük magunkban Anyegin jellemének bizonyos vonásait. Például azt, hogy ahogyan öregszünk és szembesülünk az élet nehézségeivel, hozzá hasonlóan mi is kísértésbe esünk, hogy a restségben elmerüljünk. Másrészt Tatjana jó példát mutat arra, hogyan is élhetnénk. A szívfájdalmat és a személyes szenvedést megtapasztalva eljuthatunk egy érettebb érzelemhez. Egy olyan szerelemhez, amely mind a férjnek, mind Anyeginnek is csak jót akar. Úgy tűnik, nekünk is érdemes küzdenünk a mai napig fennmaradó restség szelleme ellen. Ahelyett, hogy apátiába ragadnánk, kitartóan kell szeretnünk akár Istent, akár embertársainkat, hogy ne pazaroljuk el az Isten által nekünk adott élet gyönyörű virágát.
1: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: A Moszkvai Szimfonikus Zenekar felvételét hallották. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc, Hangárium. A szerkesztő Csút Judit.
2: Az Élazene kezdeményezés már 5. alkalommal jön létre annak érdekében, hogy a figyelem a magyar könnyű zenei előadókra, hazai dalszerzőkre irányuljon. A Magyar Könnyű Zene napja idén szeptember 26-án lesz, aminek köszönhetően szombaton országszerte több mint 2000 üzletben, szállodában, vendéglátóhelyeken vagy akár benzinkúton kizárólag magyar zene szól majd. A tavalyi évhez hasonlóan, de már jóval nagyobb számban, sporteseményeken, köztük kézilabda, vízilabda és jégkorong mérkőzéseken is hazai szerzemények hangzanak el. Az Élazene 2026-os nagykövetei pedig zeneszerető sportolók. Szemerei Zsófi, a magyar kézilabda válogatott kapusa, Pignicki Fanni, VB bronzérmes, ritmikus gimnasztikázó, Takács Boglárka atléta, olimpikon, és Pekler Zalán Európa a bajnok sportlövő. A kezdeményezéshez sok rádió és zenetévé is csatlakozik, köztük rádiónk is, így szombaton, ahol műsorstruktúránk engedi, nálunk is magyar zene szól majd. Az Élazene napjáról a délelőtti házunk tájánban beszélgettünk hosszabban, az adás visszahallgatható honlapunkon, vagy újra hallgatható éjjel 1 órától. Vendégünk volt Pekler Zalán sportlövő, és a Magyar Könnyű Zene napját megálmodó Nagy Szabolcs, aki ezer szálon kötődik a hazai zenész világhoz. Többek között a szintén általa életre hívott, ma már több helyszínen zajló Füles-Bagoly tehetségkutatók miatt. Ezeknek a versenyeknek sok új előadót, dalszerzőt köszönhetünk, közülük jó néhányat a Katolikus Rádió hallgatóinak is bemutattunk az elmúlt években. Zenei félóránkban az Élazene kezdeményezés egyfajta beharangozójaként ezeknek az előadóknak a felvételeiből válogatunk. Következik a Bianca Hajdú, a Liana, a Flirt, a Kontraszt, az Antares és a Gorgend Benzol formáció. Maradjanak velünk!

vagyok egyébként. Van is egy zenekarom, a Gergő és Bence, és szombaton pont fellépünk, hogyha lenne kedved eljönni, akkor felírhatom a nevedet a vendég.

0: Jézus énekelt. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra házunk táján. A szerkesztő Csút Judit.

0: Élőben jelentkezünk a Magyar Katolikus Rádió 2-es stúdiójából. Két témánk lesz ezen a csütörtök délelőtt. Az egyik az, hogyha hétvégén lesz a Vecsési Káposzta Fest, és ennek részeként a vendégünk Császár Réka itt a stúdióban a Bálint Ágnes Emlékház munkatársaként, hiszen a Bálint Ágnes Emlékház egy fontos külső helyszíne lesz majd ennek az egyébként nagyon színes fesztivál. Majd pedig ezután az Él a Zene kezdeményezésről beszélgetünk, amelyik idén már 5. alkalommal zajlik. Ez is egy hétvégi program. Szombaton egész nap több üzletben, több ezer üzletben, szállodában, vendéglátóhelyen, benzinkúton, és hát természetesen rádiókban, zenetévéken magyar zene szól, hiszen az Él a Zene kezdeményezés célja az az, hogy ráirányítsa a figyelmet a hazai dalszerzőkre, hazai előadókra, és ehhez a kezdeményezéshez rádiónk is csatlakozott, úgyhogy szombaton, ahol műsorstruktúránk engedi, mi is hazai zenét adunk majd. De hát akkor először Vecsésre kalandozunk, erre a Káposzta Fesztiválra, ami ugye nyilván a vecsési káposzta körül forog majd egész hétvégén több helyszínen, ami idén lett Hungarikum, egyébként a 100. Hungarikum. Februárban kapta meg ezt a besorolást, elismerést, ezért ez egy nagyon fontos fesztivál idén, de a koncertek, gasztronómiai élmények mellett azért a kultúra is fontos szerepet kap ezen a hétvégén, sok mindent meg lehet tudni Vecsésről, és a Bálint Ágnes Emlékháznak köszönhetően egészen Erzsébet királynéig kalandozhat az érdek. De hogy hol is van itt az összefüggés, azt már Réka meséli el nekünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy most itt beszélgethetünk. Bizony, mikor én a Bálint Ágnes Emlékházba elkezdtem dolgozni, és megtudtam, hogy Sisi bizony nagyon sokat járt Vecsésen, hiszen ő nagyon-nagyon szeretett vadászni, és önmagában az emlékház épülete is nagyon izgalmas történettel bír, ugyanis még régen a 60-as években Sina Simon görög származású báró mecénás építette, és utána Gróf Andrássy Aladár vette meg, aki nagyon szeretett vadászni, és bizony ilyen különleges vendégei voltak, mint például Sisi, meg hát ott a királyi pár, úgyhogy egy külön lakosztályt is építettek, a felső szintet, és egy gyönyörű, egy ilyen világos zöldes csiga lépcsőt, ahol bizony Sisi is járt kelt, és ennek okán már nagyon régóta gondolkozott a család, hogy hogyan lehetne erről valami hát emléket állítani, egy kiállítást szervezni erről a kapcsolatról, mert erről bizony nagyon, nagyon kevesen tudnak. Úgyhogy végre lehetőségünk nyílt, mikor a Káposzta Fesztivál megkért minket, hogy most ne egy külön standon legyünk a fesztivál helyszínén, hanem mint külső helyszín nyissunk ki. Úgy gondoltuk, hogy most a kicsit a felnőttek felé fogunk nyitni, és egy különleges Sisi kiállítással és hozzá kapcsolódó programokkal készülünk ezen a hétvégén.
0: Úgy vágtunk bele ebbe a beszélgetésbe, hogy feltételeztük, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mi is az a Bálint Ágnes Emlékház, és egyébként ez nem is lehetetlen, hiszen pont az évkezdés napján, szeptember 1-én az Akvarelben már esett szó az emlékházról, de szerintem ott leginkább gyerekszemmel nézve közelítettünk ehhez a helyszínhez. Ugye Bálint Ágnes nevéhez számtalan mesefigura kötődik, szerintem a mostani gyerekek is jól ismerik, a mi gyerekkorunkban szinte kikerülhetetlenek voltak, ugye itt olyan figurákról beszélünk, mint Mazsola és Tádé, Frak, Kukori és Kotkoda, vagy hát ugye a Futrinka utca is ide kötődik, szóval, hogy hogyan keveredünk majd Sisitől a Futrinka utcáig?
1: A kiállítás mellett, amiről most ejtek is egy szót, vannak Ágnesnek, Bálint Ágnes lányának, Németh Ágnesnek is olyan tárgyai, ami ehhez a korhoz köthetőek, és ezen kívül L. Péterfi Csaba és Németh Andrásné Farkas Gabriella gyűjteményéből is jó pár gyönyörű tárgyat, könyveket, képeslapokat kapunk kölcsön. Ezt most egy időszaki kiállításban lehet megtekinteni, és Cérdi Mónika pedig egy divattervező, pedig elképesztő Sisi ruhák másolatát hozza el hozzánk, tehát hogy szerintem ez önmagában egy nagyon különleges élmény. És Kis Gábor az, a honismereti kör elnökének elnöke az, aki felkutatta ezt a sziszi szálat, ami ide vecséshez köthető, és ő tart majd például mind a két nap 3 órától előadást, és bizony ő fogja megmondani, hogy Erzsébet királyné és a Futrinka utca hogyan tud pontosan kötődni, neki elképesztő tudása van erről a korszakról, és konkrétan vecsésről. Úgyhogy mi is nagyon izgatottan várjuk, hogy Kis Gábor miket is fog mesélni, de azt biztosan állíthatjuk, hogy járt itt nálunk Sziszi többször is, sőt Vecsésen nagyon sok ilyen kis legenda van, hogy ki hol találkozott Sziszivel, de régi újságcikkek is őrzik ennek a nyomát.
0: Bálint Ágnes író ugye leginkább a gyerekeknek írt, így az emlékház is a gyerekekre van méretezve. Ez most milyen kihívás elé állította az emlékházat, hogy a felnőtteket is bevonzák, nem csak mint szülő, nem csak mint kísérő, hanem akár mint aktív résztvevő, hiszen itt lesznek olyan programok, amik minden korosztály számára érdekesek lehetnek.
1: Igen, szerintem nagyon régóta kacérkodott ezzel már a család, hogy a felnőttek felé is nyissunk. Már hozzáteszem, hogy pont a Bálint Ágnes Emlékház az a hely, ahol a totyogótól a nagymamáig mindenki megtalálja magát, mert önmagában, ha bemegyünk a kapun, ott van egy gyönyörűséges kert. Ott van a Futrinka utca kicsinyített másra, tehát kis házikók, ahova be lehet menni, minden házikóban van kis játék, amivel lehet játszani, mondjuk a tökházban van egy kis sütő, ahol mazsolával, manucskával lehet sütni, és tudom azt is, hogyha egy idősebb generáció eljön, akkor az emlékház kiállítása, ahol Bálint Ágnes életéről, munkásságáról lehet sok mindent megtudni, hát bizony könnyeket csal a szemekbe, és vannak olyan idős nénik, bácsik, akik csak azért jönnek el, mert hogy a gyerekkoruknak annyira meghatározó szereplője volt, hogy ők ezt most látni akarják, és látom, hogy teljesen elvarázsolja őket, és tényleg valahogy a helynek van egy olyan szelleme, egy olyan izgalmas kisugárzása, hogy tényleg mindenki megtalálja a helyét, és most különlegesen a felnőttekre fogunk koncentrálni. Vannak kiegészítő programjaink, mint például Kis Gábornak az előadása mindkét nap 3 órától, de emellett vannak regisztrációhoz kötött programjaink, Sziszi kapcsán, már nem tudom, hogy tudtad-e, de például Sziszinek, amellett, hogy ugye folyton diétázott, meg a külseje milyen fontos volt, volt egy szenvedélye, a csokoládé. És bizony alig tudott ennek ellenállni, ezt olvastuk, és ezért úgy gondoltuk, hogy csináljunk egy ilyen játékos dolgot, hogy csokoládé workshop előadás lesz, ahol sok mindent megtudunk a csokoládékról, díszíthetünk is őket, ez úgymond a Sziszi szenvedélye, a bűnözés, és a másik oldalon pedig ott lesznek a natur kozmetikumok, mert hogy Sziszi ugye nagyon sok mindent használt a bőrére is, a hajára is, és nagyon szerette az illóolajokat, úgyhogy jön majd egy aromaterapeuta hölgy, aki krémeket fog készíteni a regisztráltakkal. Úgyhogy tényleg most a felnőtteket is, meg hát a fiatalokat is várjuk, mert 7 éves kortól már igazából várjuk ezekre a programokra a vendégeket. De ezek, hát most azt kell, hogy mondjam, hogy hála az égnek, a regisztráció az betelt, de érdemes figyelni a Facebook oldalunkat, mert hogyha valaki visszamondaná és felszabadul hely, akkor azt ott fogjuk rögtön jelezni. Ezek a programok ingyenesek, mint hogy az egész Káposzta Fesztiválon a programok ingyenesek, és annyi, hogy most ezt mi regisztrációhoz kötöttük, hogy tudjunk az alapanyagokkal bánni.
0: A Vecsési Káposzta Fest tehát ezen a hétvégén várja az érdeklődőket, elhangzott, hogy ez egy ingyenesen látogatható rendezvény. A fesztivál középpontjában természetesen a világhírű vecsési savanyúságok, káposztás ételek, a sváb hagyományok és a közösségi élmény lesz. Lesznek koncertek is, ezt a fesztivál honlapján lehet megnézni, hogy melyek azok a fellépők, akik várják majd ezen a hétvégén a közönséget. És hát a Bálint Ágnes Emlékház, ahogy elhangzott, külső helyszínként csatlakozik ehhez a fesztiválhoz, ahogy egyébként egy nagyon fontos másik külső helyszín a Vecsési Tájház, ahol erről a bizonyos fáb hagyományokról lehet többek között sok mindent megtudni. Az emlékházba pedig könnyű lesz majd az eljutás is a rendezvény központjából egy kis vonattal, hogyha jól mondom.
1: Igen, van egy városnéző kis vonat, és olyan szerencsések vagyunk, hogy a fesztiválok alkalmával külön el lehet hozzánk jutni, fél óránként indul a rendezvény helyszínéről, és nálunk van úgymond egy végállomása, utána persze fordul is, úgyhogy mi is könnyen megközelíthetőek vagyunk, és amit még szeretnék elmondani, hogy természetesen külön a gyerekekre is számítunk majd a fesztivál alatt, legyezőket lehet majd díszíteni nálunk, és szerintem ez nagyon passzol Sziszi korához, és emellett sajnos jelenleg a kerti kisvasútunk nem üzemel, viszont megnyitottuk nagyon sok gyerek örömére Sompolyogi Mosolyogi Rókának a föld alatti csúszdáját. És ez egy nagyon szerették a gyerekek, amikor nyitva volt, sajnos renoválni kellett, de most újra kinyit, úgyhogy a kisvonat helyett bizony rókajukba lehet bújni és ott játszani majd a gyermekeknek.
0: Hogyha valaki ezen a hétvégén nem jut el Vecsésre, a következő hétvégén is várja őket program, hiszen október 4-én lesz majd egy látogatói nap az emlékházban. Ekkor még például ez a Sziszi kiállítás látható lesz?
1: Sajnálatos módon ez most tényleg nagyon időszaki kiállítás, ez ebben a formában, ebben a két napban látogatható, de bízunk benne, hogy ha sikeres lesz, és az a visszajelzés, hogy erre igény van, akkor jövő évben is a fesztivál alatt lehet, hogy egy ilyen Sziszi kiállításba fogunk majd gondolkodni, mert azért még nagyon sok témát ad, sok lehetőséget, úgyhogy következő vasárnap, októberben már nem lesz kint a Sziszi kiállítás, de akkor is nagyon várjuk a családokat, mert mi minden hónap első vasárnapján nyitva vagyunk bárkinek. Egyébként pedig osztályok és kisiskolás, óvodás csoportok jelentkezését várjuk egész évben tárlatvezetésre, akik megismerkedhetnek Bálint Ágnes életével, játékos keretek között a meséivel, úgyhogy márciustól novemberig nyitva van az emlékház az osztályok, csoportok

0: Ez azt jelenti, hogy osztályonként 4 fős csapatok jelentkezhetnek. Van egy regisztrációs felületünk, ezt is a Facebook oldalunkon megtalálják, tehát vasárnapig még lehet jelentkezni, és csak 2 szót róla, hogy nagyjából olyan havonta kapnak e-mailben egy kis feladatot a csapatok, amiket szeretnénk, hogy beszkennelve vagy e-mail formájában küldjék nekünk vissza, tehát így hónapról hónapra együtt feldolgozzuk a Futrinka utca történetét, és az a célunk, hogy a legvégére 10 döntős csapatunk legyen, és közöttük pedig hát elképesztően nagyon szuper ajándékokat fogunk majd kiosztani, és a döntő az nálunk Vecséssel lesz egyébként. És hát a tavalyi év az nagyon-nagyon jól sikerült, de most ilyen hát szinte dupla jelentett. Tegnap megnéztem, azt hiszem 114 csapat jelentkezett eddig az ország összes pontjáról, tehát tényleg nagyon nem csak a pestiek, hanem tényleg mindenhonnan, úgyhogy egy nagyon izgalmas olvasási verseny előtt állunk. Egyébként ez a program ez ingyenes, és nagyon-nagyon jó móka szokott lenni, és ezzel is szeretnénk ösztönözni a gyermekeket az olvasásra, meg hát ugye a szövegértésre játékos formában elősegítjük ennek a fejlesztését is. Nagyon izgalmas szokott lenni, és a gyerekek nagyon-nagyon szokták élvezni, állíthatom.
1: A Bálint Ágnes Emlékház tehát ezen a hétvégén a Vecsési Káposztafest külső helyszíneként várja az érdeklődőket, és Sziszitől egészen a Futrinka utcáig lehet majd kalandozni. Azt talán még nem mondtuk el, hogy az Emlékház programjai azok a délután folyamán elérhetőek. Tehát fél kettőtől
0: 6-ig vagyunk nyitva mind a 2 napon. A programok ingyenesek, van 1-2 regisztrációhoz kötő, de például Kis Gábornak az előadása az ingyenes, és nem, tehát, hogy nem kell rá regisztrálni, de a kiállítás is egész délután megtekinthető.
1: Utána pedig október 4-én látogatói nap lesz, ahogy minden hónap első vasárnapján, a Bálint Ágnes olvasási versenyre pedig vasárnapig lehet még jelentkezni, de természetesen, akinek felkeltette mindez az érdeklődését, minden információt megtalál az Emlékház weboldalán, Facebook oldalán, és a Vecsési Káposztafestnek a teljes egész hétvégés forgatagáról pedig a fesztivál honlapján lehet részletesen olvasni majd. Vendégünk pedig Császár Réka, a Bálint Ágnes Emlékház munkatársa volt, aki igyekezett kedvet csinálni a hallgatóknak ehhez a hétvégéhez és a továbbiakhoz. Nagyon köszönöm, hogy mindenről beszélgethettünk.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: A zene után pedig, ahogy már említettük is, ráfordulunk az Él a zene kezdeményezésre, amely szeptember 26-án, vagyis szombaton minden figyelmet a hazai előadókra, dalszerzőkre irányít majd. Ezzel folytatjuk, maradjanak velünk.

0: Folytatódik a házunk táján, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Csút Judit. Idén is több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben és benzinkúton kizárólag magyar zene szól szeptember 26-án, vagyis szombaton, az Él a Zene kezdeményezésnek köszönhetően, a tavalyi évhez hasonlóan, de jóval nagyobb számban sporteseményeken, köztük például kézilabda, vízilabda és jégkorong mérkőzéseken is hazai zenészek szerzeményei hangzanak el. Az Él a Zene nagykövetei pedig a koncepcióhoz igazodva zeneszerető sportolók, Szemerei Zsófia magyar kézilabda válogatott és a győri Audiato KC kapusa, Pignicki Fanni VB bronzérmes ritmikus gimnasztikázó, Takács Boglárka atléta olimpikon, és Pekler Zalán Európa bajnok sportlövő, akit itt köszönthetek a stúdióban, Nagy Szabolcs kíséretében, aki az Él a Zene megálmodója, a Füles Bagoly Alapítvány szintén megálmodója, és ugye a Füles Bagoly Alapítvány gondozza ezt a kezdeményezést is. Rádiónk is már többször csatlakozott ehhez a naphoz. Idén is így lesz, a szombati napon, ahol csak megengedi a műsorstruktúránk, nálunk is magyar zenék fognak szólni, legyen szó komoly zenéről, népzenéről, és természetesen könnyű zenéről. De mi az, ami életre hívta ezt a kezdeményezést, amihez több másik médium is csatlakozik, iskolarádiók is például, és különböző nagyobb üzletek, áruházláncok is?
1: Üdvözlök mindenkit! Most már 5. éve hívtuk életre a Füles Bagoly Alapítvánnyal az Él a Zene kezdeményezést. Alapvetően egy hétköznapi helyzet szülte ezt az ötletet. Talán már itt a Katolikus Rádióban is meséltem róla, de nem biztos, hogy mindenki hallotta az ötletnek a létrejöttét. Egy zuglói bevásárlóközpontban, illetve pontosabban egy hipermarketben vásároltam, és arra lettem figyelmes, hogy a hangszórókból kizárólag korunk amerikai zenéje, könnyű zenéje szól, és akkor ott fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jó lenne, hogyha itt magyar zenék is szólnának, és ezzel az ötlettel kerestem meg háttérzene szolgáltatókat. Ők azok, ahogy a nevükből is kiderül, a háttérzenét adják, dalokat javasolnak különböző üzleteknek, éttermeknek, és alapvetően hát egy olyan 6-7 háttérzene szolgáltató van Magyarországon, és ezeknek a nagy része azt mondta, hogy vágjunk bele. És így indult, tehát a rákövetkezendő évben már megszületett az Él a Zene kezdeményezés. Nagyon sok boltban, fodrászat, plázában, liftben, fogászaton, meg ilyen elképesztő helyeken is magyar zenék szóltak egy napig, és alapvetően ez történik idén, szeptember 26-án is. És korábban is már volt kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy sportterületen is minél több magyar zene szólhasson sporteseményeken, és akkor Magyar Kajakkenu Szövetséggel, illetve a Tour de Hongrie szervezőivel született egy megállapodás, és akkor a kerékpárversenynek egy állomásán, illetve a Szegedi Világkupának egy napján magyar zene szólt, és ez lényegében így elkezdett kibővülni, csatlakoztak további sportesemények, sportklubok, lényegében így jutottunk el idáig.
0: Ahogy olvasgattam, az Él a Zene kapcsán elérhető információkat, ugye itt mindegyik sportoló, aki idén nagykövete az Él a Zenének, kapcsolódik a zenéhez. Zalán, neked mi a kapcsolódásod? Ami szöget ütött a fejemben, hogy a sportlövészet, bár nem vagyok egyáltalán szakértő, de hogy azért ugye ez egy nagyon nagy koncentrációt igénylő feladat, de hogy azt nyilatkoztad, hogy edzés közben inkább nyugodt zenéket hallgatok. Tehát, hogy a zene úgy általában a sporttevékenységgel, nyilván a te személyes élményeid a legmeghatározóbbak itt, de akár is sportásakkal beszélgetve, szóval hogyan kapcsolódik az élsport, akár a hétköznapi sport és a zene?
2: Ezt is üdvözlök mindenkit. Hát ezt nyugodtan elmondhatom, hogy nekem a zene az teljes mértékben átszövi a mindennapjaimat, és mind a sportterületén, mind pedig a magánéletemben is a zene mindig engem elkísér, és sokakat egyébként nagyon meg szokott lepni az, amikor el szoktam azt mondani, hogy sportlövészet közben is igenis hallgatunk zenéket, mert az ember általában úgy képzeli el, hogy síri csöndben egy csöndes szobában végezzük az edzés tevékenységünket, de hát a sportlövészetről azt tudni kell, hogy egy nagyon monoton sportág, nagyon nagy monotonitás, tűrést kíván, és hát sokszor, amikor hosszú órákat edzünk, akkor hát valahogy fel kell dobni a hangulatunkat, és valahogy még motiválni kell magunkat, hogy az utolsó egy-két órát is a 100%-os odaadással tudjuk elvégezni, és ilyenkor nekem például a zenehallgatás nagyon tudott segíteni, meg tud is segíteni, de egyébként nagyon sok sporttársam van ezzel így, hogy akkor szépen bedugjuk a fülünkbe a zenét, és akkor még azt az utolsó egy-két órát is megcsináljuk, úgyhogy nagyon örültem egyébként annak, amikor Szabolcs megkeresett ezzel a kezdeményezéssel, hogy legyek az egyik nagykövete, mert tényleg nekem a zene szeretete az már gyerekkoromig nyúl vissza. Én a családomtól is azt hoztam, hogy a zene az a mindennapok része, és még akár egy jó ebédhez is szól ugye a jó zene. Úgyhogy nagyon örültem, és hát teljes mértékben kiállok emellett a kezdeményezés mellett, és mindenkit nagy szeretettel buzdítok arra, hogy akár sporttevékenység közben, vagy akár a mindennapokban hallgassam minél több zenét, és minél több magyar zenét hallgassam, mert egyébként én is azt vettem észre az elmúlt egy-két évben, vagy akár kicsit több évben, hogy magyar zenék népszerűsége kezd kicsit visszaszorulni, de tényleg én támogatok mindenkit arra, hogy inkább magyar zenéket hallgassam, mert olyan széles körű az itthoni választék is, hogy mindenki meg fogja találni a magának tetsző zenéket.
0: És akkor itt mondanám el, hogy a délutáni hangáriumban is az élazenéhez kapcsolódva olyan magyar előadóknak a felvételeiből válogatunk többségében, amelyeket egyébként épp az itt ülő Nagy Szabolcsnak is köszönhetünk többek között, hiszen a hallgatók talán erre is emlékeznek, hogy a Füles-Bagoly Alapítvány egy tehetségkutatót is gondoz, amely több helyszínen zajlik az országban, és minden évben ennek köszönhetően újabb és újabb, akár induló, akár már befutott előadók útját kísérhetjük tovább, úgyhogy érdemes lesz a ma délutáni hangáriumot is hallgatni, és egy nagyon picit kihasználva azt, hogy Pekler Zalán személyében egy Európa-bajnok sportlövő ül itt a stúdióban, hogy ezt az edzést, és akár ahogyan ebbe a zenebe tud kapcsolódni, szóval, hogy ezt hogyan képzeljük el, mi a legfontosabb ebben a sportágban?
2: Hát nálunk egyébként a század milliméterek is nagyon fontos szerepet vállalnak, úgyhogy egyébként a zenéket is úgy kell megválasztani, akár egy edzés közben, hogy tényleg inkább nyugtató, nyugodt zenéket hallgassunk, mert hogyha mondjuk egy pörgősebb zenét berakunk, azért általában a szívverésünket az, ha nem is nagyon, de azért kicsit meg tudja dobni, és nálunk már egy-egy szívverés, növekedés is már ugye okozhat akár hibákat, ezek tényleg nagyon nagy műanszok, de igenis számítanak. És egyébként versenykörnyezetben is kell alkalmazkodnunk a zenéhez, hiszen akkor nem a fülünkben szól a zene, viszont a sportlétesítményben, ahol a versenyt szervezik, ott előírás egyébként, hogy zenének kell szólnia. Ez nagy valószínűséggel egyébként a közönség kiszolgálására van. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan ember betéved a lőtér, aki mondjuk még nem látott egy ilyen versenyt, akkor azt érezze, hogy milyen jó hangulat van, szól a zene, közben egy nagyon izgalmas versenyt láthat, és hát nekünk pedig akkor ugye adaptálódni kell, hogy nem feltétlenül olyan zenék szólnak akkor, amiket mi annyira kedvelünk, de a Nemzetközi Szövetségünknek egyébként már egy jól bevett playlistje van, amihez már hát nagyon hozzászoktunk, szinte kívülről tudjuk, hogy melyik zene követi melyiket. Úgyhogy akkor is nagyon fontos, de hát a mindennapokban, meg ahogy mondtam, hosszú edzésnapjaink vannak, hosszú edzések, akkor pedig egy zene tud még tovább vinni minket. A lőállásban pedig, hogy a púzusomat levigyem, mindig ezt meg szoktam említeni Korda Gyuri bácsinak a Nem vagyok ideges című számát. 1960-ig visszanyúlik az én zeneimádatom. Apukám egyébként 60-as években született, úgyhogy tőle vettem át ezt, meg ő mutatta meg például azt a számot is.
0: Tehát akkor széles az a paletta, amin mozog a zenei ízlésed a magyar, és hát nyilván nem csak a hazai zenéket illetően.
2: Nagyon-nagyon széles a paletta, ezt elmondhatom. Szerintem a sporttársaim is ezt meg tudják erősíteni, mert általában én szoktam szolgáltatni az edzésnapokon és a versenynapok előtt is a zenéket. Általában nem szokta panaszérni az ízlésemet, de nem nagyon tudnak nekem olyan számot mutatni, amit mondjuk esetleg nem ismernék. Van is egyébként egy ilyen zenefelismerő társasjáték, amit szoktunk vinni versenyekre. És hát nem titok, elmondhatom, hogy nem nagyon szoktak megverni abba a társasjátékba. Ez nagy büszkeségem a sport mellett. Úgyhogy széles a repertoár, igen.
0: Él a zene, tehát szeptember 26-án ezen a napon több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben kizárólag magyar zene szól. Ehhez a kezdeményezéshez több médium is csatlakozott, köztük a Magyar Katolikus Rádió is. Erről beszélgetünk a házunk tájánban. Visszakanyarodva ezekhez a sporteseményekhez, ugye most is lesz több olyan sportesemény, ami csatlakozik ehhez a naphoz. Például az Európai Sport Hét fénypontján a Be Active Night eseményen Veszprémben szintén magyar zenék hangzanak el. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mi az, amit egy ilyen nap tud generálni, főleg, hogyha fölhívjuk rá a figyelmet? Mennyire tudja ez a közönség figyelmét valóban a magyar zenék felé fordítani? Van-e tapasztalat a korosztályokat illetően? Ugye egy ilyen sportesemény azért is lehet érdekes, mert rendkívül sokféle korosztályból megfordulnak ott.
1: Lányom, a Szonya nemrég volt gimnazista, most kezdte az egyetemet, és ő azt mesélte, hogy az ő barátnői, osztálytársainak a nagy része egyáltalán nem hallgat magyar zenét. Tehát én azt gondolom, hogy lehet létjogosultsága annak, hogy magyar zenével ismertessük meg az embereket, és egy sportesemény például erre nagyon jó helyszín lehet, tehát egy kézilabda csarnokban, vagy egy futballstadionban több ezeren, több tízezeren is összegyűlnek, és hallgathatnak, megismerhetnek magyar zenéket. Ugye most már egy applikáció segítségével bárki aztán meg is tudja, hogy ami elhangzik, az éppen micsoda. Nyilván van egy olyan aspektusa is, hogy elhangoznak ezek a zenék ilyen események, meg mondjuk háttérzeneként, annak van egy jogdíjfizetési kötelezettsége, és így a zenészeknek, illetve az alkotóknak bevétele származik belőle, de a legfontosabb, és ugye ezzel indult az egész kezdeményezés, amikor még Covid volt, hogy nem voltak koncertek, nem voltak események, és azért mégis demonstrálni, hogy a zene, a magyar zene él és élni fog. Igaz, hogy a Covid-nak szerencsére már vége, de az üzenet az ugyanaz, hogy köszönet azoknak az alkotóknak, előadóknak, együtteseknek, produkcióknak, akik magyar zenéket alkotnak és adnak elő. Tehát alapvetően az él a zene elsősorban egy köszönetnyilvánítás ezeknek az embereknek.
0: Zalán, ezek közül, az események közül esetleg ott leszel valamelyiken, ahol az él a zene is főszereplővé válik? Ugye itt most én egyet emeltem ki, hiszen ugye ez egy nemzetközi jelentőségű esemény, ez a Veszprémi, de hát ezen kívül még több sportesemény van, ami csatlakozott az él a zenéhez.
2: Nagyon szeretnék, igen, részt venni, viszont sajnos idén nem tudok majd, mert egyébként egy másik sporteseményen fogok részt venni, országos bajnokságunk lesz ezen a hétvégén, és hát az nyilván 110%-os figyelmet és fókuszt igényel részemről, úgyhogy az ott reggeltől estig le fog foglalni, de az biztos, hogy majd a social médiában azért nyomon fogom követni ezeket az eseményeket, meg egyébként a kedves feleségemet majd ráállítom, hogy esetleg menjen el egy ilyen eseményre, és nézze meg, hogy milyen is volt, élje át, és mesélje el nekem. Mert igenis nagyon fontos, hogy minél több emberhez eljusson szerintem ez a kezdeményezés, mert nagyon jó mondani valója van, és nagyon jó célt képvisel.
0: Amikor kiderült, hogy nagykövetként csatlakozol az él a zenéhez, akkor milyen kérdéseket kaptál, akár így a családon belül, barátoktól, sporttársaktól? Mi az, ami a leginkább érdekelte őket az él a zene kapcsán?
2: Hát először is ők is nagyon örültek ennek, meg nagyon jól tudják rólam, hogy mennyire szeretem a zenéket, úgyhogy igazából szerintem nem lepődtek meg, hogy egy ilyesfajta felkérést kaptam. Nagyon jól el tudják képzelni a személyemet egy ilyen nagykövetként, de egyébként nyilván sokat kérdeztek, meg ahogy mondtam egyébként az én közeli ismerősi körömben is azt vettem észre, hogy nagyon kevesen hallgatnak magyar zenét, és hát nyilván kérdezgettek, hogy mi ez, hol tudunk ezzel találkozni, akkor én is felsoroltam nekik azokat a létesítményeket, meg sporteseményeket, ahol találkozhatnak ezzel a kezdeményezéssel, hallgathatják a magyar zenéket, és egyébként nagyon jól fogadták, örültek neki, és a legtöbbik egyébként nem hallott még erről a kezdeményezésről, de biztos ők benne, hogy ők is tovább viszik ennek a kezdeményezésnek a lényegét, és egyre több ember fogja majd meghallani, hogy miről is szól ez.
0: Szeptember 26-án szombaton lesz tehát az Él a zene, amikor üzletekben, szállodákban, éttermekben, különböző médiumokban, köztük itt nálunk is magyar zenék szólnak. Ez egyetlen nap az évben. De hogyan lehet még a magyar zenére, a hazai előadókra ráirányítani a figyelmet évközben? Milyen muníciót adhat ehhez ez a szombati nap?
1: Én azt gondolom, hogy a mai fiatalabb korosztálynak elsősorban a Spotify, a YouTube és a hasonló csatornák, amik segíthetnek a zene felismerésében. Az idősebbeknél nyilvánvalóan már megvannak a régebbi kedvencek, azok, akiket otthon is hallgatnak, illetve a koncertjeikre is elmennek. Én azt gondolom, hogy fiatalabb és idősebb korosztálynak is érdekes lehet olyan szempontból az Él a zene, ahogy említettem is, tehát ezen az egy napon, ebben a 24 órában nagyon töményen kapják meg a magyar dalokat, és vagy az történik, hogy felfedez magának egy új zenét, vagy az történik mondjuk egy idősebbnél, hogy ez a dal, derék hallottam már, ezt az előadót derék hallottam, hazamegyek, és akkor berakom ezt a lemezt, vagy a kocsiban hazafele meghallgatom az előadótól a kedvenc dalaimat, tehát mindenképpen tud lenni, és lesz is egy ilyen hatása, egy ilyen pozitív hatása.
0: És hát amiben még nagyon reménykedhetünk, hogy ezek után pedig a következő lépés az az lesz, hogy egy-egy zenekar, amelyet a közönség megkedvelt, vagy egy-egy hallgató megkedvelt, akkor a koncertjét is felkeresi. És ehhez egy nagyon apró, rövid személyes élményemet hadd osszam meg. Ezen a nyáron több fesztiválon, koncerten megfordultam, és hatalmas örömmel láttam, hazai előadók koncertjeire gondolok, és nagyon nagy örömmel láttam, hogy egészen elképesztő, hogy mennyire vegyes a korosztály, és hogy nem csak fiatalok vannak, hanem tényleg voltak olyan koncertek, ahol a teljes paletta felelhető volt, tehát, hogy a zenehallgatáson túl a következő nagy lépcső, és a legjobb talán benne az, amikor koncerten együtt átélhetjük az élményt.
1: Abszolút. Idén voltam több fesztiválon is, többek között a Fishing on Orfűn, és azt láttam, hogy a 90-es évek szigetes korosztálya, és az ő gyerekeik, akik már olyan 20 év körüliek, együtt szórakoztak, buliztak rengeteg koncerten, tehát hogy így mindenféle korosztály szerencsére megmozdul a fesztiválokra.
0: Él a zene tehát szeptember 26-án, erről beszélgettünk Pekler Zalán, Európa bajnok sportlövővel, aki a nagykövete ennek a kezdeményezésnek, és Nagy Szabolcs, aki évekkel ezelőtt ezt a kezdeményezést megálmodta, kitalálta. Reméljük, hogy idén is sikeres lesz ez a nap, és sokak figyelmét ráirányítja a magyar zenére, a hazai előadókra, és ahogy említettem, délután a Hangáriumban mi is erre teszünk kísérletet, ahol olyan előadók felvételeiből válogatunk, akik fantasztikusak, de lehet, hogy nem annyira ismertek. A délutáni Hangáriumban is lehet már magyar zenét hallgatni, szombaton pedig, ahogy a műsor struktúránk engedi, nálunk is éljen a hazai zene. Zalán, Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
0: És természetesen a házunk táján hátra lévő részében is magyar zene szól. Maradjanak velünk.

ott maradt, cirógattam, elszaladt. Ha elszaladt, hadd szaladjon, csak szeretőm megmaradjon. Szeretőm a titok, ő sem tudja, ki vagyok.

0: Török Ádám muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Itt az akvarell, Réplő Rónai a múzeum, orgonaművész templomi szolgálatban, Ulászló szerepében a zeneszerző. Ezek kulturális palettánk mai témái. A szerkesztő Nagy György András nevében is köszöntöm Önöket, Lázár Csabát hallják.

0: 1884-ben kaposvári delegáció járt a közoktatásügyi miniszternél megköszönni, hogy a városi gimnázium 8 osztályossá bővült. A küldöttség arra is megkérte a tárcavezetőt, hogy adjon ösztöndíjat a város szülöttének, aki a Müncheni Festészeti Akadémián kezdte meg tanulmányait. Igazság szerint Priplő József, aki csak később vette fel a rónai nevet, az említett középiskolában csak rajzból jeleskedett. Aztán a fővárosban, mint gyógyszerész tanuló a Nemzeti Szállodában lakott. Későbbi karrierje közismert. A somogyi székhely adott otthont idén a katolikus társadalmi napoknak. Ennek keretében kereste fel Fülöp Tamás, a festő és grafikus művész emlékét ápoló helyi múzeumot, és beszélgetett Pozsgai Erika múzeumpedagógussal, az intézmény közönség kapcsolati munkatársával.
1: Triprónai József ugye Kaposvár szülötte volt, és gyakorlatilag Kaposvárról indult az ő művészi pályája is, bár még mint patikus segéd volt az első foglalkozása, de ezt hamar elengedte, és úgy döntött, hogy mégis inkább a művészi pálya felé fordul, pedig a szülei nem ezt preferálták, szerettek volna neki egy polgári szakmát. Ezt a művészi ambícióját egyébként egy mecénásnak is nevezhető család, az Icsi család támogatta, és ők voltak azok, akik a müncheni utazását is szponzorálták, illetve az ő ottani művészeti tanulmányait is segítették. Aztán a müncheni tanulmány